0: Álanincs megráncigálta Cohen övét. A többi csillagos már feléjük rohant. Sokan voltak, rendkívül sokan, és közülük számosan fegyvert viseltek, és kezdett úgy kinézni a helyzet, hogy itt hamarosan egy kicsit komolyabbra fordulnak a dolgok. Cohen dacosan feléjük suhintott kardjával, majd megfordult, és elinalt. Még Álanincsnek sem ment könnyen a lépéstartás.
1: Röhely! Röhely!
0: Lihegte, ahogy berontottak egy másik sikátorba.
1: Azt hittem egy pillanatig, hogy ki akarsz állni ellenük, és harcolni a végsőkig. Az ördög! Vigye az olyan mókát!
0: Ahogy a sikátor másik végén újra kibukkantak a fényre, Cohen a falnak vetette magát. Ott állt, fejét féloldalra fordítva, ahogy megbecsülte a közeledő léptek távolságát, aztán gyomormagasságban körbelendítette pengéjét egy hirtelen, lapos suhintással. Egy kellemetlennél is kellemetlenebb nesz hallatszott, majd több sikoly, de akkora már Cohen jókora távot megtett az utca hosszából, azzal a szokatlanul csaszogó futással, ami kímélte bütykeit. Álanincsel együtt, aki komoran loholt mellette, berohant egy csillagokkal bemázott kocsmába. Felugrott az asztalra, csak egy egész pici fájdalmas nyögést adva ki, végig nyargalt rajta, csak nem tökéletes koreográfiával, Álanincs pedig, anélkül, hogy lehajtotta volna fejét az asztal alatt szaporázta, a másik végén leugrott. Keresztül rugdosta magát a konyhán, és kirobbant egy újabb sikátorba. Tovább szaladtak még néhány fordulónyit, és betömörültek egy kapu bejáratba. Cohen a falhoz simult, és zihált, míg a kis kék és lila csillagok abban nem hagyták a sziporkázást.
1: Nos,
0: lihegte,
1: te mit szereztél?
2: A fűszertartót, felelte Álanincs.
1: Csak annyit?
2: Hát, végül is muszáj volt az asztal alatt mennem, ugyebár. Te még annyira se villogtál.
0: Cohen rossz kedvűen nézett a kis dinnyére, amit menekülés közben sikerült felnyársalnia.
1: Hát, elég nehéz lehet az élet errefelé,
0: mondta, átharapva a héjat.
2: Kérsz egy kis sót rá,
0: érdeklődött a törpe. Cohen nem válaszolt, csak állt kezében a dinnyével, eltátott szájjal. Álanincs körbenézett. A zsák utcában nem volt semmi, kivéve egy vén ládát, amit valaki a fal mellé tett és ott hagyott. Cohen azt bámulta. Anélkül, hogy ránézett volna, Cohen a törpe kezébe nyomta a dinnyét, és kisétált a napsütésbe. Álanincs figyelte, hogy körbe settenkedett a láda körül. Lopakodva, mára mennyire lopakodásnak nevezhető, ha valakinek izületei úgy nyikorognak, mint egy hajó teljesen kibontott vitorlázattal, és egyszer-kétszer megböki kardjával. Ám hihetetlenül óvatosan, mintha félig meddig arra számítana, akár fel is robbanhat.
2: Csak egy láda!
0: Kiáltotta oda a törpe.
2: Mitől olyan különleges az a láda?
0: Cohen nem mondott semmit. Sziszegve legugolt, és közelről vizslatta a zárat a fedelén.
2: Mi van benne?
0: Kérdezte Álanincs.
1: Hidd el nekem, nem akarod tudni,
0: felelte Cohen.
1: Segíts fel, légy szíves!
2: Igen, de ez a láda...
1: Ez a láda...
0: kezdte Cohen.
1: Ez a láda!
0: Bizonytalanul intett.
2: Szögletes?
1: Hát borzongató,
0: mondta rejtélyesen Cohen.
2: Hát borzongató?
1: Aha.
2: Ó,
0: mondta a törpe. Egy percig csak álltak, és nézték a ládát.
2: Cohen? Mit jelent az, hogy hátborzongató?
1: Nos, hátborzongató az!
0: Cohen elhallgatott, és ingerülten lesütötte szemét.
1: Rúgj bele, és meglátod!
2: Bum!
0: Álanincs acéllal megfejelt törpecsizmája nagy erővel a láda oldalába vágódott.
2: Cohen összerándult.
0: Egyéb nem történt.
2: Aha, értem.
0: Szólt a törpe.
2: A hátborzongató is fából készül, ugye?
1: Nem.
0: Rázta fejét Cohen.
1: Nem értem. Nem így szokott viselkedni. Értem már,
0: folytatta a törpe, aki egyáltalán nem értette, és kezdte azt kívánni, bárcsak Cohen nem ment volna ki a tűző napra sapka nélkül.
1: Azt mondod, el kellett volna fusson?
3: Igen, vagy le kellett volna harapja a lábam!
0: Á, a törpe gyengéden karon fogta Cohent.
1: Amott kellemesen hűvös és árnyékos. Mi lenne, ha kicsit?
0: Cohen lerázta.
3: A falat figyeli,
0: mondta.
3: Látod, ezért nem vesz rólunk tudomást. A falat bámulja.
1: Igen, pontosan,
0: nyugtatta Álanincs.
1: Na, hogy ezt a falat bámulja a picike szemeivel.
3: Nem arhúj, nincs szeme!
0: Vakkantotta Cohen.
1: Jó, bocs,
0: sietett Álanincs korrigálni.
1: Nincsen szeme. A falat szem nélkül bámulja, bocs.
3: Azt hiszem, aggasztja valami,
0: jelentette ki Cohen.
1: Nos, hát, persze, mi sem természetesebb,
0: értett egyet Álanincs.
1: Szerintem a láda azt akarja, hogy menjünk innen, és hagyjuk békibe.
3: Azt hiszem, nagyon zavarban van,
0: tette hozzá Cohen.
1: Igen, határozottan zavarban lévőnek tűnik,
0: bólogatott a törpe. Cohen fürkészően ránézett.
3: Te meg honnan tudod?
0: Álanincs egy szíven ütötte, hogy a szerepek méltánytalanul felcserélődtek. Cohenről a ládára fordította tekintetét, szája tátogott.
1: És te honnan tudod?
0: Kérdezett vissza végül. De Cohen oda se hallgatott. Leült a láda előtt, feltéve, hogy a kulcslyukas rész volt az eleje, és szúrósan rámerett. Álanincs elhátrált.
1: Kész röhely, csettintett az elméje. De ez az átkozott jószág tényleg bámul engem.
3: Rendben,
0: szólalt meg Cohen.
3: Ismerjük egymást, és még csak véletlenül se vagyunk egy véleményen, de mind meg akarjuk találni azt, aki fontos nekünk, igaz?
1: Hát én...
0: kezdte Álanincs, de aztán észbe kapott. Cohen nem hozzá, hanem a ládához beszél.
3: Szóval azonnal mondd meg nekem, hová mentek?
0: Álanincs véghetetlen rémületére a podgyász kidugta lábikóit, neki gyűrközött, és teljes sebességgel nekirontott a legközelebbi falnak. Agyagtéglák és porrá omlott habarcs robbantak körülötte. Cohen áthúkucskált a lyukon. Egy kis szúrtos raktárszoba volt a másik oldalon. A podgyász a padló közepén állt, talpig szörnyű zavarban.
4: Boltos!
0: Kiáltott a két virág.
4: Van itt valaki?
0: Kérdezte Betán.
1: Jaj,
0: mondta Széltoló. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha leültetjük valahova, és megitatjuk egy pohár vízzel, közölte két virág.
1: Feltéve, hogy tudunk neki szerezni.
4: Bármi mást könnyebb lenne,
0: mutatott rá Betán. A szoba tele volt polcokkal, a polcok meg mindennel. Azok a dolgok, amik már nem fértek rájuk, nyalábokban lógtak a sötét, csupa árnyék plafonról. A padlót is elborították a mindenfélét tartalmazó dobozok és zsákok. Nem hallatszott semmi zaj odakintről. Betán megfordult, s már is látta, miért.
1: Még sosem láttam ennyi mindent,
0: jegyezte meg két virág.
1: Hát, legalább egy dolgot biztos nem tartanak, legalábbis pillanatnyilag,
0: szögezte le határozottan Betán.
1: Honnan tudod? Hát csak körül kell nézni. Kifogyott a kijárat.
0: Két virág megpördült. Ahol korábban az ajtó és az ablak helyezkedett el, most dobozokkal megrakott polcok terpeszkedtek, amik úgy néztek ki, mintha már régóta ott állnának. Két virág leültette Széltolót egy roskatag székbe a kassa mellé, és határozatlanul őgyelgett a polcok közt. Volt ott néhány doboznyi szög, meg hajkefe. Voltak ott kortól sárgult szappanrudak. Volt ott egy rakás üvegcse, teli máladozó fürdősóval, amikhez valaki hozzátűzött egy eléggé elszomorítóan vidámkodó kis cédulát, amin az állt minden ellenkező értelmű bizonyíték dacára, hogy a fiola az ideális ajándék a kedvesnek. Valamint volt még egy csomó por is.
2: Betán a másik oldal polcait szemlélte meg, és nevetett.
4: Ide néz!
2: Két virág oda nézett. Amit a lánya kezében tartott, az egy... Nos, egy kis svájci faháznak tűnt. Ám kagylók borították minden centijét, továbbá az elkövető nem átallotta beleégetni a speciális szuvenír feliratot a tetőbe, ami persze felnyitható volt, hogy cigarettát lehessen benne tartani, mi több, bádog hangon el is játszott egy kis nótát.
4: Láttál már ehhez hasonlatost?
2: Kérdezte a lány. Két virág tátott szájjal a fejét rázta.
4: Jól vagy?
2: Faggatta Betán.
4: Azt hiszem, ez a legis leggyönyörűbb dolog, amit valaha is láttam,
2: nyilatkozta a turista. A fejük fölött berregés hallatszott. Felnéztek. A mennyezet sötétjéből egy nagy, fekete gömb ereszkedett alá. Kis vörös fények villogtak rajta, és ahogy figyelték, megfordult, és düllett üvegszemmel bámult rájuk. Az óriási szem kifejezetten baljóslatú volt. Nagyon határozottan azt látszott érzékeltetni, hogy valami rémesen undorítót lát.
4: Hello!
2: Próbálkozott két virág. A pult fölött felbukkant egy fej. Mérgesnek tűnt.
5: Élénken remélem, hogy szándékában állt kifizetni,
2: mondta undokul. Arckifejezése azt sugallta, hogy igenlő választ vár két virágtól, ám esze ágában sincs azt elhinni.
4: Ezt?
2: Ámult el Betán.
4: Akkor se venné meg, ha adna hozzá egy kalap rubintot, és én megveszem. Mennyi lesz?
2: Mondta sürgősen két virág zsebébe nyúlva. Elfancsalodott a képe.
4: Az, hogy nincs nálam egy vas se,
2: folytatta.
4: A pénzem a podgyászban van, de én...
2: Horkantás hallatszott, a fej eltűnt, majd újra előkerült egy fogkefe kiállítás mögül. Egy aprócska emberhez tartozott, akit csak nem tökéletesen elrejtett egy zöld kötény. Nagyon feldúltnak látszott.
5: Nincs pénze!
2: Kezdte.
5: Bejön a boltomba!
4: Nem szándékosan.
2: Vágott közbe gyorsan két virág.
4: Észre se vettük, hogy ott volt.
5: Nem is volt,
2: szögezte le Betán határozottan.
4: Mágikus, mi?
2: A pöttöm boltos tétovázott.
5: Igen,
2: ismerte el végül vonakodva.
5: Egy kicsit.
4: Egy kicsit?
2: Pattogott Betán.
5: Egy kicsit mágikus. Oké, nem is olyan kicsit.
2: Helyesbített a boltos, hátrálva, majd...
5: Rendben!
2: Próbálta enyhíteni a feszültséget, ugyanis Betán továbbra is rászögezte pillantását.
5: Mágikus, no, nem tehetek róla. A rohadt ajtó ugye nem bukkant fel, és tűnt el már megint, ugye nem?
4: De igen, és nekünk nem tetszik az a vacak a plafonon.
2: A boltos felpislogott, és összeráncolt a homlokát. Aztán kisurrant egy kis gyöngyel elfüggönyzött ajtón, amit az áruk félig eltakartak. Utána hosszas berregés, meg nyikorgás hallatszott, és a fekete gömb visszahúzódott az árnyékokba. Helyette gyors egymás utánban megjelent egy nyalá fűszernövény, valaminek mozgó hirdetése, amiről két virág még sose hallott, de ami nyilvánvalóan egy jó éjszakát ital volt, egy páncélöltözék, és végül egy kitömött krokodil, arcán a határtalan fájdalom és meglepődés elképesztően élethű kifejezésével. A boltos is előkerült.
5: Most jobb!
2: Tudakolta.
4: Kifejezett haladás,
2: felelte bizonytalanul két virág.
4: Nekem a növények tetszettek a legjobban.
2: Ekkor széltuló felnyögött. Ébredőben volt. Három általános elmélet született az idők során, a vándorboltok, vagy ahogy tudományosan megcímkézték, taberne vagantes jelenségek magyarázatára. Az első azt posztulálta, hogy sok ezer évvel ezelőtt valahol a multiverzumban kifejlődött egy faj, amely egyetlen különleges képességgel rendelkezett, nevezetesen olcsón vásárolt és drágán adott el. Hamarosan egy hatalmas galaktikus impériumot irányítottak, vagy ahogy ők nevezték, empóriumot, és a faj haladóbb egyénei kimódolták, hogy saját üzleteiket felszereljék olyan egyedülálló hajtóművekkel, amik képesek voltak áttörni magának a térnek sötét falait, és így óriási, új piacokat nyitni. És jóval azután, hogy az empórium világai megsemmisültek a maguk világegyetemének hőhalálában, de nem egy végső, dacos, túlfűtött végkiárusítás előtt,
0: A vándorló csillagboltok továbbra is űzték az ipart, keresztül rágva magukat a téridő lapjain, mint egy könyvmoly a három kötetes családregénye. A második úgy szól, hogy eme üzleteket egy részvételes végzet hívta létre azzal a céllal, hogy a szükséges időpontban a szükséges dologgal lássák el a szükséget szenvedőt. A harmadik azt állítja, hogy az ilyen boltok csupán roppant ügyes megoldások a különféle vasárnap zárva tartandó előírások kijátszására. Mindezen elméletek, bármennyire is eltérőek, két dologban megegyeznek. Egyrészt megmagyarázzák a megfigyelt tényeket, másrészt teljesen és tökéletesen tévesek. Céltoló felnyitotta a szemét, és egy teljes percig feküdt a kitömött hüllőt bámulva. Nem ez volt az elképzelhető legszebb látvány zűrzavaros álmokból ébredően.
1: Varázslat. Szóval ilyen érzés.
0: Nem csoda, hogy a varázslóknak semmi dolga sincs a szexel. Széltoló tudta, mi az a kéjérzet. A maga idejében volt is néhány orgazmusa, sőt, az is előfordult, hogy társaságban, de életében semmi, de semmi még csak meg se közelítette azt a tömény, forró pillanatot, amikor testének minden egyes idegszála kék-fehér tűzben izzott, és a nyers mágia kirobbant ujjaiból. Ez az érzés elragad, felemel, és az elemi erő felcsapó, fodrozódó hullámán lovagolsz a magasba, fel a csúcsra. Nem csoda, hogy a varázslók úgy harcolnak a hatalomért. És így tovább. De persze a fejében lakó varázsigetette, nem Széltoló maga. Kezdte igazán meggyűlölni az igét. Biztos volt abban, hogyha nem ijesztette volna el az összes többi varázsigét, amiket annak idején megpróbált bemagolni, egész tűrhető varázsló válhatott volna belőle saját erejéből. Valahol Széltoló kékre-zöldre vert lelkében a lázadás kicsiny férge karmakat növesztett. Jól van, gondolta. Visszamész az oktávóba az első adandó alkalommal. Felül.
1: Hol a pakolman vagyunk?
0: Kérdezte, szorosan markolva fejét, hát ha akkor nem fog szétrobbanni. Egy boltban, felelte két virág gyászosan.
1: Jó, remélem árulnak késeket, mert azt hiszem szeretném levágni a fejem,
0: mondta Széltoló. Valami a szemben álló két ember arckifejezésében kijózanította. Csak vicceltem. Vagy legalábbis nem gondoltam annyira komolyan. Miért vagyunk itt ebben a boltban?
6: Mert nem tudunk kimenni,
0: válaszolta Betán.
1: Az ajtó eltűnt,
0: tette hozzá két virág segítőkészen. Széltoló egy kissé rozogán lábra állt.
1: Egy olyan bolt?
5: Jó van, na,
0: zsémbelt a boltos.
5: Igen, mágikus, igen, változtatja helyét.
6: Nem. Nem mondom meg magának, hogy miért.
0: Kérem szépen, kaphatnék egy pohár vizet. Esengett Széltoló. A boltos megsértődött.
5: Először nincs pénzük, aztán meg egy pohár vizet akarnak, rivalta. Hát aztán azért ez már azért.
0: Betán felhorkant, és oda csörtetett a kisemberhez, aki megpróbált elhátrálni túl későn. Felkapta a kötény pántjainál fogva, és farkas szemet nézett vele. Igaz, hogy ruhája elszakadt. Igaz, hogy haja összekócolódott, ám egy pillanatra mindazon nők megtestesítőjévé vált, akik valaha az életben rajta kaptak egy férfit, amint jogtalan haszonszerzés szándékával manipulálja a serpenyőket az életmérlegén.
1: Az idő pénz! Sziszegte. Adok magának 30 másodpercet, hogy kerítsen neki egy pohár vizet. Szerintem jó vásárt csinál. Mit szól hozzá?
6: Szavamra,
0: suttogta két virág.
1: Tisztára félelmetes, amikor megharagítják. Hát nem?
0: De, igen, felelte Széltoló a legkisebb lelkesedés nélkül.
5: Igenis, már is,
0: habogta a boltos, szemlátomást meghunyászkodva. És utána kiereszthet minket, tette hozzá Betán.
5: Pompás, amúgy se voltam nyitva ma. Csak megálltam pár másodpercre, hogy kiismerjem magam. Maguk meg betolakodtak.
0: Dünnyögbe távozott a gyöngyfüggönyön át, és egy bögre vízzel tért vissza.
5: Direkt el is mostam,
0: jelentette ki, kerülve Betán tekintetét. Széltoló a bögrében lévő folyadékra pillantott. Valószínűleg tiszta lehetett, mielőtt a bögrébe töltötték, ám most megivása egyenlő lett volna milliárdnyi ártatlan bacillus kiirtásával. Óvatosan letette.
4: Na, majd én alaposan elmosogatom, nyilatkozta Betán, és keresztül masírozott a függönyön.
0: A boltos bizonytalanul intett a kezével, és esdekelve nézett széltolóra meg két virágra.
4: Higgye el, nagyon bájos teremtés, szólt két virág. Hamarosan hozzá fog menni az egyik barátunkhoz.
5: A pasi már tudja.
0: Nem mennek jól a dolgok a csillagbolt üzletágban? Kérdezte széltoló olyan együttérzően, ahogy csak telt tőle. Az emberke megborzongott.
5: Nem is hinné, mondta.
0: Úgy értem,
5: ennyi idő után az ember megtanulja, hogy ne számítson sok jóra. Elad valamit egyszer itt, másszor ott, ugye? Hát ez is csak egy megélhetési forma, ugye? Érti, hogy gondolom? De ez a mostani népség, tudja, akik csillagokat pingálnak a homlokukról, nos, alig, hogy kinyitom a boltot, már is fenyegetőznek, hogy felgyújtják. Túl varázslatos, azt mondják, mire én? Hát persze, hát mágikus, mi más lenne?
0: Akkor tehát sok van belőlük? Faggatta széltoló.
5: Korongszerte gyüzsögnek, barátocskám! De ne tőlem kérdezze, miért?
0: Azt hiszik, hogy a csillag bele fog ütközni a korongba, magyarázta széltoló.
5: És? Bele fog?
0: Sokan azt hiszik, hogy igen.
4: Áj, milyen kár.
5: Itt mindig jó boltot kötöttem. Még, hogy túl varázsos, azt mondják. Hát mi bajuk a mágiával, azt szeretném tudni.
4: Most mit fog csinálni? Érdeklődött két virág.
5: Átruccanok egy másik világegyetembe, van belőlük elég,
0: legyintett a boltos könnyedén.
5: Viszont köszönöm, hogy szóltak a csillagról. Elvigyem magukat valahova.
0: A varázsige belerúgott széltoló elméjébe. Ne, felelte. Azt hiszem, jobb lesz, ha maradunk.
4: Tudja, hogy végigcsináljuk az egészet.
5: Magát akkor nem aggasztja ez a csillagügy?
4: A csillag élet, nem halál, mondta széltoló.
5: Hát az meg, hogy lehet?
4: Mi lehet, hogy?
5: Már megint kezded?
0: Két virág vádlóan szegezte ujját széltolóra. Mondasz dolgokat, aztán meg azt se tudod, hogy beszéltél.
4: Hát én csak annyit mondtam, hogy jobb lesz maradni, mondta széltoló.
0: Azt mondtad, a csillag élet, nem halál, világított rá két virág. A hangod is elváltozott.
4: Csikorgott, meg eltávolodott, ugye?
0: A boltoshoz fordult megerősítésért.
5: Így igaz,
0: bólogatott a boltos.
5: Szerintem a szeme is kancsított egy cseppet.
0: Akkor az az ige volt, közölte széltoló. Át akarja venni az uralmat fölöttem. Tudja, mi fog történni, és azt hiszem, Ankh-Mor Parkba akar menni. Én is oda akarok menni, tette hozzá dacosan. Oda tud vinni minket?
5: Az a nagyváros az Ankh mentén. Szétterpeszkedik, mint egy alföld, és pöcegödröktől brúzlik.
0: Ősi és tiszteletre méltó története van, mutatott rá széltoló. Hangja feszes és rendre utasító a sértett honpolgári büszkeségtől.
4: Nekem nem így írtad le, jegyezte meg két virág.
0: Azt mondtad, hogy az egyetlen olyan város, ami megalapításától fogva ténylegesen dekadens. Széltoló zavarba jött.
4: Igen, de most hát mégiscsak az otthonom, nem?
5: Nem,
0: válaszolta a boltos.
5: Nem igazán. Én azt mondom, ott van az otthon, ahová az ember a kalapját felakasztja.
4: Nem,
0: mondta két virág, aki boldogan világosított fel bárkit. Ahová a kalapját akasztja, az a kalapfogas. Az otthon, az...
5: Akkor én megyek is, és nekilátok, hogy útra kelhessünk!
0: Vágott közbe sietve a boltos, ugyanis Betán visszajött. Az emberke kiiszkolt a lány mellett. Két virág követte. A függöny másik oldalán egy aprócska szoba volt, mindössze egy kicsiny ágyjal, meglehetősen szúrtos tűzhellyel és háromlábú asztallal felszerelve. Aztán a boltos babrált valamit az asztallal, ami olyan hangot adott ki, mint a palacból fanyalogva távozó dugó, és a szobában termett egy faltól falig univerzum.
5: Ne jegyen meg,
0: nyugtatta a boltos, hogy elgomolyogtak a csillagrajok.
2: Nem ijedtem meg, felelte csillogó szemekkel két virág.
5: Ó,
0: mondta a boltos némileg bosszankodva.
5: Hát mindegy, ezek csak virtuális képek, amiket a bolt hoz létre, nem maga a valóság.
2: És bárhová elmehet?
5: Dehogy, döbbent meg a boltos. Különféle biztonsági szelepek vannak beépítve. Végül is semmi értelme se lenne olyan helyre menni, ahol az egyfőre eső, szabadon elkölthető jövedelem elenyésző, ugye bár? És persze kell egy alkalmatos fal is. Már itt is vagyunk. Ez a maga univerzuma. Mondhatom, nagyon csecse. Valóságos világegyedemecske.

0: Íme az űr feketesége, ahol csillagok milliárdjai ragyognak, akár a gyémántpor, vagy, ahogy egyesek mondanák, mint óriási, felrobbanó hidrogéngömbök a roppant messzeségben. De hát persze, annyi mindent mondanak az emberek. Egy árnyék kezdi eltakarni a távoli csillogást. Egy árnyék, ami feketébe, mint maga az űr. Innen sokkal nagyobbnak is látszik, mert az űr nem igazán nagy, csak egy hely, amiben a dolgok nagyok lehetnek. A bolygók például nagyok, de annak is szánták őket. És nincs abban semmi különös, ha valami épp a megfelelő méretű. De ez az árnyék, ami úgy elrejti az eget, mint Isten lépésének nesze, nem egy bolygó. Ez egy teknőc. 10 000 mérföld hosszú, kráterhelyes fejétől páncélozott farkáig. Nagy Atuin, óriási. A nagy úszólábak esetlenül emelkednek és merülnek, különös formákba torzítva a teret. A korongvilág, mint valami királyi bárka, siklik az égen keresztül. De még Nagy Atuin is küszködik, elhagyva az űr határtalan mélyét, mert meg kell harcoljon a napzátonyok kínzó áramlataival. A mágia gyengébb errefelé, a fénypart vidékén. Még egy néhány ilyen nap, és a korongvilágot elsöpri a valóság nyomása. Nagy Atuin tisztában van ezzel, ám emlékezik arra, hogy mindezt megtette már sok-sok évezreddel korábban. A csillagteknős a törpe csillag fényétől vörösen ragyogó szemét nem a csillagra szegezi, hanem egy kis foltra a közeli űrben.
1: Jó, de most hol vagyunk?
0: Kérdezte két virág. A boltos asztala fölé görnyedve csak a vállát vonogatta.
2: Nem hinném, hogy bárhol is vagyunk, felelte. Azt hiszem, hogy egy kotangens abszurditásban tartózkodunk pillanatnyilag, de lehet, hogy tévedek. A bolt általában tudja, mit csinál.
1: Úgy érti, maga nem tudja?
2: Hát felszedtem valamicskét, jártamban, keltemben.
0: A boltos kifújta az orrát.
2: Néha olyan világban lombolok, ahol értenek az ilyesmihez.
0: Kis szomorú szemét két virágra vetette.
2: Magának olyan kedves arca van, uram. Akár el is mondhatom.
0: El is mondhat mit?
2: Tudja, ez nem élet. Már, mint a bolt vezetése. Kérem, nincs megállás. Mindig mozgásban vagyunk, nincs záróra.
1: De hát akkor miért nem hagyja abba?
2: Hát ez az uram. Nem tehetem. Meg vagyok átkozva, de megám. Borzasztó dolog.
0: Újra kifújta az orrát. Megátkozták, hogy egy üzletet vezessen?
2: Mindörökkön, uram, mindörökkön, záróra nélkül, évszázadok óta. Tudja, volt az a zaféra bűbájossal. Szörnyű dolgot cselekedtem.
0: Egy boltban?
2: Persze. Nem emlékszem, mit is akart, de amikor kérte, én egy olyan szippantó hangot adtam ki, tudja, olyasmit, mintha befelé fütyűrésznék.
0: Bemutatta.
2: Két
0: virág komoran nézett, ám szíve mélyén kedves ember volt, mindig kész megbocsátani.
1: Értem, mondta lassan. De még akkor...
2: Ez nem minden.
1: Ó.
2: Azt is mondtam neki, hogy ilyesmire nincs kereslet.
1: Miután cuppogott?
2: Igen. És valószínűleg vigyorogtam is. Egek.
1: De nem nevezte nagy jó uramnak, ugye nem?
2: Én lehet, hogy úgy szólítottam. Van még.
1: Csak nem.
2: De igen. Azt is mondtam, hogy megrendelhetem neki, és jöjjön vissza érte másnap.
1: Na hát ez nem hangzik olyan rosszul,
0: csodálkozott két virág, aki a multiverzum összes élőlények közül egyes egyedül hagyta, hogy a boltok megrendeljenek dolgokat számára, és az ellen sem tiltakozott, hogy jelentékeny összegeket fizessen a boltosoknak, amiért kényelmetlenséget okozott nekik azzal, hogy tárolniuk kellett valamit gyakran órákig is.
2: Akkor korán zártam másnap, mondta a boltos. Igen. És hallottam, hogy a kilincset ráncigálta. Pedig kitettem egy táblát is azzal a felirattal, hogy zárvatartás idején még nekromanta cigarettát se árusítunk. És ráadásul, amikor hallottam, hogy dörömből kérem, én elnevettem magam.
1: Elnevette magát?
2: Igen. Így. Hnaf, naf, naf, nablort.
1: Valószínűleg nem a legbölcsebb dolog ilyet tenni. Jegyezte meg két virág fejét csóválva.
2: Tudom, tudom. Apám mindig mondta, fiam, sose üsd az orrod varázslók dolgában. Na szóval, hallottam, ahogy kiabál valamit arról, hogy sose legyen záróra, meg egy csomó szót, amit nem értettem, és akkor a bolt, megelevenedett.
1: És azóta egyfolytában így vándorol.
2: Igen. Feltételezem, hogy egy nap talán megtalálom a bűbájost, és esetleg az az izé, amit akart, lesz raktáron. Ám addig mennem kell egyik helyről a másikra.
1: Micsoda szörnyű dolog ilyet tenni, mondta két virág. A boltos a kötényébe törölte orrát.
2: Köszönöm,
1: hálálkodott.
0: De azért ennek ellenére se kellett volna ilyen rettentően megátkozza magát,
1: tette hozzá két virág.
2: Nos, igen.
1: A boltos kisimította a kötényét, és hősiesen megpróbálta összeszedni magát.
2: De mindez persze nem juttatja magukat Ankh-Morpork parkba, ugye?
1: Érdekes, szólt két virág, hogy annó a podgyászom is egy ilyen boltban vettem. Úgy értem, egy másik üzletben.
2: Igen, többen vagyunk,
1: fordult vissza asztalához a boltos.
2: Úgy hallottam, hogy ez a bűbájos, ugyancsak türelmetlen férfiú.
1: Vég nélkül bolyongani a világegyetembe, merengett két virág.
2: Pontosan. Viszont meg lehet valamicskét takarítani a tarifákon.
1: Tarifákon?
2: Igen, az...
1: A boltos elhallgatott, homlokát ráncolva.
2: Nem igen, emlékszem már. Nagyon régen volt. Tarifa. Tarifa.
1: Speciális tüzelő?
2: Az. Valószínűleg az.
1: Árcsak, valami töri a fejét, mondta Cohen. Ála nincs fáradtan felnézett. Egész kellemes volt ücsörögni itt az árnyékban. Most arra ugyan már kiókumulálta, hogy menekülési kísérlete egy egész városnyi hibbant elmebajostól oda jutotta, hogy cserébe mindössze egyetlen tébolyodott figyelmét élvezheti, viszont azt teljes körülön. Azon mélázott, vajon eléle addig, hogy ezt megbánhassa. Őszintén remélte, hogy igen.
2: Igen... Határozottan gondolkozik valamin,
1: jegyezte meg keserű.
2: Akárki láthatja.
1: Azt hiszem, megtalálta őket.
0: Jó.
1: Kapaszkodj bele!
0: Megőrültél?
1: Kérdezte Álanincs. Ismerem már ezt a dolgot, hidd nekem!
3: Különben is! Inkább itt maradnál a csillagosokkal! Nem kizárt, hogy szívesen elbeszélgetnének veled!
1: Cohen a podgyászhoz oldalazott, aztán lovagló ülésben rápattant. A podgyász rá se rántott.
3: Siess!
1: Szólította a törpét.
3: Szerintem mindjárt nekiindul!
1: Ála nincs vállat vont, és nagy óvatosan Cohen mögé mászott.
0: Valóban? És mégis hogyan fog elindul?
1: Ankh-Morpork. A városok gyöngye.
0: Ez természetesen nem igazán hű leírás, egyáltalán nem gömbölyű és fényes. De még legáldázabb ellenségei is el kell ismerjék, hogy ha már valamihez muszáj hasonlítani Angkor-Porkot, akkor az akár egy kis darab piszak is lehet, amit egy haldokló puhatestű kóros váladéka borít. Bizonyára vannak nagyobb városok. Bizonyára vannak gazdagabb városok. Biztosan vannak szebb városok, ám nincs város kereke multiverzumban, amely versenyre kelhetne Angkor-Pork szakával. Az ősöregek, akik egyetemes tudással bírtak a világegyetemekről, szagolták Kalkutta és Krc és Marsfüred szagát, egyhangúan úgy vélték, hogy még ezen kirívó példái a szaglószervi költészetnek is csupán csak fűzfarímek, ha Angkor-Pork dicsőséges bűzével állítjuk őket szembe. Beszélhetsz nekem aluljárókról, beszélhetsz nekem fokhagymáról, beszélhetsz nekem Franciaországról, csak így tovább. De ha nem szagoltad Angkor-Porkot egy tüzes nyári napon, fogalmat sincs az igazi bűzről. A polgárok büszkékre. Ha szép az idő, kihurcolják székük az utcára, hogy minél jobban kiélvezhessék. Felfújják az arcuk, megdöngetik mellkasuk, és vidáman kommentálják az árnyalatnyi, ám jellegzetes nüanszokat. Még szobrot is állítottak neki, megörökítendő az alkalmat, amikor egy ellenséges állam csapatai egy sötét éjszaka loppal megkísérelték elfoglalni a várost, és egész a városfalak tetejéig jutottak, mielőtt legnagyobb rémületükre ordugóik felmondták a szolgálatot. Jómódú kereskedők, akik hosszú éveket töltenek külföldön, otthonról hozatják a szagot, különlegesen lezárt és lepecsételt üvegecskékben. Amik midőn kinyitják őket, könnyeket csalnak nevezett kereskedők szemébe. Hát így hatott, bizony. Csak egyetlen módon tudjuk leírni azt a hatást, amit Angkor-Pork szaga gyakorolt az érkezőkre, és ez a következő analógia. Végy egy skót mintás gyapjú takarót. Alaposan szórd meg konfettivel, világítsd meg villogó fénnyel. Most végy egy kaméleont. Helyezd rá a skót kockákra, nézd meg jó alaposan. Látod? Ez magyarázza, hogy amikor a bolt végül Angkor-Porkban materializálódott, miért ült széltoló nyársat nyelve, és jelentette be azonnal, hogy megjöttünk. Ugyanekkor miért sápadt el Betán és két virág, akiknek nem volt szaglóérzéke, és miért kérdezte, honnan tudod? Hosszú volt a délután. Városok széles választékában, sok-sok falon törtek be a valós térbe, mert a boltos szerint a korong mágikus mezeje megtett minden tőle telhetőt, hogy mindent összezavarjon. Az összes várost elhagyta lakosságának többsége, és hibbant, balfülbámuló népség vándorló bandái birtokolták őket.
1: Honnan jönnek ezek ilyen sokan?
0: Firtatta két virág, amikor már a sokadik csőcselék elől menekültek el.
2: Minden épp elmélyű emberben lakozik egy őrült, foggal köröm megküzdve, hogy kiszabaduljon,
0: mondta a boltos.
2: Mindig is így gondoltam. Senki sem bolondul meg olyan gyorsan, mint egy teljesen épp elmélyű ember.
1: Ennek nincs semmi értelme, közölte Betán, de ha van, akkor nekem nem tetszik.
0: A csillag nagyobb volt, mint a nap. Ma éjjel nem lesz éjszaka. A szemközti láthatáron a korong saját napocskája a tőle telhető legtöbbet követte el, hogy normálisan lenyugodjék, és mindezen vörös fény általános összhatása a várost, mely sosem volt különösebben gyönyörű, olyanná varázsolta, amilyet csak egy fanatikus festőművész alkothat, miután kizárólag cipőfényen élt hosszasan. Mindazonáltal ez volt az otthon. Széltoló fels lebámult az üres utcán, és csak nem boldognak érezte magát. Elméje hátsójában az ige nagy felhajtást csapott, de nem törődött vele. Talán igaz lehetett, hogy a mágia veszített erejéből, ahogy a csillag közeledett, vagy esetleg olyan sokáig lakott az ige a fejében, hogy Széltoló kifejlesztett egyfajta lelki immunitást, minden esetre képes volt ellenállni neki. A kikötőnél vagyunk, nyilatkozta. Érzitek a tengeri levegőt? Ó, revegte Betán nekidőlve a falnak.
1: Igen.
0: Hát hiába az ózonnak nincs párja, mondta Széltoló. Ennek a levegőnek karaktere van, úgy bizony. Mélyet lélegzett. Két virág a boltoshoz fordult.
1: Nos, remélem, egy szép napon rábukkan a bűbájosára, búcsúzott. Sajnálom, hogy nem vettünk semmit, de tudja, minden pénzem a podgyászomban van.
0: A boltos valamit a kezébe szuszakolt.
2: Nincs semmi kis ajándék, mondta. Szüksége lesz rá?
0: Visszainalt boltjába, az ajtócsengő csengett, a kitett tábla, amely azt javalta, jöjjön vissza holnap, ha Málé Csali féle piócákra, kis vérszopókra vágyik, reménytelenül csapkodta az ajtót, és a bolt visszaolvadt a téglafalba, mintha sose lett volna ott. Két virág óvakodva odanyúlt, megérintette a falat, mert nem igazán akart hinni a szemének.
1: Mi van az acskóban? Kérdezte Széltoló.
0: Egy barna, durva papírból készült szatyor volt, spárgafülekkel.
1: Ha lábakat növeszt, akkor hallani se akarok róla, jelentette ki Betán.
0: Két virág belekukkantott, és kihúzta belőle tartalmát. Ez mind, lepődött meg Széltoló. Egy kagyló borított a házikó.
1: Roppant hasznos jószág, védelmezte tulajdonát két virág. Cigarettát is lehet benne tartani.
4: És pont ez az, amire piszkosul szükséged van, mi? Érdeklődött Széltoló.
1: Én inkább egy sokfaktoros napolaj mellett kardoskodnék, jegyezte meg Betán.
0: Na, gyerünk, javasolt a Széltoló, s nekivágott az utcának. A másik kettő követte. Felmerült két virágban, hogy ideje lenne néhány keresetlenül vigasztaló szót, egy kis tapintatos beszédet intézni Betánhoz, ami, fogalmazta magában két virág, kihúzná őt önmagából, és általában felvidítaná.
1: Ne aggódj, vágott bele. Van rá szansz, hogy Cohen esetleg még életben van? Én arra számítok, hogy minden további nélkül életben van, mondta Betán.
0: Rátiporva minden egyes macskakőre, mintha személyes sérelmet dajkálna ellenük.
1: Nem érsz meg 87 évet ebben a szakmában, ha csak úgy állandóan meghalsz. De nincs itt.
2: Na, podgyászom sincs,
0: sajnálkozott két virág.
1: Na, persze, azért az nem ugyanaz a kategória.
2: Szerinted a csillag bele fog ütközni a korongba? Nem,
0: felelte határozottan két virág.
2: Miért nem?
1: Mert Széltoló nem úgy gondolja.
0: A lány döbbenten bámult rá.
2: Jó, figyelj,
0: folytatta a turista.
2: Tudod, hogy mit csinálnak a hínárral?
0: Betán az örvényfenségon nőtt fel, csupán mesékben hallott a tengerről, és már korábban eldöntötte, hogy ki nem állhatja. Értetlenül nézett.
2: Megeszik?
0: Nem. Az a szokás, hogy felakasztják az ajtó kívül, és a hínár elárulja, hogy lesz-e eső. Egy másik dolog, amit Betán már megtanult, hogy teljesen fölösleges megkísérelni, megérteni bármit is, amit két virág mond, és az egyetlen célra vezető módszer az, ha az ember lépést próbál tartani a beszélgetéssel, és reméli, hogy amikor a lépteket sarokhoz érnek, rá tudja vetni magát.
2: Értem, mondta.
0: Tudod, Széltoló is pont ilyen.
2: Mint a hínár.
0: Igen. Igen.
2: Ha akad bármi is, amitől megrémülhet, meg fog rémülni. De most

0: széltoló elhallgatott. Arca fájdalmas maszkba rándult, kezét füléhez emelte, s nagyot nyögött. Bánt az ige?
1: Jaj!
0: Próbálj dúdolni! Széltoló grimaszolt.
1: Szándékomban áll megszabadulni tőle, mondta nehezen érthetően. Vissza fog kerülni a könyvbe, ahova tartozik. Vissza akarom kapni a fejem.
0: De akkor...
2: kezdte két virág, de abba hagyta. Mind hallották a távoli kántálást és sok-sok láb dobbanását.
0: Szerinted a csillagosok?
2: Kérdezte Betán.
1: Azok voltak.
2: Az élen masírozók befordultak a sarkon, úgy 100 yardnyira, tépet fehér lobogójukon, 8 ágú csillag.
0: Nem csak csillagosok, mutatott rá két virág. Mindenféle népség.
2: A tömeg, ahogy elhaladt, magával sodorta őket. Az egyik pillanatban egy kihalt utcán álltak, a következőben elkerülhetetlenül felragadta őket az emberiség dagája, s magával hurcolta hőseinket előre, át a városon. Fákja fény táncolt könnyedén a nedves alagutakon, mélyen az egyetem alatt, ahogy a 8 varázslói rend vezetői libasorban vonultak előre.
3: Legalább itt lenn hűvös van,
2: mondta az egyik.
4: Nem kellene itt lennünk.
2: Ármánd, aki a menet élén haladt, nem szólt semmit, viszont erősen gondolkozott. Az övébe dugott kis üveg olajra gondolt, meg a 8 kulcsra, amit a mágusok hoztak magukkal. 8 kulcs, amely abba a 8 zárba passzolt, amik az oktávót állványához láncolták.
0: Azt gondolta, hogy a vén varázslók, akik érzékelik a mágia elszivárgását, el lesznek foglalva saját bajaikkal, és talán nem lesznek annyira éberek, mint kellene. Arra gondolt, hogy pár percen belül az oktávót, a legtöményebb mágia koncentrációt a korongon a kezébe kaparintja.
2: Annak ellenére, hogy hűvös volt az alagútban, izzadni kezdett. Oda értek egy ólommal megerősített ajtóhoz, amit a puszta sziklába vágtak. Ármánd előhúzott egy nehéz kulcsot. Egy igazi, becsületes vaskulcsot, nem afféle kitekeredett és meghökkentő kulcsot, ami az oktávót nyitja. Befecskendezett némi olajat a zárba, bedugta a kulcsot, elfordította. A zár tiltakozást nyikorogva nyílt.
1: Egy a szándékunk?
2: Kérdezte Ármánd.
0: Egy sor bizonytalanul beleegyező mormogást kapott válaszul.
2: Meglökte az ajtót.
0: Tömény és valahogy olajos levegő meleg fuvallata sepert át rajtuk. A levegőt éles hangú és kellemetlen csipogást töltötte meg. Minden orr, köröm és szakál oktarin szintű sziklákat hányt. A varázslók fejük lehajtva a szobából kitörő véletlenszerű mágia viharával szemben előre csörtettek. Félig megformálódott alakok kuncogtak és viháncoltak körülöttük, ahogy a tömlöc létsíkok lidércnyomásos lakói folyamatosan próbáltak egy űrizetlen bejáratot találni azokkal a dolgokkal, amit ujjaiknak tekinthetünk, mert a kardjaik végén helyezkednek el a tűzfény körébe, ami a józan ész és rend univerzumának számított a szemükben. Még ebben a minden mágikus dolog számára válságos időben is, még ebben a minden varázslatos rezdülést eltompítva tervezett helységben is, az oktávó mágiától sistergett. Igazából nem is volt szükség a fáklyákra. Az oktávó megtöltötte a szobát egy tompa, ám baljós fénnyel, ami szigorúan véve egyáltalán nem is volt fény, hanem a fény ellentéte. A fény ellentéte nem a sötétség, az csupán a hiánya. És ami a könyvből sugárzott, az az a fény, ami a sötétség túloldalán lakozik. A mágia fénye. Eléggé kiábrándító bíbor színe volt. Ahogy már korábban feljegyeztük, az oktávót egy állványhoz láncolták, és a pulpitust olyan formára faragták, ami bizonytalanul madár alakúnak, némiképp hüllőszerűnek és borzalmasan elevennek látszott. Két villogó szeme szemlélte a mágusokat rejtett gyűlölettel.
1: Láttam, hogy megmozdult, mondta egyikük.
0: Egészen addig teljes biztonságban vagyunk, amíg nem érünk hozzá a könyvhöz,

0: nyugtatta Armand. Övéből előhúzott egy pergament, és kigöngyölte. Hozza már valaki ezt a fákját közelebb, kérte.
1: És nyomod el rögtön azt a cigarettát?
0: A felbőszülő büszkeség kirobbanására számított, de nem következett be. Helyette a megtévedt varázsló reszkető ujjakkal kivette szájából a csikket, és a földbe taposta. Armand ujjongott. Szóval, gondolta, megteszik, amit csak mondok. Lehet, hogy csak most, de a csak most az épp elég lesz. Egy régóta halott varázsló ákombákom írását csillabizálgatta. Rendben, mondta, lássuk csak. Lethembe fétendőve őt, az, ki mindenek őrizője. A tömeg átözönlött az egyik hídon, ami Morporkot összekötötte Ankkal. Alatta a folyó, ami jobb időkben amúgy magasra áradt, pusztán csak csörgedezett, igaz, gőzölögve. A híd jobban rázkódott a lépések alatt, mint kellett volna. Fura örvénések szaladtak végig a folyó sáros maradványain. Egy közeli ház tetejéről lezuhant néhány cseréb. Mi volt ez? Kérdezte két virág. Betán hátra nézett és felsikoltott. A csillag felkelt. Ahogy a korong saját napja eliszkolt a biztonságba a láthatár alá, a csillag óriási, püffett gömbje lassan felkúszott az égre, míg nem teljes egészében több fokkal a világ pereme fölé ért. Behúzták széltolót egy kapuai relatív biztonságába. A tömeg észre sem vette őket, csak rohant tovább, riadta, mint a lemingek. A csillagon foltok vannak, jelentette ki két virág. Nem, rázta fejét céltoló. Azok izék, amik a csillag körül keringenek, mint a nap a korong körül. De ezek nagyon közel vannak, mert elhallgatott. Majdnem tudom. Mit? Meg kell szabaduljak ettől az igétől. Merre van az egyetem? Kérdezte Betán. Erre, mutatta széltoló. Népszerű hely lehet. Arra tart mindenki. Valahogy, jegyezte meg széltoló, nem hinném, hogy az esti tagozatra akarnának beiratkozni. Valójában a láthatatlan egyetem ostrom alatt állt, vagyis legalábbis azon részei, amiket kidugott a szokványos mindennapi dimenziókba, ostrom alatt álltak. Kapuink kívül a tömegek általában véve két követelés valamelyikét hangoztatták. Azt követelték, hogy vagy a varázslók azonnal hagyják abba a piszmogást, és tüntessék el a csillagot, vagy, és ez volt, amit a csillagosok preferáltak, B. hagyjanak fel a mágiával, és kövessenek el szabályszerűen testületi öngyilkosságot, méghozzá késedelem nélkül, imégyen megtisztítva a korongot a varázslat átkától, és egyben elűzve a borzalmas fenyegetést az égről. A varázslóknak a fal másik oldalán fogalmuk se volt róla, hogyan cselekedjék meg A-t, és eszük ágában se volt elkövetni B-t, és sokan közülük határozottan C mellett voksoltak, ami nagyjából abból állt, hogy lépjenek meg titkos oldalajtókon, és pucoljanak el olyan messzire, amennyire csak lehet, hanem még gyorsabban. Ami megbízható varázserő még maradt az egyetemen, azt arra használták, hogy a hatalmas kapukat biztonságosan zárva tartsák. A varázslók e percekben kellett rájöjjenek, hogy noha nagyon remek és imponáló dolog varázslattal táruló, záruló kapukkal felvágni, fel kellett volna merüljön az építőkben, hogy vészhelyzet esetére esetleg üdvös lett volna valami kiegészítő eszközzel is felszerelni őket. Veszem azt például egy pár közönséges, kevésbé lenyűgöző, ám benyomásokra érzéketlen, szilárd vasretesszel. A kapuk előtt a nép több nagy mágiát gyújtott, leginkább a hatás kedvéért, hisz mi másért, mivel a csillag okozta hűség már amúgy is perzselt.
1: De még mindig lehet látni a csillagokat, mondta két virág. Úgy értem a többi csillagot, a kicsiket.
0: Fekete égbalta. Széltoló ügyet sem vetett rá. A kapukat bámulta, amiket egy csoportnyi csillagos meg egyéb polgár próbált betörni.
1: Reménytelen, jelentette ki Betán. Sose jutunk be. Hová mész?
2: Sétálni,
1: vetette oda Széltoló. Határozottan elindult egy mellékutcán. Erre csak egy-két szabadúszó felkelő akadt, főleg a boltok szétrombolásában elmerülve. Széltoló észre sem vette őket, csak haladt a fal mentén, míg nem az párhuzamossá vált egy sötét sikátorral, amely azzal a szokásos, sajnálatos szaggal bírt, amely minden sikátor sajátja mindenütt. Ott aztán kezdte alaposabban megnézegetni a kőmíves munkát. Nagyon közelről. A fal itt 20 láb magas volt, s kegyetlen fémtüskék koronázták.
2: Szükségem van egy késre,
1: közölte. Egy keresztül fogod vágni magad? Kérdezte Betán. Csak kerítsetek nekem egy kést, mondta Széltoló a köveket kopogtatva. Két virág és Betán összenéztek és vállat vontak. Néhány perccel később egy egész komoly késválasztékkal tértek vissza, sőt, két virágnak sikerült még egy kardot is szereznie.
3: Kiszolgáltuk magunkat,
1: jelentette Betán.
0: De hagytunk értük pénzt,
1: protestált két virág.
0: Úgy értem, hagytunk volna pénzt, ha lett volna nálunk.
3: Így hát ragaszkodott ahhoz, hogy írjunk egy kötelezményt.
1: Fejezte be Betán lemondóan. Két virág teljes magasságában, amiért mellesleg nem volt érdemes erőlködni, kihúzta magát.
0: Nem látom okát,
1: kezdte feszesen.
3: Persze, persze,
1: vágott közbe Betán, miközben rossz kedvűen lecsütsen.
0: Tudom, hogy nem.
3: Széltoló, az összes boltot feltörték, és egy csomó ember szolgálta ki magát némi zeneszerszámmal az utca másik oldalán. El tudod ezt képzelni?
1: Aha, felelte Széltoló, felmarva egy kést, és elgondolkozva vizsgálgatva pengéjét. Biztos kobzosok. Belevágta a pengét a falba. Elcsavarta, és visszalépett, amikor egy nehéz kő kizuhant. Felnézett. Hangtalan számolt, majd újabb követ emelt ki helyéről.
0: Hogy csináltad?
1: Firtatta két virág. Csak tarts bakot, jó? Mondta Széltoló. Egy pillanattal később lábát az általa teremtett üregbe ékelve további lépcsőfokokat állított elő, immár a fal fél magasságában.
0: Ilyen ez már évszázadok óta, lebbent le a hangja. A kövek egy némelye körül nincs a barcs. Titkos bejárat, érted?
2: Vigyázzatok ott alul!
1: Még egy kő csattant a macska köveken.
0: Réges-régen készítették az akkori diákok, mesélte Széltoló. Az ilyen kijárat kapóra jön lámpaoltás után.
3: Aha,
1: mondta értően két virág. Értem.
3: Hát a falon és usgyi, nyomás a fényesen kivilágított kocsmákba inni, meg énekelni, meg verseket szavalni, mi?
1: Majdnem teljesen igaz, kivéve az éneklést, meg a költészetet, válaszolta Széltoló. Néhány tüskének ki kéne járnia. Valami megcsendült.
0: Ezen az oldalon nem lehet olyan nagyot esni,
1: hallatszott a hangja pár másodperc múlva.
0: Na gyertek! Már ha jöttök, persze!
1: Így tehát Széltoló, két virág és Betán bejutottak a láthatatlan egyetemre. Másutt az egyetem területén a 8 varázsló bedugta a 8 kulcsot, és számos egymásra vetett, aggodalmas pillantás után elfordították őket. A zár kinyílt egy kis, alig hallható kattanással. Az oktávó megszabadult bilincseitől. Halavány oktanin fény játszott borítóján. Armand érte nyúlt, megfogta, és a többiek közül egy sem protestált. A karja vizsergett. Az ajtó felé fordult.
0: S most, fivéreim, menjünk a nagy csarnokba, javasolta. Ha előre mehetnék,
1: és még mindig nem tiltakozott senki. Elért az ajtóhoz, hón alatt a könyvvel. Forrónak és csiklandónak érezte. Minden lépésnél egy kiáltásra, egy ellenvetésre számított, de nem jött egy se.
0: Teljes akarat erejét latba kellett vesse, hogy el ne nevesse magát.
1: Simábban ment, mint képzelte.
3: A többiek még csak félúton jártak a klaustrofóbiát keltő sötét zárkában, amikor ő már túl volt az ajtón, és lehet, hogy észrevettek valamit abból, ahogy a vállát kifeszítette, de már túl késő volt, mert átlépett a küszöbön, megragadta a kilincset, becsapta az ajtót, elfordította a kulcsot, és elkacagta a kacajt. Könnyed léptekkel sétált vissza a folyosón, mit sem törődve a varázslók felbőszült ordításával, akik most arra felfedezték, mennyire lehetetlen bármit is kezdeni varázsigékkel egy olyan helyiségben, amit direkt mágia átnemeresztőre építettek. Az Oktávó vergődött, de Armand szorosan tartotta. Már rohant. Elméjét elzárva a hón alatti rémületes érzetektől, ahogy a könyv alakot változtatott, szőrös, szúrós és csontvátszerű formákat öltött. A keze érzéketlenné vált. Az elmosódó ciripelés, amit már korábban is hallott, határozottan felhangosodott, s egyéb hangok is hallatszódtak mögüle. Kacsingató hangok, hívogató hangok. Hangok, amiket elképzelhetetlen borzalmak adtak ki, és Armand úgy találta, túlontúl könnyen el tudja képzelni a hangadókat. Ahogy átnyargalt a nagy csarnokon, fel a főlépcsőn, az árnyékok mozgásba lendültek, csatasorban rendeződtek, és bekerítették. Arra is ráeszmélt, hogy valami követi, valami, aminek csattogó, obszténul gyorsan szaladó lábai vannak. Jég képződött a falakon. Az ajtónyílások belerúgtak, ahogy elszáguldott mellettük. Lába alatt a lépcsőt kezdte egy nagy nyelvnek érezni. Ám nem hiába töltött oly sok órát az egyetem különleges agytorna termében mentális muszklikat fejlesztendő. Tudta, nem szabad hinni az érzékeknek, mert megtéveszthetőek. A lépcsők ott vannak valahol. Akard őket oda. Szólítsd őket a létbe, ahogy megmászod őket. És öcskös, jó lesz, ha jól csinálod. Mert ez bizony nem csak képzelődés. Nagy Atuin lelassított. A mennyei teknőc, akkora úszólábakkal, mint egy kontinens, küzdött a csillag vonzása ellen, és várt. Nem kell hosszasan várakoznia. Széltoló besompolygott a nagy csarnokba. Néhány fáklya világolt, és az egész úgy nézett ki, mintha valamiféle mágikus munkálathoz rendezték volna be. De a szertartásos gyertyatartókat felborították. A padlóra krétázott, bonyolult nyolcszögek elkerődtek, mintha valami táncot ropott volna rajtuk valaki, és a levegőt valamilyen, még ankh-morporki mértékkel is kellemetlen szag töltötte be. Kissé kénkőre emlékeztető, de főleg valami sokkal rosszabbra. Olyan szaga volt, mint egy dísztó fenekének. A távolból csattanás és kiabálás orkán hallatszott. Úgy néz ki, a kapukat betörték, kommentált a széltoló. Tűnjünk innen, javasolta Betán. Erre vannak a pincék, közölte széltoló, és átvágott egy boltív alatt. Ott lent? Igen. Inkább itt maradnál? Kivett egy fáklyát fali gyűrűjéből, és elindult a lépcsőkön lefelé. Néhány lépcsőfordulóval lejjebb a falat már nem burkolták fatáblák, látszott a csupasz szikla. Itt, ott és amott nehéz ajtók voltak kitámasztva.
1: Hallottam valamit,
3: jegyezte meg két virág. Széltoló fülel. Úgy tűnt, a lenti mélységekből jön valami zaj. Nem hangzott ijesztőnek. Úgy hangzott, mintha egy csomó ember dörömbölne egy ajtón, és kiabálná, ajvé! Ezek nem azok a dolgok a tömlöclét síkokból, amiről meséltél, ugye? Kérdezte Betán. Azok nem átkozódnak így, mondta széltoló. Na, gyerünk! Végig siettek a nyírkos folyosókon az elővöltött káromkodásokat és méről fakadó, ugató köhögést követve, amik valahogy megnyugtatólag hatottak, mert bármi, ami ennyire zihál, döntötték el a hallgatózók, kizárt dolog, hogy veszélyt jelentsen. Végül egy benyílóba vájt ajtóhoz értek. Olyan erősnek látszott, ami akár magát a tengert is vissza tudná tartani. Volt rajta egy csöpp kémlelő nyílás. Hé! Kiáltott a széltoló. Ez nem túl praktikus indítás, de semmi jobb nem jutott eszébe. Hirtelen csönd támadt. Aztán egy hang az ajtó másik oldalán,
0: nagyon lassan így szólt.
4: Ki van ott kinn?
1: Széltoló felismerte a hangot. Ez rángatta ki az álmodozásból, s taszajtott a rettegésbe oly sok napos délután az osztályteremben évekkel korábban. Lumoél Panther volt, aki valaha személyes életcéljául tűzte ki, hogy a fiatal széltoló fejébe verje a kristálygömbből jóslás és idézés alapfogalmait, persze Indiába.
0: Széltoló emlékezetébe idéződött egy malacpofa szúrós szemekkel, és a hang, amint azt mondja,
4: és most Széltoló uraság kijön ide a táblához, és felrajzolja nekünk az idevágó szimbólumot,
0: és az 1000 mérföldes út keresztül a várakozás teljes osztályon, amint próbál visszaemlékezni arra, mi a francról motyogott a hang 5 perccel korábban. Még most is kiszáradt a torka a félelemtől és oktalan bűntudattól. A tömlött szlétsíkok tutira nem voltak az anyagban.
1: Kérem, uram, én vagyok az széltoló, uram,
0: cincogta. Aztán látva, hogy két virág és Betán hogy megbámulják, köintett.
2: Igen,
0: tette hozzá, annyira elmélyítve a hangját, amennyire csak tudta.
2: Az van itt, maga a széltoló, úgy van, az van itt.
0: Az ajtó másik oldaláról suttogások, susogása hallatszott.
5: Széltoló, Széldobó, emlékszem egy sülövére, aki nem volt?
6: Az igen, emlékszel?
5: Széltoló!
0: Csönd támadt. Aztán a hang megszólalt.
4: Feltételezem, a kulcs nincs a zárban, mi?
1: Nincs, felelte Széltoló.
5: Mit mondott? Azt mondta, nincs. Jellemző a fiúra.
4: Ki van benn?
0: Kérdezte Széltoló.
4: A mágia mesterei,
0: válaszolta a hang rátartian.
4: Miért?
0: Újabb csönd keletkezett, majd a zavarban lévő suttogások konferenciája hallott.
4: Minket bezártak,
0: mondta a hang kelletlenül.
1: Hogy? Az oktávóval?
0: Suttogás, suttogás.
4: Valójában az oktávó, nos, valójában nincs itt.
0: Nyögte ki a hang.
1: Ó, de ti igen,
0: faggatózott Széltoló olyan udvarjasan, amennyire csak lehet, amikor valaki úgy vigyorog, mint egy nekrofil a hullaházban.
4: Ez az eset látszik fennforogni.
1: Van valami, amit tehetünk önökért?
0: Érdeklődött buzgón két virág.
4: Megpróbálhatnátok kiszabadítani minket.
1: Fel tudjuk törni az árat?
0: Kérdezte Betán.
2: Nem hinném,
0: válaszolta Széltoló. Teljesen betörő biztos.
1: Szerintem Cohen biztos képes lenne rá,
0: jegyezte meg Betán lojálisan.
1: Akárhol is van most.
4: A podgyász is semmi perc alatt be tudná törni,
0: értett egyet a maga módján két virág.
1: Nos, akkor ennyi,
0: mondta Betán.
1: Gyerünk, menjünk ki a friss levegőre. Frissebb levegőre, minden esetre.
0: Elfordult, hogy kisétáljon.
2: Ne, álljunk csak meg egy szóra, ágált Széltoló.
4: Hát ez jellemző, nem igaz? Az öreg Széltolónak úgy se lett semmi ötlete, honnan is lenne, mi?
2: Ó, dehogy, ő csak ballaszt, az bizony, rúgj bele, ha közelében jársz.
4: Nehogy számíts rá, hát ő csak egy...
1: Rendben van, bólintott Betán, halljuk.
0: Nagy senki, egy nagy semmi, egy tömegcsőd, csak egy mi?
1: Hogyan fogod kinyitni az ajtót?
0: Firtatta Betán. Széltoló tátott szájjal bámult rá, aztán az ajtóra. Iszok masszívnak látszott, és a zár is öntelten kellette magát. De egyszer, régen, már sikerült neki. Széltoló, a diák, meglökte az ajtót, és az kitárult, mint szezám. És egy másodperccel később az ige a fejébe szökkent, és tönkretette az életét.
4: Figyelj!
0: Mondta egy hang a kémlelő nyílás mögül, olyan kedvesen, amennyire tőle telt.
4: Csak eridj és keríts egy varázslót. Légy jó fiú!
0: Széltoló mélyet lélegzett.
1: Álljatok hátrébb, nyögte.
4: Mi?
1: Keressetek valamit, ami mögé elbújhattok, vakkantotta, s hangja alig-alig remegett. Ti is, vetette oda Bepámnak és két virágnak.
4: De te nem tudod?
1: Komolyan mondtam.
4: Komolyan gondolja,
1: erősítette meg két virág. Az a kis ér a halántéken, tudod, amikor az így lüktet, nos...
0: Kuss!
1: Széltoló bizonytalanul felemelte karját, és az ajtóra mutatott. Tökéletes csönd volt. Ó, Istenek, gondolta, most mi lesz? Hátsó agyának feketeségében az ige kényelmetlenül fészkelődött. Széltoló megpróbált összhangba vagy mi a fenébe kerülni a zárfélével. Ha képes lenne viszájcítani a fém atomjai közt annyira, hogy szétrebbessenek. Mi sem történt. Nagyot nyelt, és figyelmét a fára fordította. Ami öreg volt, és csak nem megkövesedett. És valószínűleg akkor se gyulladt volna meg, ha átították volna olajjal, és egy kóba vetik. Azért mégis megpróbálta. Azt magyarázva a vénséges molekuláknak, hogy fels le kéne ugrándozniuk, hogy felmelegedjenek. Saját elméjének feszültséggel terhes csöngyében rámerett az igére, ami meglehetősen zavarban lévőnek tűnt. Számításba vette az ajtó körüli levegőt is. Hogyan lehetne legjobban különös formákba csavarintani, hogy végül maga az ajtó egy teljesen más dimenzióban létezzék? Az ajtó a helyén maradt, dacosan, szilárdan. Izzadva, és miközben elméje már belekezdett a végtelen sétába, ki a táblához a vigyorgó osztály színe előtt, kétségbe esetten visszatért újra az árhoz. Biztos, hogy apró kis fémdarabokból készítették. Egyáltalán nem nehezek. A képlenő nyílás felől elhaló nesz hallott. Annak nesze, amint a varázslók lerázzák magukról a feszültséget és a fejüket csóválják. Valaki azt suttogta.
4: Nem megmondtam.
1: Kicsi nyégnyikorgás hallatszott. Majd egy kattanás. Széltoló arca maszkká merevült. Izzadság gyöngyözött le az álláról. Újabb kattanás kattant, kelletlen tengelyek súrlódtak. Ármánd megolajozta a zárat, de azt felszívta az évek során keletkezett rozsda és por. És az egyetlen módszer, amivel egy varázsló varázslatosan meg tud valamit mozdítani, ha csak nem fog igába valami külső erőforrást, az bizony, saját agyának feszítő vasként történő használata. Széltoló minden erejével azon igyekezett, hogy megakadályozza, hogy az agya kifolyjék a fülén. A zár csikorgott. Fémrudak hajoltak meg rozsdamarta járataikban. Engedtek. Emeltyűket löktek meg. Az emeltyűk kattogtak. A rovátkák egymásba illeszkedtek. A hosszasan elnyújtott csikorgás alatt Széltoló térdre rogyott. Az ajtó sértődött sarokvasakon kivágódott. A varázslók kiúvakodtak. Két virág és Betán lábra segítették Széltolót. Elszürkült arccal szédelegve állt.
4: Nem rossz,
1: jegyezte meg az egyik mágus, miután hosszasan megszemlélte az árat.
4: Talán egy kicsit lassan ment.
0: Sose törődte azzal,
1: csattant fel Csigládvért. Vért.
0: Ti hárman, láttatok valakit idefelé jövet?
4: Nem,
1: felelte két virág.
0: Valaki ellopta az oktávót.
1: Széltoló felkapta a fejét.
0: Kicsoda? Ármán.
1: Széltoló nyelt egyet. Magas fickó? Kérdezte. Világos hajú. Egy kicsit hasonlít a görényre.
4: Most hogy mondod?
1: Osztálytársam volt, mondta Széltoló. Mindenki azt mondta, hogy sokra fogja vinni.
4: Sokkal többet fog elérni, mint szeretné, ha kinyitja a könyvet,
1: mondta az egyik mágus, reszkető ujjakkal egy cigarettát sodorva septiben.
0: Miért?
1: Kérdezte két virág. Mi fog történni? A varázslók összenéztek.
4: Ez egy ősi titok, ami mágusról mágusra száll, és nem adhatjuk tovább, mit sem tudóknak, közölte végül Bért.
1: Hogyan menjen már?
3: Legyintett két virág.
1: Na, jó. Hát most már valószínűleg úgysem számít.
4: Egyetlen agy nem képes az összes varázsigét tartalmazni. Össze fog roppanni, és egy lyuk keletkezik.
1: Lyuk? A fejébe?
4: Ne. A világegyetem szövedékében, mondta Vért.
1: Lehet, hogy Ármánd azt hiszi, képes egyedül is ellenőrzése alá vonni, ám...
3: Hamarabb érezték a hangot, mint hallották. A kövekből indult lassú rezgéssel, aztán hirtelen átcsapott egy késélességű vinnyogásba, ami kikerülte a dobhártyát, és egyenesen az agyba fúródott. Úgy hangzott, mint egy éneklő, vagy kántáló, vagy sikító emberi hang, csak mélyebb és sokkal borzasztóbb harmonikus frekvencián. A varázslók elsápadtak. Aztán egy emberként megfordultak, és felvágtattak a lépcsőkön. Az épületen kívül nagy volt a csődület. Néhány fickó fáklyát tartott kezében, mások épp abba hagyták a gyújtós felhalmozását a falak mentén. Viszont mindenki felfelé bámult a művészetek tornyára. A mágusok keresztül furakodtak a rájuk se bagózó tömegen, és ők is felnéztek. Az ég tele volt holddal. Mind legalább háromszor akkora volt, mint a korong saját holdja, és mind árnyékba bújt, kivéve néhány rózsaszín holdsarlót, amit a csillagfénye megvilágított. Ám mindezek előtt a művészetek tornyának tetején fehéren izzó tombolás volt látható. Halványan ki lehetett venni a lakokat benne, ám azok nem hatottak megnyugtatólag. A hang közben átalakult milliószorosra kihangosított darázs zümmögésé. Néhány varázsló térdre roskadt.
1: Megcselekedte, rázta fejét Vért. Utat nyitott nekik.
3: Azok az izék démonok? Kérdezte két virág.
4: Démonok, felelte Vért. Összehasonlítva azzal, ami odafenn próbál betörni ide, egy démon maga a kémámor.
5: Rosszabbak, mint bármi, amit el tudunk képzelni, tette hozzá Panther.
4: Kösz szépen. Én elég szörnyű dolgokat is el tudok képzelni, mondta Széltoló. Ezek onnál is rosszabbak.
3: És most mit szándékoztok tenni?

0: Puszi, nyuszi!
1: Sziasztok!
2: Helyet.
1: Újra itt a Honti és Hanna 24 órás különkiadása, és a következő vendégünket üdvözöljük, aki pár perc késésre megérkezett, és csak 4 órája van, hogy itt
2: bemutassuk
1: őt.
0: 2 óra később, és nem marad sokáig.
1: Ellenben nagyon csinos és nagyon jó hangja van, és pont ezért szeretnénk vele picit beszélgetni, hogy ő egy most kortárs, kedvelt zenekarnak az énekesnő, aki mellesleg színésznő is, de most erre ne térjünk ki.
0: De mi akkor a zenekar neve?
1: A zenekar neve Akt, aki ilyen 3 színésznő, most már 2 színésznőből áll, és feldolgozásokat játszanak, és sanzonokat.
0: Csodálatos
1: a hölgyet Palóc Eszternek hívják.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Adjuk is át neki a szót, hogy pár mondatban bemutatkozzon.
2: Igen, tehát az Akt zenekar, Akt Koncert Színház 2005-ben alakult meg. A Merlin Színházból indultunk ki, most leszünk 10 évesek, úgyhogy következő novemberben lesz egy jubileumi koncertünk. Valószínű a Pótkulcs klubban, hiszen a Pótkulcsnak nagyon-nagyon sok mindent köszönhetünk, éveken keresztül támogattak minket. Az alapító tagok, Takács Paulina, én jó magam, Nemes Szabina, Miklusi Csák Aliz, most már csak ketten énekelünk, az elmúlt 2 évben 3 tagú volt a zenekar, és a szónak a legrosszabb értelmében elvesztettük az egyik tagunkat. Váradi Viktóriáról van szó. Élő zenekar van mögöttünk, egy zongora, szaxofon vagy trombita, dob, basszusgitár. Részben fellépünk pubokban, klubokban, részben fesztiválokon, és a harmadik vonal, meg a kulturális rendezvények.
1: De ahogy látom, nagyon sok ilyen külföldi szereplésetek is van, ugye?
2: Igen, igen, próbálkozunk, helyesebben ugye Belgiumban, illetve Hollandiában jártunk, és fogunk menni. Ott, tehát ezekben az országokban működik az, hogy ha jók vagyunk, illetve valamilyen értéket képviselünk, akkor visszahívnak minket, és lehetőséget kapunk nagy fesztiválokra is. Tavaly jártunk Belgiumban.
0: Tehát nagyon hamar rájöttetek arra, hogy itthon fű, virág nem terem.
2: Igen.
0: Oké.
2: Helyesebben 8 évig, és azért igen, tehát ezt 8 évig reménykedtünk ebben, és ezt el kell mondanom, hogy nagyon sok barát segít, és segített nekünk, és például van arra lehetőségünk, hogy fellépjünk a Szépművészeti Múzeumban, a Múzeumok Éjszakáján, vagy az Iparművészeti Múzeumban, vagy nagyobb világzenei fesztiválokon, de igazából az a fajta elismertség, vagy igen, tehát az Belgiumban rögtön megkaptuk az első utcazenéléskor az utcán.
1: És hát meg a kifinomultság.
0: Nem, meg a polgári, igen, igen. Onnantól egy kicsit biztosítottabb a létetek, hogy már földről van öntudatotok?
2: Igen, igen. Tehát az, hogy sok felől kaptunk megerősítést abban, hogy ez nem... Hát ez nem minden napos, amit csinálunk. Furcsa hangzik, hogy én mondom, de általában azt a két nagyon pozitív kritikát kapjuk, hogy egyfelől képviselünk egyfajta nagyon erős élet szeretetet, élet örömöt.
0: Amit nem lehet érteni Magyarországon.
2: Igen, és amit rögtön megéreznek. Rögtön megéreznek, ahogy ki megyünk és elénekeljük a magyar slágereket, és nekem értenek semmit, de imádják az egészet.
1: Én is voltam több koncerten már életem folyamán, és több viszont kezdeni az alapítom, és ott voltam, hogy viszont is olvasta a honlapotokat, látom, hogy nagyon sokféle típusú dalt játszatok, mint kezdve az olasz slágerektől, a francia sanzonon keresztül, a lakodalmas dalokon keresztül, hogy ezek az vannak tematikus koncertek, vagy pedig egy-egy koncerttel mindenféle zenét játszatok igény szerint?
2: Igény szerint, tehát vannak tematikus koncertjeink, tehát például amikor itt volt egy finisszázs rendezvényünk a Iparművészeti Múzeumban, hogy nyilván francia sanzonokat játszottunk, hiszen ez francia szecessziós kerámiás kiállítás volt. Hogy egy világzenei fesztiválon nyilván, hogy nem magyarul fogunk énekelni. Most Hollandiában március
0: 1. Te, mint a jó cigányzenészek úgy?
2: Nem, azért nem teljesen, mert
0: ők sokat tudnak, ők a jazzbe is jó.
2: Így van, így van.
0: De erre gondoltál?
1: De a prostitúció még nem kísértett meg.
2: Nem, azért babájuk,
1: ő nem vannak
2: a nevem. Így van, így van. Ráadásul alkalmi kapcsolatok.
3: Na hát ő meg pláne. Az egyészekes kalandok, mi persze.
2: Igen, igen, ez egy nagyon régre visszamenő elnevezés, amikor mi még az NK-nál pályáztunk.
0: De mi az nálad dívaság?
2: Akt. Hát dívaság is egyfelől egyfajta ilyen megérése mindannak a dolognak, amit esetlegesen egy adott rendező mellett színházban nem tudtunk.
0: Szabad csapongások területe?
3: Igen. Mik ezek, amiket ott nem tudatok megjelni, de az akton belül.
2: Ezek, tehát gyakorlatilag olyan számokat választunk ki, saját magunk, illetve a nézőink is szoktak, a rajongóink is számokat választani, amik nagyon-nagyon tágy, elkezd spektrumba vagy skálán mozognak, és gyakorlatilag 10-12-15-100-120 karaktert el tudunk játszani. Egy vagy egy számon belül, vagy egy koncerten belül, uh-huh. ami óriási,
0: ja,
2: óriási
0: dolog. Ja, hogy ez is érdekel, hogy a szerep.
2: Igen.
0: Szerepformák.
2: Uh-huh. Mert ugye ez az, amit mindenki meglát rögtön.
0: És a zene húzza a szerepet.
1: Meg a szerep a zene.
2: Attól függ, ez számfüggő. Hogyha az adott szám nagyon erős uh-huh. zeneiségű, nagyon jó zene, nagyon jó zenei fölépítésű, akkor utána jön a szerep. Hogyha a szám az gyengébb, ellenben egy nagyon jó karakter, akkor előbb jön a karakter, és az húzza a zenét. Néha zeneileg jobb lesz a szám, mint az originál. Uh-huh. Attól függ. Hát ez egy váltakozó dolog. És most március 1-én megyünk Harlembe egy nagy fesztiválra, csak magyar repertoárral, úgyhogy ez nagyon fontos.
0: És végre Harlembe magyar szó hangzik?
2: Igen, hollandiai Harlembe, megyünk egy nagy fesztiválra. Ez egy nagyon nagy történés a mi életünkben, úgyhogy...
3: Hogy alakult ki?
0: Egy jó tanácsom lehet? Amikor a Palotai ment a Harlembe, tilos rádiós DJ-ről van szó, egyszer csak megállította egy feka fiatalember, és azt kérdezte: fehér testvérem, te mit tettél a fekete közösségért? Erre a kérdésre már itt van keresztül a válasz, lehet, hogy nem ugrik be.
3: Ez nem az a Harlem.
2: Igen, ez a hollandiai Harlem, ez nagyon fontos hangsúlyozni.
0: Tudom, hát így szó vicc.
2: Igen, persze. Csak hozzá kellett volna raknom.
3: Bennetek színésznőkben amúgy ez hogy alakult ki? Tehát így mondtatok, hogy fú, de jó lenne amúgy zenéket játszani, vagy hogy alakult ki? Egy...
2: Biztosan megyünk oda, és mindenhol fogunk menni. Maga az alap sztori, vagy történet az, hogy a Merlin Színházba 2004-ben összeálltunk egy színdarabra, amit Halász Péter kezdett el rendezni, mm-hmm. aki később éppen beteg lett, és az asszisztense vette át az irányítást, ő fejezte be az előadást. Ennek a darabnak a címe Madame K, és a Madame K-ban vannak összekötő dalbetétek, illetve maga a rendezőben ott összekötő dalbetéteket, és akkor ezekből a dalokból, ha már ezeket franciául megtanultuk, úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy koncertet.
4: És a névválasztás, a formáció névválasztása?
2: Igen, a névválasztás az Csete Borbálának köszönhető, aki nagyon-nagyon gyorsan egy pályázatot írt nekünk, és annó muszáj volt egy nevet adni, ugye ez még a Madame K kapcsán, ugye Csete Borbála, ő a Madame K színdarabnak a fordítója, és a francia intézethez valamint az NK-hoz pályázott, és azt mondta, hogy fú, egy nap alatt valamit ki kell találni, hát mi legyen? Hát ezek összeálltak egy alkalomra, legyen akkor, ugye, alkalmi kapcsolatok társulása. Uh-huh. Tehát ez innen jött, és akkor megkérdezte, hogy ez nem-e gáz, mondtam, hogy hát, akár még jól is ülhet el, tehát még akár reklámértéke is lehet, úgyhogy így lettünk.
0: Hát ettől kurva jó a név,
1: érted?
2: Igen, és az, bárhová megyünk külföldre, azért nem rögtön az jut eszébe.
0: Maradjatok együtt.
2: Igen. Aktuális, minden benne van.
1: De tervezitek hosszú távon, ugye?
2: Persze.
0: Hallgassunk már zenét, mert megőrülök, hogy szeretném már hallani. Nem lehet?
1: De lehet, hallgassunk
2: bele. Persze, hallgassunk bele, ez egy ilyen összevágott mix, amit meg fogunk hallgatni.
0: Azt mondom, hallgassunk bele.
2: Picit.

0: Akkor visszajöttünk.
1: Igen.
0: Igen, és meghallgathattuk a csodálatos énekhangot. Van az Esztának egy bejelenteni valója ma estével kapcsolatban.
1: Ez egy nagyon fontos bejelenteni való. Ma este 9-től a Sárga Zebrában, a Kazinci utcában lesz egy koncertünk.
2: Programajánló
1: hallgató. Így van, igen, igen. És
2: ne hagyjuk ki.
1: És ez részben egy fő próbája a hollandiai koncertünknek. Csak magyar számok lesznek, semmi francia, semmi olasz, részben pedig egy születésnapi koncert.
0: Ami a sajátod.
1: Igen, a saját születésnapi koncert. Barátainknak nagyon sok meglepetés vendéggel.
3: Ma a szülinapi koncerted van ma?
1: Részben. De ez tulajdonképpen... Nem, ez tegnap előtt volt.
3: Az még belefér.
1: 21-én.
3: Hol? Még egyszer mondjad.
1: Sárga Zebra.
3: Sárga Zebra. Mennyi? Van beugró?
1: Nincsen.
3: Magyarok?
1: Nincsen. Ez egy nagyon-nagyon kedves, nagyon baráti hely.
0: De kicsi.
1: Úgyhogy pici, nagyon pici. Viszont nem is akartuk
3: videók
1: ezt nagyobbra. Nagyobbra.
3: Készültek rá? Nem tudom.
1: Készülnek, igen, YouTube-on készülnek. Van? Folyamatosan
4: de
1: készülnek
4: róla. Videltek a YouTube-on?
1: Van fönt videóanyag. Van fönt videóanyag, általában olyan videóanyag, amit rajongóink készítettek. Tehát...
4: Okay.
1: Ilyen feelinges,
2: bejöm a YouTube-ra, hogy akt, akkor nem ütösít titeket.
1: Igen, az vagy akt, koncertszínház, akt színház első videó, akt színház második videó. Valamint ugye van egy saját weboldalunk, fenn vagyunk a Facebookon, akt koncertszínház, tehát akt koncertszínház csoportban megtaláltok minket és mindenfajta információt. És ugye a weboldal az pedig aktszínház.hu.
3: Jó.
1: Igen, ami még fontos, hogy március 8-án nőnapon, ez nagyon fontos nekünk, az IF kávézóban fogunk fölépni egy nagyon különleges koncerttel, nagyon különleges hangszereléssel, úgyhogy arra is készülünk.
3: Mi a különleges
2: hangszerelés?
1: Igen, az azt jelenti, hogy ez egy ilyen koncert, tehát általában a koncertjeink buli koncertek. Uh-huh. Ez meg egy zenei koncert lesz, tehát nagyon szeretnénk, hogyha egy hegedűs kollégánk föllépne, amit nagyon várunk, ő nagyon különleges hatást tud elérni a koncertjeinken. Tehát ez tényleg zenélésről szólna, és éneklésről, és finomságokról. Így van. Általában amúgy a koncertjeink ez nagyon fontos, ilyen show jellegűek, és bulik, és azt mondják, hogy ezt
0: emiatt a színpadi jellegét az nagyon erős.
1: Az nagyon erős, és valamint egy ilyen nagyon erős lelkiség. Vagy egy lelki kapcsolat.
3: Mi lehet volna Mick Jagger nélkül?
1: Van.
2: Például...
1: A nézőkkel például, meg egymással.
0: Meg a nézők egymással.
1: De mindenképpen van egy kikacsintás a nézőkre, ezt nem is lehet elkerülni. Tehát amikor nagyon pici helyeken van.
3: A zenei tudatformád, vagy azért színésznőnek gondolod még magad?
1: Kialakult. Nekem volt egy jazz formációm, egy jazz trióm, és nagyon-nagyon szeretném ezt a vonalat folytatni. Tehát,
3: Jó, akkor te nem vagy pályaelhagyó.
1: Nem, biztos, hogy
3: Jó,
1: ez fontos, ilyen tudom.
3: Mondhaték példákat.
1: Igen, biztos, hogy nem szeretnénk.
0: Hogy kerültél kapcsolatba Halász Péterrel?
1: Jesszus Máriám, szerintem látott engem, vagy megnézett, vagy ez annyira régen volt, hogy jártam a színdarabjaira, szerintem annó.
3: De nem a 60-as években.
1: Nem. Akkor még azt sem tudtam, hogy jó, kell járni színházba. Nem, vagy ő látott minket, vagy...
3: Elképzeld ezt a műsort, ezt a Otti Hannát, az ő egyik színházi tagja, Bálint Pista alapította. Ezt, amiben most van.
1: Igen. A squat. Sőt, neki még láttam rendezéseit a Muszínházban, a kocsmakutyákat is. Még annó.
3: Hát ilyen kicsi a világ, látom.
1: Úgyhogy valahol neki köszönhetjük ezt az egész aktól. Most színházban állandóan nem játszok. Tehát különböző filmekben, reklámfilmekben kapok nagyobb, vagy kisebb, vagy közepes szerepet. Nem nagyon. Ez egy nagyon-nagyon szűk kör a szinkron, pedig lehetne, de annyira szűk a hasonló munkákat, tehát ilyen hangos könyv, vagy
3: a magyar szinkron szűk és szar lett. A magyar szinkron világszínvonalú volt, Gyerekek, most a magyar szinkron szégyelje magát az összes szinkron stúdió. Ott, olyan szintre süllyedt végig, kézzel néha visszakeresek régi felvételeket, mert inkább meghallgatom a Latinicsa vagy a Gábor Miklóssal, mint hogy ezekkel a népművészeti filesedényekkel. És, de nem. És amikor ez történt, akkor mondták azt, hogy legyen hungarikum. Ezt végig nem viccelek. Tehát amikor elpusztult a magyar szinkron, akkor valakinek eszébe jutott.
2: Ez most volt. Ja.
1: Ja, igen, és hát így színészi oldalról pedig sajnos az a helyzet van, hogy ez eszméletlen kevés ember kezében van maga a szinkron lehetősége, és el lehet jutni ilyen tömegszinkronig egy-egy, így van, és nem véletlen, hogy az a pár ember nagyon félti, mert ők
3: is mondtam egy nevet.
2: Tehát akkor nagyon belterjes volt, azt mondod.
1: Nagyon belterjes, mint ahogy minden, de a szinkron pláne.
3: Pláne, igen.
1: A szinkronban, tehát még akár egy reklámfilmben nagy munkával be lehet jutni, vagy egy jó játékfilmben egy kis szereppel, egy nemzetközi van.
3: Most a szinkronban nem kerülne be a szinkronba.
2: Ez én kihalásszerűen működik, mondjuk most már azt mondod teljesen.
1: Valószínűleg igen. Amennyire látom, igen.
3: Hányan szomorúan, akármilyen kevés, mégis jó pénz lehet ez a... Ugye mindig is a színész létforma, ami nem volt magasan dotált soha.
1: Nem, soha nem.
3: Igen. Na, abból vették el a szinkront, igen.
1: Igen. És sajnos régebben, ugye, visszatérve erre, hogy pályáztunk, nem keveset pályáztunk, nem kevés energiával, nagyon jó pályázatokat írtunk, és most azt látjuk, hogy ez teljesen feleslegesé vált.
3: Jó, péntek van, nincs remény, ez a szlogennél a műsornak.
4: Van.
0: Ez mindig vita kérdés.
3: Nem, örülök, amikor hallok ilyeneket.
2: És terveidben van azért, gondolom, hogy visszamész a színházba.
1: Mindenképpen szeretném megtalálni azt a színházat, amiben tényleg olyan rendezővel dolgozhatok, tehát ahol nem az az óriási kompromisszum van, belülről, hogy az ember megcsinálja, mert ott van a szerződése, vagy mert elkötelezte magát, mert igent mondott egy munkára, hanem ami tényleg egy olyan munka, ami motivál.
2: Nem mondom, hogy mondjál példákat, hogy kikkel nem akarsz dolgozni, hanem hogy kikkel szeretnél dolgozni, ez a kérdésem.
3: Nem lehet, onnantól, hogy nem nevezte meg őt, ez lehetetlen. A színészi szakmát ismerned kell, ez egy rettenetes. Figyelj, egy színész kilép a szobából, elkezdik szídni.
2: De nem is kérdeztem magát, nem is fogom megkérdezni.
3: Élő adásban jegyezted meg, hogy az soha többet.
2: Kik voltak azok, akik mellett mondjuk jó volt dolgozni, nem érted, vagy milyen szerepek voltak, vagy darabok.
3: Nem.
0: Hát egyet már mondott.
1: Igen, és tehát jelenleg a legutolsó olyan munka, amit tényleg azt gondolom, hogy egy értéket képviselő munka, azt a Gödörben, még a régi Gödörben csináltuk egy olasz rendezőnővel. Ő Velencében él, alkot, pedagógus, színésznő, egy fantasztikus jelenség. És ő rendezett Budapesten egy workshopot, és a workshop végén kiválasztott magának színészeket. Na most ez az, ami itt nem működik, csak egy külföldi szemével megvalósítható dolog. Tehát nálunk azért az van, hogy rámutatok, hogy vele. Itt pedig arról volt szó, hogy volt egy hetes workshop, és ő is azt
3: ízlés
1: mondta, hogy...
3: Ízlés alapján választott.
1: Így van. Tehát, hogy ki az, aki az egy hét alatt bizonyított, vagy nem bizonyított, vagy neki tetszik, vagy nem tetszik. És ez egy nagyon izgalmas előadás lett. Magyarország történetéről szólt, amúgy, és én nem kaptam benne maszkot, mert ez egy maszkos előadás volt, de én nem kaptam maszkot ebben. De hát egy olyan gondolkozású, meg egy felfogású hölgy, aki... Szóval akivel azt gondolom, hogy érdemes volt, és valószínűleg még keresni is fogjuk egymást, például.
0: Vagy amíg fel nem bukni egy új Halász Péter, nem?
1: Így van, tehát azért az ember ilyenkor tudja, hogy így nagyjából ilyen kültelki, külvidéki színházakba kaphatnak kompromisszummal szerepet, és arra van.
0: Most még visszatérve a zenére, hogy ilyen nagyobb fesztivál hívnak titeket?
1: Igen, ahova állandóan, tehát az elmúlt 3 évben mentünk, az Balaton-Lellén, ez a Babel Sound Fesztivál, világzenei fesztivál, ez egy nagyon nívós fesztivál, sok külföldi vendéggel, napközben foglalkozásokkal, programokkal, és ide szoktunk elvenni, mint állandó jelleggel ide szoktunk el, de hívnak minket máshová is.
2: Milyen rendszeresen van mondjuk a
3: tudod, hova gyertek? Képzeld, itt a Honti Hannában évek óta, nem viccelek, 4-5 éve, vannak ilyen szobakoncertek.
1: Na.
3: És az Ágoston Bélától elkezdve Presser Gáborig, Ladányben, Evzámbó, mindenki játszott. Ja, Efrém, Szent Efrém férfi kórus. Ortodox zenét itt nyomtak. Gyertek el énekelni majd ide. Jó?
1: Jó, jó, köszönjük szépen. Bármikor nagyon-nagyon szívesen. Érdekes
3: furcsa élményed lesz, meglátod. Nem koncert, nem próba. Kettő de között.
1: Kettő közötti. Uh-huh. Jó, jó, azt
3: teljesen. Jó? És akkor színi élvezem magam.
1: Nagyon-nagyon jó lesz. Köszönjük szépen.
0: Nagyon jó hangosítás.
1: Az... Tényleg? Ezen nagyon sok minden múlik, tehát ezen egy egész koncert múlhat, a hangosításon és a technikán is.
3: Volt olyan pármai, olasz párma, csezzenekar, aki itt fölvette a koncertjét, és aztán New Yorkban az lett híres.
1: Na.
3: Csak azért mondom, hogy
1: tudunk,
3: hogy rögzíteni.
2: Hát a Bohémien Betyát is itt vette.
3: Vagy a Bohémien Betyát.
1: Nagyon jó.
3: Köszönöm
1: szépen a lehetőséget. Igen.
3: Jó?
1: Igen, nagyon szépen köszönjük. Jó, akkor ez nagyon jól hangzik, nagyon szuperül hangzik.
3: Kell majd a kapcsolatot velünk.
1: Igen, és azt szeretném itt is mondani, hogy szükségünk lenne menedzserre, bárki, aki így gondolja. Ezt kvázi önerőből csináljuk. Csinálom tulajdonképpen 80%-ban is, és nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Tehát egy koncert előtt átgondolni, hogy mi hogy jut el, a keverőládától, egy hangfalig, az állványokig, és amúgy meg mi van ott, és mi nincs ott, és mi legyen a koncert sorrend, és milyen ruha, és milyen megjelenés, és hogy az a zenész ne felejtse el azt, és különben meg azt gondolom, hogy van bennünk nem kicsi lehetőség.
3: Menedzserek, pénz van a dologban. Figyeljetek!
1: Bizony, ezért az enyém. Dolgoztunk együtt nagy cégekkel.
2: Szia!
0: Feri,
4: nem tudja. Ja, köszönjük.
2: Hello!
5: Hello, do you speak English?
2: Yeah.
5: Hi, my name is Matej. I'm calling from Radio Student from Ljubljana, Slovenia.
2: Hi.
5: Have you reached Tilos Radio?
4: Yes, this is Tilos Radio.
2: It's live.
5: It's live?
2: Yeah.
5: Okay, then I think I missed the number.
2: <I'm sorry. laughs> Okay, don't worry.
5: Okay.
2: Bye-bye.
5: Have a nice day.
4: Bye. You too.
2: De édes. Na mindegy. Gondoltam, hogy nem minket hallgat igazából, hogy
3: de
2: magyarul... Hát ugye nem nagyon beszélt magyarul, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon megfogta ez a menedzseri poszt így angolul.
1: Rögtön Ljubljanából megfogtam.
2: Azt mondjuk, néztem volna egy angol, és rát így, na én leszek a menedzseretek, tehát mondjuk azzal lehet jó járni.
4: Ha a szlovén menedzser is jó menedzser.
1: Már majdnem lehetőséget láttam benne, de
4: szlovén menedzser, jó menedzser.
3: Nem búcsúzunk el tőled akkor, mert abban bízunk, hogy fogunk
2: hallani. Mindenképpen.
3: És nagyon szépen köszönöm. És ma este menjetek a szülinapjára.
1: A koncertünkre, a sárga zebrába.
3: Sárga zebra.
1: És mindenképpen gyertek a koncertjeinkre is. És köszönöm szépen, köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Köszönjük,
1: hogy voltál.
4: Na, ebből is látszik, hogy van remény.
3: Attól, mert a nők szépek, még nem...

0: Jó.
1: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
1: Keltakaró.
4: Sanyi, Hatesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass. .3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

előszó. Itt ülök a pályaudvar várótermében, és várom, hogy jöjjön a vonat. Közben, mint vérbeli íróember, félig lehúny szempilláim alól élesen figyelem a nyüzsgő tömeget. Különösen azt az urat figyelem, aki ott ül velem szemben a padon, és az újságot böngészi. Voltaképpen csak rá koncentrálok. Az ünnepi számot olvassa, amelyben az a felejthetetlen cikkem jelent meg. Direkt kíváncsi vagyok, kívülről tudom a lapot, pontosan követem a lapozgató ismeretlent, mint holló a fánkot. Abból, hogy mit olvas el először, halálos biztonsággal meg tudom állapítani műveltségi fokát, politikai horizontját és bizonyos mértékig szexuális érdeklődését. Van, aki a sportrovatnál kezdi, van, aki a híreknél, van, aki az öngyilkosságokra inklinál. Az olvasó nyitott könyv előttem. Íme. Az emberem elérkezett az én cikkemhez. Tovább lapoz. Ez például egy idióta. Nem kívánom én tőle, hogy elolvassa az én dolgozatomat. Isten úgyse nem kényszerez. Van, akit megáldott az ég humorérzékkel, van, aki süket fajd, mint ez. Nekem ő ne tegyen szívességet, nem kell elolvasni. De hát azért mégis belepislanthatna abba a

0: átírásban legalább a címét átfuthatná. Ne, úgy látszik, rendkívül felületes, prosztó emberrel van dolgunk, akinek szellemi szükséglete igen gyér. Ez egy kis fűszeres lehet, vagy állami alkalmazott. Szánalomra méltó figura. Most visszafelé lapoz. Egyenesen az én cikkemhez. Na és? Azért most meg fogom változtatni a véleményemet, amiért kegyeskedik elolvasni ezt a kis remek művet, nocsak.
1: Nekem nem befolyásol a jó megjelenése, az értelmes szeme, a választékos öltözéke.
0: Nem, mint a tényleg haragudnék rá, és volt, akivel mit vétett. De végigment az egész újságon, aztán visszatért a legértékesebb anyaghoz. Nem szégyen ez, sőt, bizonyos mértékig lelkiismeretes, megfontolt gondolkodásmódra val. Ne. Semmiképpen nem Hübele Balázs módra viselkedik, kétségkívül szuggesztív a megjelenése. Jó lehet, már azért kellett volna nevetnie. A második bekezdés elején az a szenzációs szójáték. Hát itt illet volna elmosolyognia magát, de hát ez úgy ül ott a kopasz fejével, mintha temetésen volna. Tipikus börziáner. Csak a pénz érdekli, a pénz, undorító folyik. De hát én nem bíznám rá a kasszakulcsot. Na tessék, most meg ásít. Az ilyen típusok miatt lesz infláció az országban. A hatóságok meg ölbetett kézzel ülnek, hát ez is egy ország, mondhatom.
1: Mosolygott, mengott. Határozottan félrehúzta a száját.
0: Hát ezek az arisztokraták, hát ezek tudják fegyelmezni magukat. Hallatlan önuralma van, de a végén kitört, van valami fáradt, nemes vonás az arcán. Ez az ember sokat tud. Sokat. Én most látom, hogy nem is mosolygott, csak sárga fogait piszkálja koszos körmeivel. Micsoda állati színvonal. Biztos veri a gyerekeit. Bár lehet, hogy az sincs neki. Hát akad egy vászoncseléd, aki hozzákötni az életét ehhez a mészároshoz? Igen, ez egy mészáros. Ott a véres csülkök között a helyed, te utolsó. Az írásaimat kérlek, te ne szennyezd be puszta tekinteteddel, igen? Hát ha egyáltalában tud olvasni. Ez egy analfabéta. Valószínűleg csak mímeli az olvasást. Lehet, hogy az egész csak ürügy valamely szörnyű tett végrehajtására. Hát az ilyentől mindenki telik, ezt csak rá kell nézni. A fülek brutálisak, kövér renyhe teste belül szemlátomást rohad. Mire vár ez a papsas? Mit forral elborult agyában? Vajha kém. Könnyen lehetséges. Aki ilyen gyászos arckifejezéssel olvassa az én cikkeimet, az nem lehet zsidó. Ügyesen álcáztad magad, apuskám.
1: Na de az én démoni ösztöneimet nem lehet becsapni.
0: Értesíteni kéne a rendőrséget. Gyanús fickó summorog a váróteremben, és nem nevet a cikkemen. Kérném azonnal kiküldeni a járőrautót. Lassan, feltűnés nélkül meg is indulok a telefon felé. Hopp.
1: Röhög. Úgy röhög, hogy csak na végre felfogta.
0: Nem tudott már ellenállni. Vagy talán eddig nem koncentrált eléggé, hiszen emberek vagyunk. Lehet, hogy szórakozott professzor. Tele van a feje atommal. Bár, hogy őszinte legyek, nem néz ki professzornak, nem, inkább a legfelsőbb bíróság elnökének gondolnám, nagykövetnek, vagy ilyesmi. Akárhogy is legyen, aki ilyen jó ízűen tud nevetni ilyen jó cikkeken, hát az egy egészséges derék ember. Most látom csak, hogy az első benyomás mennyire csalóka. Hol látni, kezi csókolom, hol látni ilyen klasszikus arcélt, ilyen mélyen ülő bölcs szemeket? Rendezett, sárga fogai kedvesen villognak a tavaszi napfényben, amikor kacag, valószínűleg költő fejedelem.
1: érző, meleg szívű ember, aki már túl van a földi hiúságukon. Hát kedvem volna megcsókolni szép, magas homlokát. Szeretem ezt az embert, mert egyéniség. Boldog az az ország, amelynek ilyen fia van, mint ő, meg én. Az ilyen olvasóknak érdemes írni. Maroknyi intellektuális kördem megadják az embernek. Érettük viselek el meg annyi megaláztatást. Ez az ember tudja értékelni, mi a humor, ez tudja, mi a múló tiszavirág, és mi az örökbecsű alkotás. Kedves olvasó, engedje meg, hogy papának szólítsam.

0: Ki másce. Torz tettek, ránk parancsolt forradalmak, vagy úri rend és pimasz pihenők. Miért lennének különbek éppen ők, akik most várnak, s bosszúról szavarnak? Majd döntenek, de mindig más hatalmak. És ölnek újra, s rombolnak a rőt fényben, és fornak ferde agyvelők. Ki mást se tud, csak az marad magyar. De nem lehetek albán kecskepásztor, se angol költő, se szláv, se zsidó. Nem örököltem kincsemet apától, de nem is nyúlhat hozzá hódító. Költő vagyok, csak egy rögeszme kötve. Jobbágy se volt, soha röghöz kötött. Független Magyarország. A független Magyarország őrült fejek buboréka, mely a hömpölygő valóság színét beragyogja néha. Harcok, hadak, határok, fellobban, s egyszerre vége. Jó, ha tovább szivárok 10-20 bolond szívébe, 10-20 bolond szívébe, kik képbe, dalba zárják, megfesti százezrek vére a szertefoszló párát.
1: Rapszódia a hűségről. Radnóti naplóját olvasva. Milyen kevés élet, mennyi irodalom, és hogy átcsap az élet a meddő szavakon. Három napja nézem, hallgatom, amint felcsapnak tajtékozva régi napjaink. Átszűrt, átszellemült fény villódzik, mintha csak áttündökölne rajtuk egy hajdani alkonyat, és mintha a régi erkélyen ülnék újra vele, előttünk a Duna hídakkal, és napjaink szégyene szívünkből, szavainkból felcsapna hirtelen. Egy országnak, egész világnak szégyene kiben élt akkor úgy, mint bennünk. És hallgatom dühét. Ez volt az ifjúságunk. Ez a keserűség, ez a becsület próbája, ez a megszégyenítő, gondolatot szorító, csapdába csaló idő. Ezek a félszeg helyzetek, ezek a kínos érvek, bemocskoló bizalmak, ezek a rettegések. És szemérmes irodalmát dühök tanácstalan sistergései mögött. Hiába hősies igyekezett az ész. Terjed, mint a mocsár, az ólom nehézkedés. És akármilyen más volt az övét meg az enyémet, összefonták örökre a napok, az események, a szörnyszülő folyó, a múltá vált jelen tajtékai között felfelbukó nevem, és az első háborús őszbe kövült kínszenvedés. És az a ravatal és az a temetés, az a mellékmondatban felhörgő éjszaka, hogy ott voltál, hogy a sírtól együtt jöttünk haza. Ó, az a halál hörgéstől hangosodó világ, egymásba kulcsolódó testvér agóniák, s a lapok közt, ahol az övé véget ért, ott látom haldoklásod lopódzó kezdetét. Soha senki hozzám hűséges ne legyen, a kínjaitokat valaha feledem. Ne legyen soha többé egy derűs pillanatom, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. Világtalan legyek és süket, mint a föld, ha valaha visszakívánom azt, ami titeket ölt. Ti szegények, ti szentek, ti bátrak, kedvesek, száradjon el az agyam! ha hozzátok hűtlen leszek. Két nap múlva, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. De akartad-e, amit akartunk, meredek utadon, az evangéliumi utolsó ösvenyen, a szememmel követném, belekáprázik eszem. Te rád a kínhalál várt, a végső tisztaság. Én szöktem, menekültem a szennyen, a tőrökön át. Mennyi bujkálás, színlelés, mennyi cselés, csalás. Aztán az a világvég, az a szabadulás. Később a kénköves mocsár dögvésszel vert öböl, a hagymáz, mely mindennél alattomosabban öl. És az, amit akartunk, így úgy valóra vált. A szándékot a teljesedés szégyennel itatta át, és ez a szégyen, az elkárhozás már vérünkben kering. Kiki másképpen süllyed el öntörvénye szerint, mert visszájára fordul itt a védekező akarat, itt még a rettegéshez is a cinkos bűn ragad, nyálkájával bevonja a tiszta eszméletet. Ehhez kell hűnek lennem, hogy hozzátok hű legyek. Én szöktem, menekültem, és életben maradtam. Baráti és idegen kéz hány segített utamban, hány dízó biztató arc ragyogott rám azóta, felnyíló új szem, új szív mentett meg mosolyogva, mennyi új lehetőség ölelt magához engem, hány erős új szövetség az újabb förtelemben, és az, amit akartunk, özönvíz ellenük, már lassan öli őket, vagy azt, ami lényegük, mint ahogy ölné azt is, ami legszebb volt bennetek. Lehetek-e hű hozzátok, hogy hűtlen ne legyek? Nekem egy és oszthatatlan az ide fenn, odalen, és köt az, ami meghalt, és köt, ami eleven, és hűnek lenni ahhoz, amit akartunk, nem elég, mert minden, amit élek, új és új kötelék. Hiába tudom, hogy minden hűségem mást jelent, hiába fogadna magába két ádác csatarend, mert nem az az én dolgom, hogy rendet teremtsek itt. Agyam, szívem őrzi ellentmondó hűségeit. Két pillanattá válik minden pillanatom. Száradjon el az agyam, ha az egyiket megtagadom. Summa fidei, két pillanattá válik minden pillanatom, és engem kétfelé feszít egy időtlen kínpadon, és én nézem pontosan józanul, mert nem az öntudat, a hűség, létem tengelye az, mely bennem meghasadt. Mondják, a karóba húzott hajdali magyarok között nem egy akadt, aki a karón pipázgatott. Így kínpadra feszített keserű tudatom erőt vesz még a két felé igyekvő pillanaton. Az egyik hűség ide ránt, a másik húz oda, feszít a kín, vagy ezt, vagy azt, de nem. És nem, soha, nem amíg én vagyok én, amíg érzem, hogy egy vagyok. Egy hűségemet sem nyerik el ezek a vagy vagyok. Ha szorít az egyik förtelem, és beleroppan az öntudatom, és szűköl létem lényege, és magamat feladom, és felhördül rettegésem, hogy akármi, csak ne ez. Ha csak a kívánságom is a másik cinkosa lesz, vagy félek attól, ami jön és elborul agyam, és azt mondom a pillanatnak, maradjon az, ami van, nem én vagyok, nem én vagyok, csupán a rettegés. Nem változik a hűség, az időtlen, egy egész. Hűségölő, tébolyba vivő sátáni vagy vagyok. Száradjon el az agyam, ha egyet is elfogadok. Két pillanattá válik minden pillanatom. Nehogy széthulni őket megtartó irgalom, de mindenkihez másképp hűséges szeretet. Te, kihez minden új szív újképpen hű lehet. Te rejtelmes megértést, te sugárzó titok. Te, aki a hűtlenséget is hűségre fordítod. Te, akihez a száz felé húzó hűség vezet. Fogad szívedbe ellentmondó hűségeimet. Te, akiben tudásra talál a tévelygő tudat. Vezesd magadba annyi felé elveszett útjaimat. Te minden hűség pásztora, fogadj be oda, ahol egészé egyesülhet az, ami itt részekre hull, ahonnan kinrekednek a zsarnoki vagyok, hol mindent megtalálok, amihez hű vagyok, hogy ami két felé hasadt, örökre egy legyen, te ezer alakban egyetlen megváltó szerelem.

0: Alright.
1: Mi 10 évben, ha egyszer, magam kötetét lapozom. De most már nagyító üveggel, ahogyan lépcsőt küszöbött a régi módi mester nyomozó. Micsoda betörők, micsoda ajándékhozók. Babics kezéből annyi fény, átzúg a gátakon, röpül zöld árbócaival a nyár, de apad az év, ó, jaj, meg kell halni. Fehér csordákat hajt a szél már, s annyi zuzmarás türelemmel rakott ág, bevilágítja a lét minden árkát, s köddel, s homállyal tömött szurdokát. Van egy szikár fám, Füstmilán ültette, lombját úgy neveli, napfény segel neki. Az éjszakát s a ledölt hajdan tornyok óraütését kedveli. Mintha kanóca el soha se égne, oly makacsul világít ez a lámpa az ablak mélyedésben. Az Orion süvegét lesi kormos szemével. Kigyújtotta, ki járt itt? Fölismerem, hát őt ne ismerném föl, az eget faggató pogányt, a diák arcú férfi kosztolányit. S látom Lábújhegyen járni Nadányit, aki ha földön is, mintha a föld fölött, szárny suhogással zsufolt szó közök, az égbolt köszörű kövén a kelő napkorongon csőrét feni a fekete rigó, s már tekerednek a fák ágain a fűty ezüst foralai. Ha rigó mód is, mégis pesti mód, szép Ernő versét fütyülik a zuglói rigók, s a dobhártyámon még szavuk, a leheletük olvasom kortársak, a József Attila, a Szabó Lőrinc, az Íjés és a Vashatás, és messzibb földről is egy álruhás, vaspánt koronájú kövér király, Guillaume Apollinaire. De így is mégis magam kuporgattam, gyűjtögettem a mi vagyonom, az árnyakat a falról leszaggattam, s botolva, bukva vittem vállamon. Egy dérszilánk az ágról, ha lezizzent, nem voltam lusta lehajolni érte. Máskor 100 évig moccanatlanul álltam a rettegés tövében. Soroljam még, minek? A nyomozást lezárom, s fölkönyökölve a kórházi ágyon, csak hallgatom a morze jeleket, a kopogni nem szűnő perceket, ki üzen általuk, s mit üzen, és kinek?

0: tolvaj, tolvaj, Ilkos Haramia, törvényt, igazságot, igazságos ég, végem van, meggyilkoltak, elmetszették a torkomat, ellopták a pénzemet, ki lehetett, hová lett, hol van, hova bújt, hogyan fogjam meg, mit csináljak, merre fussak, merre ne fussak, igazán nincs ott, nincs itt. Ki vagy? Megállj! Vissza a pénzem, gazember! Hisz ez én vagyok. A fejem. Most se tudom, hol vagyok, ki vagyok. Mit teszek? Jaj.
1: Ja, szegény pénzem.
0: Édes pénzem. Kedves jó barát. Elszakítottak tőle. Elragadtak. Oda veled a támogató. A figaszom, a boldogságom. Végem van, végem. Nincs mit keresnem többé ezen a világon. Nem tudok én nálad nélkül élni. Befejeztetett, nem bírom tovább. Meghalok, meghaltam.
1: Aki föltámasztana azzal, hogy visszaadja szeretett pénzemet, vagy megmondaná, ki vette el.
0: Mit mondsz? Senki. Gyerünk innen. Megyek a rendőrségre. Kínpadra feszítettem az egész házat, a szolgálókat, az inasokat, a fiamat, a lányomat, még önmagamat is. Mennyi nép együtt. Senkire sem nézhetek, aki nem volna gyanús. Mindegyikben külön-külön a tolvajomat látom. Hé, mit beszéltek ott? Hogy ki volt, aki megropott? Micsoda lárma az odafönn? Ott van talán a tolvaj? Istenre kérem, ha tudtak valamit felőle, esedezve könyörgök, mondjátok meg. Igazán nem oda közétek bújt? Csak nézd. Néznek rám és pufognak a nevetéstől. Ki fog derülni, hogy részletek van a lopásban? Cinkosok! Rajta, hamar, rendőrt, csendőrt, ügyészt, bírát, kízószerszámokat, akasztófát, hóhért! Mindenkit felköttetek! Mindenkit! S ha nem lesz meg a pénzem, utoljára magamat kötöm fel!

Ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félrebeszél az a papír. Meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled. Nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, mi gaz, ordíts az égre, nem igaz. Szeme közé kacagj neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj. Vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj. Vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagy itt elevenem. Hallod? Ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképen, meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelem. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz. Csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid. Még lélegzel, s eszmél agyad, a bűnt tagad. Tagad, tagad. Megmarkolom két válladat, szemembe néz, ne hadd magad. Tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy, légy erős. Holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőből tekints. Te légy az Isten.

0: Gyönge fuvallat a tóba zilál, fények gyöngysora lebben. Sóhajom árva madárpihes száll, s elpihen édes öletben. Tárt kebelemben reszket a kóc, érted szenved a Jancsi bohóc. Szép szemeitől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvény. Egy hajfürtöd nékem elég, sok sebemet bekötözném. Hull a fűrészpor, sorvad a kóc, meghal érted a Jancsi bohóc. Tálad a rózsa, tükröd a hold, ajkadon alkonyok égnek. Víg kedvem sűrű búba hajolt, téged kérlel az ég. Hogyha kigyullad a szívem, a kóc, nem lesz többet a Jancsi bohóc.
1: A főherceg érkezik kíséretével.
2: Hirtelen riadtam fel mindig, tudod, de ő viszont diplomat, ez a Lüci. Ő egy finom, melódikus köhögő, egy olyan opportunus köhögő, ügyesen, behízelgően, crescendóval köhög, és az ember olyan lágyan és kellemesen ébred. Ez kóvis, ezt mondta Süberán, mert kultúr beobább dugni, de mellé. Álszó, szervusztok ti, kedves fiúk! Ó, ez a brilliáns professzor, mi? Na, miért nem ültök le?
3: Kellemesen aludtál, kedves Albert?
2: Hát az valami csodálatos, hogy én nálatok milyen jól alszom. Én nem tudom, ez a lágy levegő teszi-e, vagy ez a pompás ágy, vagy ez a kellemes környezet, ennek megnyugtató, boldogító hatása, de olyan az idegeimnek, mint a tejfürdő. Én igazán nagyon boldog vagyok itt köztetek. El már ki fogtok nevetni, hogy annyiszor mondom, de higgyétek el, soha nem felejtem el ezt a pár napot itt köztetek. Ez az aranyos Beatrix. Az ő mindenre kiterjedő figyelmével, ez a kedves régi ház, ez a nyugodt, dombos vidék, amit az én édesanyám annyira szeret, de ami nekem is geográfiai ideálom. És ez a békesség, ami az egészen nyugszik, és amiben van valami morálisan felemelő. Ez a tiszta, zavartalan család élet, csupa, kedves, jó ember. Hát én nem mondhatok más, mint hogy szerelmes vagyok belétek.
3: Boldogok vagyunk, Albert, hogy jól érzed magad nálunk. Nincs más célunk, Albert, mint hogy jól érezd magad nálunk magad.
2: És esténként, amikor magamra maradok, el szoktam gondolkodni szegény apámon és boldogult férjeden, Henriken, hogy mennyit sétáltak itt a parkban.
3: Mindig a gyermekeikről beszélgette.
2: Te mind a kettő olyan jó apa volt, szinte betöltötte életüket a gyermekekért való aggódás.
3: Ez volt a kedvenc témájuk, de hogy milyen jól tudod, mindig a gyermekek jövője, hogy mi lesz velük, hova kerülnek. Hogy alapítják meg ők is a maguk családját.
2: És amikor kihajolok esténként az ablakon, szinte látom a két öreget, amint ott sétál a fehér úton. És milyen rózsa illat jön így be esténként az ablakon.
3: Alexandra rózsám.
2: Hogy a te rózsáid?
3: Az enyém.
2: Te ültetted őket?
3: Részben, de én
2: akarom. És ez téged mulattat?
3: Hogy?
2: És nem szúrod meg magad?
3: De, gyakran.
2: Hát miért nem használsz keskit?
3: Hát használok.
2: És mégis megszúrod magad?
3: Mert átszúrnak a keszkét.
2: Hát vegyél vastagabb kezdet.
3: Igen, meg fogom próbálni.
2: Na ja, ilyen az élet. Védekezni kell.
3: Bizony, bizony, látom, milyen kedvesen érdeklődik, és milyen igaza van.
2: Na, nem, csak hát az embernek van egy kis praxisa. Én ezt az én édesanyámtól láttam ott. Na, Elszvát, lássuk azokat a gyerekeket! Így szoktatok tanulni?
4: Igen.
2: Te most 17 éves vagy. 16?
4: Igen.
2: Hogy múlik az idő, a fejükre nőnek.
3: Nagyon, Albert, nagyon.
2: Hát persze, ti most azt hiszitek, hogy én kérdezni foglak benneteket, mint egy tanfelügyelő, mi?
4: Nem hiszem.
2: Ne is féljetek, én egy jó bácsi vagyok, én csak a tanárra kérdezem. A kedves fiatal professzorra.
3: Ebbe is beleszerek.
5: Nagyon ajánlom figyelmetbe, tudós és sportsmen, csillagász és vívó.
2: Bravo, ezt szeretem, ez modern. Na, miért nem? Ül.
5: Most mivel foglalkoznak?
6: Történelemben fenség.
2: Ó, hát azzal lehet is. Milyen kor?
6: 19. század első évei.
2: Napóleon!
6: Igen, fenség.
2: Te foglalkozol pedagógiával, Kár?
5: Igen.
2: Te tudod, hogy Napóleon Ludovika királyiskolát akart alapítani?
5: Bizony, az okos lát.
2: De jó gondolat! Egy iskola, amelyben uralkodói diplomával távozik az ember, mi? Na, hát örülök, hogy ilyen szép, egészséges fiúk vagytok. Milyen szép szeme van ennek a fiúnak, milyen mély tekintete.
3: Ugyanaz a tekintet, mint Alexandrának. Csodálatosan hasonlít a szem. Általában ő nagyon hasonlít mindenben Alexandrára.
2: Csak ne olvass sokat, fiam. Az nyugtalanná teszi a szemet. Legszebb szemük a tengerészeknek van, mert azok mindig messzire néznek. Az égre, a tengerre.
5: Na, ennek örül, mert tengerész akar lenni.
2: Ó, hát te?
4: Én utazom.
2: Hová?
4: Sarkra.
2: Melyikre, fiam?
4: A délire.
2: Nagyon csalódol, ha azt hiszed, hogy ott melegebb van, mint az északír. Na és mikor indulsz?
3: Ő most azonnal indul Györgyel együtt átöltözni a víváson. Onkel Albert látni akarja, hogyan vívtok.
2: Hát, hogyne, erre feltétlenül kíváncsi vagyok. Viszontlátás, önt még látok, ugye?
6: Igen, felség, a vívóteremben.
2: Ugye vívni is ön tanítja őket?
6: Igen, felség.
2: Bravo, ezt a sok oldalúságot. De viszontlátásra! Diszkrét, szimpatikus jelenség ez a tanár. El vagyok ragadtatva tőle.
5: Nekem is megtetszett már első pillanatban.
2: És milyen csinos fiú?
3: Mondtam, hogy ebbe is beleszeret.
2: Na, hát addig is, amíg a nagy vívó akadémia megkezdődik.
3: Hát valami sok látnivalóval nem szolgálhatok neked, kedves Albert, de ha érdekelnek a szép rózsák, Alexandrának a külön kis rózsakertészete.
2: Ó, igen.
3: Ez az ő büszkesége, az ő boldogsága, az ő rózsái. Mondhatom, van közöttük néhány kertészeti csoda.
2: Bravo! Vagy ha érdekli fenségedet, én tegnap láttam az új tehenészetet. Egy érdekes újítás, az abszolút modern dolog. A tehenekből vákummal szívják ki a tejet.
7: Vákummal?
2: Igen, fenség.
7: Rendkívül érdekes.
2: Hát ez fantasztikus, ilyet még nem láttam, ezt feltétlenül meg kell nézni. Ezt mind te szerveztetted, te Beatrix?
3: Én vezettem, de kísérletképpen.
2: Na, te egy igazán hatalmas asszony
3: vagy. De ha megengedsz egy megjegyzést, kedves Albert, a tehenészet kissé messze van.
2: Annál jobb, legalább járunk egyet.
3: Ahogy neked kellemesebb, akkor megyünk a teherekhez.
2: Nem, azt nem engedem meg. Fáradjatok miattam, majd én az ezredessel, meg Lücinnel elmegyek. Jól kilépünk.
5: Ha megengedem, veletek tartom.
2: Nem engedem meg, ha én turista vagyok, abból senkinek ne legyen fáradtsága. Nem, hogy te, hogy itt szaladgáljatok körülöttem, mintha valami idegen volnék. Na, előre Lücin, gyerünk ezredes, a vívóteremben pontosak ott leszünk, majd küldjetek értünk valakit.
3: Majd telefonálok.
2: De hát mi a tehenekhez
3: megyünk? Na, oda.
2: Hát ott is van telefon.
3: Minden istálóban.
2: Na hát, te egy kolosszális asszony vagy, halatlan, fáradt.

0: Elnézést, nem untani akartam önöket, de ez volt.
1: Laci bátyám, remek, hogy ennyit mulatunk, meg énekelünk, de ez mégiscsak a rádió kabaréi. Hát beszéljünk a főműfajunkról. Hogy lettél komikus?
0: Hát az is eligedben kezdődött. Egy esős nap, amikor nem jött a közönség. Eddig táncdalt énekeltem, akkor elkezdtem ott hülyéskedni a kollégáknak. Utánoztam a fiúkat, egyenként a zenészeket, meg a karádit. Észre se vettem, hogy éppen akkor jött a főnök. Azonnal bevitt az irodába, na gondolta, most jön a letolás az ingyen cirkuszért. Mondja is nagy szigorúan, azt mondja, ide aggassok kaza. Holnap este ugyanezt csinálja a közönségnek is, ahogy itt most privátin marháskodott. Megértette? Hát szót kellett fogadnom, szerződésem volt. És a közönség másnap majd szétverte a ligetet. Persze az is jókor jött, hogy épp akkor kezdtem hízni, meg kopaszodni. Belegömbbe jöttem a komikus szerepkörbe. Akkor elkezdtem kuplézni, és évekig bruhaháztam a kacagódallal.
1: Ekkor érte fénykorát a bohózat is.
0: Úgy van, a bohózatírók közül a legfényesebb tehetség volt Nóti Károly, akivel kellemes baráti viszonyban voltam. Szarvas Bika című darabját több százszor játszottam el.
2: Haló, na ki beszél itt? Szervusz, szervusz, drága szívem! Igen, én... Te sírsz, édes kis virágom? Na, nem kell úgy megijedni. Ne sírj, édes drága kis szépségem. Haló, micsoda? Megvert? Ne beszélj. Kék volt? Ja, meg zöld is. Ne beszélj. Haló, hát elvégre már előfordult, hogy egy férj rájött az ilyesmire, de hát ez egy asszony megverni. Micsoda? Hogy rugott is? A fene egye meg. Haló, haló, szóval megmondtad, hogy engem szeretsz. Aha, dehogy, sőt, hát nagyon örülök neki. Hát persze, csak nyugodtan jöjjön ide, és én megmondom, hogy elveszlek. Hát persze, hogy elveszlek, te édes, te hát tudod, hogy imádlak. Hogy mit mondod, hogy egyenesen idejön? Most? Ja, de hogy félek, ugyan, ne félj, megkapja a magáét, megám. Mondd, drága szépségem, tulajdonképpen milyen ember a te urad? Milyen? Rabiátus? Mi? Ja, hogy először hagyjam nyugodtan beszélni. Na, de miért? Ja, úgy, hogy kidühöngi magát. Aha, hogy mire vigyázzak? Na, ezt nem mondod komolyan, hogy a revolver van nála? Szóval, ha a zsebébe nyúl, akkor ordíts csak rá. Jó, hát nem engedem a revolverhez nyúlni. Jó, majd ordítok, igen. Nem értem. Ja, igen, értem, hogy először udvarias lesz, és hirtelen tör ki. Igen, hát jó kis bogaram, majd mi férfiak elintézzük egymás közt. Szervusz szívem, szervusz, drága angyalom. Elvira!
3: Tessék parancsolni!
2: Egy úr fog keresni, engedje be ide, és mondja meg, hogy rögtön jövök. Ezzel az úrral van egy kis elszámolnivalóm.
3: Igenis.
2: Pakoljon be, délután lemegyek a tanyára.
3: Igenis, bepakolok. Tessék befáradni, a doktor úr mindjárt jön.
0: Köszönöm. Meg tetszik engedni?
4: Halló? Jaj, de jó, hogy még otthon találom. Itt Mandola. Mandola! Igen. Igen, itt vagyok a tehén ügyben. Tessék mondani, hány liter tejet garantálhatok naponta? 12. És ha nem hiszi, hogy esküdjek meg. Mondjam, hogy bizony Isten. Mit? Na, hát azt nem mondom. Nem kérem, azt, hogy dögöljek meg, azt nem mondom. Tessék, mit csináljak a markába? Ja, hogy csapjak a markába. Jó. A marhalevél itt van nálam. Illetve nem is itt, hanem itt a hátsó zsebemben. Igen, jó, ajánlom magam.
2: Van szerencsém.
0: Jó napot kívánok.
2: Tessék helyet foglalni.
0: Doktor Kovács, ugye?
2: Igen.
0: Én azért jöttem...
2: Kérem, én pontosan tudom, hogy ön miért jött.
0: Igen.
2: Így hát semmi szükség arra, hogy az előzményekről beszél.
0: Hát akkor ne beszéljünk.
2: Ne beszéljünk.
0: Hát kérem, itt van...
5: Zsebéhez ne nyúljon!
0: Tessék!
5: Figyelmeztettem, hogy ne nyúljon a zsebéhez.
0: Miért?
5: Mert én nem akarom.
0: Na de kérem...
5: Csak nyugodtan fújja ki magát.
0: Kicsoda?
5: Ön.
0: Hát hogy tetszik ezt érteni, hogy fújjam ki magamat?
5: Hogy értem? Hát igyekezik magát megnyugtatni.
0: Hát kérem, én nem vagyok nyugtalan.
5: Úgy értem, hogy izgatott.
0: Én izgatott se vagyok, csak azt akarom...
5: Ne nyugodj a zsebéhez!
0: Mi ez?
5: Én megértem, hogy ön ideges.
0: Én? Ön kiabál velem is, én vagyok ideges.
5: Tudom. Ön eleinte nyugodt, csak később szokott kitörni.
0: Dehogy török én ki. Én azért jöttem...
5: Ne nyúljam a zsebéhez!
0: Ez megőrült.
5: Mondja, drága uram, érez magával annyi higgadságot, hogy tárgyalhatunk?
0: Hát hogyne, kérem, hát én azért jöttem.
5: Semmi idegeskedés, úgy beszélünk egymással, mint férfi a férfival. Igaz?
0: Igaz.
5: Mielőtt a dologra rátérnék, be kell vallanom önnek valamit.
0: Mit?
5: Halálosan szerelmes vagyok.
0: Ne mondja.
5: De mondom, és remélem, hogy ön ezt el is hiszi.
0: Elhiszem, hát de mi közöm nekem ehhez?
5: Mert ez nagyon fontos.
0: Önnek, de nem nekem.
5: Önnek is. Mert ez itt a sine qua non.
0: Hát... Hol?
5: Itt.
0: Micsoda?
5: Mondom, hogy ez itt a sine qua non.
0: Ki az a sine qua non?
5: Hogy? Hát ön még nem hallotta, hogy sine qua non.
0: De igen, csak hogy annyi emberrel ismerkedik meg az ember.
5: Drága uram, az Isten áldja meg. Sine qua non az azt jelenti, hogy valami, ami nélkül valamit nem lehet megcsinálni. Érti?
0: Aha! Ha én például el akarok adni egy tehenet, azt marhalevél nélkül nem lehet eladni.
5: Így van, nagyon helyes. Ez a marhalevél sine qua non.
0: Hát beszéljünk magyarul!
5: Ne nyúljon a zsebéhez!
0: Na de hát a színek van!
5: Ne nyúljon a zseréhez!
0: Kérd, úgy látszik ez a happy-e.
5: Ugye ön exaltált?
0: Nem kérem. Én eredetileg raktárnok voltam.
5: Raktárnok?
0: Igen, de a raktárból elloptak 10 láda szappant. Az nagy érték, kérem.
5: Mennyi az 10 láda szappant?
0: 3,5 hóra.
5: És ki lopta el?
0: Azt nem tudom, de én ültem.
5: Szóval ön volt a ludas?
0: Dehogy, én voltam a raktárnok.
5: Ártatlanul nem csuknak le senki.
0: Kérem, az ügyész azt mondta, hogy én voltam. Nézze, övé a börtön, mit vitatkozzak vele, leültem.
5: És akkor már nős volt?
0: Nem, azután nős.
5: Mondja is, a felesége tudja, hogy magának priusza van?
0: Mim van nekem?
5: Priusza. A felesége tudja?
0: Mi az a Prius?
5: Hát, uram, Prius, hát az izé, hogy is mondjam, izé, hát...
0: Ja, ó, hát lehet azt a feleség elől eltitkol. Maga csacsi.
5: És a felesége mit szól hozzá?
0: Mihez?
5: A Priusából.
0: Hát, Istenem, nézze, egyszer így, egyszer úgy. De hát mit érdekli ez ön?
5: Hát különben pedig beszéljünk arról, amiért idejött. Szeretném hallani a feltételeit.
0: Kérem, az a kérdés, hogy alkudni akar, vagy nem akar alkudni.
5: Nem akarok alkudni, de van egy kikötése.
0: Tessék.
5: Amíg a tárgyalások befejeződnek, leviszem magammal, és ott lesz nálam a tanyán.
0: Aha. Úgy gondolja, hogy ki fogja próbálni?
5: Kérem, ne legyen ilyen durva.
0: Durva? Én? Sőt, ellenkezek, inkább egy nagyon finom ember.
5: Szép kis finom ember az, aki feleségét megveri.
0: Ezt honnan tetszik tudni?
5: Megverte vagy nem verte meg?
0: Egyszer.
5: És rúgta is?
0: Egy kicsit.
5: Hát ez borzasztó, na mindegy. Szóval beleegyezik abba, hogy nálam legyen a tanyán?
0: Hát nagyon szívesen. De előbb meg kell kapnom a pénzt.
5: Miféle pénzt?
0: 1800 pöngőt.
2: 1800? Szóval maga ezzel keresni akar?
0: Há, hogy megkérem? Hát elvégre is egy üzlet, üzlet.
5: Na, hogy megkapja a pénzt, de előbb megszerkeztem a megállapodást.
0: Hát mit kell itt megállapodás? Hát itt van a színek...
5: Menjünk a zsebéhez!
0: Hát én még ilyen bolondot nem is látom.
5: Várjon, hozom a papírt.
0: Jó napot! Van szerencsém. Na, tessék! Mi? Vetkőzni? Ha még kérem, már nem van az uszodában. Na, egy-kettő, vegye le a kabátját. De miért? Azért, mert én vagyok az Ella férje. Vetkőzni? Uram, én még Ellának se vetkőzöm. Nem vagy a férjé. Na, egy-kettő, vetkőzöm le, mert mi itt meg fogunk ám verekedni. Mi ketten? Igen, igen. Ha hova jöttem én? Na, egy-kettő. Ha miért akar ön velem megverekedni? Uram, látod ön már két szarvas bikát? Az erdében a tisztáson, a erdében a tisztáson, a felkelő nap sugarainál megvívják élet-halál párbajukat

0: nem arcolok.
1: Nem?
0: Nem, nekem se agancsom, se szügyem. Hát miért arcolja?
1: De arcolunk, és az agancsomat igenis belevágom az ön szügyébe.
0: Na de uram, hát értse meg, nekem egy defa szügyöm sincs. Hát honnan vegyek én szügyöt?
1: Na gyerünk, vegye már le a kabátját.
0: Na de uram, hát miért akar ön velem verekedni?
1: Miért? Hát mit gondol ön? Miért verekednek a szarvas bikák a tisztáson?
0: Mit tudom én? Ha azon törjem a fejem, hogy az erdei bikák miért szügyizik egymást a tisztáson?
1: Na majd én megmondom. A szarvas bikák a tisztáson a tehénért szügyöznek, uram! Lajsánka! A nőstényért!
0: A szügyön haragjan ász, uram! Persze, úr! Hát miért nem szólt? Édes jó uram! Hát itt nem kőverekedni. Hát a tehén már nem az enyém.
1: Hogy értsem ezt?
0: Úgyhogy eladtam.
1: Eladta?
0: El.
1: Mondja, maga megőrült?
0: Mi? Hát nem sokat keresek rajta, de nekem elég.
1: Azonnal
0: megfojtom. Na, hozzám ne nyúljon, mert úgy tisztáson rúgom, hogy lenyeli a saját szügyét.
1: Védje magát!
0: Hé!
2: Mi van itt, kérem?
1: Ön kicsoda?
2: Én dr. Kovács Sándor vagyok. Tessék itt a pénze.
3: Köszönöm.
4: Ön dr. Kovács Sándor?
2: Én vagyok. És maga kicsoda?
4: Én Buzdics vagyok.
1: Az Ella férje!
2: Maga az Ella férje? És akkor maga kicsoda? Adja vissza a pénzemet!
0: A pénzt? Hogy is nem? Lehet, hogy szarvasbika vagyok, de marha az nem!

egy vidéki néni kérdezi az áruházi eladót. Tessék mondani, nem lehetne kicserélni a tévemet? Mi a probléma? A minap vettem egy új készüléket, és csupa régi műsort mutat. Nagy mama, nem a készülékben van a hiba, hanem a műsorban. És a műsort nem lehetne kicserélni? Tudja, nagy mama, nem csak a műsorban van hiba, hanem inkább a rendezőkben. És nem lehetne kicserélni a rendezőket? De hát nem csak a rendezők, hanem ott vannak a szerkesztők is, és azokat nem lehetne kicserélni? Nagymama, ez már a gore dolga. És a goret kicserélni? De hát fölötte van, és nem lehetne nagymama.

A forradalom érdekei azt kívánjuk, hogy hazamegyünk, bármely pillanatban készek vagyunk ezt megtenni. És ezt aztán mégis, hogy ne legyen valami nagy tömeges kivonulás a frontból, hiszen magyar és internacionalista csapatok, mint jó kiképzett katonák voltak, elég jelentős szerepet játszottak egyik-másik fronton, abba állapodtuk meg, hogy a párt hívására megyünk haza. És így kerültem én 1918 novemberében a sorra. Kumbéla egy 3 nappal hamarabb jött ide, hogy lássák az elvtársak, hogy ez is milyen bonyolult volt. Kumbéla a megszállt ukrán és galiciai területeken, Ukrajnában Petlurának az ellenforradalmi rendszere uralkozott, magában Kijevbe a németek által támogatott Skoropadszki hetmánnak a hatalma, ahol naponta lőtték agyon a kommunista elvtársakat, egy ilyen területen át kellett hazajönni. Hát Kumbéla elég szerencsésre jött, mert ő kapott egy jó igazolványt, hogy ő ezredorvos, és a segédtisztjével, egy alorvossal, aki vántos elvtárs volt, jönnek haza, és ők simán átcsúsztak. Nekem nem volt ilyen szerencsém, mert nekem adtak egy igazolványt, hogy én a Vörös Keresztnek a tisztviselője vagyok. És az első Petlura tiszt, akivel hát tárgyalnom kellett, az rám nézett. Hát akkor kicsit még stramat hű is voltam valamivel, bár most se panaszkodom, igen. Azt mondta nekem, hogy nézze, a maga iratai hamisak, maga nem Vörös Keresztes tisztviselő, hanem maga egy bolsevik. Nem jöttem zavarba, és oda mentem hozzá, és a fölibe suktam. Maga nem tudja, hogy a bolsevikek a tiszteket nem engedik haza. Hát én kénytelen voltam ezt így csinálni. Erre kezet fogta, nem is szerencsét kívánt, és tovább. Ha elkezdtem volna velük vitatkozni és tárgyalni, egész biztos, hogy egy fél órán belül agyon lőttek volna, de nem vesztettem a lélek jelenlétemet. Már bejebb, Galícia területén, jellemző a korra, hogy amikor jöttünk aztán Szánkóval Brodyból, nem, Grodnóból Brodyba, a régi osztrák-magyar határon még ott állt az osztrák finánc. Ott állt a Bódé mellett, és minden átutazótól annyit szerett, amennyit az illető hajlandó volt adni. Hát miután itt se akartunk vitát kezdeni, adtunk neki 20 koronát, és tisztelegve engedett bennünket tovább menni. Lembergben egy osztrák, volt osztrák-magyar tiszt, az azt mondta nekem a parancsnokságon, nézze. Én tudom, hogy maga egy bolsevik. De egy a fenn azt mondja, majd a magyaroknak tesz magával bajuk. Hát ezzel se vitatkoztam, és így mentünk tovább. Így érkeztünk meg, hát a magyar határa, hogy grófné fogadott bennünket, és meleg ilyen testvéri szavak, hogy drága véreink, itt várjuk magukat, ide jöttünk magukat fogadni. Egy katona azt mondta, de az anyjuk Istenét későn jöttek. A grófné elsírta magát, mi pedig elénekeltük neki az internacionálisát.

0: black one is. The red one's much dearer. I think it's the cheapest of all. And which is the dearest? The green and yellow one is the dearest. Does Poland produce much coal?
1: Yes, we produce more coal than China, France, Japan, and India.
0: Also more than Germany?
1: No, one third less than Germany, and less than the United States.
0: And which country produces most coal in Europe?
1: The Soviet Union does.
0: You produce more tractors now than before the war, don't you?
2: We didn't produce any before the war.
0: And after the war?
2: We produced more than 2,500 tractors in 1949.
0: Did you produce more in 1955?
2: Yes, we did. We produced more than 8,000 then.
0: And when did you produce most tractors?
2: In 1956. The production then was more than 8,500.
0: That's more than three times as many as in 1949.
2: Exactly. The production fell a little in 1957.
0: What is the figure for that year?
2: Nearly 7,000.
0: Has the production risen again since 1957?
2: Yes, it has. Her dress is certainly more elegant than mine, isn't it?
0: No, it isn't. Hers is just more expensive than yours.
2: But it's not so expensive as Martha's, is it?
0: No, it isn't. Martha's is the most expensive of all.
2: And yet it certainly isn't the most elegant.
0: No, yours is as elegant as hers. How many methods may I use?
3: You can use three methods.
0: Which is the best?
2: The direct method is the best.
0: Why do you call it the best? Is it the simplest?
3: No, it isn't the simplest. But it's the fastest. But it's the fastest.
0: And the other two methods?
2: The so-called natural method is not so good as the direct one. But it's still better than the mechanical one.
0: Which one of the other two is safer?
3: Both are quite safe.
0: And which is more often used?
2: The mechanical one was more often used before, and the natural one is more often used now. Excuse me, how far is it from here to the lake?
3: It's about 20 miles this way. But it's farther that way.
2: Which road should I take to get there?
3: You may take any of these three.
2: Which is the best?
3: I'm afraid all our roads are bad now because of rain. This one's bad, but that one's even worse. And the third one's the worst of all.
0: Lesson 25.
3: Will you go to town tomorrow?
2: Yes, I'll go if it's fine.
3: Will you go if it's fine but cold?
2: No, if it's cold, I won't go.
3: And if you go, will you bring me a present?
2: I'll bring you a present if you do your work. Will he come tonight?
0: He will,
3: if he catches the bus.
2: And what will happen if he misses the bus?
3: If he misses the bus, he'll miss the train.
2: And if he misses the train?
3: If he does, he can't get here in time.
2: Will you get your diploma soon?
3: I will, if I pass the examination.
2: And what will happen if you don't pass your examination?
3: If I don't pass it this time, I'll try again next year.
2: And if you get your diploma this year, what will you do?
3: I'll look for a good job.
2: Thank you, Doctor, for everything.
3: It's all right. Ring me up if the patient is worse, though I hope he'll be better.
2: Will you come again if he's worse?
3: Yes. If he's worse, I'll come again. And if I can't come, I'll ask my colleague to see the patient. Can you give me this book?
2: Yes, I can, if you promise to return it next week.
3: May my friend also take the book?
2: Yes, your friend may take it, if he's also a member of our club.
3: May I take it now?
2: Yes, if you wish, you may take it now.
3: But I should return it in a week, shouldn't I?
2: Yes. If you take it now, you must return it in 7 days. If you take it on Monday, you may keep it till Thursday week. When shall we go out?
3: We'll go out when the rain stops.
2: But when will it stop?
3: Nobody knows. It may stop any moment.
2: And if it doesn't stop?
3: If it doesn't stop, we may stay at home and listen to some music on the radio.
2: Do you always listen to music when it rains?
3: No, not always. But if we aren't too busy, we usually do. And if there's good music, of course. When will you go to China? I'll go when I get my holiday and when I have enough money.
2: When will you get your holiday?
3: I'll get my holiday when my colleague returns from his. And not before he returns? No, not before. And when will you have enough money? When my publisher pays me for my book. And when will he pay you? He'll pay me when my book's published. Can't he do it before it's published? No, he can do it only then. And when will the book be published? It'll be published before Christmas.
2: When may you cross the road?
3: You may cross the road only when the green light's on. And what do you do when the red light's on? When the red light's on, you mustn't cross. You must wait.
2: And what may I do when the yellow light's on?
3: When the yellow light's on, you should get ready to cross the road. Thank you. I hope we'll remember all that when we walk about the town. I'll say it once again now. When the red light's off, you get ready to go. When the yellow light's off, you start. Or you wait, if the yellow light follows the green one.
2: Oh, yes. And when the green light's off, you stop and wait.
4: Palakra ikkud, katseri palans terud varamud. A jobboldali csarnokban mozgásban lévő kerekes gyűrűképek között munkások foglalkoznak. A baloldaliban a legkülönfélébb természettudományi tárgyak és egyéb különlegességek múzeumában egy cudor dolgozik. Ádám és Lucifer az udvar közepén bukkannak fel.
5: Mi ország ez? Mi nép, melyhez jövő?
6: Régész még többé nincsenek. Nem kiszerű volté a hon fogalma. Előítélet szülte egykor azt, szűk keblűség versengés fészte meg. Most már egész föld a széles van. Közcél felé társ már most minden ember. A csendesen folyó szép rend fölött tisztelve áll, őrül a tudomány.
5: Beteljesült hát lelkem ideálja. Ez minden rész, ezt így kívántam én is. Egyet bánottak, a hazafogalmat. Megállott volna aztán, úgy hiszem, ez új rendőr. De mondd, hol állunk mi? Mi helyen?
6: Sok más hasonló közt ez egy falanszer. Tanyája az új eszmék emberét.
5: Gyerünk tehát, szóljunk be a tudós.
6: Üdvözlé, tudós!
7: Meg ne háboríts nagy művemben! Nem érek rá fecsegni.
6: Nagyon sajnálom. Mink az ezredik falanszterből vagyunk tudós jelöltek, s így messze útra nagy híret hozott.
7: Kicséretes buzgóság, mondhatom, de hisz művem most félben is maradhat, csak a meleg ne fogjon lombikomba.
6: Nem csalódtam. Megmaradt tehát még benned is ki a természetet, embert leszűrtetünk, végső salaka, nagy hiúság.
7: Most mulathatunk már, de mely szakmához tartoztok sajátok?
5: Mi a tudványat szakhoz nem kötők, átpillantását vágyjuk az egész.
7: Ez helytelen, kicsinyben rejlik a nagy. Olyan sok a tárgy, és létünk oly rövid.
5: Igaz. Tudom jól, hogy kell olyan is, ki homokot forg, vagy követ farag, nélküle nem emelkedik terem. De ez csak a homályban tévelyek, s fogalma sincs arról, miben segít. Csak az építész látja az egészet. Bár megfaragni nem tud egy követ, a művet ő teremti, mint egy isten. Így építész nagy a tudásban.
6: Azért jövénk te hozzád, ó nagy ember.
7: Azt jól tevétek, méltányolni tudlak. Tehát nézzük meg a múzeumot. Váratlan az egész mai világon. Az ősvilág kihalt állatjai valódi példányokban állnak itt. Maradt felőlük sok csodás mese. Például erről, hogy gőzmozdonyul volt.
5: Ez a ló, de korcsult fajta mondhatom. Más állat voltám hajdan alborak.
7: Erről meg azt regélik, hogy barátul tartá az ember ingyen, munka nélkül, s felbírta fogni hű elismeréssel, lesvén az ember gondolatjait.
5: Ez a kutya, mind áll, mit róla mondasz.
6: Vigyázz, Ádám, elárulod magad.
7: Ez a puszták királya.
5: Az oroszlán, így itt a tigris, itt a fürge őz. Mi állat él tehát még a világon?
7: Minő kérdés. Hát nálatok nem így van. Él, ami hasznos, és mit ekkorig a tudomány pótolni nem tudott. De úgy látom, ezt mind ösmered. Lássunk tehát mást. Ím ásványaink. Nézzétek, mi roppant széndarab. Egész hegyek valának íj anyagból, mit most a légből szűr a tudomány nagy fáradtsággal. Ezt az ércet itt vasnak nevezték, s míg el nem fogyott, az alumínért nem kellett kutatni. Ez a darabka az arany. Nagyon nevezetes, nagyon haszontalan, mert még midőn az ember vak hitében imádott felsőbb lényeket magánál.
8: Ilyennek hitte

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: ha három lábon gyába korsz. Ezt a mesét 5 évvel ezelőtt meg akartam írni, mégiscsak most láthatok hozzá, mert nagyon sok utánjárásba került. A kislány miatt, akiről a történet szól. Csak annyit tudtam róla, hogy szőke és szép, zöld szeme van. Ezt különben láthatja mindenki, aki nem vak. De mire megyek én azzal, ha tudom valakiről, hogy kívül milyen? Azt szerettem volna tudni, belül milyen. És ez került sok utánjárásba. Mert meg kellett kérdeznem majd mindenkit, aki ismerte. Egy remetét, egy vadászt, az édesapját, egy boszorkát, egy tündért, egy kecskepásztort, egy gombát, az anyját, egy barátnőjét, egy királyt, egy szép lányt, egy málnabokrot, egy apácát, egy kamakkát, egy salabaktert, egy kúnt, egy kánt, egy kanonokot, egy számtantanárt, egy fánkot, és egy elefánkot, és Julit, és Gyurit, és mert állítólag minden tud, Vacskamatit, és végül a kislányt. Hát ez bizony sok időbe telt. Egyiktől a másikig 7 napot kellett gyalogolnom. Pedig hiába, mert egy csipetnyit se lettem okosan a válaszaiktól. A remete azt mondta, kerge. A vadász, hogy kósza. Az édesapja, hogy álomjáró. A boszorka, hogy zsémbes. A tündér, hogy cserfes. A kecskepásztor, hogy kelekótya. A gomba meg, hogy bolondos. Az anya, hogy csupa szív. A barátnője, hogy cifra. A király, hogy szende. A szép lány, hogy csúnyácska. A málnabokor, hogy kedves. Az apáca, hogy mézesmázos. Mikka-makka meg azt, hogy csiperi? Ki érti ezt, hogy csiperi? Ez a Mikka-makka különben mindig ilyeneket beszél. Még hogy csiperi. Nincs is ilyen szó. A salabakter, hogy szeleverdi, a kún, hogy tündérszép, a kán, hogy csalfa, a kanonok, hogy csenevészke, a számtantanár, hogy szikraeszű, a fánk meg azt, hogy morcos, az elefánk, hogy ostobácska, Juli, hogy kényes, Gyuri meg, hogy fényes, Vacskamati meg azt mondta, tulipántka, a kislány maga, hogy jaj, nem tudom. Hát ezzel aztán nem sokra megyünk. Mert hogy lehet egy kislány egyszerre kerge, kósza, álomjáró, zsémbes, cserfes, kelekótya, bolondos, csupaszív, cifra, szende, csúnyácska, kedves, mézesmázos, csiperi, ajaj, szeleverdi, tündérszép, csalfa, csenevészke, szikraeszű, morcos, ostobácska, kényes, fényes és tulipántka. Meg jaj, nem tudom, jaj, nem tudom. De a mesét akkor is el kell mondani. Egy szép napon a kislány kora reggel elment az erdőbe gombát szedni, azzal, hogy legkésőbb délre hazajön. De nem jött haza délre. Még jó délutánra se. Az apja meg az anyja nagyon megijedt. Egyik szaladt erre, másik szaladt arra, keresni kezdték a kislányt. Segített nekik keresni a vadász, a tündér, a kecskepásztor, a király, a málnabokor, Mikka-makka, a kún, a számtantanár, Juli, Gyuri és Vacskamati. A többi, mármint a remete, a boszorka, a gomba, a barátnő, a szép lány, az apáca, a salabakter, a kán, a kanonok, a fánk és az elefánk, a füle botját sem mozdította, nem segített. Azért ők is olvassák tovább a mesét, olyanoknak is írtam, akik nem segítenek. Késő este már jócskán sötétedett, amikor kecskepásztor ráakadt a kislányra. Hát te kelekótya, merre csavarogtál? Kiáltott fel olyasféleképpen, hogy egyszerre csengett a hangjában öröm is, meg szemrehányás is. Jaj, kecskepásztor, mondta a kislány, képzeld, mi történt velem. A fekete tónál voltam. A fekete tónál, csodálkozott a kecskepásztor. Hisz ez olyan mélyen bent van az erdőben, hogy még Mikka-makka sem merészkedett odáig. Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyeset. Kopott volt, de nem toprongyos, nem volt nagy, mégis méltóság teljes. Ellenséges se volt, de bizalomgerjesztő se. Zsalui zárva, a hozzávezető utakat benőtte a fű, az ajtaja nyitva volt, onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt kiabálta valaki. Segíts! Oldozd el a köteleimet! Nyisd ki a zsaluimat! Söpörd ki a pókhálóimat! Fényesíts ki az ablakaimat! Súrold fel a szobáimat! Meszeld ki a falaimat! Simogasd meg a homlokomat! Beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magamat, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárva. Egyikben, mint egy székhez kötözött embert láttam volna. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, kecskepásztor. Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom? A kecskepásztor ráncolt a homlokát. Ránc hátán ránc. Végre nagy nehezen kibökte. Nem tudom. Nem tudom, mit kellett volna csinálnod. Ebben a pillanatban lépett ki a sűrűből Vacska Mati. Jaj, de jó, hogy meg vagy, tulipántka! Kiáltott. Hol a csodában jártál? Halálra kerestünk. Ó, Vacska Mati, képzeld, a fekete tónál voltam. A fekete tónál? Csodálkozott Vacska Mati. De hisz az oly mélyen bent van az erdőben, hogy még Mikka Makka sem merészkedett odáig. Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyest. Kopott volt, loncsos, nagy és ellenséges. Rozzant Zsalui beszögezve, az udvarán derékig érő gaz. Az ajtaja nyitva volt. Onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt ordítozta valaki. Azonnal eloldozd a köteleimet! Kinyisd a zsaluimat! Kisöpörd a pokálóimat! Kifényesítsd az ablakaimat! Felsúrold a szobáimat! Kimeszeld a falaimat! Megsimogasd a homlokomat! Reszelős, rikácsoló hang volt. De azért én beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magam, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárva. Bagoly szemek, pókhátak fénylettek a szobákban, sárkányfogak, csontok foszforeszkáltak. Egyik szobában egy székhez kötözött világcsúf, fogatlan, gonoszarcú embert láttam. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Vacska Mati. Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom? Kioldozni, megkötözni, kitárni, beszögezni, felsúrolni, besározni, kiáltozott bolondul Vacska Mati, és erre a kiáltozásra lépett elő a sűrűből Mikka Makka. Jaj, de jó, hogy meg vagy, Csiperi! Jó, hogy elvesztél, de csak attól, hogy megkerültél. Mert Mikka Makka mindig ilyesféléket mond. Hol a csodába jártál? Ó, Mikka Makka, képzeld, a fekete tónál voltam. A fekete tónál? Csodálkozott Mikka Makka. De ez az olyan mélyen bent van az erdőben, hogy még én sem merészkedtem odáig. Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyeset. Barátságos, szép ház volt, frissen meszel. Makulátlan, zöld zsalui becsukva, az udvarán ápolt pázsit, kavicsa a megszórt utat. Az ajtaja nyitva volt. Onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt kiáltozta valaki.
1: Kérlek, oldozd el a köteleimet, nyisd ki a zsaluimat, söpörd ki a pókhálóimat, fényesítsd ki az ablakaimat, súrold fel a szobáimat, meszeld ki a falaimat, simogasd meg a homlokomat. Nagyon kérlek, ments meg engem!
0: Beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magamat, alig derengett valami. A folyósoron nyíló ajtók mind tárgya. Ezüst hegyek, aranydombok fénylettek a szobákban, drága kövek és elefántcsont szobrok foszforeszkáltak. Egyik szobában egy székhez kötözött világszép, szomorú arcú fiút láttam. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok.
1: Jaj, de jó, hogy itt vagy, Mika Makka. Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom?
0: Mika Makka összevonta a szemöldökét, nagyot szívott a pipájából, és az égre nézett, mint mindig, ha valami nagyon fontosat akart mondani.
2: Ha három lábon gyábokorsz,
0: mondta átszellemülten,
2: a kálán púgra nem tudsz menni.
0: A kislány eltátotta a száját, úgy bámult rá.
1: De hát ebből egy szót se értek,
0: mondta Fancsali arca. Mika Makka magasra tartotta a mutató ujját.
2: Majd megérted, mondta. Hi-hi-hi, he-he-he.
0: És hi-hi-hi, he-he részett. Mika Makka nagyon szomorúan tudott hi-hi-hi, he-he részni. Megérkeztek a többiek is, akik a kislányt keresték. Nagy volt az öröm. Odahaza még táncoltak is egy sort nagy vígasságukban. De a kislány egyre szomorúbb lett. Nem nagyon értették, csak Mika Makka tudta, azért szomorú, mert egy megkötözött ember jár az eszében, akinek csukva a zsalui, pókok szőtték be szobáit, piszkosak az ablakai, sáros a padlója, foltosak a falai, és egy árva simogatás sem jut a homlokára. Nem is tudott a kislány egész éjjel aludni, már kora hajnalban talpon volt, indult volna vissza a fazsindejes házhoz, csak hogy egyedül nem mert. Elment hét mesteremberhez, egy kötéloldozóhoz, egy zsalunyitogatóhoz, egy pókhálószedőhöz, egy ablakfényesítőhöz, egy padlósúrolóhoz, egy meszelőmesterhez és egy homloksimogatóhoz.
1: Szükségem lenne a segítségetekre, mondta nekik.
0: Mind a hét bólintott, és mind a hét azt mondta.
2: Szolgálatom ára éppen egy arany.
1: Az összesen 7 arany.
0: Honnan vegyen egy kislány 7 aranyat? Kért az apjától, nem volt neki. Kért az anyjától, annak se volt. Elment hát 7 napra királyt szolgálni. Az első napon kibogozott 100 csomós kötelet. A másodikon kinyitott 200 zsalut. A harmadikon lesöpört 300 pókhálót. A negyediken kifényesített 400 ablakot, az ötödiken felsúrolt 500 piszkos padlót, a hatodikon bemeszelt 600 foltos falat, a hetediken sírt rít, de azért a napért is megkapta az 1 aranyat. Együtt volt a 7 arany, elindult hát a 7 mesteremberrel a fekete tó felé. Oda is értek, de hiába járták körül 3-szor is, semmiféle házat nem találtak. Ekkor a kislány fölkiáltott.
1: Most már értem.
2: Mit értesz?
0: Kérdezték a mesteremberek.
2: Azt, szomorkodott a kislány, hogy miért mondta Mika Makka, ha 3 lábon gyábokorsz, a kálán pugra nem tudsz menni.
0: A 7 mester bólogatott. Úgy látszott, ők is értik.

0: szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó. Jó magas fa legfelső ágába. És jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt. Piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme mint két rubin. Vagy három rubin, mert nem tudom pontosan, hány szeme volt a hernyónak. De akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt, mind a két, vagy mind a három szemével, pik, pak, hullottak a könnyek, vagy pik, pak, puk, az esetben, ha a három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is. Sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek. Valaki bömböl, dörmögte a medve. Valaki ordít, rivolta a farkas. Valaki szepeg, mekkegte a kecske. Valaki sír, kiáltotta a róka. Valaki zokog, makogta a nyúl. Valaki ri, recsegte a borz. Valaki sír, ri, cincogta az egér. Valaki itatja az egereket, mondta a hőscincér. Valaki nagyon keservesen sírdogál, mondta a katica bogár. Ej, ki lehet? Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, basszus, a kecske, tenor, alt, a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán. Az meg ott fent sírt, rít tovább. Mentsük meg, mondta a medve. A medvéknek ugyanis általában jó szívük van. Mentsük, vágta rá a farkas. A kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hőscincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hőscincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is. De... hogyan mentsünk meg? Kérdezte a cincér. Megrázom a fát, mondta a medve. A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi, vélte a farkas. A róka heherészett. Tanácsokat kell neki adni, rebegte a kecske. A róka kacarászott. Helikoptert kell bérelni, így a nyúl. A róka hahotázott. Fel kell ugrani az ágig, tanácsolta a borz. A róka rötyögött. Vagy izé... jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt. Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan menthetjük meg?
1: Talán neked nincs ötleted? Kérdezte a róka.
0: De igenis van, kiáltott a katica bogár. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.
1: Nola, mondta a róka. Nem csak hét pettyed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoztak azon, ki legyen elő. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
1: Nem akarok megint heherészni, mondta a róka. Így kell felállnunk, alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl.
0: Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
1: Na jó, egyezett bele a róka. Szóval, rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fentről bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára. Legtetőn a katica.
2: Egy hernyú,
0: kiáltotta.
1: Eléred?
0: Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát. Még egy... hangya kellene, egy picurka hangya, ha rána hátamra épp elérni.
1: Látod, mondta dühösen a cincér, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném.
0: A róka erre megint heherészett.
1: Ne vihogj, rázkodik tőle a májam, mordult rá a borz.
0: A katica meg mérgelődött fent. Ej, de buta vagy te, cincér. Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk?
1: Azt!
0: Vágta rá a hőscincér. Na jó, akkor cseréljünk helyet.
1: Helyet cseréltek. A cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a katica. Érdekes, pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott, a májam! Mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
3: Azt mondod, egy hangya kellene?
1: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér s a katica.
0: Igen, egy hangya, mondta a katica. Egy icipici hangya, akármilyen icurka, picurka.
3: Hely, hangya, hangya, gyere ide, hangya,
1: kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót. Sírhatott,

0: álmos palkó.
1: Na tessék,
0: mondta Frukkuska, és igen mérges lett. Még a kis lábúja is bizsergett a méregtől, mert ez a palkó már megint aludt.
1: Ébredj!
0: Kiabálta Frukkuska, és jól megrázta palkót. Sokra ment vele, mondhatom. Morrant egyet palkó, és a jobb oldaláról átfordult a bal oldalára. Eddig a jobb keze volt a feje alatt, úgy aludt, most meg a bal keze volt a feje alatt, úgy aludt. Frukkuska nem hagyta annyiban.
1: Hé! A kismutató is a 12-esen van, meg a nagymutató is. Az pedig, ha jól tudom, azt jelenti, hogy dél van. Te meg itt alszol, gyere játszani!
0: De palkó most már meg sem moccant. Érdekelte is őt a kismutató, meg a nagymutató, csak aludt, csak szundikázott.
1: Nagyi! Kiabált Frukkuska. Nagyi, segíts!
0: Nagyi bejött a konyhából, még a főzőkanál is a kezében maradt, mert éppen ebédet főzött.
1: Mi a baj, kicsikém? Nézd, folyton csak alszik.
0: Biztosan nagyon álmos, mondta Nagyi.
1: Biztos nagyon elfáradt valamiben. Ennyire semmiben nem fáradhatott el, mondta Frukkuska.
0: És akkorát kiáltott, hogy attól a leghétalvóbb hétalvó is felébredt volna, csak éppen álmos palkó nem mozdította rá a füle bottyát sem. Arra azonban jó volt a kiáltás, hogy apu meg anyu, akik éppen akkor érkeztek haza, meghallják. Szaladtak is Frukkuskához.
1: Nicsak, mondta anyu, az új barátod még mindig alszik? Hát éppen ez az,
0: mondta morcosan Frukkuska.
1: Na várj, majd én felébresztem,
0: mondta apu, és odament, szeliden megrázta álmos palkót. De rázhatta, cibálhatta. Álmos palkó csak aludt. Ráadásul megjött Kovács Pisti is, Frukkuska legjobb barátja.
1: Na hol az a fiú, akivel olyan jót játszunk?
0: Frukkuska szégyenkezett.
1: Alszik,
0: mondta mogorván. Ott álltak tanácstalanul. Aztán kórusban kiabálni kezdtek.
1: Ébredj föl, kisfiú!
0: De az bizony nem ébredt föl. Na, én megyek vissza főzni, mondta Nagyi, mert sohasem lesz kész az ebéd.
1: Én meg segítek,
0: mondta anyu, apu meg elment megszerelni valamit. Kovács Pisti meg gúnyosan nézegette egy darabig álmos palkót.
1: Szép kis barát,
0: mondta, és ő is hazament. Ott maradt Frukkuska egyedül álmos palkóval.
1: Na, ebből elég volt,
0: mérgeskedett.
1: Itt vagy már egy hete, és csak alszol, és alszol, és alszol. Nem kell nekem ilyen barát. Hord el magad innen!
0: Hallotta-e álmos palkó? Ki tudja. Minden esetre férget, forgott, mint akinek nem a legtejebb az álma.
1: Persze, hogy is lett volna tej az álma, amikor Frukkuska ott kiabált. Ki, ki, ki! Ott vernyákolt, ver, ver, ver, és ott nyervákolt, nyer, nyer, nyer a fülébe. Hogy nem firget forgott volna?
0: Na de eladdig és olyannyira, hogy álmos palkó nem bírta tovább, felült.
1: Na végre,
0: mondta Frukkuska,
1: csak hogy fölébredtél.
0: No, gondolta aztán magában, szó sincs róla, hogy fölébredt. Csak fölült? Ki hitte volna, hogy ez ültében is tud aludni?
1: Hely, palkó!
0: Csípte Frukkuska, fújta Frukkuska, rázta Frukkuska.
1: Nem is hiába, mert álmos palkó felállt.
0: Kicsit szédelgett, kicsit támolygott, kicsit kótyagos volt, de állt, úgy ám a két lábán.
1: Na végre!
0: Kezdett bele Frukkuska, de abba is hagyta rögtön, mert mit látott? Hogy áll ugyan álmos palkó a lábán, de általában is alszik. Még mérgesebb lett Frukkuska, kiabálta, hogy a torkán kifér.
1: Takarodj! Hord el magad, te! Álomszuszék!
0: Álmos palkó egy icinke pillanatra kinyitotta a szemét, nagy csodálkozva Frukkuskára nézett, de azon nyomban be is koppant a szeme.
1: Aludt tovább. Nem fekedsz vissza!
0: Ripakodott rá Frukkuska, de az alvó álmos palkó nem is akart visszafeküdni.
1: Megindult az ajtó felé. Alva!
0: Kinyitotta az ajtót, kiment, lecsuszogott a lépcsőn, és nem sokára már az erdő felé bandukolt. de messziről is látszott, hogy rakja ugyan egymás elé a lábát, megy, megyeget, de

tötte, akár nem, kélyesen fölsóhajtott, újra feküdt. Tetszett neki nagyon, bár esés közben is aludt. Hagyat fekve meg még jobban aludt. Nem zavarta dér, szél, zúzmara, aludt esti, aludt hajnalig. Hajnal tájt vetődött arra a nyugszi. Hallja ám a nagy szuszogást. Ez meg mi lehet? Egy életem, egy halálom, én bíz, megnézem, gondolta Nyuszi, és oda lopakodott álmos palkó közelébe. Na nézd csak, mondta Nyuszi, egy fiú. De milyen kedves fiú. Nyuszinak nagyon tetszett álmos palkó. Milyen szépen alszik, mondta, és csak nézte, csak bámulta álmos palkó. Álmos palkó nyöszörögni kezdett, forgolódott, fintorgott. Mi baja lehet? Tanakodott a Nyuszi, és mivel ő maga is nagyon éhes volt, arra gondolt, hogy biztos nagyon éhes ez a fiú. Már futott is. Egy-két ugrás, hová-hová nem, s már fordult is vissza, már ott is volt álmos palkónál. Hé! Mondta neki. Itt egy káposztatorzsa. Persze nem ébredt föl, csak a kezét nyújtotta. A Nyuszi belenyomta a káposztatorzsát, álmos palkó meg him-ham megette álmában. A Nyuszi egy kicsit csodálkozott. No né, ez még enni se ébredt föl, de aztán csak megrántotta a vállát, biztosan nagyon álmos. Az a fontos, hogy jól lakott, mert még álmában is látszott álmos palkón, hogy jól lakott. A Nyuszitól alhatott volna álmos palkó tovább, csak hogy ajjaj, arra felé lopakodott a róka. A Nyuszi idejében észrevette, ébrezgette is álmos palkót. Hé, fiú! Suttogta neki. Ébredj, mert jön a róka! Ha ébren vagy, nem mer bántani, de ha alszol, fölfal! Na persze, álmos palkónak aztán mondhatta. Aludt ő kelme, mint a bunda. A róka meg már ott örvendett. Milyen szerencse! Mondta. Látom, itt szunnyadozik a reggelim. Jaj, meg akarod enni? Ijedezett a Nyuszi. Ha, mit gondoltál? Hetykélkedett a róka, és lépett egyet álmos palkó felé. Na-na, mondta akkor a Nyuszi. Mi az, hogy na-na? Torkant meg a róka. Csak nem szemtelenkedni akarsz? Isten ments, mondta Nyuszi. Tőlem azt csinálsz, amit akarsz, csak... figyelmeztetlek, hogy ez a fiú álmossággal van megfertőzve. Ha megeszed, úgy elalszol, mint a pinty, és lesheted, mikor ébredsz föl. A róka ráncolta a homlokát, hol a Nyuszira, hol meg álmos palkóra nézett. Jaj, csak elhiggye, izgult a Nyuszi. Na, éppen még az álomkor hiányzik, mondta a róka, és elfordult álmos palkótól. Elhitte, örült magában a Nyuszi. No, de nem sokáig örülhetett, mert a rókának megvillant a szeme. Tudod mit? Mondta. Akkor téged eszlek meg! És már ugrott is. A Nyuszi se volt rest. Uzsgyi futott, ahogy a lába bírta. A róka meg a nyomában. Egyre közelebb ért, egyre közelebb. Most megvagy! Kiabálta diadalmasan, de hopp! A Nyuszi elkezdte a zegzugos futást. Ezt nagyon utálta a róka. Nem is csoda, mert a zegzugos futás gyors, váratlan kanyarokból áll, és ilyenkor az üldözőnek is kanyarognia kell. Csak hogy ebben a Nyuszi mindenkinél nagyon mester, mire a róka nagy nehezen kettőt kanyarodott, a Nyuszi már árkon-bokron túljárt. Na megállj, morgott a róka, elkapom még a tapsi füledet. Megfordult, visszagyalogolt álmos palkóhoz. Éppen idejében, mert ott csettingetett, örvendezett álmos palkó mellett a farkas, meg a medve. Ide néz, róka, koma, micsoda jó reggelit találtunk, mondta a farkas. Gyere, meghívunk rá téged is, dörmögte a medve. Ajaj, hozzá ne nyúljatok, mondta a róka. Álmossággal van megfertőzve, ha megeszitek, egy életre elalusztok. Ez bizony nem volt jó hír. Mirgett, morgott a két fene állat. De ha fölébred, csak megehetjük, mondta a medve. Akkor már biztos nem lesz álmossággal megfertőzve, toldotta meg a farkas. A róka most már nagyon bánta, hogy elkergette a Nyuszit, hiszen ő tud mindent erről az álmosságfertőzésről. Ez csak a Nyuszi tudná,
mondta.

0: De sajnos ő messze jár.
1: De nem járt messze. Ott bújt egy nyárfa mögött.
0: Visszajött, mert megszerette álmos Palkót. Meg is szólalt. Ha fölébred, már nem lesz álmossággal fertőzve. Hát te itt vagy, ordított fel a róka. Itt, mondta a nyuszi futásra készen, de ha bántani akarsz, egy szót sem mondok többet.
2: De hogy akar bántani, mordult egyet a medve. Mondd csak tovább.
0: Jó, mondta nagy ravaszul a nyuszi. De csak akkor ébred föl, ha minden reggel, délben és este adtok neki enni. Azt álmában megeszi, és valamikor majd fölébred. Így történt hát, hogy álmos Palkónak a róka, a medve, meg a farkas hordott enni. Jól élt álmos Palkó. Sült csirkét, oldalast, száraz kolbászt evett. Na persze, meg sárgarépát, káposztát. A nyuszi gondoskodott a vitaminról. Gömbölyödött, kerekedett álmos Palkó a sok jó falattól, a nagy böhöm ragadozók meg tapsikoltak. Jó zsíros reggelünk lesz, mondta a medve.
2: A vagy ebédünk,
0: mondta a farkas. Vagy vacsoránk, attól függően, hogy melyik napszakban ébred föl ez a dagat, bölcsködött a róka. De a dagat csak nem akart fölébredni. Húzta a lóbőrt éjjel, húzta a lóbőrt nappal. Tőle aztán eshetett, fújhatott, fagyhatott. Azaz, hogy fagyni már nem nagyon fagyott, mert gyöngéden kibomlott a tavasz, az esők is langyosak, a szelek is sejmesek voltak.
2: Hé, lassan virágba borulnak a fák, és te még mindig alszol,
0: türelmetlenkedett a róka. És nézd csak, erre mintha megmozdult volna álmos Palkó.
2: Talán ez a jó módszer,
0: örült meg a róka. Csendre intette két társát. Odahajolt álmos Palkó füléhez, sugdosni kezdett neki. Itt a tavasz, sugta. Langyos szelek fújdogálnak, sejmes esők esdegélnek. De semmi. Álmos Palkó újra csak nem mozdult.
2: Virágba borultak a fák,
0: próbálkozott a róka. Erre aztán újra megmozdult álmos Palkó.
2: Csupa virág minden fa,
0: buzgolkodott a róka. Álmos Palkó fölült, kinyitotta a szemét.
2: Virágoznak a fák?
0: Kérdezte.
2: De még mennyire? Vigyorgott a róka. Csak hogy nem neked.
0: És kitátotta a száját. Kitátotta a farkas is, meg a medve is.
2: Menekülj!
0: Visította a nyuszi egy fa mögül. De álmos Palkó megdermett a rémülettől. Moccani sem tudott, csak reszketett, mint a nyárfa levél.
2: Hát nem frukkuskánál vagyok?
0: Nyögte ilyetten.
2: De nem ám!
0: Rendett a három rettentő, bettentő állat, és léptek egyet álmos Palkó felé.
2: A vadász!
0: Hazudta a nyuszi. És amíg a háromak vadászt keresve jobbra-balra tekingettek, álmos Palkó, mint a mókus, felmászott egy nyárfára. Még illett is a nyárfa levelek közé, hiszen úgy reszketett, mint a nyárfa levél.
2: Megszökött az ebédünk,
0: bődült el keservesen a farkas.
2: Ugyan már,
0: legyintett a medve,
2: de nem tudod, hogy a medvék úgy másztak a fára, mint a mókus. Ides is!
0: Keményen megragadta a fa derekát. Na jaj, neked, álmos Palkó, és szuszogva, nyögve elindult fölfelé. Hát, hogy mint a mókus, az enyhe túlzás, de akárhogyan is, a medve egyre közelebb jutott álmos Palkóhoz.
2: Jaj, mi lesz velem, jaj, mit csináljak?
0: Sápítozott álmos Palkó, s reszketett, a nyárfa levelek ámulva bámulták.
3: De szépen reszket, mondták a nyárfának. Nyárfa anyánk, fogadjuk magunk közé.
0: A medve már nyúlt is a karmos mancsával, na még egy icurka, picurka, és megvagy álmos Palkó, de akkor a nyárfa azt mondta,
3: tényleg nagyon szépen reszket, gyermekemmé fogadom.
0: És hopp, álmos Palkó abban a szempillantásban nyárfa levéllé változott. A medve felbődült.
2: Hej! Hol a reggelink?
0: De bőghetett, ordibálhatott, nem látott mást azon a fán, csak ezer meg ezer nyárfa levelet. A nyuszi tapsolt, örvendezett odalent. Megmenekült álmos Palkó. A három hoppon maradt rusnya féregnek dohogva, morogva elhordta magát.
2: Kisfiú, elmentek!
0: Kiabált föl a nyuszi a fára.
3: Visszaváltozhatsz és lejöhetsz.
1: De a sok levél csak reszketett odafönn. Egyik olyan volt, mint a másik. Álmos Palkó nem változott vissza.
3: Hé, kisfiú!
1: Kiabálta Nyuszi. De mint hiába kiabált. Csak a szél látta, hogy az egyik nyárfa levél sírdogál-ridogál.
3: Felszárítom a könnyeidet,
1: mondta a szél, és megsimogatta a nyárfa levelet. De bizony hiába, a nyárfa levél nem tudta abba hagyni a sírást. Folytak, potyogtak a könnyei.
3: Miért dobtál ki, Frukkuska?
1: Egyre csak azt motyorázta. És Frukkuska, akár hiszitek, akár nem, egyre többet járt a fejében Álmos Palkó.
3: Hol lehet? Merre járhat? Alszik-e még? Vagy fölébredt? S ha fölébredt, visszajön-e?
1: Olyannyira, hogy még a mélységes, mély, sűrű erdő szélére is elment Frukkuska, és elkiáltotta magát.
3: Álmos Palkó! Gyere vissza!
1: De válasz nem érkezett. Csak a szél zúgott, csak a szél búgott, csak a szél dobogott. A tavasz meg egyre furcsább lett. A fák nem akarták elhányni a virágaikat. Álltak konokon, pompáztak fehérben, röpte rózsaszínben.
3: Hé, fák!
1: Mondták az emberek.
3: Csodaszépek vagytok, de most már ideje lesz gyümölcsöt érlelni. Hé, fák! Mi lesz?
1: A fák meg se rezzentek a kiáltozásra. Pompáztak, illatoztak tovább, de szépségük komoly lett baljósatul. Egy szép virágzó fa olyan, mint egy menyasszony. Ezek mégis olyanok voltak, mint az özvegyek. És egy szép napon Frukkuska éppen a házuk ablakában állt. Mit lát? Nézd csak, megmozdultak a fák. Kiszakították a gyökereiket a földből, s amúgy virágosan, szomorúan, pompázóan, ijesztően elindultak Frukkuskáik háza felé. Egy-kettőre virágrengeteg vette körül a házat, ameddig a szem ellátott, rezegtek a fehérek és a rózsaszínek. De nem volt elég, egyre csak jöttek a virágba borult fák. Ilyet se láttak még soha az országutak. És a sok fa mind Frukkuskára bámult.
3: Mit akartok tőlem?
1: Kérdezte ilyetten. S fölzúgtak a fák. Sejtelmes zúgás volt mindenki számára érthetetlen. Csak Frukkuska értette, mit zúgnak a fák.
2: Hol van Álmos Palkó? Ide jött, te hozzád.
1: Álmos Palkót keresték a fák.
3: Uramisten, mondta ilyetten Nagyi, mit akar itt ez a sok fa?
1: Anyu is ilyetten kapaszkodott apuba, és Frukkuskára néztek, mintha tudták volna, hogy Frukkuskának valami része van a dologban.
3: Rögtön jövök!
1: Mondta Frukkuska, és kiszaladt a házból, egyenesen neki a mélységes, mélysűrű erdőnek.
3: Hova szaladsz?
1: Kiabált utána Kovács Pisti, de Frukkuska meg se hallotta, csak futott. Amikor aztán a mélységes, mély sűrű erdőbe ért, kiáltozni kezdett.
3: Álmos Palkó! Álmos Palkó! Merre vagy?
1: De bizony a mélységes, mély sűrű erdő nem válaszolt. Még szerencsé, hogy a Nyuszi meghallotta Frukkuska kiáltozását, oda kiabált neki.
3: A nyárfán! A nyárfán!
1: Na de nyárfa sok volt.
3: A patakpartján száz is állt, ha nem több.
1: Frukkuska mindegyikre fölmászott, álmos palkó, mondogatta. Rezegtek, remegtek a nyárfa levelek, nem szóltak semmit. Fölhorzsolta Frukkuska kezét a nyárfák kérge, vérzett a tenyere. Elfáradt nagyon, de nem hagyta abba, ment nyárfáról nyárfára. Már suttogni is alig tudott.
3: Álmos palkó,
1: suttogta. És egyszer csak, nézd, nyárfa levelet, de furcsa nyárfa levél, potyognak a könnyén. Frukkuska odahajolt hozzá, megsimogatta, és a nyárfa levél abban a szempillantásban visszaváltozott Álmos Palkóvá. Frukkuska boldogan felkiáltott, de örvendezése nem volt idő, mert Álmos Palkó, mint a csík, lekúszott a fáról, és futás ki az erdőből. Frukkuska meg utána. Amerre futott Álmos Palkó, mind megérintette a virágzó fák derekát.
2: A fák boldogan felsóhajtottak, ledobták magukról a szíromruhát, s virágjuk helyén duzzadni kezdtek a kis zöld gyümölcsök. Mikor frukkuskáék házához értek, a fákból boldog kiáltás szakadt föl, egy röppenéssel minden fa a régi helyén termett, s behunyt szemmel várta, hogy Álmos Palkó megérintse őt. Álmos Palkó meg csak futott, csorgott róla a verejték. Minden virágzó fát megsimogatott, s a keze nyomán duzzadni kezdtek a fák gyümölcsei. Frukkuska egy darabig futott Álmos Palkóval együtt, de nem sokára annyira elfáradt, hogy haza kellett mennie. Aludt egy sor, kipihente magát, és amikor fölébredt, első dolga volt, megvetett egy ágyat. Puha párnát tett bele, friss, ropogós lepedőt. – Hát te? – kérdezte Nagyi. – Kinek vetted az ágyat? – Álmos Palkónak – mondta Frukkuska. – No csak – mondta apu. – Aztán megint méltatlankodsz majd, hogy egész nap alszik. Frukkuska rázta a fejét, és elmesélte, mi dolga van a világban Álmos Palkónak. Gondolhatjátok, várták nagyon mindannyian. Anyu még egy pizsamát is vett Álmos Palkónak, hogy jobban essen neki az alvás. Ha tudnám, mi a kedvenc étele, azzal várnám haza. Jó lesz neki az én kedvenc ételem is, bableves túrós lepénnyel, mondta Frukkuska. Ezt mi Kovács Pisti is helyeselte, mert mi tagadás szerette a túrós lepényt. Így aztán közösen várták Álmos Palkót. Nagyi, anyu, apu, Frukkuska. És Kovács Pisti is minden nap átjött segíteni a várakozásban. Lesték az utat az ablakon keresztül. De Álmos Palkónak minden virágzó fát meg kellett érintenie, hogy gyümölcsöt tudjanak érlelni. Gondolhatjátok, akármilyen gyorsan futott, s hiába nem állt meg se éjjel, se nappal, sokáig tartott, amíg az utolsó galagonya bokrot is megérintette, de akkor aztán hazament. Fáradt volt, sabzott volt. Jaj, de örültek neki mindannyian. Legjobban persze Frukkuska. Remélem szereted a bableves meg a túrós lepényt, kérdezte Nagyi Álmos Palkót. Kedvenc ételem! Suttogta Álmos Palkó, és majd, hogy nem elaludt. Annyira persze még telt, hogy megették a finom ebédet. Akkor aztán valamennyien ott sürgölődtek Álmos Palkó körül. Gyerünk az ágyacskába, mondták, zötty. Álmos Palkó már benn is volt az ágyban. Frukkuska betakargatta, és dehogy csípkedte, dehogy ráncigálta, dehogy vernyákolt, dehogy nyervákolt, dehogy kiabált a fülébe. Tudta, hogy Álmos Palkó majd jövő tavasszal kipattan az ágyból, és megérinti a virágzó fákat. Álmos Palkónak nagyon fontos dolga van a világon. Így hát inkább csendreintően a szája elé emelte az ujját. De nem kellett ott csendreinteni senkit, Lábújhegyen járt mindenki. Nagyi nem zörgött a konyhában az edényekkel, apu se döngő léptekkel ment át a szobán, anyu még a mosógépet se kapcsolta be aznak, nehogy zavarja Álmos Palkót. Még a sumi kutya se vakkantott, se örömében, se bánatában. Frukkuska meg Kovács Pisti ott ültek Álmos Palkó ágya mellett, vigyázták az álmát. Bizony jól teszik, mert mi lesz a világgal, ha Álmos Palkó nem tudja kialudni magát?

2, 3. Oh, shut. Don't hurt yourself now. Here we go. Dip.

Tartu Grász hideg. Egy szép augusztusi napon nyitva maradt a Szaratov ajtaja. Aha, mormogta odabent a hideg. Most itt az alkalom. Féloldalasan kislisszant a résen. Megállt a konyha közepén, rettentő szemmel körülnézett. Majd most megmutatom nektek! Sziszegte vészjóslóan. Kihúzta magát, behajlított karját válmagasságba emelte, fitogtatta az izmait. Olyan izmai voltak, mint egy kafferbivajnak. A mozsár, a konyhaszekrény, a fületlen bögre, az épp fülbögre, a kávédaráló, a háromlábú hokedli, a körömreszelő, mit keres egy körömreszelő a konyhában? A húsvágó bárd, a merőkanál, a bojtos bucskos, a teljes köcsög, a piros fedő, a kék fedő, az alumínium fedő, a búrátlan lámpa, a konyhaasztal és a kettőbe vágott paradicsom hökkenten nézett rá. A hideg tánclépésben végiglejtett a konyhán, majd ökölvívó állásba helyezkedett. Vészjósló hangon kérdezte, melyikötökkel kezdjem? Körülnézett, majd ezzel egy időben azt mondta, a konyhában mindenki behúzta a nyakát. Azt gondolták, jaj, nehogy rajtam kezdje. Csak a körömreszelőnek, mit keres egy körömreszelő a konyhában, jutott eszébe. Mit akarhat ez kezdeni? A hideg meg újra azt mondta, kövér verejtékcsepp jelent meg a homlokán. Bal karján elernyesztette az izmokat, a homlokához nyúlt, elkente rajta a verejtékcseppet. Közben a bal lába megrodjant. Majd én most! Kezdte volna újra, de csak szánalmas suttogásra telt. Megrodjant a másik lába is. Ó, jaj! Mondta a hideg, s már patakokban ömlött róla a víz. Reszketett. De azért még egyszer megpróbálkozott. Most megmutatom nektek. Nyöszörögte, és elcsúszott. Minden ízében reszketve feküdt a konyha kövén. Segítség! Mondta ekkor. Segítsetek! Gyorsan odafutott hozzá a mozsár, a konyhaszekrény, a fületlen bögre, az épfülű bögre, a kávédaráló, a háromlábú hokedli, a körömreszelő, mit keres egy körömreszelő a konyhában, a húsvágó bárda, a merőkanál, a bojtos butykos, a teljes köcsög, a piros fedő, a kék fedő, az alumínium fedő, a búrátlan lámpa, a konyhaasztal és a kettőbe vágott paradicsom. Betámogatták az elalélt hideget a Szaratovba, és rácsukták az ajtót. Ez még azért majd megmutatja nekünk, figyeljétek meg, mondta a körömreszelő. Mit keres egy körömreszelő konyhában? Majd decemberben megmutatja. A többiek hallgattak. Megértek már jó néhány decembert. A mozsár egy maga 150-et. A hideg meg gyógyulgatott a Szaratovban.

0: a kék meg a sárga. Egyszer két festék pötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért.
1: Nem menne kicsit távolabb?
0: Kérdezte ingerülten a kék.
2: Menjen maga,
0: válaszolta a sárga,
2: s különben is, talán köszönne.
0: Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak.
1: Még hogy én köszönjek egy sárgának,
0: morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki.
2: Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm,
1: de azt, ha nem látná, én a kék vagyok.
2: Engedje meg, hogy fölkacagjak,
0: mondta gúnyosan a sárga.
2: Hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem, és legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
1: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű embert, egy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem?
2: Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek. Látod már maga Kankalin?
0: Meg őszi erdőt.
2: Maga túl mohó. Beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék, mindenütt, unalmas.
0: Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá.
2: Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg. És egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom.
1: Okker? Hát erre vág fel, hát az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok.
0: Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt.
2: Nézd csak! Milyen szép zöld pötty!

0: Rácegresi és Pácegresi. Babó Titti találkozott egy öreg emberrel. Az öregnek térdig ért a szakálla. Azt kérdezte. Tudod-e, öcsém, ki vagyok? Tudom bizony, mondta neki Babó Titti. Te vagy Ajaktan Kutarbani király. Ejha, csodálkozott az öreg. Az ámulattól még a szakálla is megnyúlt egy jó arasszal. Nem az vagyok, de ha már így kitaláltad, mostantól kezdve az leszek. Hogy is mondtad, milyen király? Ajaktan Kutarbani. Nagyon jó, mondta elégedetten az öreg, és megsimította egy arasznőt szakállát. És mit gondolsz, miért szólítottalak meg? Mert mesélni akarsz. Ejha! Ámuldozott megint, és most a változatosság kedvéért rövidült egy araszt a szakálla. Igaz, hogy azt akartam csak megkérdezni, hogy hány az óra, de ha úgy találod, akkor valóban mesélni akarok. És azt tudod-e, miről akarok mesélni? Hogy ne tudnám? A furulyafákról. Az öreg ember megint elházott, a szakálla nyúlt egy araszt. Igaz, hogy a nagyhajú kopasz tillalárommal akartam mesélni, de most már furulyafákról akarok. Milyen az a furulyafa? Olyan, amin furulyák teremnek. Ejha, szakál, arasz. Van-e egyáltalán olyan fa? Hogyne volna? Ki tud róla? Hát, elsősorban te. Ejha, most már annyira csodálkozott az öreg ember, azaz, hogy Ajaktan Kutarbani király, hogy egyszerre nyúlt is, meg rövidült is a szakálla egy araszt. Vagyis éppen akkora maradt, amikor azelőtt volt. És ezen kívül milyen bizonyítékaid vannak a furulyafák létezésére? Az, hogy mesélni fogsz róluk. Ami nincs, arról nem lehet mesélni. Az már igaz, mondta Ajaktan Kutarbani király, és ezúttal a szakálla békén maradt. És hány furulyafáról kell mesélnem? Kettőről. Jól tudod, hogy nincs is több. Csak két furulyafa van a világon. Tényleg, mondta Ajaktan Kutarbani király. Jól tudom. És azt is jól tudom, hogy ezzel a két fával egyszer minden embernek dolga akad. Nincs ember, aki ne kerülne a furulyafák elé. De nincs ám. Most már mondanám is a mesét. Várj egy pillanatra. Hol is áll az a két furulyafa? Hát hol állna? A palotád udvarán. Az ám, csapott a homlokára Ajaktan Kutarbani király. A nádfüdeles palotám udvarán. Nem! Nem nádfüdeles! Fazsindejes! De még mennyire fazsindejes! Lelkesedett a király, és így folytatta. Kőből rakott, fából rakott, csillognak rajt vakablakok. Csak ne húzd az időt szavalással, figyelmeztette Babó Titti. Nem szavalok, csak egy versikét mondtam, szabadkozott Ajaktan Kutarbani. Szóval ez a kőből rakott, fából rakott, vakablakos, fazsindejes, hegyketornyú szép palota a négyszögletű kerek erdő szélén állt. Úgy bizony, bólintott Babó Titti. Nem beszélve a Csodaországról, mert Csodaország ott kezdődött a palotát háta mögött. Ó, miközben nagyon közel, emelte fel az ujját Ajaktan Kutarbani király, mert esténként elhallatszott hozzánk, ahogy Csodaország őre a hétfejű tündér énekelt. Hét szólamban. Bizony, mind a hét szájával más szólamot énekelt. Eladdig, amíg el nem vesztette hat fejét. Hát elvesztette. Akkor a vége felé azért énekel csak egy szólamban, azért bizony. Nem gondolod, hogy áttévedtünk egy másik mesébe? Tökrengett a király. De, bólogatott Babó Titti. Majd nem áttévedtünk. Hát ott hagytad abba, hogy kőből rakott, fából rakott, vakablakos, egyke tor.
1: Mű szép palota, folytatta a király. Igen, ott laktam akkoriban, a szakállam még holló fekete volt, és igen, jó király voltam, a legjobb király.
0: A leges legjobb, lelkesedett Babó Titti.
1: Alattvalóimmal, folytatta volna a jachtan kutarbani, de Titti közbeszólt.
0: Alattvalóiddal? Csak egy alattvalód volt?
1: Akkor alattvalómmal mindig jól bántam, ha például éhes volt, megparancsoltam neki, hogy egyék.
0: Ki is volt az alattvalóm?
1: Hát, te magad! A jachtan kutarbani király egyetlen alattvalója, a jachtan kutarbani alattvaló.
0: Így igaz, bólintott a jachtan kutarbani.
1: Tudom, az alattvalóm nem nagyon szeretett korán kelni, de azért mire én fölkeltem, addigra ő is mindig felkászálódott. Jól megvoltunk, jó füle volt az alattvalómnak, azért is hallotta meg azt a furulyás legényt.
0: Aki a négyszögletű kerek erdő közepén lakott egy faluban,
1: úgy bizony.
0: A falut, ha jól emlékszem, úgy hívták Rácpácegres. Onnan jött ez a legény, Rácegresi volt a neve. No hát megállt ez a Rácegresi az ablakom alatt, és elkezdett furulyázni.
1: Hát, olyat még nem hallottunk, se én, se az alattvalóm. Csak tátottuk a szánkat az ámulattól.
0: A szakállad nyúlt egy araszt.
1: Kettő!
0: Mert mit művelt Rácegresi azzal a furujával?
1: Ha azt én el tudnám mondani...
0: Trillázott, sírt és nevetett a furujája, mondta Babó Titti. Kesergett, röbdösött, vidított, száldosott, ringatott.
1: Ahogy mondod, helyeselt a jachtan kutarbani király. A végén le is dobattam neki az alattvalómmal egy aranyat.
0: Alig, hogy elment Rácegresi, folytatta Babó Titti, jött ám egy másik furujás.
1: Jött,
0: vette át a szót a király.
1: Ez is Rácpácegresen lakott, úgy hívták, hogy Pácegresi. Ez is neki kezdett furujázni,
0: na de még olyat, olyan szörnyűségeset.
1: Én is, meg az alattvalom is befogtuk a fülünket.
0: Mert recsegett, nyit és nyekegett a furujája, mondta Babó Titti, csúszott, mászott, kornyikázott, zötyögtetett.
1: Ahogy mondod, helyeselt a király. Rögtön le is dobattam egy aranyat az alattvalómmal ennek a pácegresinek, csak hagyja abba a vernyákolást.
0: És aztán ez így volt minden nap?
1: Így, bolintott a király. Előbb jött Rácegresi, és kapott egy aranyat a játékáért, aztán jött Pácegresi. És ő is kapott egy aranyat, csak ne játszon egy hangot se.
0: Mind a kettő ebből az egy aranyból tartott el a családját Rácpácegresen. Öreg édesanyja és 7 kis testvére volt Rácegresinek is, meg Pácegresinek is.
1: Na de mennyire különbözött ez a két család?
0: Mert Rácegresi otthon is furuljázott, hát vidámak voltak. Pácegresi meg otthon se tudott furujázni, hát folyvást veszekedte.
1: Csak úgy rengett a ház, egyik helyen a méregtől, a másik helyen a jókedvtől.
0: Pácegresi a végén még a furujáját is eladta, és egy aranyrudat vett az árán. Furuja helyett, aztán ezzel az aranyrúddal járt az ablakom alá, mintha bizony többet érne az aranyrúd, mint egy szépen szóló fafuruja. Még lyuk se volt az aranyrúdon, olyan tömör volt, mint a kapanyér.
1: De hát nem is kellett rájuk, mert Pácegresi nem tudott furujázni.
0: És ez így ment hosszú évekig.
1: Talán 100 évig is, bólintott a jachtan kutarbani. Aztán egy szép napon meghalt Rácegresi is, meg Pácegresi is. Oda temettük őket az ablakom alá.
0: Aztán... egy-egy fa nőtt a sírjukon.
1: Bizony, Rácegresén egy sudár magas, és gyümölcsei egy gyönyörűséges fafuruját teremtek rajta. Pácegresén egy zömök, terebélyes, az meg furuja forma aranyrudakat termett.
0: Ha valaki egy fafuruját akart leszakítani, fel kellett érte mászni a fára, mert Rácegresi fája magas volt, de aranyrudat lehetett a földön állva is szakítani, mert Pácegresi fájának ágai alacsonyan nőttek.
1: Milyen jól tudod, csodálkozott a jachtan kutarbani. Majdnem jobban tudod, mint én.
0: Azt akarod mondani, hogy ezzel vége a mesének?
1: Dehogy is vége, hát éppen most jön a java. mert azok az emberek, akik el akartak jutni Csodaországba, és melyik ember nem akar, mind ott mentek el az én fazsindejes palotám előtt. Persze, hogy megálltak a két furúja fánál, ámuldoztak, bámuldoztak, aztán szakítottak maguknak valamelyikről, vagy a rácegresiéről, vagy a pácegresiéről, és indultak tovább Csodaország felé. Igen ám, de a bejáratnál elébük állt a hétfejű tündér, és mosolygott, mind a hétfejével, amíg megvolt mind a hét. Aztán csak egyel, de egyel is nagyon szépen tudott mosolyogni. Kiszivárványosodott tőle az ég. A nap belesápadt. És akkor mi történt? Azt mondta az utasnak a hétfejű tündér, bejöhetsz, hogy ne jöhetnél csak. Előtte furuljázz egyet nekem. Aki a rácegresi fájáról szakított, annak megszólalt a furujája. A hétfejű tündér rögtön be is engedte Csodaországba. De aki aranyrudat szakított, az aztán fújhatta, meg se nyikkant. Vagyis az sem mondta nyik. Se azt, hogy tű! Se azt, hogy ti! A túlról nem is beszélve. És ezekkel mi történt? Ezeket nem engedte be a hétfejű tündér Csodaországba. Mehettek vissza dolguk végezetlen az aranyrúdjaikkal. A fafurujások meg mind kaptak egy darabot Csodaországból. A szívükbe rejtették, mindig magukkal hordják. Vajon kik lehetnek többen? Fafurujások vagy aranyrudasok? Kérdezte Babó Tippi.
2: Azt én nem tudhatom, válaszolt a jaktankutatlani király. De azt sejtem, hogy te melyik fáról szakítottál.
1: Én bizony a rácegresiéről,
0: mondta Babó Tippi, és előhúzott egy fafuruját.
2: Hát, bizony én is.
0: Nevetett a jaktankutatlani király, előkapta a belső zsebéből a fújját. Mindjárt rá is zendítettek. Azt fújták, hogy Csodaország, jaj de messze, mégis itt van a szívünkbe. Nagyon szépen szólt. Az öregembernek örömében egyszerre három araszt nőtt a szakálla.
1: Babó Titi meg hármat rövidül.
0: Ha ugyan rövidülhet olyasmi, ami nincs.

szurkos kezű királyfiak. Volt egyszer két király. Szomszédok voltak. A házukat egy léckerítés választotta el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszéd házból másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Adj Isten, válaszolta ugyanolyan barátságosan másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán király. Oda ballaktak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást. Mióra készül, szomszéd? Mindenik azt mondta. Sárgarépát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment. Mint a éjszaka kitalálták volna egymás gondolatát. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. No, de hiszen ez nem csoda. Akkor kapálták a sárgarépát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg, persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás. Mikor vágtak volna máskor? Annak idején lányuk is egyszerre született, és éppen ebben az időben került eladó sorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéshez, nem is kellett abba hagyni a kapálást. Felséged mikor adja férjhez a lányát? Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelentett semmit, mert van olyan király, aki azt mondja másiknak, hogy felség, és közben azt gondolja magában, Pernahajder. De ez a két király, amikor azt mondta felség, magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, mondta másik. Már van is három kérője a lányomnak. Az enyémnek is három van, mondta az egyik. És megbeszélték, melyik kérő, kicsoda, micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt. És felséget tudja már, melyik közülük a legkülönbb? Én bíz még nem. És felséget? Én sem. És hogyan választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. Ebben aztán meg is egyeztek. Csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplőt töltenek, és meglátogatják a közel lakó öregebb királyokat, akik már férjhez adták a lányukat, és megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak. Izom-bizom király azt mondta, össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal. És ha mind a három legyőzi, kérdezték a királyok, akkor a 12 fejűvel, ha azt is, akkor a 24 fejűvel, és így tovább, mondta izom-bizom. A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odébb áll. Csak kincs király azt mondta nekik, amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerece király egy feladványt mondott el. Adjatok nekik 9 egyforma golyót, a 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy kétkarú mérleggel két mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok. Nyalka-balka király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek. Nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb. Amikor a két király hazafelé ballagott, igencsak vakart a fejét. Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk. Bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag meg szép, de mit ér vele, ha például lusta? Vagy netalántán gonosz? Bizony, bólogatott egyik. Így váltak el. Otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat, csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták megoldani eszerece király feladványát.
Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágták a golyót, mérleget, és azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is tudja, amit ők nem. Aztán már csak egy hónap múlva találkoztak. Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király. Nálunk is, mondta a másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz, megszokták már. Azon se csodálkoznék, mondta a másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király. Beszurkoztatta mind a háromnak a kezét. A másik király szeme felcsillant. Én is, mondta. Azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mostniuk. Akárcsak én. Na és mi volt, amikor visszajöttek? Hát, mondja egyik király, beállított az első, és szégyenlősen zsebre dugta a kezét. Mondom neki, na mutasd csak a kezed, ne haragudjon felséged, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizony arról egy cseppig lekopott a szurok. Hát te mit csináltál? Kérdeztem. Tudja, felséged, eltörött a kocsim kereke, mondta. Na és? Hát meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton. És mire megjavítottam, megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni, mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka, dolgoznom kellett. Lekopott hát a szurok. Szakasztott így volt az én lányom első kérője is, mondta a másik király. Csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. A másik kérő megfolytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni a zsebéből egyik kezét sem. Azt gondolta, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét. Nem kopott le arról bíz egy csepp se, mondom neki. A jobb kezét is mutassa. Nem nagyon akarta, de addig erőltette, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt, amelyikről lekopott. Érdekes, mondta a másik király. Az én lányom második kérője is be akar csapni. Csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint eredetileg. Te, mondtam neki, ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk, de ő csak erősködött, hogy bizony az. Végül aztán mégis kiderült, a régi szurkot, ahogy hazajött, lemosta a kezéről, csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na és a harmadik? A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét. Ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákentő. Azt mondta, azért csavarta rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le belőle. Szakasztott így, a miénk is, kiáltott fel a másik király. Azt mondta, inkább dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat, ezért óvta a szurkot. Hát ez érdekes. Ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, meg nálam is. No és felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király. Hát ez nem is lehet vitás, mosolygott el az egyik. A legkülönbe. Azt, amelyiknek a munka volt a fontosabb, s nem számít neki, hogy kopik-e a szurok, vagy nem kopik. A másik királynak erre leesett az áll. Hát érdekes, mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt mindent félbe-szerbe hagyott inkább, mintsem, hogy lekopjon a kezéről a szurok. A két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt igaza.

a lyukas szokni. Volt egyszer egy lyukas szokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegyke kék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett. És mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöfeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozog a szekrény, legrozogább fiókjának a legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan! Oktatta az okni. Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, és nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk. Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkre teszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt. Fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz! Kiáltotta az okni. És akkor a lyuk, nagy pöffeszkedve, akkor átnőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Jó napot!
1: Jó, hogy találkoztunk. Szerettem volna mondani magának valamit arról a tanácselnökről.
0: Melyikről?
1: Hát tudja, akin a hát a izé...
0: Amelyik szántóföldet vett, és aztán később eladta a százszorosáért?
1: Nem.
0: Amelyik féláron vett téglát?
1: Nem.
0: Amelyik négyszer adta el a szolgálati lakását?
1: Nem.
0: Amelyik diszkóbárt engedélyezett természetvédelmi területen a pártitkár fiának?
1: Nem.
0: Amelyik visszakérte a pénz felét a festőművészektől a futballcsapat számára?
1: Nem.
0: Amelyik jobb jegyet kért az iskolában a káder gyerekeknek?
1: Nem.
0: Amelyik lakást utalt ki az egyedül élő lányának?
1: Nem.
0: Amelyik lakásfelújítási alapból épített pártházat?
1: Nem. Amelyiknél a múltkor voltunk.
0: Ja, hát az a helyőbábonyi tanácselnök.

0: Te jó Isten, mi van vele?
1: Hát csak azt akarom mondani, hogy az egy nagyon rendes ember.
2: Papa.

0: Levél az államhoz. Felolvassa Gáti József.
1: Kedves állam! Itt ülök a konyhaasztalnál néhány tavalyi nyugdíjas szelvény és idei kolbász végtársaságában. És önre gondolok. Már egy hete. Szüntelenül. Köszönettel vettem, és a múlt heti tévéhíradóban megkaptam öntől az újabb jó hírt. Köszönöm. Igaz, Parádfürdőnél messzebb még sohasem utaztam az életemben, mégis állampolgársági büszkeségemet nagyon bántotta, hogy csak 15.200 forintért vehetek valutát, azt is csak 3 évente. Töredelmesen be kell vallanom ennek, hogy én még 5.000 forintért se tudnék venni 3 évente valutát, mégis sért ez a korlátozás. Mert mi lenne, ha tudnék? Így dolgtam eddig, érthető, hogy az egekig csapott a jókedvem, amikor az általam annyira tisztelt Kovács P. József örömtől sugárzó arccal közölte velem, hogy az eddigi 15.200 forint helyett 16.500 forintért vásárolhatok a jövőben valutát. Az örömből még arra is futotta, hogy meghallgattam azt is, hogy az milyen jó hatással lesz a külkereskedelmi mérlegre, milyen jó ez a népgazdaságnak, a társadalomnak, benne nekem. Én már kérem, annyira örültem, hogy szinte meg sem hallottam a kommuniké végén azt a félmondatot, miszerint a 16.500 forintért ugyanannyi valutát kapok, mint azelőtt a 15.200. Természetesen nem szándékozom önnel elhitetni, hogy 6 évvel a nyugdíjba menetelem után az az egyetlen gondom, hogy hány ezer forintért vehetek valutát. Nem. Nem ez az egyetlen gondom. Nekem egyedül ezeknek a bejelentéseknek a stílusával van bajom. Azzal a stílussal, amelyik még a pénzem elértéktelenedésében is képes először pozitívumokat keresni. Ezzel az optimizmussal van bajom, pedig nyilvánvaló, hogyha a pénztárcámban nézek, egyáltalán nincs okom az optimizmusra. Így dolgtam magamban a konyhaasztal mellett, amikor rájöttem, hogy ezt ön minden esetben jó indulatból teszi, hogy óvjon engem a kellemetlenségektől, vigyázzon az idegrendszeremre. Ezt szívből köszönöm önnek. Arra gondoltam, hogy túl érzékeny vagyok, és talán ön is az. És akkor mi érzékenyeket tartsunk össze. Éppen ezért hasonló stílusban szeretném a következőkben tudatni önnel, hogy hogy vagyok. Pompás. Örömmel tudatom önnel, hogy az eddigi 14 fogamból a múlt héten kiesett 2. Így a jövőben jelentősen megnövekedik az 1 fogra eső ételmennyiség. A tendencia megállíthatatlan. A távoli jövőben már egy ropitól jól fogok lakni. Ugyancsak örömmel közlöm, hogy hála az ingatlan kezelőnek, vasárnap délután a plafonnal együtt a csillár is leszakadt a szobámban. Ezzel mintegy 250 wattnyi energiát spórolok minden este. Nem is beszélve arról, hogy a keletkezett lukon keresztül jelentős meleg áramlik a lakásomba, így a fűtés költségei csökkenni fognak. A lehető legnagyobb megelégedésemre 3. hete nem kapom meg azt az orvosságot, amit az orvos felírt nekem. Így szörnyen szédülök, nem mehetek az utcára. Éppen most írom a köszönő levelet az egészségügyi miniszternek. Miután nem mehetek utcára, nem látom a zöldséges kirakatban a szüret idején 50 forintba kerülő szőlőt, nem kívánom meg, és nem bosszankodom rajta. 3. napja fekszem csupán, és már is 150 forintot spóroltam. Mindezt egy 4 forint 50-be kerülő orvosság miatt. Ha februárig nem kapom meg a gyógyszert, számításaim szerint a fogyasztásom jelentősen a nullához fog közeledni. Egyetlen költségem a lepedő kopása lesz, azt viszont teljes egészében fedezni tudja főkönyvelői nyugdíjam. Hát... Egyelőre ennyi örömhírem van az ön számára. A következő örömhíreimet fekete keretes levélpapíron a közeljövőben közlöm önnel. Egy örömből sugárzó nyugdíj.

0: francia, meg az angol újságíró, ilyen kis fillangó. Na, hogy tudom hordani, mi? Ide van köte. Na, kérdejék el. A két újságíró elegánsan mindig előbb ért oda, mint a Misi bármikor. Hát, igen, ez a nyugat. Tudja, hogy van. Igen. Na, jön most egy esély. Megyünk tovább a filmeket, nézzük. Gyá, erő. Este lesz rossz, figyelj. Gyá, mondtam már.
1: Egyedül neki mozdnia?
2: Igen.
0: Az minden neki
2: menni. Talán igen, de szükségem van mind a két kezemre.
0: Kézon akarsz járni?
2: Nem tudok neked segíteni.
0: Ajaj.
1: Azt mondta, te leszel a szemem.
0: Öt dioptriás nő.
2: Persze, hogy azt mondta. Mondtam, de...
0: Lene es, pajtás, Lene es. Ne simogasd, nem az a nő.
2: Részmenjek. Kicsivel jobbra.
0: Elég hideg, nem veszel is? Ó. Gyere, nyugodtan, nyugodtan, gyere, pajtás. Figyelj, kőkőben nem marad, nézd. Az az epekő. Jaj. Azt rád, hozd a rám, ez is. Ki tetszik keresni? Tessék mondani, merre van a szemfelszedő? Arra! Mondom, elbasz, erre elmegy jobbra. Hát, ja, és akkor már mindjárt megtéved. Jaj, apropó, megtéved. Nem tudom, tetszenek én, talán emlékezni rá. Kis hazánkban évforduló volt. Október. Nem tudom, végig merjen én mondani, mert olyan nyomasztólag hat rám ez a csíkos itt mögöttem. Jó van, már kivették, jó van, hiába. Ez az emberi jogok, mondani kell, és már szabad a levegő, tudja, hogy van. Na, szóval ugye évforduló volt, 21 éves volt a fölfordulás. De már tudja, miről van szó most már. Ó, milyen boldog vagyok, na. Szóval, úgy belegondoltam, hogy a sok csórikám, aki akkor úgy megtévedt, aztán a vet. Nem tudom, jó fel, mutatom-e? Ugye nem arra van kosite? Várja, hogy állok mindjárt? Mindjárt, szóval elég, ugye tagba szakadt hazánk fia lett. Új haza, meg ó haza. Meg éheze. Élet. Másképp írják, és másképp ejtik. Hát, akkora flanc. Szóval ezek ott kint azért dolgoznak egész évben. Igen, igen, komoly. Megfeszített munkát. Tudom a rokonaimtól. Na, ön se a Népszabadságból olvasta? Ahogy a pulóverit elnézem? Én legalább nem veszem föl! Kicsi a fene egyenek. Na, mi van? Szóval, ezek a... Na, te, figyelj csak, na. Szóval, ezek azért dolgoznak egész éven át, mondjuk a Balatonhoz járon hazajönnek, akkor két úszkve, hát... Majd tudok még két ilyet, majd elmondom még. Szóval három hónapig fölvághasson, hogy very well, aztat. Mert a magyart már elfelejtette, de az aztat még nem. Erre 21 év nem volt elég, mert úgy beleverték. Aztat, egyszerűen szóval. Úgy elgondolkodtam rajta, hogyha azt a sok könyvet, az a bizonyos tér, amit a búcsúzóul ott elégettek, ha csak a felét elolvasták volna, azt ott már lehetne tudni. Jaj, azt hittem a szerencsétlen, hogy a könyvet meggyújtja, világosabb lesz. Az egy jellemző a szellemi szintje. Hát gondolják el, döntsék el, kinek van igaza. Ha itthon maradt volna, nem azért nem hiányzik, mert akkor több fele kéne osztani. Eztet. Na, szóval, hogyha itthon maradt, akkor élete végéig senki nem materálta volna erre. Mit csinál? Kimenekül? Dolgozni. Hát magyar ember az ilyen. Hát. igen. Ezért nem kell kimenni, hát ne, hát gondoljon bele, hát itthon ez már Amerika. Hát ez már USA. USA dolgozok, ha belegebed, meg akkor... Na, szóval abban a filmben megfigyelték, ez egy aktuális film, van benne belpolitika, külpolitika, alpolitika, felpolitika, minden, ez tele van ilyesmi, csak egy példa. Ott egy rész benne, amit egyszerűen felháborító, szóval ez a... Kezdek idegeskedni, szóval egyszerűen ez a kántor nyomoz, illetve a... Csak zavarjon bele jobban. Ez a madaras fiú, ez... Az egész film, mint határ vezér, nem tudom, megfigyelték-e, örökösen mit csinált? Szitta az oroszokat. Nézze meg!
3: Teofárkán azt mondja, hogy az oroszok ostobák.
4: Az oroszoknak nincs tippjuk, sem nem varázslók.
0: Tessék! Úgy elgondolkodtam rajta, hogy aki ennyire szidja az oroszokat, és ilyen ferde a szeme, az biztos, hogy tatár. Ugye? Meg nekem kérem, gyanús volt a ruhája is, mert nézze meg, milyen ruha volt rajta, tessék, nézze meg, milyen ruha. Mondom, milyen ruha volt rajta. Na, milyen ruha?
5: Mi lenne? Bunda.
0: Na, de milyen bunda?
5: A négyek bundája.
0: Na.
5: Ding, fiao, ping, pong.
0: Szerha is szere. Felháborító. Aztán jött még egy másik rész, hát ez egyszerűen, ez egy az, hogy nem láttam, mert olyan sötét, azon kívül nem is értettem, tessék, magyarázzák meg, ha valaki tudja. Ez a rész, ez hogy marad benne, nem tudom felfogni, sok más rész között.

0: paretek, magyarul!
1: Szép paretek, magyarul!
0: Hol áll reggel?
1: Hajnalban.
2: Az adóreformot általában háromféleképpen fogadták az emberek. Higgadtan, dühösen és apatikusan. Higgadtnak főleg a készítők bizonyultak. A másik két reagálás természetesen elvetendő, bár még mindig kevésbé tűnik veszélyesnek a dühöngés, mint az egykedvű beletörődés. Szóval az adóhivatali felvételen még a jelenlévő pénzügyminiszter is erősen gondolkodott, hogy a most következő dalon nevessen-e.
3: Másnap, hogy az adótörvény elfogadtatott, én is kidolgoztam a családi munkaprogramot. Vidékről is felhozattam a rokonokat, s a család elé terjesztettem javaslatomat. Jövőre nem GMK-zom, mert nem éri meg,

Isten kicsi. De ha eddig elég volt, hát az is lesz neki. Amut erre sem lesz gond, hisz nincs rá rendelet, hogy mosás, főzést, takarítást adóztatnak meg. Feleségem lineális, de jól tartja magát. Januártól bruttósítva főz majd vacsorát. Egybe lesz a leves, a hús és a főzelék. Ilyen boldog.

A gyerekek még iskolások, nincsen semmi baj. Havi ezret kapunk értük, ripigyom, tyuhaj. Bár eleinte talán kicsit furcsa lesz nekik, hogy mind a kettőt megdicsérem, hogyha megbukik. Apósomból kis termelőt faragunk hamar, és akkor termel csak valamit, ha enni akar. Magam előtt látom már a fényesebb jövőt, nincs rohangálás, pénzhajhászás, úgy, mint az előtt.

0: áprilisból 96 év. Polgármester.
1: Az van ám verek azban, hogy nem van se pénzünk, se nincs, meg nem van. Az van. Na most, nem az, hogy pénzünk nem van, hanem pénzeszköz az se nincsen, van. És benne vagyunk a struszikába, mert ugye az adót nem hagyják itt, hát igaz, mi meg nem is fizetjük be, úgyhogy csak nem viszik el. És aztán szóval, hogy na most, hogy hogyan lehetne kimászni ebből a lamasztikából, akinek tipje van. Jó. Akármilyen tipje van, azt a tipkit azt ide elmondja, és akkor sok-sok tipül csinálunk egy saját tipkit nekünk, és hogy lehetne kimászni ebből. No, emberek, teátok, akinek tipje van, azokból most mondja el a tipkit. Tessék, Mariska néni!

meg akart előzni. Fogatokat a helyükre, starthoz, azt szeretném kérni, úgyis mind alapító tag, hogy énekeljük el a himnuszt. Ne csináljam már a feszkót! Nem mondom, hogy mit ugatok itt el? Ez a maga kipje, hát ne csináljam már! Hát most még nincs eredmény, akkor most még nincs. Ha lesz eredmény, akkor lesz himnusz akkor majd. Értve vagyok? Akkor na. Hát ilyen emberek. Na, tessék bele, bátyám, maga mondja. Angela Pintor is. Mi van? Ez mi a három? Mama, harmadtól vagyok rosszul. Hát akkor miért jutsz el így? Miért nem otthon haldoklik? Kicsit figyelme táviradon az ítemben magával ma. Még majd rontja a statisztikát. Hát, emberek, nem vagyok megérthető, vagyok én, nem? Na, akinek tippje van, no, tessék. Hát, mind alapító tag. Csak annyi. Hogy azért? De tényleg mind alapító tag. Csak énekeljük el a himnuszt. Emberek, nyakába ugrok minden valakinek az egyszer. Hogy lehet ennyire nem ért? Na végre, tessék. Hát. Fölteszem a kérdéset. Mind alapítótok. Egyszerre, de úgy mondja meg nekem. Egyszerre, hány alapítótoknak kell kérni, hogy végre mégis elénekeljük a himnuszt, hogy nem szakad le. Na, hát kedves tanácselnök úr, illetve polgármester elvtárs, mind alapítótok, hát én megértem, hogy most komentám, hogy himnusz minden, de hát segítsen már nekünk. Tud valami másik nótát? Eltelt négy év. Tud.

Kérlek szépen! Nem, elfelejtem. A frász jött rám, bejöttem, mint a füst. Jó, hogy eljöttél, hogy az estén itt elünk. Vigyázni kell, nagy a húza, kivisz hirtelen, de ha kivisz, az a kivisz, inkább a húzat legyen. A frász jött rám, pedig most kezdem csak el, hallasz még olyat, mitől izgatott leszel, de ha eljár a szár, hogy én izgatok, a frász jön rám, cimborám. Azért jöttem be, mert szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. De nem szólaltam meg, mert tele van ilyen tetves 3x3-as téglával. Úgyhogy 95-ben ne járj úgy, mint a kémény. Ne dőj be. Senkinek se. Olyan mozgásom van. A jövőnk a tét, gyönyörű szép, ragyog az ég, ha jól áll az ügyünk, ha jól áll a kabát, pénzünk van elég, szerencsésért, ígérni szolgáltatást, ezt meg én is megnézem, hótkóros, ez már visszakapta a földjét. Álom az álomban, én vagyok az álomvédelmi hatóság, itt nem lesz fölkelés. Sök,

Well, well, well, if there ain't you well, the distant heart, mon name you rank of rat. Get on me the legend, go down me game legend, he should make legend of the Lampira. Lesz még szörnyű olcsó kenyér, összecsattam minden. Illaverek, nádakerek, családonként, 40 gyerek. Utazgatás, ide-oda, és Hungáro! Glasnost!

0: Grandezért kérek, ne menjél be, mint hét óra óta itt vagyok, valakinek nem volt még helye, be kellett hozni a tartalékvadokat. Úgyhogy ha máskor ilyet nem kezdünk, nekem az ötletem megvan, nem azt kell kiírni, hogy Hofi Géza, hanem mi Fehérváron az MDF-es polgármester jelölt. Támogatta a Fideszről a Fideszről. Úgy jelenek lesz, hogy a franc menjen el ezeket. Kérdezze, hát ilyet. Láttam egy reklám trikót. Rajta volt, a Fideszre szavaztam. Alá más színnel, bocsánat. Kurva piszorientált világban, az van, piszorientált világban, meg polgári demokrácia, ez a valamelyik reggel korán kertem mondom, kimegyek már az utcára, megnézek egy két polgárt. Azt hiszem rossz szelem lehetett menni. Nem jöttek elő, kérdezzem. Láttam ilyen szegény prolikat, ki volt a segít a nadrágból, meg ilyen székely boldusokat ilyen, nyolc lábú székely boldusokat. Ígértem, hogy nyolc lába hiányzott. Ahogy elért a saroki, minden lába kinőtt. Hát rájöttem. Van teljesen más világban, ez a közorientált világ. Pénzért minden. Hát én is pénzért. Szokok nyaló gombot valami. Falábú csürhe, ez a piros-fehér zöld. Na ez a professzionalista. Ki mernek menni Portugáliába? Ne csináld már! Hát ez valami borzasztó. Professzionalista. És akkor azt mondja a szövetségi kapitánya, bocskai, ami a csurkám van, tudod. De hülye vagyok, én meg beszélzem. Csúr! Tudod, aki a kállapról mindenkit szarozik. Hát már ilyen a magyar parlament, ma is. Kövér úr, akinek a szájából kijött az afrik. Ez a titok miniszter. Hogy vagy lehet miniszter, az egy titok. Ma is, nem tudom, hallottad, de hogy a kommunista meg, hogy a kommunista meg, hogy a unalmas már gyerekek, onnan nem kell már kommunistázni, hagyjad már. És addig kommunistáztok, amíg elérkeztek a saját füleitek. Hát mondja, hogy a Bicskei Dennyel vagyok, nem Bocskai. Milyen szósz rá? Azt mondja, hogy nem kaptunk ki K.O. Nem, mert a K.O. az 10, mi meg csak 3. És ez már elő, tudod? Minek kell oda kimenni? Kivisznek 30-40 ilyen hajléktalant, hát még... Vagy kiviszik ezeket a szegény gyerekeket, akik a fogyatékosak és úszócsapatokban. Kiviszik Portugáliába, nem mondják meg, hogy a víz az nem kék, hanem zöld. party som stack of fire. És akkor magyarázkor van, az egyik játékos, illetve benne volt a csapatban. Figyelj, mert ilyeneket nem hallasz máskor. Azt mondjuk, hogy sérült meg? Idézem szó szerint. Hát a Lomonoszov Egyetem. De a labdáért folytatott harcban. Gyögyek meg, hogyha látod a labdát. Házi feladat. Úgy nagyjából írd le, hogy milyen egy labda. Nem pontosan, csak úgy nagyjából. 8 szögű, 2 szögű, 3 szögű. Ja, egy rendben. Az azt mondta, hogy miért nem megyünk ma akkor. Na végre! Magyarországon egy igazolt játékos van. Ez az Orbán Viktor. Na hát ez így működik. Pedig neki nem abba kéne neki gyűlni. És akkor, ez a... Jaj, várjál, várjál! Így nem is ünnepeltek. Hurra! Levizsgálom Deutsch tovább! Mit tudok? Már a szívem azért valami, hogy egy miniszternek diplomája legyen, összeszarom magam. Nagy ember. És ez az a kirúgós, tudod? Mindenkit kirúgott. Minden. Hát mit gondol, miért nem kaptuk meg az Európa bajnokság rendezési jogát? Kirúgta a FIFA-t, az ember mindenkit kirúgott. Azt mondja, akkor én a malámat, ha valamit beveszek. Hát akkor most már bevehetek. Bevitték az olimpiai bizottságba. Na mi a francia? Aztán rájöttem. Ő az egyik karikba. Ezek nem, nem ébrednek. Nekem különben a tégnagyjába, ha ott nőttem föl, most mit csináljak? Anyám azt mondta, hogy vedd ki az ebből a kezetet. Hát más nem is tanultam. Hát mi alapoknak ez nem rossz. Csak hát nem fogottam, na most érted, de... Hát a figyelem, hát te... Tényleg nem akarok senkit se bántani, de... Mindenki le is szól, hát akár... Önvetítés, nézd, amikor az ország ügyeivel kéne foglalkozni, de pont a komárásról. Mert ki a tepertet hallottak? A mitől legalább diszkrét? Ja, ő zárójelbe csinálja. Gondoljál bele, egy labdarúgó legalább nem rabol bankot. Tegnap a viszki is megint. Azért már csak el kéne kapni. Hiába, egy labdarúgó élő emberre, rendőrre, kapura, nem lő. És akkor kérje, hogy professzionalista. Írja ki, mint a németek. Bundesliga. Most annak van értelme. Ami teljesen más világ. Kezdődik a tiszt, hogy nem tárgyalás. Pénzért minden. A Voilà, c'est ma libre photographe. Qui ho tu gli andavo con? Andrei a capire. Io ho anche lo stavo lumi. Mi minti che io ho la fine di questo culo. O dico, i tre che ne andò così. Dai! Ormai! Un attacco io ti guardo qua. E c'è quello che è un po'. Mi chiamo Pofa, mi è, quando è aperto. Prova a comunicare con me gusto, con me di donna, qui a Bulgari Democrazia, è di sé. Non è altro, non è? Non è quello che è la che è, ora che tu, Kofos, Us, Kvin, Jo, Umur, Lember, Orgian Cialato.
1: Thank you.
0: Képzeld el, hogy az volt, hogy anyu meghalt, és őt is hangozták. Ja, nem mondta be már neki. Hangoztani kell, halálom után. Nagyon sorrend. Én vállalkozom, rányújtja, hogy hát aztán leírja az adóbort. Már megéri. Na majd kérdezte, hogy hozták anyu ilyen porcelán urnába,

engedtessék meg nekem, kérem, tisztelettel, mint a kisgizdapárt elnökének, hogy elmondjam, ezek a rohadt mocskos kommunisták nem jutnak szóhoz a parlamentbe. Én beszélek orba szájba, talán még fülbe is. Napirend előtt, napirend alatt, és napirend után a rohadt anyjukat. Patakvér fog folyni. Tudom, hogy az MSZP-nek miért szegfű a jelképe. A szeghez kalapács kell, a fűhöz meg sarló. Kérem tisztelettel. Feleségem is bevittem a parlamentbe. Otthon többet árt mindig. Kérem ti, amikor meglátták, bámultak, mint kezdő buzi a gőzfürdőbe. Kérem szépen. Patakvér fog folyni. Isten, haza, család. Az Isten sem megy addig haza, amíg otthon van a család. Kérem szépen. Engem meg lehallgattak. Igaz, nem csak engem. A keletiné, ott is lehallgattak valaki. A nyugatiná, ott nem tudom. De engem is, az tudkó. Saját vécémben kagylót találtam, hogy rohadjon rájuk az a magasságot. Hagyom! Majdnem elettem. Hát, drága szíveim, mindenkinek pusztantás, aki bejutott. Hát nem olyan egyszerű az élet. Gondold el, ez a rész, azoktak, az már mind pótszék, meg az is. Képzeld el, van olyan kulturális intézmény, amelyik már ebből megélne. És itt még középen is ülnek, képzeld el? Bizonyám, nem olyan egyszerű ez az egész. Az meglepett, hogy ilyen sokan vannak, ugyanis annak idején egy képviselő, minden bőrfejűek édesanyja eldöntötte a kis képviselő agyában, hogy akkor engem lesöpör a színpadról, mint nép és nemzet ellenes. De nem kell eljönni, mert itt borzalmak vannak, és lesöpörni a színpadról. Alig telt el röpke idő, én még mindig itt vagyok. Ő meg, ha jól tudom, visszament a faluba első kapásnak. Szóval ez nem olyan egyszerű ám ez, gyerekek, hogy lesöpörni. Hát azért nem úgy megy az. Hát ugye ebben azért munka van. És az emberek azért nem felejtenek azért annyira könnyen. Igaz, fölkerülni is olyan egyszerű. Egy-két kollégám, szóval egy-két ember erről a pályáról például azt hitte, hogy a rendszerváltástól ő tehetséges lesz.

Észleltem az első szabad első ciklust, mert most már ilyen ciklusokban élünk, tudod? Hát egyikbe késik, másikba hamarad meg, de hát ez... Most már hosszú távra nem kell berendezkedni, de... Mert hogy itt 4 év alatt mindenki megbukik az 7 szentség. Csak egyszer már szeretném, hogyha mi nem buknánk meg, mert az élet... Jaj, réges-régen a kerítésre valami proli fajta kimeszelte, hogy le az árdrágítókkal. Képzeld el, maradt egy vödör még. Oda kéne figyelni, mi? Szóval ilyen dolgok vannak. Hát nem tudom, észrevettétek-e, hogy televízió dolgozik. Igen. A média háborúban elérkeztünk odáig, de mint a 6 párt nem tud megállapodni. A televízió most még csak állati. Ami még hiányzik benne, az a közszolg. Az még nincs. Az állati az már nagyon megy, nagyon, hogy kik kerülnek itt elő, és hogy milyen tisztán tudnak beszélni. Beszarás! Csűri, csavarja! És néztem, hogy neki hívják azt a szótár. Olyan szó nincsen, amelyikben nincs esvedő. Szegényként csak úgy hisztelek. Aztán a pécsi színházban volt egy olyan eset, hogy kis statiszta fiúnak akartak kedveskedni, hogy kapjon egy szerepet. Kis pénzt keres, aztán családnak jó. Annyival lakcsolt, hogy az valami bolzasz. Jelenet abból állt, hogy voltak vagy 20, és mindenki mondott egy nevet. Péter, Józsi, Piroska, Mariska, Klárk, mindenki. Ő neki, mivel lakcsol, azt a nevet adták, hogy Aladin. Ez aztán a maximum. Na, premier. Bing bang, bing bang, bing bang, bing bang, jött mindenhol a név. Bang bang, bing bang, jött. Aladin! Na, itt is jelen vannak barátaim, hogy mennyire előre haladtunk mi már, nézd meg! Egyik, ugyanis régen aztán Lembergben, amikor Wolf, ott volt egy olyan újság, hogy nem kellett abban keresni, hogy melyik hír így, meg melyik hír úgy, elosztották. Egyik oldalra felírták, hogy jó ez nekünk, másik oldalra, hogy rossz ez nekünk. Mit akartál olvasni, azt az oldalt választottak. Na most itt eleve nézd meg, az egyik az jobb oldalról veszi. Másik bal oldalról. Van egy kis csalafintaság benne, hogy ami ő neki jobb, az nekem bal. Hát azért ennyit meg lehet enni. Na, drága szíveim, befejeztük a választást. Azt hittem, hogy a Sky lesz a... Nem hallod? A Sky-t akarták megválasztani főpolgármesternek, és egy manust megkérdeztek, hogy na, legyen a Sky, ugye primitíven ski. Azt mondja, Debski. És erre bejött. Mind ahogy ugye az amerikaiaktól vettünk ilyen barát ellenség felismerő készüléket, és a választáson felismerte a barátot. Senki nem szavazott rá, kész. Hát ha már ismerik, hogy ő volt az, hát gyerekem. De volt az a választási kombány. Megmondom, hogy van. Snassz volt nekem ez az önkormányzat.
hagynak? Hát sehol egy etikai kódex

anélkül, hogy az ilyen etikai kódexben lefektették, hogy az urak kinek a pofájára milyen vastagon kenhetik a szart. Érted? És csinálta is a sok lovag, a finom úri emberek deszaroztak. Hát ez mit kell? A magyar ember, tudod milyen, az azonnal ide áll, azonnal oda. Itt így külön munkásőr, meg külön nyilas, meg külön kerkész, meg adjam már. Melyik ruha tiszta? Kész. Hát ez egy ilyen egyszerű. Hát ez nem én találom ki, ez a történelmünk, ez egy ilyen. Borzasztó. Na képzeld el, a kombányon, azt mondta az egyik kombányos, mert neveket az Isten őrizzen meg, még följelentenek, mint a lengyel. Följelentették. Képzeld, hogyha nem volt a barátja, akkor mit csinált volna vele? De így szóval, azt mondta, és azt mondta, itt most nem már derülnek ki a dolgok, ez a lengyel, ez valami. Én nem, csak mondom. Na és képzeld el, az egyik kombányos azt mondja, hogy mert a baloldali veszély, az akkor mostan felállt. Mondom anyósomnak, hát mama, hát ez úgy van, tudod, de tudom, mit tud, még meg sem mondtam, mit tud. Demokráciában, hogyha egy pápod a bíróság bejegyez, akkor annak mondjuk lehetősége van indulni a választáson, ergo, oda, ja, különben elfelejtem. Na képzeld el, hogy lehetősége van, hogy induljon és nyerjen. Nem a veszélye forog fönn, a lehetősége. Nem kell minket riogatni. Hát várjál már meg, és akkor jött a... Hú, a legszebbeket kapta, amit is Gyula vitézünk. Hogy a rohadt pufajkás, fogkirúgó mocskos tetves, Vrátáveket! Szerintem akkor ment össze ennyire. Nem. Ha gondold el, az a sok finom úriember, azt csak úgy mondta, hát én pedig mindent akartam. De még fölvett egy koronát is. Hát, ha úgy szimpatikusabb lesz az uraknak. Nem, csak úgy, menti, gyorsan, válaszolj már! Nem merek, rossz jelek vannak, alacsonyan repülnek a pótkocsik, szóval nem lehet, és kente a mindenki, még olyan vallás, hogy még egyházi ember is kente, na vége volt a választásnak, hát sikerült úgy, ahogy. Igen, mert sokan mondták, hogy hülyék, nem tudnak élni a jogukkal. Ne hülyék már, Józsi. 56-ban dobbantottál. A kokus. Pláne ne hülyézzél. És képzeld el, ez meg az. Volt a választás. Azt mondja a papember, ő is mindjárt tudja, hogy melyik az alja meg. Melyik a tete. És azt mondja, hogy Isten áldását kérem Horn Gyulára. Hát mondom, azért ezt nem kéne. Hát már csak ugye egyik, ahogy, hogy fog belenézni a tükörbe, az egyik. A másik meg, hogy Isten áldás, veszélyes dolog. Hát gondolj bele, és ha az öreg megfogadja? Na? Nem egyszerű. És akkor most mi lesz? Talált, hogy küldnek így ilyen sújtásos kufajkát, vagy tudod össze? Nem kell tőle se kérni mindent, mert aztán egyszer bepipul. Vagy azt gondolod, de hogyha segíteni akar, és Dulavit élni megnő. Azért annak abban lenne azért valami. Valami érdekes is, ha megnőne. Gondolj bele, ha megnőne, közelről látna a benzinárát. Hát az valami olyan írgalmat. Nagy öröm lenne.
kombány, ment ott. Hú, és amikor már úgy majdnem vége volt, akkor van egy ilyen, azt mondta egyik kombányos, neveket még mindig nem mondok, hogy mert ők és csak ők, és aztán annyira ők, hogy majd ők, televízióban persze, azt mondja, ha csak közben nem jön valami. Mondom, mami, mert ez viccnek nagyon jó, és akkor meg nekem kéne elmondani. Már munkámra is, már oda is. Így van a vicc, kérdez, de egy csaj, gyönyörű szép csaj, ilyen tudák. Rajta két potméter, gyönyörű szép combja, hosszú combja, oh, Isten. Kettő. Ez az agrárolló, ez a... Kárpotlási jegyért. Mert az sem baj a pénzt. Na most képzeld el, hogy ez a gyönyörű hosszú combi megy az összevét. Azt mondja a Manus, ez a gyönyörű két hosszú combi. Hová megy? Moziba, ha nem jön közbe valami. Hát akkor ezt így kell elmondani. Jaj, várj, ezt elmesélem, várjál. Ki nézi Jenő, reggel jön ki a lakás ajtaján, és ott útépítők dolgoznak, aszfaltoznak. Azt mondja Jenő, jó reggelt, jó szurkolást. Szóval mondom, ment a választási kombány, amikor már úgy vége felle volt, akkor azt mondja az egyik kombányos, hogy de van emberi hangon kedvesen, tehát semmi ilyen, mint amit megszoktunk, hogy gőg és magőg fia vagyok én, ilyen. Nem, most egyszerűen kedvesen. Jaj, most még már olyanokat mondanak, hogy arculatváltást kell csinálni. Ehhez, hát a mások alkulatokon más lesz a párt, nem? Gondold el már, hogy nagyjából már ismernek, és akkor hogy egy új arcot fölvennék. Hát ez veszélyes. És hogyha ronda leszek? Azért. Tényleg? Na, tündéreim, szóval kérdezik. Azt mondja az egyik kombányos, hogy hát, minket legyőztek, és gratulálunk az ellenfeleinknek televízióban. Na, a másik kombányok. Fehéren, feketén megmondta, hogy na, minket nem győztek le, csak kevesebb szavazatot kaptunk. Nem teljesen értettem ma a gondolat eredetét, hogy honnan lehet egy ilyet kitalálni. Talán a tanácsadók, nem? Mert úgy nem jutott volna eszembe. Pedig azért egy bizonyos szinten vagyok én is. Mert ha nem, akkor... De azt mondtam volna a drága anyámnak az érettségi után, hogy hát, anyucikám, hidd el nekem. Én az érettségén nem buktam meg, csak az ötöshöz hiányzott még négy jegy. Na de hát én egy hülye vagyok. Ki gondol erre? Szóval aztán az volt ugye, hogy most akkor ez így van, és azt nem értem, hogy azt mondta egy régi kombányos, parlamentben mondta, a mostani nem ellenzéknek. De nehéz így fogalmazni. Hát, ha fönn akarok maradni, akkor vigyázni kell. Azt mondta, hogy tetszettek volna megnyerni a választást, akkor most bele lehetne beszélni. Így van. Ez így van, akkor nem kell haragudni, hogy most akkor ezt mondani.
Gyerekek, 4 évenként más dob. Ennyi. Múltkor beszélgetett 2 ex-pénzügyminiszter. Itt most már csak ex-pénzügyminiszter van. És mind elmondta, hogy a másik, az milyen hülye. Mert amikor ő csinálta, akkor meg ez volt hülye. Szóval ilyet például. Azt mondta a háttérfizurás, hogy a szegény kis sápadképű rosszul csinálja, tudod? Tudod, mi vállalt el a Békesi úr a pénzügyminiszteri beosztást, mert hát, ha így fölmegy a vérnyomása, megy a... Például a háttér fizurásnak nem tetszik, hogy azt mondja, hát hogy ez így, és akkor a kölcsönöket hogy veszik fel, mi? Hát hogy veszik fel? Hát elmagyarázom. Itt a tópartja, mondjuk, sápadka, ott úgy, ja, ott úgy pecál, na, pecál. Hát nagy már belém kös, hogy nyelvtanulat nem vagyok jó, ne szórakozz már velem. Hát hogy kell mondanom, pecál, így. Nem, de nincs fölkészülve, hát ide, ide jön, hát. Csak akkor még ki is röhögsz, hát maradjál nyugodt. Tudom, akkor bele se kezdek, hát. De gondold végig, hát. Akár, hogy levezetem neked, tessék, peszál, létige, érted? Sehol nincs, ha sehol. Peszál, peszálen. Pont most veszi a televízió, szóval. Eddig érted? Peszál. Mivel tárgy esett Pecálen és Zaplatyim. Na most jelezett! Egy kicsit hangosabb vagytok. Ez nem élj, hát merek én ilyet. Tudod, mikor az első szabadon választott szabadonválasztottság, azonnal létrehozta az első szabadon szabad, szabad magyar cenzúrát. Hát demokrácia cenzúra nélkül ne röhögtek. Hát milyen szar dolog az, hát ne. Demokrácia, demokrácia. Anyósom meg mondta, hogy mama, hát ne csináld, jogállamban fogunk élni. Már megint költözünk, az Isten ne magába már. Azzal mennyi bajom van, azt mondja múltkor, mert ugye abban mocskos rohadt telelőköt, mocskos parlamentben ugye, volt munkás, paraszt, értelmiségi. Most meg orvoszájban mindenki doktorja. Ping! Azt mondja, hogy ha megyek a parlament, miért menne már oda? Tüdőszűrésre. Hogy? Hát most mindenkit átvilágítanak, és akkor meg... Szóval egyszerűen csodák vannak, tudod? Csodák. Na, szóval képzeld el, a sápadka ott van, lógassa a... és tisztítsa az órot is. Na, ez nagyon tetszik. És valamelyik falábú megsértődhetett, mert kijavították, hogy tisztítja. Ó, veregessem, nagyot lesz. Tisztítja, persze. Már annak sincsen humora valóban. Na szóval, ki fogja az aranyhalat? Azt mondja az aranyhal, ha teljesítem 3 kívánságodat, visszadom. Ah, molylepke. Érdekes. Menjél vissza gazdinak a kabátjába, menjél fél. Ilyen régen nem voltál sehol. Ujjaj. A szerzete idehozott, mi az? Csak nem az asszonynak, én vagyok az ajándék. Nézd meg, na.
Hát rossz karácsony. Na, szóval képzeld, de mindjárt vissza így dobta. Az arany hallott azt, hogy na, első kívánságom, tessék! Legyen ebben a zsebemben trillió, millió, 3, 30, 80 millió, trillió, billió, dollár. Benne van! Na, második. Legyen ebben meg 20, 80, 30, 47 milliárd dollár. Na tessék, legyen kerek szám. És a parlamentben ezen megy a vita, hogy ebből ki mennyit kapjon. Csórika. Inkább valaki álljon mellé, így. És akkor az már... Az már mégis valami. Mert a pénznek nincs szaga. Na szóval, vége volt a választásnak, és ahogy vége volt, már jött mindjárt az önkormányzati választás. Én volt, ami szkájunk, Debb vagy igen, Debb tudom. Azt mondták, hogy választási kombány volt az, amikor elment a kurvákat megnézni. Szépen, stikiben ment azért négy nagy autóbusz, kivilágítva tele filmesekkel, riporterekkel, újságírókkal, minden, meg utána ment három ilyen szirénáló, és te kész, nem fogod elhinni. Odaértek. Nem volt ott a kurva. Hát ilyet, hát az valami boldogtó. És akkor ment erre, ment arra, lement az aluljáróba is, azt kérdezte, mint valami régi pártitkár úr a sétálni, és mondja, önök azért mosták fel az aluljárót, mert én jövök. Közben akkor már négy napja csőrepedés volt. Vitt az egész Asztóriát, mindent vitt, azért, mert jössz. Azért. Jaj, az a szépek voltak ezek, szépek. Egyik polgármester úr kombány keretében azt mondta, hogy az van. Hol televízió, persze. Mindjárt így hát, így ültem, hogy... Na, mindjárt meg fog szólalni másik nyelven is, mert ez... Az van azért. És ő a polgármester. Mert hogyha mondjuk, hogy senki más nem lakik, akkor azt mondom, hogy... Hát így jött ki a többségi szavazat alapján. De hogy hallom a felmérésekből, ott volt még két ló, meg egy ökör. Akkor viszont már nem stimmel a döntés. Csoda, mi? Csoda. Egy másik helyen, szintén megtörtént, keresztény demokrata polgármester úr bement a diszkóba. Hát eddig még mondjuk rendben van. Templomban is énekelnek, ez mondjuk ő. De ott ilyen buzi show volt, képzeld el. Jó. Azt mondta valaki, hogy ez ilyen... Milyen show? Most még bikus, aztán majd utána leszbikus. Most még nem lesz, majd akkor lesz. És képzeld el, buzi sobolt a két hölgyike. Tette, vette magát, nem lehet rossz egy ilyen. Keresztény demokrata szemmel mondjuk, hogy képzeld, miért? A szeretet ünnepén, hát ne csináld már. És azt mondta a polgármester úr, hogy hát tulajdonképpen én nem akartam bemenni, hanem az az igazság, hogy engem a karomnál fogva vittek be. Igen? És miért? Te hogy szeretted volna? Hogy... Na, amit a vendég akar. Ilyen alsó madárfogás vagy... És mégis miért ment be? Azt hittem, hogy valami politikai vita folyik, már az egyik lány a másikat a nyelvére vette. Az az igazság.
Csodák, mi? Önkormányzati választás. Kis helyen, nem mondom a nevét, önkormányzati valami közgyűlés lehetett. Az átlag életkor 96 év. Polgármester. Az van ám verek azban, hogy nem van se pénzünk, se nincs, meg nem van. Az van. Na most, nem az, hogy pénzünk nem van, hanem pénzeszköz az se nincsen, van. És benne vagyunk a sluszikába, mert ugye az adót nem hagyja akit, hát igaz, mi meg nem is fizetjük be, úgyhogy csak nem viszik el. És aztán szóval, hogy na most, hogy hogyan lehetne kimászni ebből a lamasztikából, akinek tipje van. Jó. Akármilyen tipje van, azt a tipkit azt ide elmondja, és akkor csak-csak tipül csinálunk egy saját tipkit nekünk, hogy hogy lehetne kimászni ebből. No. Emberek, te hát akkor, akinek tipje van, az akkor mostan mondja el a tipkit. Tessék, Mariska néni! Meg akart előzni. Fogatokat a helyükre. Starthoz. Azt szeretném kérni, úgyis, mint alapító tag, hogy énekeljük el a himnuszt. És ne csináljam már a feszkót, hát... Nem, nem voltam, mit ugatok itt el? Hát ez a maga tipje, hát ne csináljam már. Hát most még nincs eredmény, akkor most még nincs. Ha lesz eredmény, akkor lesz himnusz akkor majd. Értve vagyok? Akkor na. Hát ilyen emberek. Na, tessék Béla bátyám, maga mondja. Angela Tiptor is. Mi van? Ez mi a három? Mama, harmadtól vagyok rosszul. Hát akkor miért jött el, és miért nem otthon haldoklik? Kicsit figyelme táviradon az Istenben magával ma. Még majd rontja a statisztikát. Hát, emberek, nem vagyok megérthető, vagyok én, nem? Na, akinek tipje van, no, tessék, hát, mind alapító tag, csak annyi. Hogy azért, de tényleg mind alapító tag, hogy csak énekeljük el a himnuszt. Emberek, nyakába ugrok mindjárt valakinek az egyszer. Hát hogy lehet ennyire nem ért? Na végre, tessék. Hát, fölteszem a kérdése, mind alapítótok. Egyszerre, de úgy mondja meg nekem. Egyszerre, hány alapítótoknak kell kérni, hogy végre mégis elénekeljük a himnuszt?

0: Hello, hello, ez itt a Bandita Rádió. Oké, itt vagyunk a Tilosban, sikerült végre helyszínt kaptunk és helyet. Ez a harmadik helyszín, ahol értünk, próbáltuk először a tűzraktárba, utána a Szimpla kertbe, és most itt vagyunk a központban, és végre itt vagyunk a rádió történeti napon, a Bandita Rádió az éterbe, és egyből beszélnek egy banditával. Bandita, hallasz? Vételem vagy? Oké, olyan lenne, hogy rádiótörténeti csomagokat kéne vinni, dokumentumokat Európa több pontjára, egy körfuvart adnék le, tudod írni?
1: Egy pillanat, egy út kerülök, egy pillanat, másik vagyok, mert...
0: Jó, oké, akkor diktálnám a címeket: Bécs, Zürich, Párizs, London, Barcelona, ezt felvetted, szóljál.
2: És honnan vette föl?
0: Ja, hát a Tilosból megyünk, minden Tilosból jön. Fiú, ez átmentek a címek, az öt darab cím?
1: Mentem, ez van minden.
0: Oké, megvan, akkor rakjad meg, oké, rakjad, és amikor leadtad az egészet, akkor hívják, köszi, csá. Jó, oké. Na hát...
1: Leadtam.
0: Ez igen, gyors vagy, fiú, jó vagy. Gyere ide. Vissza. Jó, oké. Akkor föl is vette, és már ki is vitte a futár az összes csomagot, és akkor nagyjából ez így működik, ez a dolog. Ebből akartuk itt bemutatni, demonstrálni nektek, hogy hogy is néz ki a futároknál ez a rádiózás. Rádiós világnap van, és mi pedig az UR3-ról tudunk beszélni, mi másról. Futárok, ebben dolgozunk. Nevezhetjük UR-Hage-nek is, amit két barátom is Amerikában hiába mondta azt, hogy UR-Hage, végignéztek a fekák rájuk, mi az a UR-Hage. Kiderült, hogy rádió ott, és UR-Hage, ugye ultra rövid hullám, és csak nálunk van, és a fiúknak nem esett le egyből, de minden ilyen sztorik is voltak, sőt, régebben még olyan is volt, hogy az antennaállítás szélbe, fönn a Szent Király utca tetején csavargatni, közben a Lackó haverom az nézte, hogy éppen a város pontján hol jön, hol nem. Hát, hogy nagyjából itt hallottuk a délelőtt, hogy a tilososok ott csinálták ezt 91 környékén. És egyből be is jött egy másik kollega az éterbe. És én meg egyből rá is nyomtam. Oké, itt vagy, hallasz?
1: Igen, itt már rakom.
0: Oké, akkor keresném a másik banditát, kettes bandita. Kettes banditát keresem. Oké, úgy néz ki, kettes bandita izomból rakja, és biztos a nagy busz beárnyékolja. Hát, ilyen dolgok is megtörténtek velünk annak idején, sőt a mai napig megtörténnek. Igen, úgy néz ki, kijött a busz mögül, és veszi. Jó, oké, hol vagy, merre tartasz? Kezdi megadni magát a készülék. Lehet, hogy egy UR-re halálnak ja, is a tanulja leszünk.
3: Ilyenkor az történik, hogy az URH nem megy föl az átjátszó toronyra, mert nincs elég.
1: Fentről beszáll a bázisra.
0: Oké, Fecske, jöjjön. CBI.

0: Jó, ez itt a Bandita Rádió, rádiótörténeti nap van a Tiloson, újra itt vagyunk az éterben, és akkor az előbb hallottátok, hogy mégis hogy működik a meló, és már itt is van a futár, meg is érkezett.
1: Megjártad egész Európát.
0: Jó, vagy az öt darab cím, lezsírozva gondolom.
2: Szép jön napos, P7-be.
0: P7-be érkeztem, a csomagot itt tessék átvenni és aláírni. Jó, akkor menjenek. Most csapunk a lecsóba.
1: Hát igen, most kell aláíratni, tudod.
0: Így van, URH történeti legendák jöhetnek. Vidagyi, hát ha jól tudom, te is használtad az URH-t. Milyen nagyszerű élményed és sztoriaid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Hát igazából azért más úgy dolgozni, mert egyszerre, tehát így nem vagy a munkatársaiddal, de mégis, mert egyszerre hallgatsz, mit tudom én, 15-16-18 embert.
0: Igen,
1: és ha esetleg, amúgy nem lehet rajta beszélgetni, ugyebár ez tilos.
0: Zenét se lehet rakni sajnos.
1: De hát azért előfordul.
0: Hát műszak végén már minden előfordul.
1: Na, és igazából olyan, mintha egy rádió lenne a váladon egész nap. Tehát megy a néha azt, nyáron például, péntek délután, amikor már mindenki hazament.
0: Röpködnek a nagy dumák.
1: Igen, és akkor jönnek a régi sztorik, meg tehát tényleg olyan, mint egy rádió.
3: Nézd oda, mekkora finom cici!
1: Például.
0: Marcell, már kifújtad magadat, nagyon gyorsan teljesítetted azt az öt címet. Neked ez az URH-zás mennyire? Tehát tényleg, hogyha szomorú vagy, akkor feldob, mert
3: én megmondom őszintén, hogy ha a URH nem is lenne, lehet, hogy én se lennék.
0: Hát az emberek az URH-ban.
3: Most ezt érted, hogy mire gondolok.
0: Hogyne. Hogy ne erre mondanám azt, hogy régebben még a Szent Király utca irodában volt ilyen, hogy elhajoltál mondjuk a Rákóba, akkor így mondták, figyelj, akarsz aludja az irodába. A tudatlanja az fölment aludni az irodába, és nem tudta, hogy akkor még csak 6 darab URH izomból töltődik, és 6 darab URH-nak olyan frekvenciája volt, hogy nem tudsz aludni semmit. Rázárták az ajtót, tehát reggel 8-kor tudták kiszabadulni. Ez is például az URH-zással kapcsolatos jó kis sztori volt. De hát rengeteg ilyen volt, hogy például hallod, esik az eső. Kitartotta ő is az URH-t az esőbe, megmutatta, hogy mennyire esik Kőbányán a Gellért-hegyi futárnak, és akkor már is kidélt, hogy ott is az eső. Ezt a főnök annyira tolerált, hogy szólta neki, hogy hívjál föl, egy hétig le vagy tiltva az URH-ról. Tehát ilyenek is voltak, ez jó pofa sztori. Esett az esőre.
3: Örültünk neki.
0: Örültünk neki nagyon.
3: Mindig, hogyha láttok egy olyat, akinek zacskó van a mellén, akkor azt gondolhatjátok, hogy mi. A rádiót le kell védeni mindenféleképpen.
0: Igen, az esőnél probléma szokott lenni, ilyenkor olyan a parkoló cetli, az acsi.
3: De aranyosak azok, amikor Mikulás. A műtősapka.
0: Így van.
3: Isteni.
0: Igen. URH-zás, rádió történeti nap. URH-val, nem tudunk egyszerűen lejönni a témáról. 8-as URH van itt éppen nálunk, a 8-as és a 19-es, hát itt már nagyon nagy számok vannak, mondom, valamikor csak 6 darab volt, és azután volt az, hogy volt egy kis fejlesztés, és sikerült megvásárolni ilyen, olyan, mint a BKV-soknak volt, meg a rendőröknek. Na, onnantól kezdve egyfolytában az volt, hogy mindenki bújt az íróasztal, amikor beléptem, mert vagy rendőrnek néztek, vagy azt hitték, hogy puska. Ilyen is volt még, aki nem tudom, esetleg volt egy Bencédi Zsolti haverom dolgozott a cégnak, rendszeresen az volt, hogy bement és már húztak is le az kislányok az asztal alá. Nem azért, de azért lehúzták a fejüket, mert puska, mi van nálad, mi az? És URH, csókolom, a csomagért jöttem, én csak a futár vagyok, ne tessék bántani, ide tetszene adni.
3: Hívott ja? Rendőr?
0: Jó van, jöjjön be. De azok a rádiók nem is működtek annyira fényesen. Mindegy, leletek cserélve, most már nagyon profik vannak, és most már az átjátszó nem is az iroda tetején van, ha jól tudom, bár lehet, hogy most az új iroda a helyén, mindegy. És a Lónyai utcánál volt egy olyan, azért nagyon emlékezetes volt, november volt, tornádó, Gyélaci haverom, aki egyébként alpinista, izombo fölmászott a tetőre, és hát átkötött az antennát. Tehát úgy képzeld, de hogy áthúzta a szembe lévő háznak a tetejére az antennát, ő saját maga, és közben lenni imádkoztunk, hogy Laci, ugye nem fogsz leesni. És Laci, dehogy. De alig várta a feladat a fiú, hogy végre bizonyítsa, hogy mennyire ott van a toppon. Hát ott volt a toppon, mert átkötött, és már délután gyönyörűen adott is a dolog. Igaz, egyszer belevágott a villám.
3: Laci még mindig mászik.
0: Azóta is mászik, amióta belevágott a villám.
1: Visszatérve a rádiótörténetre, meg rádiótörténeti napra és azonban a tilosra, hogy elmondjátok a tilos az vagy a tilos rádióval kapcsolatos első élményeteket?
0: Igen, elmondom. Hát én majd nem tagadom, könnyes szemmel hallgattam a délelőtti beszélgetést, amikor itt a hőskorról beszéltek az emberek. Hát tényleg fantasztikus volt, sajnos nem. Az a feeling jött vissza, ami akkor a 90-es évek elején volt, 80-as évek végén. Ez nagyon-nagyon szép volt, mindent meg lehetett próbálni, teljes káosz volt, halott káosz, káosz captain. teljesen, és mindent meg lehetett próbálni, hát ez most már nincsen, és ez a nagy vállalkozó kedve, amikor tényleg mindenki 0 forintért menjünk, csinálni kell, mert ott kell lenni, hát talán a kritikám ez kicsit hasonló, de a Tilos Rádió az első élmény, ez mindenféleképpen az volt, hogy az Ába az így ment, hallod, ha hallgasz Tilos Rádiót, az ilyen menő dolog, független, kalóz, és ott van nagyon, és akkor tényleg alternatív vagy, és underground, hogyha azt hallgatod. És egyszerűen nem lehetett kizárni, föl kellett menni valakinek a lakására, az éppen az időben, ott csavargatni, megy, jön, hallod?
3: Kazettáról.
0: Ez az, és gyönyörű volt. Hát mondjuk igen, a legjobb zenék azok onnan jöttek le, az biztos. Tehát ez az Ange Brigade, vagy a Kondios, ezeket csak onnan lehetett beszerezni annak idején. Ha csak nem, mondjuk az Ába nem ismerted fönn a DJ-t. Lakit vagy a palotait, és nem súgtad meg neki, ha hallod, adnál kölcsön létszi, mert akkor még azt, hogy ők is kazirul dolgoztak erősen ott. Szóval nekem ez volt az első tilosos élményeim, és gyönyörű volt. Kicsit gyenge volt a minőség, de ott volt, hogy hú, mennyire függetlenek vagyunk, és nyomjuk, és tényleg a hatalom kerget minket, és mi is támogatjuk őket, hogy hallgatjuk. Ez fantasztikus volt. Neked, Marci?
3: Nekem is fantasztikus volt, képzelheted.
0: Ja, igen. Akkor már csak a Vidát tudom megkérdezni.
1: Hát én igazából, ahol laktam, Keresztúron nem jött a Tilos Rádió, tehát kazettán jutott el hozzám egy-két kazetta, meg hát ez mit tudom, ilyen 10 évvel ezelőtt.
2: És mit voltak ráírva ezekre a kazikra? Mert így
1: semmi.
2: Tilos. Ez volt egy Tilos Mix, vagy eszint?
1: Semmi.
0: Tilos Mix, az hányházi parti előkerült több lakásban. Nézd, egy kazi Tilos Mix, rakjuk be, vajon ki játszhatott rajta?
1: Van egy, amire emlékszem, az már sajnos nincs meg. Amit szerintem a Bal Bálint csinálhatott, és hát ezt nagyon szerette. Tehát így visszagondolva most valahogy bele tudnám összekötni azt a mixet, meg hát bulikba jártam én is, de aztán egy időben nem, aztán utána megint, és aztán megismerkedtem a Szolid Sanyával, és vele följöttem egyszer, ilyen 2000 vagy 99 nyarán, vagy nem is tudom, valahogy így arra felé. És akkor költözött ide a rádió, mert a Podmanickiben vagy nem mentem föl soha, mert nem értem rá, és ide jöttünk ki az udvarra, akkor még fönn volt ott a lukba. Tehát nem, ez épült.
2: Ezen a szinten most?
1: Igen, ezen a szinten, csak kintről kellett bemenni, ahol most a galéria rész van. És bementünk, és tényleg egy nagyon pici lukba volt berakva a rádió, és a Nándival és a Sanyával játszottam ott először. És utána így itt ragadtam, végül is mindig jöttem. Ez egy ilyen péntek éjszakai műsor volt mindig a Zsoltnak a műsora. És hát akkor még éjféltől 6-ig, és a Sanya, hát ő dolgozott, elment 2-kor, és ha nem volt senki, akkor reggel 6-ig. Nagyon jó. Hát végül is én adásban tanultam meg mixelni, tehát ilyen ott muszáj volt rögtönözni. Hát persze én is levettem azt, ami szólt, érted? Szerintem mindenki megcsinálta már. Meg múltkor a legnagyobb, aki ugyebár a Bandita rádióban, amikor elkezdtem lemezeket hallgatni, úgyhogy föl volt tolva a pótméter. És közben ment a szöveg, és nem is tűnt föl nekem, és már a harmadik lemeznél így a másik stúdióból integettek át a Badi Halék, hogy mit csinálsz?
0: Milyen jó, hogy át tudnak integetni a másikból.
1: Ja, de tényleg.
0: Ez is például emlékszem, a Podmajszkében ott ez nem volt, ugye ott egy helység volt. És kábelhegyek, tehát az elmondhatatlan, ami ott volt. Tehát én emlékszem, hogy amikor oda fölmentünk.
2: Mikor keveredtél oda először?
0: Fú, nem tudom, talán így a Totoja Klub keretében, tudod, a szombat, az éjféltől, ugye? Szombat éjféltől ment, nagyon keményen raktuk a hip-hopot. Tényleg, Mangesz és mindenki, IMMC ott volt, erősek voltunk, és ott volt az, hogy nézted, úristen, mennyi kábelember, és hol van a vége, és akkor keressük meg, mindig volt legalább 3-4 ember, akik innen az előtérbe ismerted, és jó régóta nem találkoztál, vagy éppen tegnap reggel váltatok el. Rengeteg arccal lehetett találkozni, de emlékszem az, hogy fölmentél a Podmanickiben, ott biztos megtudod, hogy hol van buli, hol lehet elérni ezt és ezt a srácot, hol lehet jó zenéket beszerezni. Az egyfajtán ment a Podmanickiben, az nyitva volt az ajtó, az fantasztikus volt. Ja igen, ráadásul még egyszer olyan is volt, hogy elhívtak minket a zenekarra egy péntek reggeli műsorba, 9, vagy akkor 9-ig volt, vagy talán mindegy.
2: 10.
0: És 10-ig, és akkor 9-től voltunk 10-ig, mert eleve az odaérkezés jó pofa volt, a velkei haverom az teljesen magánál volt. Egy üveggel landolt, egy üveget a sikőt ledobni ott a belső udvarba. Tehát egyben egy ilyen káosz volt, megérkeztünk, és nem azt mondták, hogy kik vagytok ti vadállatok, gyertek be, most ülj a mikrofon elé, ember. Látta, igen, meg látta, hogy most tud belőlünk jönni még a dolog, még egy óráig aktivizál vagyunk, aztán már kevésbé. és hát az fantasztikus volt, amíg Ferencvárosi Kábel Televízió be is telefonált, hogy mindenféleképpen kell neked a zenekar, mert annyira káosz. És csak ez volt a zenekar, mikor alakult? Figyelj, nem tudom, nekem kedvenc zenekarom például, de az anyám még elutaztak Balatonra, és akkor most nem tudom, a Ladát is el kéne vinni szerelni, egyébként megbiciklizünk. Jó, következő kérdés, csak a hülyeség, és a legvégén az volt, emlékszem, hogy jó van, akkor látta, hogy kezeltetlen, akkor mondta a srác, hogy figyelj, az utolsó 5 perc a tiétek, azt, amit akartok, az megy be az éterbe. Ekkor Rudi haverom fölé hallott a mikrofonnak, és azt mondta, emberek, menjetek ki az utcára, szedjétek fel a macskaköveket, és anarchia. És egy ilyen 3 perces anarchia kiabálás, és a srác fuligért a száj, és így köszi, meg volt az adás, jók voltatok. És így néztük, hogy na, ezt lehet.
3: Mindent lehet.
0: Igen, tehát csak az volt, akár mentük, hogy semmit, okos. Ott meg tessék, csináld. Szóval Tilos az nagy élmény mindenféleképpen.
2: Jó, ez itt a Rádió Történeti Igen. Nap, és annak is mondjuk így kb. A vége felé érünk, és a jövőre próbálunk mutatni. Itt van egy CD-n egy összeállítása a Rádió Territories második fordulójának a résztvevőiről, résztvevőitől, a kalózkodás kis rádióadókról. Köszönöm a Bandita Rádiónak, hogy mégis bejöttek.
4: Hol van az a CD?
2: Lassan bekészítjük majd, hogyha egy zenét feldobsz akkor utána. Tehát ezt az adást fogjuk hallani egészen este 8-ig.
0: Ez a jövő?
2: Hát jelen.
0: Ez a jelen? Jelen?
3: És mutat valamerre?
2: Hát a jelen az mindig a jövőben mutat. Vagy hát a jövő hívásának próbál megfelelni. Úgyhogy egy kis zene, Tilos Rádió és Rádiótörténeti Nap, lassan végezz írünk, akkor tekintsük meg, hogy mit is csinálnak a Rádió Territories 2 résztvevői.
0: Rádió Territories.
2: Közbandita Rádió.
3: Azt hittem, hogy bejön a füles.

0: Majd Budapesten, és aki erre jár.
1: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
0: Hallgass.
3: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
0: Jó.
2: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass!
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ludlák királynő. Anatole France regényének rádióváltozata.
1: Úgy gondoltam, hogy beszámolok életem különös eseményeiről. Akadt köztük szép is, furcsa is. Ha visszaemlékezem arra, ami történt, magam is kételkedni kezdek, hogy nem álmodtam-e. Ismertem egy gaszkonyi kabalistát, akiről nem mondhatom, hogy bölcsember volt, mert nyomorúságosan pusztult el, éppen akkor, amikor engem a tudományba beavatni kezdett. De mindabból, amit művészetéből megtanultam, az a heves gyanúm támadt, hogy teljes egészében ábránd, csalás és hiába valóság. Tudom, a kabalisták általában véve azt gondolják, hogy a szilfek, a szalamandrák, az elfek, a gnómok és a gnomidák éppen olyan veszendő lélekkel születnek, amilyen a testük, és halhatatlanságot csak az szerezhet nekik, ha a mágusokkal érintkeznek. Az én kabalistám ellenkezőleg azt tanította, hogy az örök élet nem osztály része semmiféle teremtett lénynek sem a földön, sem a légben. Én az ő vélekedését követtem, és nem tartottam igényt rá, hogy véleményét meg is ítéljem. Én nyíltan beszélek a tűz és a levegő szellemeiről. Kell, hogy az életben némely kockázatot vállaljunk, és e kockázatok közül a legkisebb az, ami az elfekkel jár.
2: Tűzasszony, tisztajó tevő, te szülőanyáknak segítője, mi rajtunk könyörülj.
3: Ismétel, fiam.
2: Tűzasszony, tiszta jó tevő, te szülő anyáknak segítője.
4: Hé, gazda, adjon valamilyen jó falatot.
5: A főtisztelendő úr egy percig meg akar melegedni tűzhelyemnél, azzal szolgálhatok, amit kíván.
3: Folytasd hát, fiam.
2: Tűzasszony, tiszta jó tevő, te szülő anyáknak segítő.
4: Micsoda ritka madár, micsoda páratlan ember, egy kapucínus, aki olvasni tud.
6: Na, kis barát, hogy hívnak?
3: Angelus barát, a méltatlan.
7: A bor, főtisztelendő úr.
4: Ez aztán csoda, asszonyom. Angelus barát, kapucínus, és mégis tud olvasni.
7: Mégpedig mindenféle.

0: Írást tud olvasni, pedig a szavak egészen kicsik benne, s alig válnak el egymástól. Szerencsére elegendő, ha bajban úgy alkalmazzuk, mint flastromot ott, ahol a legjobban fáj. Akkor ugyanúgy hat, sőt jobban is, mintha elmondjuk. Kipróbáltam, uram, amikor Jacob fiam ez itt megszületett.
1: Ne is kételkedjék benne, jó asszony. Szent Margit könyörgése hathatós arra, amiről beszél, de csak akkor, ha alamizsnál ad a kancsa.
2: Ó, igen.
1: Megyek utamra. Béke mindenkivel.
3: Sót! Miért nincs itt a sótartó?
4: A régiek a sót minden fogás nélkülözhetetlen fűszerének tekintették, és olyan tiszteletben tartották, hogy sónak nevezték a szellemességet is, amely ízt ad a beszédnek. Sót kínáltak vendégszeretetük jeléül. Sótartókat helyeztek el a templomokban is, az istenek oltárain. Sót!
5: Hát akármilyen nagy tiszteletben is tartották azok a régiek, a sóhivatalma még nagyobb árat szab érte.
0: El kell hinni, hogy a só jó dolog, mert a pap is rátesz egy szem sót a gyerek nyelvére, amikor a kereszt víz alá tartják őket. Amikor az én zsákom megérezte ezt a szem sót a nyelvén, fintorogni kezdett, mert akármilyen kicsi volt is, már volt neki esze. Jacob fiamról beszélek, abbé úr. Erről itt.
2: A szerénység az arcára van írva. Mm. És figyelmesen olvassa Szent Margit életét.
0: A fagyás elleni könyörgést is olvassa. És Szent Hubertus imáját. Mm. Aztán annak a történetét is, akit több ördög felfalt, amiért káromolta Isten szent nevét.
4: Akkor hát a szép tudományra kell oktatni, mert az a férfi dicsősége az élet vigasza és minden baj orvossága, még a szerelemé is, ahogyan Teokritosz a költő állítja.
6: Uram! Uram! Uram! Jöjjön, szóljon egy szót a poroszlóknak, képesek börtönbe vinni Angelus barátot. Nemrég jött be a kis Bakkuszba, és megívott 2-3 kancsóval, és nem fizetett, mert félt, hogy azt mondja, hogy megszegi Szent Ferenc reglamáját. De a legrosszabb az egészben az, hogy meglátott engem a Lugosban, társaságban, és odajött hozzám, hogy megtanítson bizonyos új imádságra. Mondtam, hogy ez a pillanat nem alkalmas erre. És amikor erőszakoskodni kezdett, a sánta köszörűs jól meghúzta a szakállát. Angelus fráter a köszörűsre vetette magát, az a földre zuhant, és magával rántotta az asztalt meg a kancsókat. És a gonosz fogadós káromkodni kezdett, mint a sátán, és az őrséget hívta. Uram, szabadítsa ki, szent ember, és ebben az ügyben menthető.
3: Részegyes parázna!
5: Naponta jó bort adok neki, és jó falatokat. Ő meg a kocsmába jár vévajkodni mindenféle cafkákkal.
6: Uram!
3: Cafkákkal!
5: Akik olyan elvetemültek, hogy egy vándorköszörűs, meg egy kapucinus társaságát előnyben részesítik ennek a városnegyednek fölesküdt kereskedőivel szemben.
6: Akkor hát nem akar egy jó szót szólni?
5: Megmondom nekik, ha akarja, hogy vigyék el a köszörűst is a kapucinussal együtt.
6: De hiszen a köszörűs a maga barátja.
3: Nem annyira, az én barátom, mint a magáé. Koldus, aki a köszörűjét tolja, és biceg.
6: Az már igaz, hogy biceg. Biceg, biceg, biceg.
5: De ha még egyszer átmeri lépni a küszöbömet, a söprűvel kergetem ki.
4: Meg is érdemli. Szamár ez a kapucínus, és a fiát nem is annyira beszélni tanította, mint inkább ordítani. Én is adok leckéket azon az áron, ahogy Angelus barát. Latinra és görögre tanítom ezt a gyereket, sőt, franciára is. Ebből a nyársforgató Jakabból még tudós lesz. Én pedig minden nap eszem. Na, áll az alku!
3: Kezet rá!
4: Ez a bor.
7: édes és üdvös meleget visz az emberi test gazdálkodásába. Ez a folyadék méltó arra, hogy megénekeljék.
4: Megérintem vele ifjú tanítványom ajkát. Ti akadémia méhei, jöjjetek, jöjjetek, szálljatok összhangzó rajokban. Nyársforgató Jakobus immár múzsáknak szentelt száját.
0: Ó, abbé úr! Igaz, hogy a bor vonza a méheket, de nem szabad azt kívánni, hogy ezek a gonosz bogarak az én zsakófiam ajkára szárjanak, mert a csípésük nagyon kínos.
5: Borbálom, már többször észrevettem ezt a kellemetlen hajlamodat, hogy optalanul beavatkozol a komoly társalgásba, mint a rák a szabómesterségbe.
0: Lehet. Talán nem ismerem a méhek minden fajtáját, de értek a háztartáshoz és ahhoz az illendőséghez, amit egy idős férfinak, családapának és a cész zászló vivőjének erkölcseiben meg kell őriznie.
5: Hát igen, te szent és érdemes asszony vagy.
8: Ezt a mondást szívesen ismételgette apám. És igaz is, hogy anyám minden vasárnap eljárt a templomba egy nagy betűs könyvvel, mert nehezen olvasta a kis betűket. Apám minden este eltöltött egy-két órát a kis Bacchus kocsmában, ahová eljárt Jeanette, a kintornás asszony, és Katrin, a csipkeverőnő. Pecsenye sütő konyhánk cégére, a Ludláb királynő, akinek a lábán, mint tudjuk, úszóhártya volt, akár csak a libáknak és a kacsáknak, a Rue Saint-Jacques-on, a Szent Benedek templommal szemben nyikorgott a szélben. A három hajadonhoz címzett rőfös üzlet és a Szent Katalin képéhez címzett könyvesbolt között. Nem messze a kis Bacchustól, ahol Angelus barátot megfogták a poroszlók és egyházi börtönbe csukták. Jérôme Coagnard úr adott hát órákat nekem, és néhány év alatt elérte, hogy elég sokra vittem a latinban. Iparkodott, hogy vonzalmat ébresszen bennem az erény iránt, amikor a bűn veszedelmére oktatott, bizalmasan közölte velem, csak azért vesztette el a dicsőséget, hogy hosszú talárban és négyszögletes fövekben kollégiumi tanszékre léphessen, mert túlságosan szerette a bort és a nőket. E ritka érdemeihez járult még a szorgalom és a kötelességtudás is. S olyan pontossággal tartotta meg leckéit, amit az ember nem is várt volna el olyas valakitől, aki mint ő, szüntelenül belesodródik egy nem annyira doktori, mint csavargói sors hányattatásaiba. Jó ízű lakomban közben hasznos leckét adott nekem, aztán körútra kelt a kis Bacchusba és a Szent Katalin képébe, és így egy kis földdarabon egyesítve megtalálta azt, ami az ő paradicsoma volt, a jó bort és a könyveket. A könyvesboltot rejtelmes báj övezte szememben. Itt láttam először mesztelen nőt. Éva volt egy metszetes bibliából. Nagy hasa volt, kissé rövid lábszára. Egy hollandi táj közepén társalgott a kígyóval. Kezdtem kedvet kapni a könyvekre. És arra, hogy teljesebb fogalmat szerezzek a nőkről, mint amit a Biblia Éváról adott. Jeanette, kintornás asszony egy este a Szent Benedek templom árkádjai alatt megtanított arra, amit én még nem tudtam, ő meg már régóta tudott. Katrin tartózkodó modorú volt, amiért is nagyon féltem tőle, és nem mertem megmondani, milyen csinosnak tartom. Vízkereszt éjszakáján, 19. születésnapomon a pecsenye konyhában ragyogott a libazsírral illatozó vidám tűz, s gőzölgött a leveses tál a fehér asztal terítőn, amelyet mesterem, apám és én ültünk körül. Anyám behozta a pecsenyét, és az asztalra helyezte, amitől apám meghatódott, mert váratlanul teli szájjal felkiáltott.
3: Borbála, te szent és érdemes asszony vagy!
7: asszonyunk valóban hasonlatos az írás erős asszonyaihoz. Isten szerint való feleség.
0: Hála Istennek, sohasem szedtem meg azt a hűséget, amelyet férjemnek esküdtem, és remélem, hogy most, amikor a nehezén túl vagyok, halálom órájáig sem fogok hibázni ebben.
7: Első pillantásra láttam, hogy tisztességes asszony, mert olyan nyugalmat éreztem maga mellett, aminek több köze volt a mennyhez, mint a földhez.
0: Ha Kolnyár úr 20 évvel ezelőtt ismert volna, egészen másnak látott volna, mint amilyen a pecsenye konyhában a nyársak tüze mellett a leveses tálak gőzébe lettem. Nincs olyan csúnya asszony, aki ne tehetne rosszat, ha kedve támad hozzá.
9: Szalamandra! A tűzhelyen! Szalamandra! Szalamandrát látok!
3: Már megbocsásson, uraságod, én nem látok itt egyebet, csak az uraságodtól szétszórt pergét. És semmiféle szalamandrát. Nem is nagyon bánom. Csúnya állat az.
9: Mekkora tévedés! Nőkhöz hasonlítanak, és szépségük tökéletes. Nem, milyen együgyű vagyok. Filozófusnak kellene lenni ahhoz, hogy az ember szalamandrát lásson. És nem hinném, hogy ebben a konyhában akadna filozófus.
4: Akkor könnyen csalódnék, uram. A teológia doktora vagyok, a szabad művészetek mestere. És ime nyársforgató Jakobusz a növendékem. Kívülről tudja Publius Sirius szentenciát.
9: Nagyon valószínű, hogy ez a szalamandra a maga tanítványa kedvéért jött. Engedje meg, hogy ifjú növendéke a tűzhelyhez közeledjék. És megmondja, nem lát-e nőhöz hasonló valamit a lángok fölött.
10: Talán látok valamit.
9: Annak a rendeltetésnek a jele ez, hogy tudós válik magam. Azt hiszem, Pesönyös Sütő uram, hajlandó nekem adni a fiát, hogy tudóst és tekintélyes embert csináljak belőle.
3: Uraságodnak ez a szándéka, semmiképpen sem akadályozom meg abban, hogy jót tegyen a fiammal.
0: Azzal a feltétellel, hogy ez ne történjék lelki üdvösségének a rovására, meg kell esküdnie, uram, hogy jó keresztény.
3: Borbála! Te szent és érdemes asszony vagy, de kénytelen vagyok ezelőtt az uraság előtt mentegetni udvariatlanságodat.
9: Akkor hát ebben megegyeztünk. És magának, abbé úr, kétségtelenül nem lesz kedve ellenére, hogy görögből fordítson a házamban. Magától értetődik, hogy kellő fizetésért.
7: Maga nagyszerű halandó uram, és megtiszteltetésnek érzem, hogy szolgálatára állhatok. 2 bútort részesítek nagy megbecsülésben, az asztalt, mely tudós könyvekkel s ízletes fogásokkal megrakottan hordozója a test és a szellem táplálékának, és az ágyat, amely épp úgy kedvez a szelíd pihenésnek, mint a kegyetlen szerelemnek. Ha megtalálom az urnál ezt a 2 becses bútort, halhatatlan dicsérettel övezem nevét, mint jó tevő.
9: Ez hát rendben van. Mindkettőjüket várom holnap reggel.

0: Кура!
1: Кизма!
2: Кастаракур!
0: Кизма, кастаракур!
3: Рекураим! Ó, ez csak az Atanor tüze.
4: Ó, uram, azt hittük a kastély lángol, mint a kiszáradt szalma. De úgy látom, uram az alkímia művészetét gyakorolja.
3: Nem titkolom el maguk előtt, hogy nagyot haladtam benne. De azért még nem találtam meg azt, ami munkámat teljesítezi. Éppen mikor ezen az ajtón dörömböltek, sikerült felfognom a világ szellemét és az ég virágát, amely nem egyéb, mint az igazi megifjító forrás. Ért egy kicsit az alkímiához, kanyar úr?
4: Némi fogalmat szereztem róla könyvekből, de úgy tartom, gyakorolni veszedelmes és ellentétes a vallással.
3: Maga sokkal okosabb ember sem, hogy ne ismerné a repülő sast, a Hermész madarát, a hollófejet, a zöld oroszlát és a főnix.
4: Hallottam róla, hogy ezek a nevek a bölcsek kövét jelölik, de kételkedem benne, hogy lehetséges a fémeket átalakítani.
3: Mi sem könnyebb nekem, mint hogy véget vessek a maga kételkedésének. Vegye szemügyre, uram, ezt a részpénzt, és főként a kerekfoltot, amely átjárja. Ez valójában a kő hatása, mely ezüsté változtatja a rezet. De ez még csak semmiség. Zafír, opál, smaragd, gyémánt. Íme, ez a néhány művem kellőképpen bizonyítja magának, hogy e művészet nem egy hóbortos agyvelő álma.
4: Uram, azt tanácsolnám, hogy nem utogassa ezeket a kíváncsiskodóknak. Azt mondják majd, hogy csak az ördög hozhatott létre ilyen drága köveket, és boszorkánypert indítanak maga ellen.
3: Legyenek nyugodtak, uraim! Ha az ördög olyan, amilyennek mondják, akkor nem lakhatik olyan magas rendű elemben, mint a tűz. Én úgy vélem, hogy a keresztények megrágalmazzák a sátánt és a démonokat, hogy valamely ismeretlen világban létezhetnek az embernél még gonoszabb lények, ez lehetséges, bár majdnem elképzelhetetlen, ami pedig a maguk sátánnak. Nem tekintem olyan megvetendőnek, és ha véletlenül csak ugyan léteznék, nem ocsmány állatnak tartanám, hanem inkább kis szilfnek, vagy legalábbis egy nagyon gúnyoros, nagyon okos fémgyúró gnómnak. Most belátja már, fiam, hogy a tűz az igazi elem? Míg a földből képzett teremtmények nem jutottak túl a tökéletesség egy bizonyos fokán, a fejünk fölött elhaladó ködök, lágy gőzök, világosságok, a bíbornak és aranynak mozgó szigetei, imádatra méltó népek tartózkodó helyei. Szilfeknek és szalamandráknak nevezik őket. Végtelenül kedves és szeretetre méltó lények. Lehet is, illik is, hogy olyan egyesülésekre lépünk velük, amelyeknek gyönyörei felfoghatatlanok. A szalamandrák olyanok, hogy mellettük az udvar, vagy a város legszebb nőszemélye is csak visszataszító nőstényvajon. Szívesen adják magukat oda a filozófusoknak. Ezeknek a kinyilatkoztatásoknak, fiam, hasznát veszi majd, mert biztos jelekből ismertem fel, hogy maga egy szalamandra ágyába rendeltetett.
5: Jaj, uram, ez a rendeltetés megfélemlít. Elkerülhetetlenül azt kell gondolnom, hogy ezek a hölgyek démonok. Félnék, hogy elveszítem velük a lelkemet.
3: A maga okoskodása, fiam, nyomorék a tudatlanságtól, s érveinek gyöngesége elcsüggeszt. Hogyan is lehet megkülönböztetni, mi az, ami természetes, és mi az, ami nem természetes? Jó, tegyünk úgy, mintha elismernénk, hogy lehet a természet ellen is cselekedni. Vajon az ilyen cselekedetek ettől már rosszak vagy kárhoztatandók? Hiszen tudjuk, hogy a moralisták szerint az erény, voltak éppen erőszak ösztöneinken, küzdelem az eredeti, az ősi emberrel. Ha pedig bevallásunk szerint az erény természetben, akkor nem ítélhetnek el bármilyen cselekedetet sem azért, ami az erénnyel közös benne. Az első férfi és az első asszony századokon át élvezte a lég szellemének gyönyörűséges öblését, és ez megőrizte örökké tartó fiatalságukat, miért is kellett, hogy az emberi nem ősei beleunjanak-e fenséges gyönyörökbe, és egymásban keressenek bűnös örömöket. Agyagból gyúrták őket, az iszap ízlése megmaradt bennük.
4: Ebből a hosszú beszélgetésből csak egy álomzavaros emléke maradt bennem. Katrin képe megfoghatóbb volt. Akármilyen magasztos dolgokat hallottam, nagy kedvet éreztem ahhoz, hogy Katrint lássam.
0: Nyársforgató Jakab,
4: szólt hozzám egy napon jó mesterem.
0: Téged nem lepnek meg az erkölcs változásai a századokon keresztül? Azért elmélkedem erről, fiam, mert be akarom költöztetni szellemedbe azt a megbízható és üdvös gondolatot, hogy nincs jó erkölcs a valláson kívül, és hogy azoknak a filozófusoknak maximái, akik valamilyen természetes erkölcsöt akartak uralomra juttatni, nem egyebek csodabogaraknál, agyrémeknél. A jó erkölcse nem lehet érvet találni a természetben, mely önmagában véve közönyös. Épp úgy nem tud rosszról, mint jóról. Jó erkölcs csak az isteni igében van, amelyet nem szabad áthágni. Kivéve, ha később kellőképpen megbánjuk. És ezért kell csodálni a keresztény vallás berendezkedését, mely az üdvösséget leginkább a bűnbánatra alapítja. Figyelemre méltó dolog, fiam, hogy a legnagyobb bűnösökben lehet megtalálni a legnagyobb szentek anyagát. Nyersforgató Jakab, ha jól megértettél, nem emészted magad nyomorúságos gondban, hogy e világ szerint légy tisztességes ember, hanem egyedül azt a bűnbánatot keresed, hogyan tehetsz eleget az isteni igazságnak.
3: Fiam, arra kérem, jöjjél. Fontos titkot akarok közölni magával. Nem akarom megbántani, és azért nem hiszem, hogy még bármilyen kétség maradt magában a szilfekes szalamandrák létezése felől, mint hogy beavatásának éjszakája után nem volt semmiféle tisztátalan érintkezése asszonnyal, elnyeri majd megtartóztatásának jutalmát. Ez a gömb telítve napsugárporral, amely túlságosan finom ahhoz, hogy az ember durva érzékei észrevehessék, de különösképpen alkalmas arra, hogy felszítsa a bennünk is meglévő tüzet. Mihelyt feltörte a gömb nyílását lezáró pecsétet, és belélegezte a belőle felszálló napsugárport, felfedez majd ebben a szobában nőkhöz hasonlatos lényeket, de sokkal szebbeket, mint valaha is bármiféle nő volt. Ezek valójában szalamandrák. Semmi kétség, az jelenik meg magának először, akit múlt évben apja pecsenye konyhájában láttam, mert kedvet érez magára. És azt tanácsolom, a legrövidebb időn belül elégítse ki e szalamandra vágyait. Nem sokára meglátja majd, hogyan teljesül be pontról pontra, amit jeleztem. Isten vele!
5: Miért ne? Miért ne?
1: Bocsásson meg. Dasztarák urat keresem.
5: Asszonyom, itt nincs semmilyen Dasztarák úr. Csak maga van meg én. Vártam magát, maga az én szalamandrám.
2: Bolond!
5: Ez természetes is. Ki ne lenne bolond a helyemben?
2: Mint hogy Dasztarák úr nincs itt, én nem tehetek más, távozom.
5: Nem, maradjon.
2: Nem tudja, hamarosan visszatérek.
5: Nem, asszonyom, sokáig nem tér vissza. Magamra hagyott a szalamandrákkal.
2: Mi?
5: De nekem csak egy kell közülük, és az maga. Szeretem.
2: Engedjen! Engedjen!

0: Hogy hívják?
1: Jáhelnek hívnak.
0: Jáhel. Szeret egy kicsit.
1: De uram, azt hiszem azután, amit az előbb egymásnak mondtunk. Sértés, ha ilyet kérdez. Minden erőszakosságával és minden hevességével sem ment volna semmire, ha nem tetszett volna nekem. Az imént, amikor alva találtam a karos székében, úgy láttam, érdemes férfi. Megvártam, amíg fölébred. A többit már tudja.

ne legyen olyan hirtelen, és ne csak magára gondoljon. Szerelemben nem szabad önzőnek lenni. Ez az, amit a fiatal emberek nem tudnak eléggé, de meg lehet nevelni.

0: Van egy fésűje?
1: Olyan lettem, mint egy boszorkány.
2: Nincs fésűm, egy szalamandrát vártam. Imádom magát.
1: Imádjon, barátom, de legyen titoktartó. Maga nem ismeri a nagybátyámat. Ha ő tudná...
2: Mit tenne?
1: Velem semmit, de magával sok rossz. Moszáid nem közönséges erejű ember. Nem lehet tudni, mennyi idős, én magam sem tudom, amióta ismerem, mindig öreg volt. Bankja volt Lisszabonban, de ott történetesen megölt egy keresztényt, akit rajta kapott Miriam nénémmel. Megszökött, és engem is magával vitt. Azóta egy anya gyöngétségével szeret. Elnézeget, miközben alszom. És olyankor sír.
2: Maga nála lakik?
1: Igen, az őrházában. A park másik végén.
2: Szóval abban a kis házban van bezárva?
1: Moszáit féltékenyen őriz. És az egész világon mást sem szeret, csak engem, meg 6 kis csésze aranyat, amit Lisszabonból hozott magával. Csak ugyan nem jön hamarosan Dasztarak úr.
2: Úgy hát maga ennek a vén bolondnak a nymfája. Gyakran szokása szalamandraként szerepelni ebben a kastélyban?
1: Ó, nem is értem magát. Semmilyen nőt nem tűr meg, és nekem igazán kellemetlen találkozni és beszélni vele. Azért jöttem, hogy arra a járandóságra, amivel a nagybátyámnak tartozik, a héber írások fordításáért, egy kis pénzt kérjek tőle. Mert éppen nagyon érzik.
2: Ó, igen. Dasztarak úr eltökélten megveti a pénzt. Ezért sajnos nekem is elfelejtette megadni a fizetésemet. Ennyi maradt.
1: 3 tallér.
2: Ez maradt. Legyen oly kegyes, hogy elfogadja. És nem lehetek oly szerencsés, hogy viszont lássam.
1: De lehet. Valahányszor megszökhetek a kis házból éjszakánként, ahol őriznek.
2: Csak arra vigyázzon, hogy az én ajtóm a 4. jobbra a folyosón, és hogy az 5. Kuanyár Abbé, az én jó mesteremé.
1: Vissza kell térnem a nagybátyámhoz. Isten vele.
3: Dasztarak úr nem mulasztott el, hogy este vacsora után meg ne kérdezze tőlem, mi újság a szalamandrákkal. Azt feleltem, hogy a találkozás felül múlt a reményeimet, de ami egyebeket illet, azt hiszem kötelességem, hogy az ilyesféle kalandokhoz illő tapintatosságba burkolózzam. Jahel már 3. koccantott az ajtómon. Sokkal kényelmesebben megvoltunk az én szobámban, mint Dasztarak úr dolgozó szobájában, és ami megismerkedésünk alkalmával történt, csak gyerekjáték volt ahhoz képest, amit a szerelem ezen a 2. találkozáson sugallt nekünk. Virradatkor tépte ki magát a karomból, 1000 esküvéssel, hogy hamarosan újra felkeres, és lelkének, életének, az ő szerelmetes kis kakasának nevezett. Azon az estén jó mesterem és én a Rue de Grenelle ellen sétáltunk. Ahhoz a csinos házhoz közeledtünk, melyben a jó szerencse Katrin nagyságot elhelyezte. Katrin az erkélyen vizes kancsóval a kezében virágait öntözte. Nevetett, és egy csókot küldött. Mire egy kéz kinyúlt az ablakon, arcul ütötte Katrint, aki annyira megijedt, hogy leejtette a vizes kancsót, az pedig kis híján jó mesterem fejére esett. Aztán eltűnt a megpofozott szépség, helyette megjelent az ablakban a pofozó, kihajolt a rácson, és lekiáltott hozzám.
4: Istennek hála, uram, hogy maga nem az a kapucínus. Nem szenvedhetem, hogy a szeretőm csókokat küld annak a bűzölgő baromnak. Ezúttal legalább nem kell pirulnom a választása miatt. Tiszteljen meg azzal, hogy feljön. Éppen készen áll a vacsora. Legkötelez, ha megosztja velem. Az abbé úrral együtt.
5: Nyársforgató Jakab fiam. Nem utasíthatunk vissza így udvarias meghívást.
4: Ne is törődjenek ezzel a sikítozással. Katrin jajgat a szobában, ahová bezártam.
5: Ó, uram, meg kell neki bocsátani. Hát olyan nagy a bűne, amiért egy csókot küldött az én fiatal tanítványomnak, szomszédjának és bajtársának, abból az időből, amikor mindketten szerényen éltek, és a szép lány bájai csak a kis Bacchus lugasában ünnepelték. A féltékenység ódivatú, hóbortos érzés, barbár elkölcsök szomorú maradványa, és nem szabad, hogy nyoma legyen előkelő úri lélekben.
4: Abbé úr, nem vagyok féltékeny, de nem tűröm el, hogy egy nő gúnyt üzzön belőle.
5: Na! Engedje meg, uram, hogy Katrin velünk vacsorázzék. Felteríti az asztalát. A nők hűtlensége csöppet sem ront az arcukon. A természet, mely kedvét leli abban, hogy felékesítse őket, közönyös a hibájuk iránt. Utánozza a természetet, uram.
4: Legyen.
0: Ott van. Hason fekszik az ágyon, a fejét a párnába fúrt, és nézzék csak, milyen nevetséges, hogy minden zokogásra emelkedik egyet a fara. Na nézzék csak, íme hát ez az, amiért annyi bajt okoztunk magunknak, és annyi butaságot követünk el. Katrin, jöjjön vacsorázni. Na, gyere, babám. Kejferribant! Az ördög be is, abbé. Maga a kegyházi ember megmondhatná nekünk, miért szeretik a nők a kapucínusokat.
5: A kapucínusok alázatosan szeretnek, és semmitől sem húzódoznak. Továbbá az is az oka, hogy sem az elmélkedés, sem a csiszoltság nem gyöngíti természetes ösztöneiket. Na, uram! A bora nagyszerű!
0: Túlságosan is megtisztelt. Ez Gerítód úr bora. Elvettem a szeretőjét, ha, épp úgy elvettem a palackjait is.
5: Semmi sem jogosabb, látom, uram, az előítéletek fölé emelt.
4: Nem hiszek az erényben.
5: Igaza van.
0: Amilyen szabással az emberi állat készült, nem is lehetne erényes valamilyen eltorzulás nélkül. Nézze csak meg például ezt a szép lányt, aki velünk vacsorázik. Kis fejét, csinos mellét, csodálatosan gömbölydett hasát, és a többit. Vajon személyének melyik részén lakozhatnék? Akár csak egy szemernyi erény is, ne? Egyáltalán nincs is rá hely. Annyira tömör mindez, annyira telített, feszes és domború. Bevallatom magának, hogy nem hiszek Istenben.
5: Ezért már kárhoztatnom kell, uram. Hinni kell Istenben és szent vallásunk minden igazságában.
0: Gúnyolódik, abbé. És butábbnak tart minket, mint amilyenek vagyunk. Mondom magának, nem hiszek sem Istenben, sem ördögben, és soha nem megyek misére, kivéve a király misére.
1: Minden szentre és minden ördögre kérem, barátom, ne beszéljen így. Isten létezik, olyan igazán, mint ahogy ez a pástétom létezik az asztalon. És ennek bizonyítéka, hogy amikor a múlt év bizonyos napján nagy kétségbeesésben és csüggedésben voltam, Angelus barát tanácsára elmentem a kapucínusok templomába gyertyát gyújtani, és másnap találkoztam is a sétányon Gerítód úrral, aki nekem adta ezt a házat minden bútorával, és a pincét is tele azzal a borral, amit iszol.
0: Fúj, belekeveri Istent az ilyen piszkos ügyekbe. Ez már annyira felháborító, hogy az embert még akkor is bántja, ha ateista.
5: Uram, összehasonlíthatatlanul többet ér Isten belekeverni piszkos ügyekbe, mint ahogy ez az egyszerű leányzó cselekszi, mint a maga példájára elűzni abból a világból, amit teremtett. Ha nem is egyenesen ő küldte azt a dúsgazdag adóbérlőt Katrinhoz, de legalábbis megengedte, hogy Katrin találkozzék vele. Mert abban nyilván egyetért vele, hogyha van rend a világban, ez a rend isteni, és minden rend forrásából és kútfejéből ered. De ne sajnálja a fáradtságot, uram, hanem nyittasson egy másik palackot, mert nagyon szomjasak vagyunk.
0: Ágaskodik aló havad, erősen ül a jó lovag.
4: Persze, hanyergében a donna helyzik! mezuma. A vasatüst, amíg tüzes, szól a leányzó, most
6: tüzes.
4: S adol a liszt nevét, kimondja,
6: ej, zimmezumma.
1: Pukkadjon minden irigyen, férjen bölpő herceg legyen. A titkárságot már meguntam,
6: ej, zimmezumma.
1: Ha suttognak, nem érdekel, egész Párizs megénekel. A bogrisnak nincs más ragondja,
6: ej, zimmezumma.
4: Akart magyar hüvely teszi, arom legyen főhercegi.
6: Mindegy, mi dolgozik ki a bunkra, ej, zimmezumma.
4: Vájék egészségére, Zabbé maga nem iszik.
1: Zsakó, tudom, hogy soha többé nem szeretek más, csak magát.
4: Na, új palac!
5: Mit törődünk vele? Miféle kéz az, amelyik ilyen durván, közönséges, sőt, talán nevetséges okból döngeti a kaput? Tekintsük úgy, hogy megkeményedett, megromlott lelkünk kapuján döngetnek. Gondoljunk az örökké valóságot. Így módon húzhatjuk a legnagyobb hasznot, de különben jelentéktelen és léha esemény.
4: Ez maga mulatságos ember, abbé. Amilyen erővel ütik a kaput, majd még be is törik.
7: Rablók ezek, Jézus! Lemészárolnak minket! Ez a büntetésünk, amiért elküldtük a kisbarátot. Baj éri a házat, ahonnan elkergettek egy kapucínus.
4: Állat! Ez az átkozott csúhás minden butaságot el tud vele hitet. A rablók udvariasabbak volnának, vagy legalábbis tapintatosabbak. Ha, ez az őrség lesz.
7: De hiszen az még rosszabb.
4: Olyan, ma jól elverjük őket. Megyek, és felderítem az ellenséget.

0: És két hatalmas rakát, lomoló fáklyát.
1: Az lehetetlen, hiszen e pillanatban az öreg felesége mellett alszik.
2: Hát a kísérletet, de nagyon hasonlít rá. De még egy szellem sem tudná ilyen jól utánozni, annyira nevetség.
1: Csak ugyan dől a gerítód uraz?
2: Ő maga az Katrin, ha a szememnek hihetek.
1: Milyen szerencsétlenek a nők. Sohasem hagyják őket nyugton. Mi lesz belőlem? Nem bújnának el uraim különböző szekrényekbe?
3: Meg lehetne próbálni. De hogyan lehetne magunkkal együtt bezárni ezeket a széttört, vagy legalábbis lenyakazott palackokat? Ezt a pástitomot, ezeket a tányérokat, és a kisasszony ingét, mely áttetsző rózsaszín fátyolt képez szépségek körül.
1: Talán elég volna, ha Danketil urat eldugnám a felső szobában. Az abbét bemutatom, mint nagybátyámat. Zsákó urat, mint az öcsémet.
2: Nem úgy, majd én magam hívom meg, de a gerincód urat. Teljön is! Vacsorázzék vele!
1: Könyörgöm, uram, ne tegye!
3: Hallgasson a kisasszonyra!
2: Meghívom!
1: Jaj! El vagyok veszve!

0: Úristen! Szétrepett a feje.
1: Abbé, nyújts a kezét, maga bátor ember.
2: Valóban, azt hiszem, hogy némileg ember töltem. De nem vagyok annyira elfajult, hogy ezt dicsőségnek tekintsem. Nekem elegendő az is, ha nem kapok érte túl heves szemrehányást. Nem arra születtem, hogy lakályokkal verekedjem.
1: Ó, nem ez a legrosszabb a maga esetében, hanem azt hiszem, agyonütött egy fő adóbérlőt.
2: Ez valóban igaz?
1: Olyan igaz, mint hogy én belöktem a kardomat ennek a söpredéknek a belébe. Veszedelembe jutottunk. Engem az fenyeget, hogy a Bastille-ba dugnak. Magát pedig Abbé úr felakasztják tanítványával együtt, aki pedig nem ölt meg senkit.
2: Ez nagyon is igaz. Talán el kell hagyni majd Párizst. Sőt, talán Hollandiába kell szöknünk. Van egy javaslatom. Remélem kellemes lesz magának. Nyersforgató meg én egy romladozó alkimista kastélyban lakunk, ahol könnyen eltölthet 12 órát is anélkül, hogy meglátnák. Oda vezetjük, és ott várjuk be, amíg útnak indulhatunk.
3: Danketil úr semmit sem tudott felhozni ezen érvek ellen. Megegyeztünk abban, hogy jó mesterem Danketillel óvatosan előre nyomul, és észrevétlenül elrejtőzik a szobában, én pedig kissé hátra maradok figyelni. Abban a pillanatban, amikor két társam már előre indult, a vállamra nehezedett egy kéz.
4: Nem is bánom, fiam, hogy egyedül találkozhattam magával, és amíg még nem késő, óvhatom egy nagy veszélytől, amely egyszer majd fenyegetheti magát. A maga szalamandrája talán még nem világosította fel magát egyik leghevesebb szenvedélyéről, a féltékenységéről. Tudja meg, fiam, a szalamandrák nem hagyják magukat büntetlenül elárulni. Rettenetes bosszút állnak a hitszegőn. Az isteni Paracelsus mesél erről egy példát. Egy német városban, Stauffenben élt egy alkimista filozófus, és akárcsak maga, ő is érintkezett egy szalamandrával. Volt olyan romlott, hogy gyalázatosan megcsalta egy asszonnyal. Egy este, amikor új szeretőjével és néhány barátjával vacsorázott, a vendégek egy csodálatos formájú combot láttak ragyogni fejük felett. A szalamandra azért mutatta meg, hogy belássák, nem érdemelte meg azt a méltatlanságot, amit barátja elkövetett vele. Ezután a felháborodott mennyei személy kutaütéssel sújtotta a hűtlet.
5: Halljad az átkot, melyen illés átkozta vala az elvetegül tréfát űző gyerekeket. Halljad a kiközös ítés, melyen bárák sújtotta vala Néroz. Elkárhoztatlak Árgitariel nevében, akit a csaták urának is neveznek, lángoló kardot tartja kezében. Átadlak a pusztulásnak, Sárdalifon nevében, légy átkozott kutya, légy kiközösítve disznó, légy átkozva a gömbök nevében, légy átkozva a kerekek nevében, légy átkozva az Ezékiel meglátta titokzatos állatok nevében, a gömbök nevében, a kerekek nevében, a titokzatos állatok nevében, szállj le azok közé, akik nincsenek többé.
6: Kegyeskedjék megmagyarázni, ó mesterem, azt az eléggé különös véletlent, amelyben ma reggel részünk volt.
2: Tudd meg hát, fiam, elértünk a kastély felső emeletére Danketil. Bevezettem ezt a fiatal nemes urat a szobádba, mint ahogy te meg én megígértük neki. Levetkőzött és azonnal el is aludt, mint jó magam. Egy idő múltán éreztem, hogy valaki a karomat rángatja. Azt hittem, a poroszló jött, értem, hogy az egyházi bíróság elé vezessen, és azt fontolgattam magamban, hasznos dolog lenne betörni a fejét a gyertyatartómmal. Sajnos, Nagyon is igaz, fiam. Ha egyszer letértünk a szelídség és mértéktartás útjáról, azonnal kénytelenek vagyunk az erőszakot erőszakkal fenntartani, kegyetlenséget kegyetlenséggel, és az első véteknek az a következménye, hogy újakat hoz létre. Azt hittem már, hogy a poroszló emelkezett rám, és láttam már magamat az érsek börtönében, amikor felismertem Danketil úr arcát és hangját. Abbé, mondta nekem, különös kaland esett meg velem nyársforgató szobájában. Mi alatt aludtam, egy nő ágyomba lopódzott. És becézések, gyöngéd nevek, forró csókok záporával ébresztett fel. Széthúztam a függönyt, láttam, hogy a legszebb nő a világon. De rögtön nagyot sikított, ingerülten elfutott, de azért nem olyan gyorsan, hogy ne érhettem volna utol, és ne foghattam volna meg a folyosón, ahol szorosan magamhoz öleltem. Amikor összekarmolt annyira, amennyire becsülete megkövetelte, elkezdtük a kimagyarázkodást. Örömmel hallotta, hogy nemes ember vagyok, és pedig nem is a legszegényebb. Találgattuk, kihez jöhetett ez a szép személy, és megegyeztünk abban, hogy ehhez a vén bolond Dastarakhoz, aki a veled szomszédos szobában, sőt, talán tudtod nélkül, a te szobádban enyeleg vele. Nem gondolod?
6: Nagyon valószínű.
2: Nem is kétséges, ez a baszorkánymester gúnytűz belőlünk a szalamandrával. Az igazság pedig az, hogy ezt a szép nőt ölelgeti. Csaló!
6: Kérem, jó mesterem, folytassa az elbeszélést.
2: Megkurtítom, fiam, Danketil úr előadását. Erősködött nekem, hogy rendkívüli szépséget, bájt, kellemetességet lát ezen a lányon. Beszédét azzal fejezte be, hogy tudom-e a nevét, és hogy kicsoda. A róla festett arcképről feleltem, Mosaid rabbi unokahúgára ismerek benne, Jahel nevezetűre, akit véletlenül én is megcsókoltam egy éjszaka, ugyanezen a lépcsőn. Danketil úr azt felelte, remélem, hogy más különbség is van, mert ami engem illet, én jól megszorongattam. A leghatározottabban azt mondta nekem, szeretem ezt a lányt, és tudja meg, abbé úr, hogy magunkkal viszem a postakocsit. Igyekeztem rávenni, hogy visszavonja elhatározását, de ahelyett, hogy beszédem kijózanította volna, arra unszolt, keressem meg Jákelt, és bírjam szökésre. Egy holland vászon kelengye, asztali edény, ékszerek és csinos évjáradék ígéretével. Nem akarom elhallgatni előled, hogy engedtem-e fiatal nemes ember álhatatos kéréseinek. Nem akarom szebb színben feltüntetni hibáimat. Bevallom hát neked, hogy elbújtam egy csipkebokor mögé, és ott várakoztam, míg Jahel megjelenik ablakában. Intettem neki, hogy jöjjön le! Tudtára adtam, milyen szándéka van vele Danketil úrnak. Ez a Pimasz, mondta. Oly könnyű nőnek tart engem? Szereti magát, feleltem. Hát nem szereti, ha imádják magát? Azt válaszolta, leveses tál kell nekem. Leveses tál, de jó nehéz ezüstből legyen. Mondja meg neki, abbé úr. Mit mondjak meg, kérdeztem. Hát, hogy tisztességes lány vagyok, s nem vagyok hajlandó vele menni, csak szabályszerű kötelezvény ellenében, amit ma este indulás előtt aláír. Éppen a pontnál tartottunk megbeszélésünkben, amikor meglepett bennünket a vén Mosaid. Jahel a szobájába menekült, én pedig magamra maradtam kiszolgáltatva az Isten gyilkos dühöngésének. Csak attól félek, hogy háromszoros lakattal zárja be unokahúgát.
7: Ó, de magas a lépcső.
6: Várjon, Jahel! Várjon, uram!
1: Nyársforgató úr, szóval el akarja venni valamennyi szeretőmet. Katrin után Jahelt. Hihetetlen.
6: Jahel.
2: Fiam, hagyjuk nekik a fülkét.
8: Mi ketten majd a kocsi derékban tesszük meg az utat. Nem késlekedhetünk tovább.
3: Juvisy-ben váltottunk először lovat. Reggel érkeztünk oda esőbe. Amikor beléptem a postafogadóba, Jahel már ott ült a kandalló mellett, a lábát melengette, s látni engedett egy kis darabos helyemharisnyájából, mely nagy izgalmat keltett bennem, mert lábára kellett gondolnom, és pontosan elképzeltem a bőrt, a fejheket és mindenféle hatásos részletet. Belenéztem a szemébe, a tűzhely lángja tükröződött benne.
6: Jahel, nagyon szerencsétlen vagyok. Maga elárult és már nem szeret.
9: Ki mondta magának, hogy már nem szerette?
6: Sajnos, kisasszony, ez eléggé kitűnik a viselkedéséből.
9: Ugyan, csak nem iridli tőlem azt a hollandi vászonkerendjét, és azokat a vésett ezüstedényeket, amit ettől az úriembertől kell kapnom. Csak egy kis titoktartást kérek magától. Addig, amíg Danketi beváltja ígéretét. És meglátja majd, hogy éppen olyan leszek magához, mint voltam.
6: S miközben én várok, vetélytársam élvezi a kegyét.
9: Ne gyötörje magát ilyen semmiséggel. Mert csak az ad neki értéket, amit maga gondol róla.
6: Amit én gondolok róla? Szörnyű. És félek, nem élem túl a maga árulását.
9: Higgy el, barátom, egyikünk se hal bele. Ne legyen okos. Ne árulj el, milyen érzelmek bántják, és ígérem magának. Később megjutalmazom tapintatáját.
6: Jahel, valaha legdrágább gyönyörűségem volt, ha visszaemlékeztem gyöngétségeinkre. Most pedig ez lett legkegyetlenebb gyötrelmem. Mert arra kell gondolnom, hogy maga egy másik férfival ugyanolyan, mint velem volt.
9: Egy nő nem minden férfi mellett ugyanaz a nő. Elismerem, hogy bánatot okoztam magának, de ez nem ok arra, hogy százszor is megkínozzon, hiába való sirámaival. Zsakó! Látja az úthajlásánál azt a kocsit?
6: Igen.
9: Ugyanakkor állt meg, mint mi, és azóta várakozik. Itt átkövet bennünket. Hasonlít ahhoz, amelyben nagybátyám még kislánykoromban magával vitt Párizsba, miután megölte a portugált. Remegek, ha arra gondolok, milyen állapotban lehetett, mikor üresen találta a szobát. És a lepedőt még hozzáerősítve az ablakhoz, amelyen keresztül megszöktem, hogy magukkal együtt meneküljek.
6: Azt akarja mondani, Jahel, ugye, hogy Danketi úrral.
9: Jaj, milyen szőrszál hasogató! Hát nem mindegyütt utaztunk el. De én félek.
6: Csak nem attól, kisasszony, hogy a nagybátyja ilyen öregen és ilyen gyönge állapotban a maga üldözésére rohan. Nem törődik az egyébben, csak a kabalával.
9: Maga nem ismeri őt. Egyébben sem törődik, csak velem. Épp annyira szeret, mint amennyire utálja az egész világot. Úgy szeret, hogy...
6: Hogyan? Hogyan szereti?
9: Mindenhogyan. Szóval... szeret.
6: Borzadva hallgatom. Tehát ez a Mosaid nem azzal az önzetlenséggel szereti magát, amelyik oly szép egy aggastyántól és annyira illik egy nagybácsihoz? Mondjon el mindent, Jahel.
9: Hiszen maga jobban elmondta, mint én.
6: Megáll az eszem. Hát lehetséges ez az ő korában?
9: Kedvesem. Magának nem csak a bőre fehér, hanem a lelke is. Milyen könnyű magát megcsalni, csak akarni kell. Elhitetik magával, hogy Mosaid 130 éves, amikor alig múlt 60. És hogy egy nagy piramisban élt, amikor a valóságban bankja volt Lisszabonban. És csak rajtam múlt, hogy nem maradtam szalamandra a maga szemébe.
6: Hát, igazat beszél. A nagybácsia?
9: Igen. Azt hiszi, hogy Kuanyá rabbi a vetélytársa. Ösztönösen gyűlölte már az első látásra. Én nagyon is hálátlan voltam, amikor egy ilyen jó nagybácsit ott hagytam. De rettentően szerettem volna gazdag lenni. És ez természetes is, amikor az ember szép és fiatal. Csak egyszer élünk, akkor se sokáig. Engem nem tanítottak szép hazugságokra. A lélek halhatatlanságáról.
6: Ó, Jáhel. Nekem semmi sem hiányzott maga mellett. Mi hiányzott magának a boldogsághoz?
9: Ugye. Rossz előre. Rossz előérzetem van. És az én előérzeteim sohasem csalnak. Meg jó

0: Ište, nem történt baj?
1: Majd rám borult a kocsi.
2: Hála az égnek. Csak egy fogamat vesztettem el. Az se volt se épp, se fekvér.
0: Gazember kocsisok! Jó helyre hoztak. Ez a batár már csak apró fának jó. Csirkefogó! Nem is tudom, miért nem döföm belétek a kardot.
1: Az ablaküveg is eltörő.
2: Hát azon még lehetne segíteni, ha leeresztik a függöny, de a palackok is ugyanolyan állapotban lehetnek, mint az ablaküveg.
0: És vacsorázni sem fogunk. Te, gazember, erígy és keríts egy bognár, de igyekezve!
2: Arra gondoltam, ha Jáhel kisasszony hajlandó ideadni egy tűt azok közül, melyek a ruháját összetartják. Hamar csinálok belőle horgot, hogy halászhassak a folyóban.
1: Látom már, hogy vademberi állapotra jutott. De nem adhatok magának tűt, ha nem ad érte valamit cserébe. A tűadás azt jelenteni, hogy megszakad a barátságunk. Ezt pedig nem akarom.
2: Ó, akkor hát nagyszerű vásárt csinálok. Egy csókkal fizetek a tűért, kisasszony.
1: Itt van hát.
0: A folyón lefelé megyek, és keresek a meredek parton horgászásra alkalmas helyet.
3: Hala is, akkorák lesztek, mint az önbizalma, bizonyára jól lakunk.
0: Igyekszem, hogy ne csalódjanak!
3: Erről az éjszakáról eszembe jut a Párvai csata előtti éjszaka. Járőrben voltam, nem láttunk semmit. Ez már a háború nagy fortéjaihoz tartozik. Kiküldenek néhány embert az ellenség felderítésére, azok visszajönnek anélkül, hogy bármit is felderítettek vagy láttak volna. De a csata után jelentéseket írnak róla, és ilyenkor diadalmaskodnak a taktikusok. Szóval este 9-kor kiküldtek járőrbe 12 altisztel.
0: Jair! Az istenit! Mi az?
4: Miért kiáltott? Mi baja? Miért kiáltott?
2: Miért is kiáltottam? Nem tudtam róla, hogy kiáltottam. Nyersforgató, nem láttál egy embert? A homályban nekem jött.
4: Jöjjön, álljon fel, mesterem! Vérzik.
2: Vérzem. Már halott ember vagyok. Megölt. Előbb azt hittem, hogy csak nekem jött és feltaszított. De meg is sebzett. És érzem, nem gyógyulok fel többé.
4: Kidöfte le, mesterem.
2: Muszáhíd, a zsidó. Nem láttam, de tudom, hogy ő volt. Honnan tudom, hogy ő, amikor nem láttam? Honnan is? Milyen furcsa. Számban a halál íze. Nem lehet meghatározni. Istenem, a te akaratod. De miért itt? Miért nem máshol? Ez hát a titok. Adjutorium nostrum in nomine Domini, Domini exaudi orationem meam.
4: Meghal. Segítség!
5: Mi történt, fiam?
4: Segítsen, uram! Moszait gyilkolta meg!
5: Moszaid ide érkezett egy öreg kocsiban, húga üldözésére, én pedig elkísértem, hogy arra intsem magát, fiam, térjen vissza házamba, munkájához. Láttuk nemrég a maguk batárját, amikor felfordult egy kerékvágásban. Abban a percben Moszaid leszállt a kocsiból, és lehet, hogy elment egy kis sétára, vagy inkább úgy tetszett neki, hogy láthatatlanná váljék, ami hatalmában áll. Azóta nem láttam viszont, de nem ő gyilkolt.

0: kukkolta me kanyar a bét. Az elfek, fiam. Az elfek ölték meg mesterét. Így büntették meg, amiért elárult a titkaimat.
1: Ó, uram, mit számít az most, hogy Moshaib volt-e vagy az elfek? Segíteni kell rajta.
0: Ellenkezőleg, fiam. Ha emberi kéz sújtott le rá, könnyen meggyógyíthatnám varázsművelettel, de ha magára vonta az elfek haragját, nem menekülhet kérlelhetetlen bosszújuk elől.
2: Mi az? Mi történt? Kanyár úr rosszul van.
1: Maga volt ez, kisasszony, aki a vesztét okozta. Halála bosszú a maga megszöktetéséért. Moshaib ölte meg.
2: Azt hiszi, talán olyan könnyű szép lánynak lenni anélkül, hogy bajt okozna az ember.
1: Sajnos, amit most mondott, nagyon is igaz. Csak hogy elvesztettük a legjobb embert a világon.
3: E pillanatban Kuányár Abbé úr mélyet sóhajtott, megvillantotta a szeme fehérjét, Bőtiusz kötetét kérte, és újra elájult. A postakocsis azon a nézeten volt, vigyük a sebesültet Valár faluba, fél mérföldnyire innen. Elvittük egészen a faluig. Keleten rózsaszín fény szállt a látóhatár fölé, és a sápadozó égen fölkelt a hajnali csillag. Megszólaltak a madarak.
4: Istállóban hideg éjjel, mikor Jézus született, Szamá ökör meleget fut rá, jól lehelletében. Szamár ökör akad itt Galliában ezer évvel. Szamár ökör akad itt, tőlük ennyi nem. Vesd el példámmal együtt mindazokat az igéket, amelyekre bolondságom idején tanítottalak. A bolondságom pedig sajnos éppen addig tartott, ameddig az életem. Óvakodj a nőktől és a könyvektől, mert elernyesztenek és gőgössé tesznek. Ne hallgass azokra, akik a jóról és a rosszról okoskodnak, mint ahogy én is tettem. Ne engedd, hogy szép beszédjük és szellemességük hasson rád, mert Isten országa nem a szavakban van, hanem a jó életben.
3: Megragadtam a takarón nyugvó kezét, csókokkal, könnyekkel borítottam. Hosszú órákig maradtam fájdalomba merülve ágy a lábánál. Viradatkor intett valami érthetetlent a kezével, és nagyot sóhajtott. Az volt az utolsó lehelete. Arca fenségessé vált a halálban, méltóvá a szellemhez, amely éltette, és amelynek elvesztét soha semmi sem pótolhatja. A Valári plébános úr ünnepélyesen eltemette Jerome Kuányár urat, gyászmisét énekelt, és feloldozást adott. Három nappal azután, hogy jó mesterem kilehelte lelkét, Tanketil úr folytatni akarta útját. Sohasem kedveltem társaságát, s abban a szomorú állapotban, amelybe jutottam, egyenesen gyűlöltem. Nem tudtam elviselni azt a gondolatot, hogy kövessem őt és Jachert. Közöltem ezt a szándékomat Danketil úrral. Eleinte igyekezett visszatartani, de aztán szívesen elbocsátott. Jáhel, mint hogy természettől józan volt, belátta, miért akarom elhagyni. Az elutazásomat megelőző éjszaka, miközben Danketil úr a Borbély felcserrel ivott és kártyázott, Jáhel meg én kimentünk friss levegőt szívni. mindkettőnknek egyszerre támadt az a gondolatunk, hogy elbúcsúzzunk barátunktól. Nyugvó helyét a puha földbe süppedő könnyáztatta kereszt jelezte. Szorosan melléje ültünk a fűben, és ott észrevétlen és természetesen támadt hajlammal egymás karjába borultunk. Nem féltünk attól, hogy csókjainkkal megsértjük barátunk emlékét, aki mélységes bölcsességével mindig is elnézte az emberi gyarlóságokat.
1: Gyönyörű éjszaka. Ebben az évben nem igen lesz már ilyen. És lehet, hogy az életemben sem.
2: Dunketty urat látom a temető falán. Figyelmesen néz felénk.
1: De megláthat-e bennünket ebben a homályban?
2: A fehér alsó szoknyámat bizonyosan látja. És azt hiszem, ez elég neki ahhoz, hogy kedve támadjon többet is meglátni. Menj! Meneküljön! Engem pedig csöppet se féltsen. Ilyesféle meglepetést kívántam is. Kezdett már rám unni. Megver majd, de ettől később csak kedvesednek talán. Isten.
1: Szóval csak arra vagyok jó magának, Jáher, hogy fellobbantsam vetélytársam vágyait.
2: Csodálom, míg maga is veszekedni akar velem, míg maga is. Menjen honnan. Hát,
1: így hagyjam itt.
2: Nem lehet másképp. Istennel, itt ne találja meg. Szívesen teszem őt féltékenyé, de csak csínyel. Istennel.
3: Életem e ponton elveszti érdekességét, melyet csak a körülmények kölcsönöztek neki. Sorsom ettől fogva megfelel jellememnek, közönségessé válik. Ha folytatnám ezeket az emlékiratokat, elbeszélésem hamarosan mindenkit untatna. Néhány szóval befejezem. Apám írt, hogy elintézte ügyemet, és veszélytelenül visszatérhetek Párizsba. Azonnal postakocsiba szálltam. Apám nyájasan felszólított, hogy forgassam a nyársat, mint azelőtt. Anyám csak vállat vont erre, és így szólt. Blézó úr, akinek könyvkereskedése van Szent Katalin képéhez, segédet keres. Ez a munka, Zsákó fiam, annyira neked való, mintha rád szabták volna. Azonnal jelentkeztem Blézó úrnál, aki szolgálatába is fogadott. Gazdám megelégedésére bántam a seprővel és a tollseprővel. Tartoztam egy látogatással Dasztarák úrnak. November utolsó vasárnapján ebéd után indultam el ehhez a nagy alkimistához. Jaj, mondtam magamban, nem sokára egy éve lesz már, hogy első ízben tettem meg ugyanezt az utat hóban, jó mesteremmel, aki most egy burgundi faluban nyugszik egy szőlődombon. Az örök lét reményében hunyta le szemét. Isten őrizzen attól, hogy valaha is kételkedjem a lélek halhatatlanságában, de be kell vallani magunknak, hogy mindaz, ami egy jövendő létre és a más világra vonatkozik, csak afféle megfoghatatlan igazság. Hiszünk benne, de nem érint bennünket igazán, mert se íze, se szaga úgy, hogy csak észrevétlenül nyeljük le. Miközben így elmélkedtem, hirtelen nagy fényt láttam magam előtt. Elfoglalta az ég felét. Fejem fölött vörhenyes köd gomolygott, nehéz füst keveredett gőzölgő levegővel. Dasztarák úr kastélyának minden ablaka tűzben lobogott, mint valamilyen gyászünnepélyen. Szikra és hamu eső szitált körülöttem. Szél támadt, és a lángokban, mintha ragadozó pofák üvöltöttek volna. A parkban rémülettől suttogó árnyak mozogtak, környékbeli lakók ide rohantak kíváncsiságból, meg azért is, hogy segítséget hozzanak.
5: Megmentettek-e valakit? Dasztarák urat, senki se jött. Csak egy öreg zsidót láttunk, csomagokkal megrakodva menekült a mocsarak felé.
6: A gyerekek megkergettek, a szajnába esett, holtan halázták ki. Valamilyen abrakadabrás könyvet szorított a szívére, meg hat aranyjal teli csészét.
1: Ó, megérdemelte bűnei miatt ezt a véget. De halála nem adja vissza a legdrágább mestert, akit megölt. Nem is látták Dasztarák urat?
5: Jaj, beomlik a tető, és valaki fenn van!
7: Hosszálok a lángol, az Isten életelemére!
8: Szivattyú van,
9: szivattyú van!
3: nincs az a szerelem, amely a távol létnek ellenáll. Jáhel emléke eleinte perzselt, végül nem maradt más belőle, csak valamilyen határozatlan izgalom, és már ez sem kizárólag ő ráirányult. Blizzo úr megöregedett, visszavonult falusi házacskájába, és életi áradék fejében átadta nekem üzletét. Kedvem volt szerény boltomhoz, és elég gondot fordítottam díszítésére. Tudásom nem nagyon ártott üzletem forgalmának, persze csak azért, mert gondosan eltitkoltam. Sokkal jobban gátolt volna, ha könyvkiadó is lettem volna, s így kénytelen az általános butaság rovására megkeresni kenyeremet. Sok tudós és néhány szép lélek látogatja boltomat, de nézetem szerint egyikük tehetsége sem ér fel jó mesteremmel. Egyikük sem pótolhatja nekem a tudásnak és erkölcsnek azt a kimeríthetetlen forrását, amelyből ifjúságom oltotta szomját. Egyikükben sem látom árnyékát annak a bájnak, bölcsességnek, a gondolat erejének, mely Jérôme Coignard úrban ragyogott. Én éppen ezért őt tartom a legnemesebb szellemnek, aki valaha is virágzott a földön.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: A holló. Fordította Kostolányi Dezső.
1: Egyszer elmúlt régen évfél, ültem álmos lámpánál.
0: Régi bűvös fóliáson tétovázott a kezem, s hogy nehéz fejem lehajtom,
1: észrevétlen kopam ajtón,
0: zajmot az a
1: reszel, roppan félre, és sóhajtom,
0: zajmot az a reszel. Az lehet.
1: Így van, így susogtam.
0: Tévő volt bús december, amilyen nem ért meg ember. Nőtt az árnyék, a tenger, a parástól veresen.
1: Tévő volt bús december,
0: olvastam
1: amilyen nem ért meg ember.
0: Hogy feledjem, hogy lehet.
1: Nőtt az árnyék, lomha tenger, a parástól.
0: Már az angyalok között van fény.
1: Lelkem a bánattól óván, olvassam az égi órán, hogy feledjem holt Lenórán, fényes rét kedvesen. Már az angyalok között van fényes égi kedvesen. Itt lenni nincsen levesen.
0: És ver egyre jobban.
1: Most a függöny bíbor öble megborzott.
0: Éj vendég vár rajtomban, azt abra áll a reteszen, az lehet más sem.
1: Félelemnek tőre szúrja, húrja által.
0: És hadartam, elborultam. Megbocsáss, mi óra vagy, asszonyom, de azt hiszem, álmos fáradt voltam, roppant,
1: vár,
0: és az ajtón csöndbe
1: roppant. És ver egyre jobb.
0: A babráló halk lopott hang.
1: Éj vándorál ajtomban, az volt az a reteszen. Éj vendég vár ajtomban. Az babrába reteszem, az lehet, már semmi sem.
0: A sűrű sötétben nézett álmodok adott merészet, mint az őrült, mint a részek.
1: És hadartam, elborultam.
0: Csöndes az éjféli
1: óra, szársusom csak. De azt hiszem,
0: fáradt voltam roppant,
1: és az ajtón csöndbe
0: roppant,
1: a babráló halk lopott hang nem hallatszott semmiben. Erre
0: a szobámba már fehéren mentem vissza.
1: Szétvigyázva
0: porta vérem, mert az ablakzára koppant, roppant újra érdesen. Meg kell tudnom minden áron,
1: hogy viszont ott a záron.
0: Most az ablakot kitárom, az okát meg kell.
1: Mint az őrült, mint a részeg, bódorogva képesen.
0: Tégulult
1: csöndes az égő óra. Számos
0: kicsit.
1: S a vízhang a drága szóra halkan hívja kedvesen.
0: Árnyal, méltóságosan beszárnyal, óriási lomha szárnyal, egy vén holló.
1: Más sem.
0: Veszkesen. S mintha mi sem volna ebben.
1: A szobámban már
0: feküljön. A sebesebben, a szobám szobrára lebben, úgy ül ott,
1: mert az ablak zára koppant.
0: Pallas szobrán mozdulatlanul. Csak ül, mint a lesen.
1: Meg kell tudnom minden áron, hogy mi szörren ott a szár.
0: Én nevettem őt, hogy
1: most az ablak kitárom, az okát megkeresem.
0: Gőgösen bukkolt a szobron, és szóltam fölényesen.
1: Az okát
0: már alig van rajta toll.
1: Zúg
0: ó, fergeteg ver, csúnya holló. Bús Heroldhoz vagy hasonló, mondd, miért jöttél, édesem? Mondd meg nékem, a pokolban, hogy
1: óriási lomha szárnyal, egy vén holló peckesen.
0: Sohasem.
1: S mintha mi se volna ebben, a viharnál sebesebben, a szobám szobrára lettem,
0: úgy
1: ott, mint a lesen.
0: Mégis furcsa, hogy a bátor csúnya torkú prédikátor belkül az éjszakából. Bár nincs semmi oka sem. A szobám szobrára ül le, bár nincs semmi oka sem. És úgy hívják,
1: sohasem.
0: És a holló vár komorló,
1: gőgösen gugolt a szobron.
0: Ez egy szóba lelkeresgett, reszketett rejtelmesen.
1: Bár alig van rajtad.
0: Csak ül mellettem,
1: csúnya
0: megseretten.
1: Bús Heroldhoz vagy hasonló. Mondd, miért jöttél? Mondd meg nékem, a pahartam,
0: a madár szól, sohasem.
1: Szóval. szóltam.
0: Felriadtam, mert oly száraz, kurta, furcsa volt a válasz. Bamba, szajkó! Így beszéltem, nincsen egy épp sora sem. Bús különc volt a gazdája, biztos azt kapott rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen. Benne lelke átkazörgött, és hörgött keservesen. Hogy már többé, sohasem. Még nevettem, hogy az ében holló ott ül feketében.
1: Bárnás nézőjém
0: elébe gördítettem sebesen.
1: A szobám szobrára ülle, és a zsikat csönde hosszan tépelőttem.
0: Álmodoztam,
1: és hívják
0: sohasem. Két csodaszem.
1: Mi a holló várkomorú?
0: Két sanda, kúsza, kúsza csodaszem. Miért károgja? Sohasem.
1: Ez egy szóban
0: a sötét madárra, szótlanul vigyázva, várva, s a szemével a szívembe szúrt le, fúrt le tüzesen, süppedő bársonyra gyűltem, s a violafény ködülten, lengedezve szállt körültem, kimbálgattam mécsesen,
1: minden
0: ő itt a párnán, pislogott a mécsesen. Nem ül.
1: Nem örököttem.
0: Sohasem.
1: A madár szó.
0: Most egyszerre száll egy bőrnak, csak hogy te Isten. Szállt el, cseng a lépte.
1: Mert oly száraz, kurta, furcsa volt te válasz.
0: Angyalok.
1: Bamba szó, nincsen egy ép sohasem. Bús különc volt a gazdája.
0: Eltemetni, kedvesem.
1: Bizton azt kapott a rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen. Benne lelke átkozörgött, és hörgött keservesen, hogy már többé sohasem.
0: Felej nekem, kenyörgött.
1: Még nevettem.
0: Bármi négy angyal vagy ördög, szobámba vert az orkán, és kísértesz rémesen. Mondd meg itt a szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam, hol a borzalom s a láz van, nincs sebemre mohasem, nincs-e ír szívemre, nincs gyógyító mohasem. Szólt a holó, sohasem.
1: Miért nézd?
0: Jós, felej nekem, könyörgök, bármi légy angyal vagy ördög, kérlek a mindenhatóra, mondd meg végre kegyesen, lát-e engem még a kedves, aki most a mennybe repdes, hajlik-e még a szerelmes szívre, régi kedvesem, hajlik-e még a szerelmes szívre, égi kedvesem.
1: Szótlanul vigyázz.
0: Szólt a holló, sohasem. Pusztulj innen a pokolba, ordítottam fuldokolva, száj a kárgó viharba. Vár a bús éjpartja len, egy tollat se hagyd itt. Vidd el, és ne ölj kétségeiddel. Károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem. Tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem. Szólt a holló.
1: Itt a párnál.
0: Sohasem.
1: Pislogott a mécsesen.
0: És a holló meg sem otszan. Nézd rám meredve. Hosszan.
1: Most egyszerre száz ezüstből angyal
0: csapatja,
1: száll a tömény, cseng a léptű, trilláz a
0: leszédesen.
1: Angyal! Hát végre Isten elküldött, hogy megsegítsen, elfeledni régi kincsen, elfeledni kedvesen, elfeledni, eltemetni.
0: Terjed egyre csöndesen,
1: szóltak,
0: s nem virrad meg.
1: Sohasem. Jós, felelj nekem, könyörgök, bármi légy, angyal vagy ördög,
2: itt
1: szobámba vert az orkán, és
2: kísértesz
1: rémesen. Mondd meg itt, e szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam, hol a borzalom s a láz van. Nincs sebemre mohasem, nincs-e ír szívemre, nincs gyógyító mohasem. Szólt a holló, sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök, bármi légy, angyal vagy ördög, kérlek a mindenhatóra, mondd meg végre kegyesen, lát-e engem még a kedves, aki most a mennybe rebdes? Hajlik-e még ez szerelmes szívre, régi kedvesem? Hajlik-e még ez szerelmes szívre, égi kedvesem? Szólt a holló, sohasem. Pusztulj innen a pokolba, ordítottam fuldokolva, száj a károgó viharba, vár a bús éj partja len, egy tollat se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel, károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem, tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem, szólt a holló, sohasem. És a holló meg sem moccan. Nézz rám mered, hosszan. A szoborra, a gomorra, tűz rám két tompa szem. Úgy ül, mint egy omlatéka, mélyen alvó, éj déma. A padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen. Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen, s nem virrad meg soha.

0: Chapter 15 of the Collected Works of Edgar Allan Poe, Raven Edition, Volume 2. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Mike Vendetti. The Collected Works of Edgar Allan Poe, Raven Edition, Volume 2. Section 15, The Pit and the Pendulum. I was sick, sick unto death with that long agony. And when they at length unbound me, and I was permitted to sit, I felt that my senses were leaving me. The sentence, the dread sentence of death, was the last of distinct accentuation which reached my ear. After that, the sound of the inquisitional voices seemed merged in one dreamy, indeterminate hum. It conveyed to my soul the idea of revolution, perhaps from its association in fancy with the blur of a mill wheel. This only for a brief period, for presently I heard no more. Yet for a while I saw, but with how terrible an exaggeration I saw the lips of the black-robed judges. They appeared to me white, whiter than the sheet upon which I traced these words, and thin even to grotesqueness, thin with the intensity of their expression of firmness, of immovable resolution, of stern contempt of human torture. I saw that the degrees of what to me was fate were still issuing from those lips. I saw them writhe with a deadly locution. I saw them fashion the syllables of my name, and I shuddered because no sound succeeded. I saw, too, for a few moments of delirious horror, the soft and nearly imperceptible waving of the sable draperies which enwrapped the walls of the apartment, and then my vision fell upon the seven tall candles upon the table. At first they wore the aspect of charity and seemed white and slender angels who would save me. But then, all at once, there came a most deadly nausea over my spirit, and I felt every fiber in my frame thrill as if I had touched the wire of a galvanic battery, while the angel forms became meanless specters with heads of flame. And I saw that from them there would be no help. And then there stole into my fancy, like a rich musical note, the thought of that sweet rest there must be in the grave. The thought came gently and stealthily, and it seemed long before it attained full appreciation. But just as my spirit came at length properly to feel and entertain it, the figures of the judges vanished, as if magically from before me. The tall candles sank into nothingness. Their flames went out utterly. The blackness of darkness superintervened. All sensations appeared swallowed up in a mad rushing descent, as of the soul into Hades. Then silence, stillness, night for the universe. I had swooned, but still will not say that all of consciousness was lost. What of it there remained, I will not attempt to define or even to describe. Yet all was not lost. In the deepest slumber, no. In delirium, no. In a swoon, no. In death, no. Even in the grave, all is not lost, else there is no immortality for man. Arousing from the most profound of slumbers, we break the gossamer web of some dream. Yet in a second afterward, so frail may that web have been, we remember not that existence. It seems probable that upon reaching the second stage, we could recall the impressions of the first. We should find these impressions eloquent in memories of the gulf beyond. And that gulf is what? How at least shall we distinguish its shadows from those of the tomb? But if the impressions of what I have termed the first stage are not at will recalled, yet after long interval, do they not come unbidden while we marvel whence they came? He who has never swooned is not he who finds strange places and wildly familiar faces and coals that glow, is not he who beholds floating in mid-air the sad visions that the many may not view, Is not he who ponders over the perfume of some novel flower? Is not he whose brain grows bewildered with the meaning of some musical cadence which has never before arrested his attention? Amid frequent and thoughtful endeavors to remember, amid earnest struggles to rent together some token of the state of seeming nothingness into which my soul had lapsed, there have been moments when I have dreamed of success. There have been brief, very brief periods when I have conjured up remembrances which the lucid reason of a later epoch assures me could have had reference only to that condition of seeming unconsciousness. These shadows of memory tell indistinctly of tall figures that lifted and bore me in silence down, down, still down, till a hideous dizziness oppressed me at the mere idea of the interminableness of the descent. They tell also of a vague horror at my heart, on account of that heart's unnatural stillness. Then comes a sense of sudden motionless throughout all things, as if those who bore me, a ghastly train, had outrun in their descent the limits of the limitless, and paused from the wearisomeness of their toil. After this, I call to mind flatness and dampness, and then all its madness, this madness of a memory which busies itself among forbidden things. Very suddenly there came back to my soul motion and sound, the tumultuous motion of the heart, and in my ears the sound of its beating. Then a pause in which all is blank, then again sound and motion and touch, a tingling sensation pervading my frame, then the mere consciousness of existence without thought, a condition which lasted long, then very suddenly thought and shuddering terror, the earnest endeavor to comprehend my true state, then a strong desire to lapse into insensibility, then a rushing revival of soul and a successful effort to move. And now a full memory of the trial, of the judges, of the sable draperies, of the sentence, of the sickness, of the swoon. Then entire forgetfulness of all that followed, of all that a later day and much earnestness of endeavor have enabled me vaguely to recall. So far I had not opened my eyes. I felt that I lay upon my back, unbound. I reached out my hand, and it fell heavily upon something damp and hard. There I suffered it to remain for many minutes, while I strove to imagine where and what it could be. I longed, yet dared not to employ my vision. I dreaded the first glance at objects around me. It was not that I feared to look upon things horrible, but that I grew aghast lest there should be nothing to see. At length, with a wild desperation at heart, I quickly unclosed my eyes. My worst thoughts then were confirmed. The blackness of eternal night encompassed me. I struggled for breath. The intensity of the darkness seemed to oppress and stifle me. The atmosphere was intolerably close. I still lay quietly, and made effort to exercise my reason. I brought to mind the inquisitional proceedings and attempted from that point to deduce my real condition. The sentence had passed, and it appeared to me that a very long interval of time had since elapsed. Yet not for a moment did I suppose myself actually dead. Such a supposition notwithstanding, what we read in fiction is altogether inconsistent with real existence. But where and in what state was I? The condemned to death, I knew, perished usually at the auto-da-fé, and one of these had been held on the very night of the day of my trial. Had I been remanded to my dungeon to await the next sacrifice, which would not take place for many months? This I at once saw could not be. Victims had been in immediate demand. Moreover, my dungeon, as well as all the condemned cells at Toledo, had stone floors, and light was not altogether excluded. A fearful idea now suddenly drove the blood in torrents upon my heart, and for a brief period I once more relapsed into insensibility. Upon recovering, I at once started to my feet. Trembling convulsively in every fiber, I thrust my arms wildly above and around me in all directions. I felt nothing, yet dreaded to move a step, lest I should be impeded by the walls of a tomb. Perspiration burst from my every pore and stood in cold, big beads upon my forehead. The agony of suspense grew at length intolerable, and I cautiously moved forward, with my arms extended and my eyes straining from their sockets, in the hope of catching some faint ray of light. I proceeded for many paces, but still all was blackness and vacancy. I breathed more freely. It seemed evident that mine was not, at least, the most hideous of fates. And now, as I still continued to step cautiously onward, there came thronging upon my recollection a thousand vague rumors of the horrors of Toledo. Of the dungeons, there had been strange things narrated, fables, I had always deemed them, but yet strange, and too ghastly to repeat save in a whisper. Was I left to perish of starvation in this subterranean world of darkness? Or what fate, perhaps even more fearful, awaited me?
1: A kút és az inga. Már beteg voltam. Halálos betege hosszú gyötrelemnek, és mikor végre föloldották kötelékeimet, és megengedték, hogy leüljek, éreztem, hogy érzékeim megtagadják a szolgálatot. Az ítélet, a rettenetes halálítélet volt az utolsó határozott hang, mely fülemhez ért. Azután az inkvizítori szavak nesze, mint egy elmerült a kábulat elemezhetetlen zsivajában. Ez valahogy a forgás képzetét hozta elmémbe, talán asszociálva a gondolatban valami malomkerék berregésével. Csak egy pillanatra, mert nem sokára már semmit sem hallottam. De még egy darabig, és micsoda túlzott közelségben, rettenetes tisztán láttam a fekete palástos bírák ajkát. Fehérnek tetszettek. Fehérebbeknek, mint az ív, melyen a szavakat vonom, és keskenynek a groteszkségig. Keskenynek a megfeszített szilárdság kifejezésével, a változhatatlan elszántságnak, az emberi szenvedés zord megvetésének kifejezésével. Láttam, hogy a sors rendelése, vagy ami az én számomra sors volt, még egyre ömlötte szörnyű ajkakról. Láttam vonaglani rajtuk halálos szavaikat. Láttam, amint nevemnek formálták szótagjait, és borzadtam, mert hang nem jött közülük. S a kélyes borzadás pár villanatára láttam a teremfalait borító sötét kárpitok lágy és alig észrevehető meglebbenését is. S akkor szemem az asztal hét magas gyertyatartójára esett. Először az irgalom színeit viselték, s hét karcsú angyalnak tűntek föl, akik mentésemre jöttek. De aztán egyszerre valami halálos megcsömörödés ereszkedett szellememre. Éreztem, hogy végigreng a testem minden rossja, mintha egy galvántelep drótját érintettem volna, míg az angyal alakok érthetetlen, lángfejű rémekké váltak, s tudtam már, hogy tőlük nem jöhet segítség. És akkor, mint egy dús zenei szólam lopózott érzéseim közé a gondolat. Micsoda édes pihenés eshet a temetőben. Halkan és tolvajmód jött a gondolat, s hosszú időnek tetszett, míg teljes erejét elérte. De mi egy szellemem végre igazán átérezte és befogadta, a bírák alakja, mint egy varázslatra eltűnt előlem. A magas kandeláberek a semmibe süllyedtek, lángjuk kialudt, s az éj feketesége ereszkedett rám, mintha minden érzésemet elnyelte volna valami őrült, rugalmas zuhanás az alvilág leges legmélyére. S akkor csönd lett és némaság, és éj az egész mindenség. Elájultam. De ebben még nem azt akarom mondani, hogy minden tudatom elveszett. Mi maradt belőle, nem kísérlem megdefiniálni, még csak leírni sem, de nem tűnt el minden. A legmélyebb álomban, sőt delíriumban, bármiféle önkívületben nem. Még a halálban sem, még a sírban sem tűnik el minden. Másféle halhatatlanság nincs is az ember számára. Fölriadva a legérzéketlenebb alvásból, valami fajta álomszövet pókháló fonalait minden ébredésünkkel széttépjük. De egy másodperc múlva már oly finom tud lenni ez a háló. Nem emlékszünk arra, amit álmodtunk. Az ájulásból az életbe való visszatérésben két fokozat van. Először a lelki vagy szellemi lét föléledése, másodszor a fizikai lété. Valószínűnek látszik, hogyha a második fokozatot elérve visszatudnók idézni az elsőnek hangulatait, e hangulatok ékes szólóan beszélnének a küszöbön túli mélység emlékeiről. S mi van e mélységben? Hogyan különböztessük meg árnyait a sír árnyaitól? De ha e hangulatok, amiket az első fokozat hangulatainak neveztem, nem is idézhetők vissza tetszés szerint, nem jönnek-e néha vissza hivatlanul, hosszú idő múltán, úgyhogy csodálkozunk, honnan jöttek. Aki sohasem ájult el életében, az talál-e vajon különös palotákat és ijesztően ismerős arcokat az égő parázsban? Az látja-e lebegni a légben a ma szomorú látomásokat, melyeket a tömeg sohasem láthat? Az eltűnődik-e valamely új virág illatán? Annak agyát kergeti-e őrületbe olykor valamely zenei ütemtitkos jelentése, mely azelőtt sohasem vonta magára figyelmét? Gyakran tűnődve törekedtem visszaemlékezni. Keservesen küszködtem visszahódítani egy jeldarabkáját a látszólagos megsemmisülés ez állapotának, melybe lelkem süllyedt. S voltak pillanatok, amikor sikerről álmodtam. Voltak rövid, nagyon rövid percek, amikor oly emlékeket idéztem föl varázsló módjára, melyek egy későbbi korszak elfogulatlan ítéletének tanúsága szerint is csak egy látszólagos öntudatlanság állapotával függhettek össze. Az emlékezete különös árnyékai határozatlanul beszélnek magas emberalakokról, akik mintha fölemeltek és csöndben vittek volna lefelé, mindig csak lefelé, míg nem szörnyű szédülés fogott el, csak el leszállás vége érhetetlenségének gondolatára is. Beszélnek aztán szívemnek valami ködös rémületéről, amit a szív természetellenes megcsöndesedése okozott. Erre minden dolgok hirtelen mozdulatlanságának érzése következik, mintha akik vittek, borzalmas kíséret, végtelen leszállásukban túlhaladták volna a határtalan határait, s megállnának erőfeszítésük végső kimerülésével. Ezen túl, amire emlékszem, csak valami sekélység, valami nedvesség, és aztán őrület, a tilosban járó memória, szörnyű őrülete. Csodálatos hirtelenséggel tért vissza tudatomba a mozgás és a hang, dobogó szívem viharos mozgása, s a dobogásnak hangja fülembe. Akkor szünet, és minden eltűnik. Aztán megint hang és mozgás, és érintés, csiklandó érzés, mely átfut testemen. Aztán a lét puszta tudata, minden legcsekélyebb gondolat nélkül, és ez az állapot sokáig tart. Aztán a gondolat egészen hirtelen, és a rémület borzalma, s buzgó törekvés, hogy megértsem igazi helyzetemet. Aztán erős vágy visszacsúszni az érzéketlenségbe. Aztán rohamos újjáéledése az eszméletnek, sikeres erőfeszítéssel egy mozdulat felé. És most a teljes visszaemlékezés. A kihallgatás, a bírák, a fekete kárpitok, az ítélet, rosszul létem, az ájulás. De tökéletes feledése mindannak, ami aztán következett. Mindannak, amit csak egy későbbi nap, és sok erőlködést tett képessé határozatlanul visszaidézni. Mindeddig szememet még nem nyitottam ki. Éreztem, hogy hanyat fekszem, minden kötelétől szabadon. Kinyújtottam kezemet, s az súlyosan esett valami nedves és kemény felületre. Több percig hagytam ott, mialatt iparkodtam képzeletemben rekonstruálni, hol vagyok és mi vagyok. Vágytam, de nem mertem látóérzékemet használni. Rettegtem az első pillantástól a körülöttem lévő tárgyakra. Nem mintha féltem volna szembenézni bármilyen rémségekkel, de attól kezdtem félni, hogy nincs mit látnom. Végre a kétségbeesés vad elszántságával gyorsan széttártam pillámat. Tehát legrosszabb sejtelmeim valóra váltak. Az örök éj feketesége környezett. Lélegzet után kapkodtam. A sötétség ereje szinte rám nehezedett és elfojtott. A levegő elviselhetetlenül sűrű volt. Még mindig mozdulatlanul feküdtem, és iparkodtam eszemet használni. Elmémbe idéztem az inkvizíciós eljárást, és megpróbáltam e nézőpontból dedukálni valódi helyzetemet. Az ítéletet kimondták, és nekem úgy tetszett, hogy azóta nagyon, nagyon hosszú idő telt el. Mégis egy pillanatig sem gondoltam magamat szó szerint halottnak. Ilyen föltevés, bármit mondjanak is a regényírók, teljességgel összeférhetetlen a valóságos létezéssel. De hol lehetek, és milyen állapotban? Tudtam, hogy a halálra ítélteket rendszerint az ünnepélyes autódafék alkalmával végzik ki, s egy ilyent éppen az én elítélésem előtti éjszakán tartottak. Talán visszadugtak a tömlöcbe, hogy bevárják a legközelebbi szertartást, mely esetleg csak hónapok múltán lesz. Azonnal láttam, hogy ez nem lehet az igazság. Áldozatokra sürgős szükségük volt. Aztán tömlöcöm épp úgy, mint az elítéltek cellái Toledóban, köves padozatú helyiség volt, s valami világosság mégiscsak mindig szűrődött be. Most egyszerre egy szörnyű gondolat hajtott a patakokban szívemre a vért, s rövid időre ismét visszaestem az eszméletlenségbe. Mikor magamhoz tértem, azonnal talpra ugrottam, minden idegrostomban lázasan remegve. Karomat vadul dobáltam fejem fölött és magam körül minden irányban. Ujjaim nem éreztek érintést, de nem mertem tenni egy lépést sem, nehogy beleütközzem egy sírbolt falaiba. Izzadság verte ki minden pórusomat, s nagy hideg gyöngyökben állt meg homlokomon. A bizonytalanság gyötrelme végre tűrhetetlenné vált, s óvatos mozdulatot tettem előre kinyújtott karral. Szemem szinte kidagadt gödréből, a hiú reményben, hogy elkaphat valami fénysugarat. Több lépéssel jutottam már tovább, de még mindig fekete és üres volt minden. Szabadabban lélegeztem. Annyi legalább bizonyosnak látszott, hogy minden sorsok legrettenetesebbje nem az, ami rám vár. És most, amint vigyázva, még egyre előrébb lépegettem, tolongva jött emlékembe ezer határozatlan mentemonda Toledo különös borzalmairól. E börtönök felől hökkentő dolgokat beszéltek, mindig mesének gondoltam azokat, de mindenképp különös mesék voltak, oly borzalmasak, hogy csak suttogó száj adhatta tovább őket. Itt hagytak, hogy éhen pusztuljak el e föld alatti sötétség világába. Vagy micsoda, talán még ennél is félelmetesebb halál nem lesz rám? Hogy halál volt a cél, és pedig a rendesnél keservesebb halál? Sokkal jobban ismertem bíráim karakterét, hogy sem ebben kételkedjem. Csak a mikor és a hogyan foglalkoztatta gondolataimat. Kinyújtott kezem végre neki ütődött valami szilárd akadálynak. Fal volt, látszólag kőből építve, nagyon sima, nyálkás és hideg. Követtem hajlásait, avval az óvatos bizalmatlansággal lépegetve, amit némely régi rémmese sugalt belém. Ez az eljárás azonban nem adott módot megállapítani börtönöm méreteit, mert végigjárhattam egész kerületét, és visszaérhettem arra a pontra, ahonnan kiindultam, anélkül, hogy észrevettem volna, oly tökéletes egyformának látszott a fal. Azért a kést kerestem, ami a zsebemben volt, mikor az inkvizitorok termébe vezettek. Hanem a kés eltűnt. Ruháimat kicserélték valami durva zsáköltönnyel. Arra gondoltam, hogy a késpengéjét beledugom a kőműves munka valamely alig észlelhető résébe, hogy ekként kiinduló pontomat megjelöljem. De a probléma tulajdonképpen egyszerű volt. Noha fölizgatott képzeletemben, első pillantása szinte leküzdhetetlennek tűnt föl. Letéptem egy darabot a daróc öltöny szegélyéből, és ezt a rongyot teljes szélességében, derékszögben a falhoz helyeztem. Ha utamat körül tapogatom a cellában, előbb-utóbb, ha a kört befejeztem, újra meg kell találnom ezt a rongyot. Legalább így gondoltam, de nem számoltam börtönöm nagyságával, vagy a saját gyöngeségemmel. A talaj nyirkos és csúszós volt. Egy darabig csak vánszorogtam előre, végül megbotlottam és elestem. Végső kimerültségem arra bírt, hogy fekve maradjak. És amint ott hevertem, hamarosan erőt vett rajtam az álom. Mikor fölébredtem és kinyújtottam karomat, egy darab kenyeret és egy vödör vizet találtam magam mellett. Nagyon is fáradt voltam, hogy e körülményen elmélkedni kezdjek, de mohón ettem és ittam. Aztán tüstént újra kezdtem körutamat a cella körül, és sok erőlködéssel végre eljutottam a daróc rongyig. Mielőtt elestem, 52 lépést számoltam, és mióta újra kezdtem a járást, még 48-at kellett olvasnom, míg a rongyhoz értem. Összesen tehát éppen 100 lépés volt. S két lépést véve egy yardnak megállapítottam, hogy börtönöm körülbelül 50 yard kerületű. Csak hogy útközben számos szögletet értem a falban, s így megközelítő fogalmat sem alkothattam magamnak a sírbolt alakjáról, mert nem nevezhető másnak, mint sírbolt. Nem sok célom volt e kutatásokkal, és bizonnyal semmi reményem. De valami határozatlan kíváncsiság arra bírt, hogy még folytassam őket. Elhagyva a falat, elhatároztam, hogy átszelem az általa bekerített tér közepét. Eleinte a legnagyobb óvatossággal jártam el, mert a padló, bár látszólag szilárd anyagból készült, nyálkás volt és megcsalta az embert. Később mégis bátorságot vettem, és nem haboztam keményebben lépni, iparkodva, amennyire csak lehetséges, egyenes vonalban keresztezni a cellát. Mintegy 10 vagy 12 lépést tehettem így módon, mikor köntösöm megtépett szegélye lábam közé keveredett. Ráléptem, és erős zuhanással arcra estem. Esésem első zavarában nem vettem azonnal észre egy kissé hökkentő körülményt, ami néhány másodperc múlva, s mielőtt még mindig arcra bukva hevertem, ellenállhatatlanul magára vonta figyelmemet. Ez a következő volt. Állam a börtön padozatán pihent, de ajkam és fejem felső része, bár látszólag az állnál alacsonyabb szinten, nem érintettek egyebet, mint az üres levegőt. Azon kívül úgy éreztem, hogy homlokom valami tapadós gőzben fürdik, és orromat a szétmálló gombák sajátságos illata ütötte meg. Előre nyúltam, és elborzadtam a felfedezésen, hogy pontosan szélére estem egy kör alakú mélységnek, melynek nagyságát persze egyelőre nem volt módon megállapítani. A nyílás falazott peremén tapogatózva sikerült leválasztanom egy kis téglatörmeléket, amit ledobtam a mélységbe. Több másodpercen át figyeltem Ekhúit, amint esése közben a meredély oldalaihoz ütődött, végre tompa csobbanás hallatszott, hangosan visszaverődve a falakon. Ugyanakkor a fejem fölött valami ajtó gyors nyílásához és rögtöni becsapódásához hasonló hang hallatszott, mi alatt halvány fénysugár villant a homályon át, és épp oly hirtelen el is tűnt. Most tisztán láttam a sorsot, amit számomra készítettek, és szerencsét kívántam magamnak a jókor jött véletlenhez, melynek folytán megmenekültem. Még egy lépés, mielőtt elbotlom, és a világ nem lát többet, s a halál, amit most elkerültem, épp oly jellegű volt, amilyent mindig mesének és hihetetlennek tartottam az inkvizícióról szóló elbeszélésekben. A zsarnokság áldozatainak szánt halálnemekben a legrémesebb fizikai gyötrelmek és a legnagyobb lelki borzalmak közt esett választás. Engem az utóbbiak számára tartottak fel. A hosszú szenvedéstől idegeim annyira elernyedtek, hogy már a saját hangomtól remegtem, s minden tekintetben alkalmas médium voltam a különleges tortúrára, mely rám várt. Minden tagomban reszketve visszatapogatóztam a falig, elszántan, hogy inkább ott pusztulok, mintsem a hullámok rémeit kockáztassam, melyeket képzeletem most nagy tömegben és különböző elhelyezéssel festett a börtön köré. Más lelkiállapotban talán lett volna bátorságom egyszerre véget vetni szenvedéseimnek egyetlen úrás által e mélységek valamelyikébe, de most a gyáván gyávája lettem. Azt sem tudtam elfelejteni, amit a szörnyű helyekről hallottam, hogy az élet hirtelen kioltása nem tette részét gonosz plánumuknak. A belső izgalom több óra hosszat ébren tartott, de végre mégis elszunnyadtam újra. Fölébredve, mint előbb, egy kis cipót és egy vizes csöbröt találtam magam mellett. Égő szomjúság emésztett, s egyhajtásra kiürítettem az edényt. Altató lehetett benne, mert alig, hogy letettem, ellenállhatatlanul álmos lettem megint. Mély álom hullott rám, mély, mint a halálé. Mennyi ideig tartott, természetesen nem tudom, de mikor újból kinyitottam a szememet, a körülöttem lévő tárgyak láthatóak voltak. Valami vad, kénes fény, amelynek eredetét az első pillanatban nem tudtam megállapítani, megengedte, hogy szemügyre vegyem börtönöm egész kiterjedését és berendezését. Nagyságára nézve nagyon elszámítottam magam. A falak összes hosszúsága nem haladta túl a 25 yardot. Ez a tény néhány percre teljesen megzavart, s a fölösleges tűnődések egész özönébe merített. Igazán fölöslegesen, mert mi lehetett lényegtelenebb számomra a környező rettenetes körülmények között, mint tömlöcöm puszta térfogata. De szellemem betegesen érdeklődött minden jelentéktelen részlet iránt, s föltevést föltevésre halmoztam, hogy számot adjak magamnak a tévedésről, amit a számításban elkövettem. Végre felvillant előttem az igazság. Első mérési kísérletemben 52 lépést olvastam elesésem időpontjáig. Akkor már alig 1-2 lépésre kellett lennem a darócronytól. Igazában majdnem befejeztem körutamat a fal mentén. Aztán aludtam, és mire fölébredtem, valószínűleg megfordultam helyemen, így gondolhattam a fal kerületét körülbelül 2-szer akkorának, mint amekkora tényleg volt. Zavart szellemem elmulasztotta megfigyelni, hogy mikor körutamat megkezdtem, a fal bal kezem felé volt, s mikor folytattam, jobbra. A helyiség alakjára nézve is tévedtem. A tapogatózás közben számos szögletre akadtam, s ebből különleges szabálytalanságra következtettem. Így hatalmas a teljes sötétség hatása arra, aki álomból vagy ájulásból ébred. A szögletek néhány jelentéktelen bemélyedés, vagy különböző távolságokban vágy fülkék szögletei voltak. Nagyjában a cella négyzetes formát mutatott. Amit kőfalnak gondoltam, az most vasnak vagy valami más fémnek látszott, nagy táblákban, melyeknek határai és eresztékei tették a szögletszerű behajlásokat. Az ércfal egész felületét durván bepacsmagolták, mindazon utálatos és visszataszító festészeti motívumokkal, melyek a szerzetesek síri babonáinak köszönik létüket. Fenyegető arcú ördögök alakjai csontváz figurákkal és más, még félelemetesebb képek borították és égtelenítették el a helyiséget. Megfigyeltem, hogy a fantom szörnyek körvonalai eléggé élesek, de a színek halványnak és elmosódottnak tűntek föl, mint egy a nyírkos légkör hatására. Most észrevettem a padlót is, mely kőből volt. Középen ásított a kör alakú mélység, amelynek torkából megmenekültem. De több ilyen nem volt a helyiségben. Mindez csak határozatlanul, és nagy erőfeszítésekkel tudtam meglátni, mert személyi állapotom nagyot változott alvásom alatt. Most hátamon feküdtem, teljes hosszúságomban, valami alacsony faállványon. Ehhez erősen le voltam kötözve egy hosszú, lóistránkhoz hasonló szíjjal. A szíj számos csavarodásban övezte tagjaimat és törzsemet, nem hagyva szabadon mást, csak fejem és balkarom, épp csak annyira, hogy nagy nehézséggel tudhattam valamit enni egy cseréptálból, ami mellettem állt a kövezeten. Nagy rémületemre láttam, hogy a vizes csöbröt elvitték. Rémületemre, mondom, mert tűrhetetlen szomjúság emésztett. Úgy látszik, ezt a szomjúságot gyötrőim szánt szándékkal éleszteni akarták, mert a tálban lévő étel borsosan fűszerezett hús volt. Most fölfelé tekintve börtönöm mennyezetét vizsgáltam. Valami 30 vagy 40 láb magas volt, nagyjában épp úgy alkotva, mint az oldalfalak. Az egyik érctáblán igazán különös ábrázolás kötötte le teljes figyelmemet. A vén idő festett alakja volt, ahogy rendesen rajzolják, kivéve, hogy a kasza helyett a kezében valami mást tartott, amit egy hatalmas inga festett képének gondoltam, amilyeneket antik órákon láthatunk. De volt valami ezen az ingán, ami arra bírt, hogy figyelmesebben vegyem szemügyre. Míg bámultam rá, egyenest magam fölé, mert pontosan a fejem fölött volt, úgy képzeltem, hogy mozogni látom. Egy pillanat múlva ez a képzelet valónak bizonyult. Lengése rövid volt, és természetesen lassú. Pár percig figyeltem, kissé megijedve, de még inkább csodálkozva. Végre fáradtan, egy csiga tempójú mozgás követésétől szemem a cella egyéb tárgyaira irányítottam. Valami gyönge nesz vonta magára figyelmemet, és a padlóra pillantva több óriási patkányt láttam átszaladni. A kút felől jöttek, amely jobbról éppen látókörömbe esett. Még mialatt néztem is, csapatostul másztak elő, rohanva, éhes szemekkel, a hús szagától csábítva. Nagy erőlködés és éberség kellett, hogy el tudjam őket hessegetni. Vagy fél óra telhetett el, talán egy egész óra is, mert az idő folyásáról csak tökéletlen fogalmat tudtam alkotni, mire ismét a mennyezetre vetettem tekintetemet. Amit akkor láttam, megzavart és meghökkentett. Az inga kilengésének hossza majdnem egy yardnyit növekedett. Természetes következmény gyanánt nagyobb lett a lengés gyorsasága is. De ami leginkább zavarba ejtett, az a megfigyelés volt, hogy az inga szemmel láthatólag lejjebb ereszkedett. Most azt is láthattam, fölösleges mondanom, milyen borzalommal, hogy alsó széle csillogó acélfélholdat formált, melynek egyik szarva a másiktól körülbelül egy lábnyi távolban volt, a szarvak fölfelé görbültek, és a félhold alsó éle láthatóan olyan éles volt, mint a borotva. Amellett tömörnek és súlyosnak is látszott, mint egy borotva kés, élétől fölfelé szilárd és széles acélmasszává vastagodva. Nehéz bronzrúdon függött, és az egész alkotmány sziszegett, amint lengve szelte a levegőt. Nem lehetett kétséges tovább előttem a sors, melyet a szerzetesi kínzó zseni számomra készített. Az inkvizitorok közegei rájöttek, hogy tudomást szereztem a kútról, melynek borzalmainál nem szánhattak csekélyebb büntetést, a magamfajta vakmerő renitensnek, a kútról, mely képe a pokol kútjának, s melyet a kósza hír is minden kínzás mesterségük ultima túléljának tekintett. A kútba zuhanást a vak véletlen folytán kerültem ki, s tudtam, hogy a meglepetés kínok csapdájába ejteni az áldozatot fontos részét tette e tömlőcbeli kivégzések groteszk fantasztikumának. Mint hogy nem estem bele magamtól a mélységbe, a démoni tervben már nem szerepelt az, hogy belelökjön, s így nem lévén egyéb alternatíva, más, szelidebb pusztulás várt rám. Szelidebb. Szinte mosolyogtam kínjaim között, mikor e szónak ilyen alkalmazására gondoltam. Mi célja volna beszélnem a halálénál nagyobb borzalom hosszú-hosszú óráiról, míg az acél súgó leggéseit számláltam. Hüvelykről hüvelykre, vonalról vonalra, körömhegynyi esésekkel, amelyeket csak évszázadoknak tetsző időközök múltán lehetett észrevenni, szállt lejjebb, s egyre lejjebb. Napok múltak, s valóban lehet, hogy több nap múlt el, míg oly közel ért fölém lengésében, hogy fanyar szelével meglegyezett. A kifent acél szaga tolakodott orjukamba. Imádkozni kezdtem. Az eget bosszantottam imáimmal, hogy gyorsabban, gyorsabban szálljon le. Majd különös őrület fogott el, s hosszasan próbálgattam erőszakkal följebb emelni magam a rettenetes pallos éle alá. Aztán hirtelen lecsillapodtam, és úgy hevertem ott, mosolyogva a csillogó halálra, mint a gyermek valami ritka játékszerre. Közben jött a teljes érzéketlenségnek egy újabb intervalluma is. Rövid volt, mert mire visszatértem az életbe, az inga leereszkedése nem tett észrevehető haladást. De lehetett hosszú is, mert tudtam, hogy démoni hatalmak figyelik ájulásom, s kényük szerint szüneteltethették az inga mozgást. És fölocsúdva, fáradtnak is ér.

félig megformált gondolat volt, sokszor vannak ilyen gondolatai az embernek, amik sohasem érik el teljes formájukat. Éreztem, hogy öröm, hogy remény van benne. De éreztem azt is, hogy elfullad, még mielőtt kialakult volna. Hiába küszködtem, hogy végig gondoljam, hogy visszaaludítsam. A hosszú szenvedés majdnem megsemmisítette minden rendes lelki erőmet. Gyenge elmélyű, hülye lettem. Az inga lengés iránya testem hosszával derékszöget adott. Láttam, hogy a pengének szívem környékét kell átmetszeni. Át fogja reszelni ruhám darócát, aztán visszaleng, és megismétli vágását újra meg újra. Ijesztően tág kilengése ellenére, mely 30 láb is megvolt, vagy még több már, és esése sziszegő ereje ellenére, mely akár vasfalakat is átszelhette volna, eleinte több percen keresztül munkájának egyetlen eredménye az lesz, hogy ruhám szövetét reszeli. És ennél a gondolatnál megtorpantam. Nem mertem tovább menni tűnődésemben. Makacs figyelemmel időztem e ponton, mintha e vesztegelés által meg is állíthattam volna itt az acél leereszkedését. Kényszerítettem magam, hogy a félkörű penge hangjára gondoljak, amint a szövetet átmetszi, arra a különös, borzongó érzésre, melyet a daróc éles köszörülése kelt az idegekben. Annyira elmerültem a haszontalan képzelődésbe, hogy idegességem a tetőfokára hágott. Lefelé, megállás nélkül, egyre lefelé szállt közben a penge. Vad örömöm telt, ereszkedése lassúságát, lengése gyorsaságával szembeállítani. Jobbra, balra, tágon és szélesen, egy kárhozott szellem sivításaival, de a szívem felé egy tigris lopózó lépteivel. Hölváltak, kacagtam és üvöltöttem, amit egyik vagy másik elképzelés lett agyamban uralkodóvá. Lefelé, halálos biztonsággal, kérlelhetetlenül lefelé. Három hüvelyeknyire vibrált már mellemtől. Kétségbe esve, dühötten küszködtem, hogy kiszabadítsam bal karomat. Egyelőre csak könyökig volt szabad. Kezemet elvihettem nagy nehezen a táltól ajkamig, de nem ment tovább. Ha eltéphettem volna a köteléket a könyököm fölött, bizonyára megpróbálom megfogni és megállítani az ingát. Épp úgy próbálhattam volna egy guruló lavinát megállítani. Lefelé, egyre szüntelenül, kikerülhetetlenül lefelé föllélegeztem. És új erőfeszítést tettem, valahányszor kilengett jobbra vagy balra, de görcsösen összehúzottam, a fölöttem söpört el. Szemem a legértelmetlenebb kétségbeesés mohóságával követte röptét oldalt és fölfelé, és önkéntelenül lecsukódott, mikor elszállt. Noha meghalni, csak megkönnyebbülés lett volna. Ó, mi kimondhatatlan megkönnyebbülés! Mégis remegtem idegeimben, amit elgondoltam, mi észrevehetetlenül csekély süllyedés a gépezetben elé volna, hogy ezt az éles, csillogó kést a mellembe vágja. Idegeimet a remény remegtette, tagjaimat a remény rángatta össze. A remény, mely diadalmat ül a kínpadon, mely még az inkvizíció börtöneiben is biztató szavakat csuttog a halálra ítélt fülébe. Láttam, hogy valami 10-12 lengés már tényleges érintkezésbe fogja hozni az acélt ruháimmal, s e megállapítással egyidejűleg szellememre hirtelen a teljes kétségbeesés éles, koncentrált nyugalma szállt. Hosszú órák, vagy tán napok óta először gondolkodtam. Most eszméltem arra, hogy a szíj vagy kötőfék, amely leszorított, egyetlen darabból áll. Egyes tagjaimat nem nyűgözték külön kötelékek. A beretva éles penge első vágása a szíj bármely részén eléggé fölold arra, hogy bal kezemmel az egészet lecsavarhassam testemről. De milyen félelmetes közelségét jelenti ez már is a szörnyű acélnak. A legkisebb mozdulat következménye mély halálos lehet, és aztán valószínű-e, hogy kínzóim poroszlói ne látták volna előre ezt a lehetőséget, és ne intézkedtek volna erre az esetre is. Valószínű-e, hogy a mellemet keresztező szíjdarab az inga útjába essék. Remegve, hogy ezt a halvány, és minden látszat szerint utolsó reményemet füstbe menti látom, fölemeltem a fejem annyira, hogy mellem kötelékeit áttekinthessem. A szíj szorosan körülfogta tagjaimat, és törzsemet minden irányban, kivéve a metsző penge útját. Alig ejtettem vissza fejemet eredeti

0: nézetébe, mikor megvillant bennem az, amit másképpen nem tudok megjelölni, mint hogy második kialakulatlan fele volt annak a mentő ötletnek, amire előbb céloztam, s ami előbb, mikor az ételt égő ajkamhoz emeltem, csak határozatlanul lebegett lelki szemeim előtt. Most az egész előttem állt, gyengén, nem nagyon józan színekben, nem nagyon határozottan, de mégis egészben. Rögtön hozzáláttam a kétségbeesés energiájával megkísérelni végrehajtását. Az alacsony fa alkotmánynak, amelyen feküdtem, közvetlen szomszédsága több órán át valósággal nyüzsgött a patkányoktól. A vadak, vakmerők, éhesek, vörös szemük úgy tüzelt rám, mintha csak azt várnák, hogy mozdulatlan maradok, hogy zsákmányukul tekintessenek. Micsoda táplálékhoz szokhattak hozzá a kútban? Gondoltam. Bármennyire iparkodtam is, hogy ebben meggátoljam őket, tányérom tartalmát jóformán egészen fölfalták. Kezem már rájárt a folytonos legyezgetésre, GPS hadonászásra a tál körül, s elmozdulatot öntudatlan egyformasága végül is egészen megfosztotta hatásától. Az undok állatok falánkságukban gyakran mélyeztették éles fogaikat ujjaimba. Most a szíjat mindenütt, ahol elérettem, alaposan bedörzsöltem az olajos és fűszeres hús megmaradt darabkáival, aztán fölemelve kezem a padlóról, lélegzet visszafojtva vártam. A muhó férgek először visszahőköltek, megijedve a változáson, a mozgás megszűnésén. Rémülten szaladtak szét, sokan a kútba menekültek. De ez csak egy pillanatig tartott, nem hiába számítottam falánkságukra. Észrevéve, hogy mozdulatlan maradtam, egy-kettő a legbátrabbak közül felugrott a fapricsre, és szaglászni kezdte a szíjat. Ez, úgy látszik, jel volt az általános rohamra. Friss csapatok tódultak a kút felől. Fölmásztak a fára, túl a fán, és százával ugráltak testemre. Az inga ütemes mozgása a legcsekélyebb mértékben sem zavarta őket. Pályáját elkerülve a megkent kötelék körül működtek. Folyton növekvő csapatokban rajzottak, nyüzsögtek rajtam. Torkomon vonaglottak, hideg ajkuk az enyémet kereste, tolongó nyomásuk majdnem megfojtott, s oly undor dagadt föl keblemben, s fagyasztotta meg tapadó súlyával szívemet, amelyre nincs szó a világon. De még egy perc. Hogy már több helyen szét is vált, de minden emberit felülmúló elszántsággal tovább feküdtem, mereven. Számításomban nem csalódtam, s nem hiába tűrtem. Végre éreztem, hogy szabad vagyok. A szíj szalagokban lógott testemről, de az inga verése már mellemen súrolt, már elmállasztotta ruhám darócát, már elvágta az alatta levő fehérneműt. Két lengést tett meg, s metsző fájdalomérzés hasított minden idegembe. De a menekvés pillanata elérkezett. A szabadítók egy kézlegyintésemre egymás hátán szögdöstek szét. Egy meggondolt mozdulattal, óvatosan rézsút, összezsugorodva, lassan, lassan kivontam magam bilincsem öleléséből, s a lengő párt útjából. Egy percre legalább szabad voltam. Szabad? Az inkvizíció kezében? Alig léptem le borzalmas faágyamról a börtönkő padlójára, mikor a pokoli masina mozgása megállott, s láttam, hogy valami láthatatlan erő visszahúzza az egészet a mennyezetig. Oly lecke volt ez, melyet még kétségbeeséssel vettem szívemre. Nyilván minden mozdulatomat figyelték. Szabad! Csak azért kerültem ki a halált a kínszenvedés egyik formájában, hogy valami másiknak legyek prédája, mely talán rosszabb a halálnál. Ezzel a gondolattal idegesen forgattam körül szemem a vastáblákon, melyek körül zártak. A helyiségben szemmel láthatólag volt valami újdonság, valami változás, amit az első pillanatra nem tudtam határozottan fölbecsülni. Az álmatag, remegő szórakozottság több percén át haszontalan és összefüggéstelen találgatásokban erőltettem értelmemet. Ez idő alatt jöttem első ízben tudatára a cellát bevilágító kénes fény eredetének. Egy hasadékból jött, mely mint egy fél hüvelyk szélességben a falak alján teljesen körülvette a börtönszobát, sekként úgy látszott és úgy is volt, hogy az oldalfalak tökéletesen különállnak a padlótól. Megpróbáltam átkérlelni, de persze hiába. Amint a kísérlet után fölálltam, a változás rejtélye, mely szobámban érezhető volt, egyszerre megvilágosult bennem. Előbb megfigyeltem, hogy ám bár a képek körvonalai a falon eléggé határozottak, a színek elmosódottnak és ködösnek tetszettek. Ezek a színek most percről percre jobban hökkentő és erős fényruhát öltöttek, amely a kísérteties és ördögi figuráknak oly életet adott, hogy az enyémnél erősebb idegeket is megborzongatott volna. Démoni szemek villogtak rám, vad és túlvilági élénkséggel, minden irányból, ahol az előbb még semmit sem láttam, s valami különös tűz kékes lángjában égve. Nem tudtam rábírni fantáziámat, hogy ezt a tüzet valótlannak tekintse. Valótlannak? Csak egy nagyobbat kellett lélegeznem, s az izzóvas gőzének leherete csapta meg orromat. Folytó illat töltötte be a börtönt, a szemek, melyek gyötrelmemre villogtak, pillanatról pillanatra mélyebb tűzben égtek. A festett borzalmak véres képein a bíborszínek gazdagabb árnyalatai ömlöttek el. Fulladoztam, leheletért kapkodtam. Nem lehetett kétség kínzóim szándékáról, ó, mindenkinél kegyetlenebb démonoknál démonibb emberek. Az izzó fémek közelségéből a cella közepébe húzódtam. A forróság által fenyegető pusztulás a rémképei között a kút hűvösségének gondolata balzsamként lopózott lelkembe. Oda rohantam halálos kávájához. Mélyébe vetettem erőlködő pillantásomat. A kigyulladt tetű tüzes vízfénye bevilágította legbelsőbb rejtekeit. Mégis egy őrült másodpercen át szellemem vonakodott fölfogni értelmét annak, amit ott láttam. Végre kényszerítettem. Utat vájtam számára lelkemben, s beégett borzadó értelmemig. Ó, ha szót találnék kimondani. Ó, rettenet. Ó, akármi, csak ez ne... Rémült csikollyal tántorodtam vissza a kút szélről, s kezembe temettem arcomat, sírva, keservesen. A hőség gyorsan növekedett, s még egyszer fölnéztem, a hideglelés lázában borzongva. Cellámban újabb változás volt, most a formája változott meg. Mint imént, most is eleinte hiába iparkodtam megérteni vagy megállapítani, hogy mi történt. De nem soká maradtam kétségben. Az inkvizítori bosszút sietésre sarkantyúzta kétszeri menekvésem. Nem lehetett többé húzakodni a rémület királyával. A terem előbb négyzet alakú volt, most észrevettem, hogy a vasfalak által képezett szögek közül kettő hegyes szöggé vált, a másik kettő következésképpen tompa lett. E rettenetes különbség gyorsan növekedett mély nyögő vagy dörömbölő hang kíséretében. A helyiség egy pillanat alatt rombusszá cserélte formáját. De a változás itt nem állt meg, nem is reméltem, nem is kívántam megállítani. Keblemre tudtam volna ölelni a tüzes falakat, mint az örök béke köntösét. Halált inkább, mondtam. Akármilyen halált, csak ezt ne, ami a kútban vár. Én bolond, nem tudhattam volna-e, hogy a tüzes vas célja éppen az, hogy a kútba szorítson? Kiállhattam volna-e izzó forróságát? És még ha ki is, ellenállhattam volna a nyomásának. És most laposabbá és laposabbá nyomódott a rombusz, oly gyorsasággal, mely nem hagyott időt az elmélkedésre. Középpontja, s így természetesen legszélesebb átmetszésű része is éppen az ásító mélység fölé került. Visszatántorodtam, de az összeszoruló falak ellenállhatatlanul előre nyomtak. Végre nem volt már fonnyadt és vonagló testem számára több. Egy hüvelyknyi szilárd talajnál a börtönpadlójából, ahol lábamat megvethessem. Nem küzdöttem tovább, de lelki agóniám, a kétségbeesés egyetlen hangos, hosszú és végső sikolyában talált kitörést. Éreztem, hogy megtántorodom
1: akut szélen! Elfordítottam szememet!
0: Emberi hangok diszharmonikus zaja hallatszott. Hangos harsonaszó, mintha sok-sok trombita hangja volna. Zordon moraj, mint ezer mennydörgés koncertje. Az izzó falak visszarándultak. Egy kinyújtott kar ragadta meg karomat, amint ájultan dőltem a mélységbe. Lassalle tábornok karja volt. A francia hadsereg benyomult Toledóba. Az inkvizíció ellenségeinek tartalmazott.

0: kysyvät, mille se sutaa.
1: Kerta karua.
2: Joo.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.

0: Gyilkosság méretre. Miss Polit megmarkolta a kopogtatót, és udvariasan megkoppintotta a házikó ajtaját. Illő szünet után megint kopogott. Eközben a bal hóna alatt tartott csomag egy kicsit megcsúszott, hát megigazította. A csomag Julia Spenlow új zöld ruháját rejtette, próbára készen. Miss Polit bal kezében fekete selyem szatyor lógott, benne centiméter, gombos tűk, meg egy nagy szabóolló. Miss Polit magas volt és szikár, karvajorrú, száját összecsücsörítette, ritkás haja vas szürke. Tétovázott valamelyest, hogy vajon kezelésbe vegye el harmadszor is a kopogtatót. Végig pillantott az utcán, és meglátott egy sietősen közeledő alakot. A jókedélyű, viharvert, 55 esztendős Miss Hartnell odaért a kapuhoz, és vidáman bekurjantott. Szép jó napot, Miss Polit!
1: Jó napot, Miss Hartnell! A varrónő hangja halk volt és fakó, hanglejtése roppant előkelő. Ugyanis pályafutását, mint komorna kezdte egy nagyúri kastélyban.
0: Elnézést, nem tudja véletlenül, hogy Mrs. Spenlow elment-e hazúrról? A másik a fejét rázta.
1: Fogalmam sincs róla.
0: Miss Polit toporgott.
1: Milyen kellemetlen. Ma kellene próbálnom az új ruháját. 3:30 állapodtunk meg. Most pedig már 2 perccel elmúlt fél.
0: Miss Hartnell belépett a kertkapon és csatlakozott Miss Polithoz a ne felejts lak ajtaja előtt.
1: Vajon miért nem nyit ajtót, Gladys? Ja, persze csütörtök van, Gladys kimenős. Mrs. Spenlow alig, ha nem elaludt. Talán nem zörgött elég hangosan ezzel a holmival.
0: Megragadta a kopogtatót, fülsiketítő tratatát vert ki az ajtón, és ráadásul ököllel is alaposan megdöngette a fatáblát.
1: Halló, oda bent!
0: Semmi válasz. A varrónő csüggetten merett az zárt ajtóra.
1: Mrs. Spenlow bizonyára megfeledkezett a próbáról, és elment. Nem értem. Valaha nagyon pontos és megbízható volt. Majd visszajövök később.
0: Megfordult, és elindult a kapu felé, de Miss Hartnell visszatartotta.
1: Szamárság! Nem megy sehová, Miss Polit! Benézek az ablakon, hát ha látok valami életjelet!
0: Futó pillantást vetett a legközelebbi ablaküvegén át. Futó pillantást, mert nagyon jól tudta, hogy az utcai szobát jóformán sohasem használják. A házas pár jobban kedveli a hátsó kis nappalit.
1: Akármennyire futó volt is a pillantás, a célját elérte.
0: Miss Hartnell valóban nem látott semmi életjelet. Épp ellenkezőleg. Az ablakon át meglátta, hogy Julia Spenlow a kandalló előtti szőnyegen fekszik. Holtan.
1: Természetesen, mesélte később Miss Hartnell népes hallgatóságának, nem vesztettem el a fejemet. Annak a Polit nőszemélynek halvány fogalma sem volt, hogy mit csináljon. Ne veszítsük el a fejünket, mondtam neki. Maga maradjon itt, én megyek Polk közrendőrért. Szóval, épp indultam, és abban a szempillantásban bukkant elő Mr. Spenlow a ház mögül. Isten bizony, azonnal gyanút fogtam. Túlságosan nyugodt volt. Amikor közöltem vele, hogy mit láttam az ablakon át, egyáltalán nem lepődött meg. Akárki akármit mond, ha egy férfi megtudja, hogy a felesége meghalt, és az égvilágon semmiféle érzelem nem látszik rajta, az egész egyszerűen természetellenes.
0: Ezzel a megállapítással mindenki egyetértett. Egyetértett vele a rendőrség is. Annyira gyanúsnak találták Mr. Spenlow közönyét, hogy 1 percet sem vesztegettek. Azonnal megvizsgálták, van-e haszna ennek az úrnak a felesége halálából. Amikor felfedezték, hogy a házaspárnak az asszony volt a pénzes tagja, és hogy az esküvőjük után készült végrendelet értelmében pénzét a férje örökli, gyanújuk még jobban megizmosodott. Miss Marple, a szelíd arcú és egyesek szerint vipera nyelvű öreg kisasszony, a lelkészlak melletti házban lakott. Őt igen hamar meglátogatta a falu rendőre. Alig 1/2 órával a bűntény felfedezése után. Polk közrendőr bekopogott, ám még köszönni sem volt ideje, Miss Marple rögtön megkérdezte.
2: Mrs. Spenlow meggyilkolásával kapcsolatban?
0: Polk közrendőr megdöbbent.
1: Megkérdezhetem, hölgyem, hogyan szerzett tudomást az esetről? A hal, mondta magyarázólag Miss Marple, amiből Poe közrendőr rögtön megértette, hogy a hírt Fred, a haláros kifutó fiúja szállította házhoz, Miss Marple vacsorájával egyetemben. A nappali szoba padlóján feküdt, folytatta szelíden az idős hölgy. Megfojtották, minden valószínűség szerint egy igen keskeny övvel, de akármivel is nem hagyták ott. Hogy ez a Fred gyerek honnan tud mindenről? Mérgelődött Pók közrendőr. Miss Marple ügyesen témát váltott. Jé, egy tű van a kabát gallériában, biztos úr. Pók közrendőr meglepetten nyúlt a gallériához.
2: Tényleg, el is felejtettem.
1: Találta?
2: Igen. Hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el, szokták mondani.
1: Az öreg hölgy rámosolygott. Remélem magánál is beválik. Nos, mit óhajt kérdezni tőlem?
0: Pók közrendőr megköszörülte a torkát, fontoskodó képet vágott, és a jegyzetfüzetébe pillantott.
2: Kérdésemre Mr. Spenlow, a megboldogult asszony férje a következő kijelentést tette. A mai napon 14 óra 30 perckor felhívta őt Miss Marple, és megkérdezte, átmenne hozzá 15 óra 15 perckor, mert fontos dologban szeretné kikérni a véleményét. Nos, hölgyem, megfelel ez a valóságnak?
1: A legkevésbé sem.
2: Nem hívta föl Mr. Spenlow-t 14 óra 30 perckor?
1: Sem 14 óra 30 perckor, sem máskor.
2: Aha, bólintott Pók közrendőr. Kijelentette, hogy otthonról 15 óra 10 perckor távozott, ám amikor a kért időpontban ideért, Miss Marple szolgálója tudatta vele, hogy úrnője nincs idehaza.
1: Úgy van. Mr. Spenlow idejött, én azonban a nő egyletülésén voltam.
2: Aha,
0: bólintott ismét Pók közrendőr, és elégedetten szopogatta a bajsza végét.
1: Mondja csak, biztos úr, lehetséges, hogy maga Mr. Spenlow-t gyanúsítja?
0: Kedvelte Mr. Spenlow-t, aki apró, vézna emberke volt, merev, kimért, udvarias modorú. A tisztesség szobrát róla lehetett volna megmintázni. Érthetetlennek tűnt, hogy miért költözött vidékre, ugyanis lerít róla, hogy városi ember volt világ életében. Miss Marple-nek azonban elárulta az okát. Kisfiúk kora óta az volt a vágya, hogy egyszer vidéken éljen, és legyen saját kertje. Mindig nagyon szerette a virágokat. A feleségének azelőtt virágüzlete volt Londonban, ott ismerkedtek meg. Száraz kijelentés, de romantikus hátteret sejtetett. Egy fiatalabb, csinosabb, ábrándosabb Julia Spenlow a temérdek virág között. Mr. Spenlow azonban igazából semmit sem értett a virágokhoz. Nem ismerte a magvakat, a palántákat, fogalma sem volt oltásról, metszésről, gyomlálásról, kiültetésről, évelőkről, egynyáriakról. Csak egy látomást lebegett a szeme előtt. Kisházikó kertje, sűrűn beültetve édes illatú, tarkabarka virágokkal. Szinte megható volt, ahogy útba igazításért folyamodott Miss Marple-hoz, és a tanultakat szorgalmasan beírta egy kis jegyzetfüzetbe. Csendes, rendes, módszeres emberke volt. Talán épp ezért keltette fel a rendőrség érdeklődését, amikor a feleségét meggyilkolva találták. Gyors nyomozásba kezdtek. Sok mindent megtudtak a megboldogult Mrs. Spenlow-ról, és hamarosan Szent Méri Mead falva is tudott róla mindent. A néhai Mrs. Spenlow egészen fiatalon szobalányként kezdte pályafutását egy nagyúri kastélyban. Állását akkor adta fel, amikor feleségül ment a másodkertészhez, és együttesen virágüzletet vásároltak Londonban. Az üzlet virágzott, a kertész kevésbé. Néhány év múlva megbetegedett és meghalt. Özvegye továbbitta az üzletet, és ki is bővítette. Majd szép summáért eladta a boltot, és másodszor is a házasság révébe evezett. Ezúttal Mr. Spenlow a középkorú ékszerész oldalán, akinek szerény, rosszul menő üzletét is hamarosan eladták, és falura költöztek. Julia Spenlow szeánszokra járt Londonban. A virág üzlet árát befektette, a szellemek utasítása szerint magyarázta országnak, világnak. A szellemek szokatlanul jó tanácsokkal látták el. Minden befektetése kedvezőnek bizonyult, méghozzá nagyon kedvezőnek.
1: Ahelyett azonban, hogy ez öregbítette volna a szellemvilágba vetett hitét, Mrs. Spenlow rótul cserben hagyta a médiumokat meg a szeánszokat, és rövid, ám lelkes kirándulást tett egy indiai indítatású homályos vallásba, amelynek alapja a mély lélegzetvétel volt. De amikor férjével Szent Mary Meadbe költözött, már visszatért a hagyományos anglikán hithez, és a szektás múltból csak egy bizonyos Ted Gerard nevű fiatalemberrel való barátsága maradt meg. Az asszony sok időt töltött a lelkészlakban, és hűségesen látogatta az Isten tiszteletet. A falusi boltokban vásárolt, részt vett a közösség életében, és bridzselni járt falubeli ismerőseihez. Eseménytelen mindennapi élet. És derült égből gyilkosság. Melchett ezredes a rendőrfőnök magához kérette Slack felügyelőt. A felügyelő magabiztos férfiú volt. Ha egyszer a fejébe vett valamit, nem lehetett eltéríteni a meggyőződésétől. És most nagyon is meg volt győződve az igazáról. A férj volt a tettes, uram, ez egészen bizonyos. Csak rá kell nézni. Fájdalomnak, bánatnak egy szikrája se látszik rajta. Úgy gondolom, egyszerűen elege volt a feleségéből. Az asszonyé volt a pénz, és a férjének nem lehetett könnyű mellette. Az a sok szekta, meg ilyen-olyan vallási buzgalom. A férje hidegvérrel elhatározta, hogy elteszi lábalól, aztán éli az életét. Úgy tett, mintha felhívták volna a telefonon,
2: az ezredes félbeszakította.
1: Nem tudták lenyomozni a telefonhívást? Nem, uram. Ami vagy azt jelenti, hogy az emberünk hazudott, vagy pedig nyilvános fülkéből érkezett a hívás. A faluban mindössze két nyilvános telefon van. A vasútállomáson és a postahivatalban. A postahivatalból nem telefonáltak. A postás kisasszony mindenkit lát, aki belép. Az állomásról éppenséggel telefonálhattak.
2: Mondja, felügyelő, figyelembe vette azt a lehetőséget is, hogy a férjet szándékosan távolították el?
1: Olyas valaki, aki meg akarta gyilkolni az asszonyt?
2: Ugyebár te Gerardra gondol, uram. Valóban, látták őt az állomáson a büntény délutánján, ezért aztán foglalkoztam is vele.
1: Csak hogy neki nincs indítéka.
2: Nem nyer semmit Mrs. Spenlow halálával.
1: Az ezredes eltűnődött.
2: Gyanús figura. Nagy összeget sikkasztott.
1: Így van, uram. De magától ment oda a főnökéhez, és elmondta neki. Pedig a munkaadója fel sem fedezte.
2: Kiderült, hogy a fiú valami vallási szekta tagja. Mint mondja, ennek a hatására megtért, és jóvá akarja tenni a bűneit.
1: Az ezredes az órájára nézett.
2: Van még valami?
1: Igen, uram. Kérdezni szeretnék valamit, uram. Az a kastély, ahol a megboldogult annak idején szobalány volt.
2: Tudja, ott történt ez az ékszerlopás. Vagyontérős maragdokat loptak el, és soha nem jöttek a tettes nyomára.
1: Utána néztem az esetnek. Akkor történt, amikor a néhai Mrs. Spenlow ott szolgált, bár akkoriban még nagyon fiatal volt.
2: Gondolja, uram, hogy ő is belekeveredett?
1: Az ezredes megrázta a fejét.
2: Nem hiszem.
1: Felállt a székről, és a kabátjáért nyúlt.
2: Mellesleg járt már Miss Marple-nál felügyelő.
1: Neki vajon mi köze a dologhoz, uram?
2: Semmi a világon, de hallani szokott mindenfélét. Menjen el hozzá beszélgetni egy kicsit.
1: Igen, éles eszű idős hölgy.
0: Miss Marple szívélyesen fogadta a felügyelőt, kivált, amikor meghallotta, hogy Melchett ezredes küldi.
3: No hát, igazán milyen kedves az ezredestől. Nem gondoltam volna, hogy emlékszik rám.
2: De még mennyire, hogy emlékszik. Azt mondta, amit kegyed nem tud a Szent Mary Meadben történő dolgokról, az nem is érdemes tudni.
0: Miss Marple elmosolyodott.
3: Roppant hízelgő. De valójában nem tudok én semmit, mármint erről a gyilkosságról.
2: De azt bizonyára tudja, mit beszélnek az emberek.
0: Miss Marple bólintott.
3: Nos, természetesen mindenfélét mondanak, találgatnak. És valójában két táborra oszlik a falu. Sokan azt gondolják, hogy a férj tette. Ilyen esetekben rendszerint az a természetes, hogy a házastársat gyanúsítják, igaz?
2: Lehetséges,
3: mondta óvatosan a felügyelő. Az az állandó összezártság.
2: Na meg igen gyakran, a pénz.
3: Hallom, Mrs. Spenlowé volt a pénz, tehát a férje jól járt a halálával. És egészen lehetségesnek tűnik, ugyebár, hogy megfojtja az asszonyt. Kimegy a hátsó ajtón, átvág a mezőn az én házamig, engem keres, azt állítja, hogy telefonhívást kapott tőlem, aztán hazamegy. Rádöbben, hogy a távollétében meggyilkolták a feleségét, és közben persze azt reméli, hogy a bűncselekményt holmi csavargó vagy betörő számlájára írják. Egyetért, felügyelő úr?
1: A felügyelő bólintott. Nos, a másik vélemény pedig a következő, folytatta Miss Marple. Ted Gerard, jóképű fiatalember, persze, hogy róla is pletykáltak. Igen gyakran látogatta meg Julia Spenlow-t, habár az asszonyka maga mondta nekem, hogy egyazon szekta iránt érdeklődnek. Vallási mozgalom, nagyon őszinték, nagyon komolyak, nagyon becsületesek. És Juliát valósággal lenyűgözték. És egészen bizonyos vagyok benne, semmi ok feltételezni, hogy bármi is lett volna kettejük között. De hát tudja, milyenek az emberek. Ám az igaz, hogy aznap csak ugyan látták Ted Gerardot az állomáson. A vonaton. A 14-27-esen. És persze egészen könnyű lett volna ugyebár a másik oldalon leszállni a vonatról, átbújni a sövényen és hátulról megkerülni az állomást. Észrevétlenül eljuthatott volna Spenlowék házához. És természetesen az emberek azt is furcsának találják, hogy milyen öltözék volt az asszonyon, amikor megölték.
2: Miért? Mi volt rajta?
1: Miss Marple elpirult. Pongyola. Amiből ugyebár némelyek bizonyos következtetéseket vonnak le.
2: Kegyed is?
1: Ó, dehogy. Egyáltalán nem. Szerintem egészen természetes volt.
2: Ugyan miért?
1: Az adott körülmények között, mondta Miss Marple. Tekintete hűvös volt, elgondolkodó.
0: Mr. Spenlow egy kerti széken ült. Zavart tekintettel nézett maga elé.
1: Természetesen lehetséges, hogy képzelődöm, mondta Fakó precíz hangján. A hallásom már nem a régi, de szinte bizonyos, hogy egy kisfiú azt kiabálta utánam az utcán, ott megy a feleséggyilkos. Ebből az a benyomásom támadt, mintha arra akarna utalni, hogy én öltem meg drága feleségemet.
0: Miss Marple finom mozdulattal levágott egy hervat rózsát.
1: Helyes a benyomása. No, de mi ültethetett ilyen gondolatot a gyermek fejébe?
0: Miss Marple ránézett.
1: Alig, hanem olyasmi, amit a felnőttektől hallott. Kegyet tehát úgy véli, hogy mások is ezt gondolják rólam?
0: Miss Marple bólintott.
1: Szent Méri Mead lakosságának legalább a fele. De drága Miss Marple, mitől támadhatott ilyen gondolatuk? Hiszen én szívből szerettem Juliát. Biztosíthatom, hogy nagyon lesújt az elvesztése.
0: Miss Marple leült a másik székbe.
1: Ó, igen, bizonyára. De meg ne haragudjon, ez nem látszik magán.
0: Mr. Spenlow kihúzta satnya alakját.
1: De kegyed megért?
0: Az idős hölgy bólintott.
1: Henry bácsikám roppant fegyelmezett volt. Az ember nem mutassa ki az érzelmeit, mondogatta mindig. Ő is nagyon kedvelte a virágokat.
0: Mr. Spenlow szemében némi érdeklődés csillant.
1: Arra gondoltam, hogy a ház nyugati falánál lugast telepíthetnék, rózsaszín futórózsával és talán lonccal. És van az a csillagformájú fehér virága, a neve pillanatnyilag nem jut eszembe.
0: Miss Marple azon a hangon, ahogyan három esztendős dédunoka öccséhez szokott beszélni, így szólt.
1: Van egy nagyon szép képes virágkatalógusom, talán szívesen átnézné. Nekem be kell mennem a faluba.
0: Mr. Spenlow boldogan üldögélt a kertben a katalógussal, Miss Marple pedig felment a szobába. Egy ruháját gyorsan csomagoló papírba tekerte, kilépett a házból, és fürge léptekkel a postahivatalba sietett. Miss Polit, a varrónő, a postahivatal fölötti lakásban lakott. Miss Marple azonban nem ment fel rögtön az emeletre. Éppen 14:30 volt, és a Barchesterből érkező autóbusz egy perc késéssel érkezett a postahivatal elé. A postamesternő csomagokért sietett ki. A postán ugyanis édességet, füzetes regényeket és gyerekjátékokat is árultak. Miss Marple néhány percig egyedül volt a postahivatalban. Csak amikor a postamesternő visszatért állomás helyére, akkor ment fel az emeletre Miss Marple, és magyarázta el Miss Politnak, hogy a régi szürke krepdesin ruháját szeretné kissé divatosabbra átalakítatni. Miss Polit haladéktalanul elővette centiméterét, egy krétát és egy doboz gombostűt, és megígérte, hogy megtesz minden tőle telhetőt. A rendőrfőnök kissé meglepődött, amikor Miss Marple megjelent a hivatalában.
1: Tudom, hogy igen elfoglalt, de hát ön mindig annyira kedves volt, melcsett ezredes, hogy úgy éreztem, inkább magához jövök el, mint Slack felügyelőhöz. Különben sem szeretném, ha Pók közrendőr bajba keveredne. Azt hiszem, nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia.
0: Az ezredes nem egészen értette a dolgot.
1: Pók mit követett el?
3: Hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el.
1: Tessék? Miss Marple szeliden nézett az ezredesre. Valószínűleg ösztönösen cselekedett.
3: Felemelt egy tűt, a zubbonyába tűzte. És én arra gondoltam, hogy Mrs. Spenlow házában vehette fel.
1: Az ezredes széttárta a karját.
3: Igen, igen, de hát végtére is miért olyan nagy dolog egy tű?
1: Ami azt illeti, valóban Mrs. Spenlow holteste mellül emelte fel. Természetesen nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia, de hát csak egy közönséges gombos tű volt, amilyet bármelyik nő használ.
3: Nem, nem, ezredes úr, ebben téved. Férfi szemmel nézve természetesen olyannak látszott, mint bármelyik gombos tű. Csak hogy nem az volt. Különleges tű volt. Igen vékony. Az a fajta, amit doboz számra vásárolnak, és főleg varrónők használják.
1: Az ezredes az idős hölgyre bámult, aki előtt feldereng a világosság. Miss Marple buzgón bólogatott.
3: Igen, természetesen. Számomra teljesen nyilvánvaló. Azért volt Pongyolában, mert az új ruháját készült próbálni, és kiment az előső szobába. És Miss Polit mondott valamit a méretekről, és a centiméterét az asszony nyaka köré kanyarította, és más nem is kellett tennie, csak keresztbe vetni a végét, és megrántani. Úgy tudom, ez egyáltalán nem nehéz. Aztán persze kiment, behúzta az ajtót, és ott állt, és kopogtatott, mint aki akkor érkezett. De a tű arra val, hogy előzőleg már bent volt a házban.
1: Az ezredes most már feszült érdeklődéssel hallgatta. És a férjnek Miss Polit telefonált?
3: Igen, a postáról 2:30, amikor befut a busz, és a postahivatalban nincs senki.
1: De drága Miss Marple, miért? Az ég szerelmére, miért? Indíték nélkül nincs gyilkosság.
3: Nos, ezredes, az én feltételezésem szerint ez a bűntény igen messzire nyúlik vissza. Két unoka fivéremre emlékeztet, Anthonyra és Gordonra. Akármihez fogott Anthony, minden aranyjá vált a keze alatt. Szegény Gordonnak pedig minden balul ütött ki. A versenyló lesántult, a részvények ára leesett, az ingatlan elértéktelenedett. Szerintem mind a két nő benne volt.
1: Az ezredes égnek emelte a kezét.
3: Miben?
1: Miss Marple nyugodt pillantást vetett rá.
3: Az ékszerlopásban. Valamikor régen. Mint hallom, roppant értékes maragdok voltak. A komorna és a szobalány. Egy dolgot ugyanis soha senki meg nem magyarázott. Hogy amikor a szobalány hozzáment a kertészhez, honnan volt annyi pénzük, hogy virágüzletet nyithattak?
1: Az ezredes nagy szemeket meresztett.
3: Természetesen nem ők voltak a tolvajok. Ők valószínűleg csak falasztak, és nem is kaphattak túl sok pénzt. De Julia Spenlow akármihez fogott, minden sikerült neki. A pénz pénzt fiadzott. Azonban a másik, a komorna, bal szerencsés volt, elszegényedett. Falusi varrónő lett belőle. Aztán évek múlva itt, ebben a faluban találkoztak. Persze titkolták, hogy régóta ismerik egymást. Eleinte nem volt semmi baj, amíg Ted Gerard színre nem lépett. Julia mindig is hajlamos volt a vallási buzgalomra, és egy idő múlva gyötörni kezdte a lelkiismeret. A fiatalember meg aligha nem biztatta, hogy tisztítsa meg az életét, könnyítsen a lelkén, tegyen vallomást. És merem állítani, hogy az asszony már-már készen is állt rá, sőt, Miss Politot is rá akarta venni, hogy tartson vele. Miss Polit azonban nem osztozott a véleményében. Ő csak annyit tudott, hogy börtönbe zárhatják hosszú évekkel ezelőtt elkövetett lopás miatt. Elhatározta hát, hogy megelőzi a bajt.
1: Kegyet honnan jött rá, hogy régebből ismerik egymást?
3: Miss Polit egy apró megjegyzéséből. Azt mondta Mrs. Spenlowról, hogy valaha nagyon megbízható volt. Honnan tudta? Hiszen Spenlowék csak egy éve költöztek a faluba.
1: Az ezredes elismerően bólintott. Hát, bizonyos mértékig igazolni tudjuk a kegyed elméletét. Slack felügyelő is gyanakodott, és éppen most arra derítette ki, hogy Miss Polit valóban komornaként szolgált abban a kastélyban a smaragdlopás idején, csak hát a bizonyítékaink. Az a gombos tű egy előző ruhapróbán is oda kerülhetett. Miss Marple kihúzta magát. Azt már nem ezredes, nem kerülhetett oda. Glétiszt valamikor én tanítottam be szobalánynak. Pletykás és izgága teremtés, de nagyon tiszta, és kifogástalanul takarít. Az ezredes hallgatott. Miss Marple vigasztalóan nézett rá. Nem lesz nehéz, higgy el. Miss Polit az a fajta nő, aki menten megtörik, mihelyt szembesítik az igazsággal. Na meg aztán itt van nálam a centimétere. Tessék, odaadom. Tegnap hoztam el, miközben ruhát próbáltam. Ha kiderül számára, hogy a rendőrségnél van, nos, tudatlan teremtés lévén azt fogja gondolni, hogy ez döntő bizonyítéknak számít. Miss Marple bátorító mosolyt vetett a rendőrfőnökre. Higgy el, nem lesz semmi problémájuk. Az ezredes hirtelen megnyugodott. Ugyanezen a hangon biztosította valamikor réges-régen kedvenc nénikéje, hogy minden bizonnyal sikeresen teszi le a felvételi vizsgát a Katonai Akadémián. És úgy is történt.

A házmesterné bosszúja. Nos, hogy vagyunk? Kérdezte betegét Haydock doktor. Miss Marple halvány szenvedő mosolyt vetett rá párnáiról. Jobban. De talán jobb lett volna, ha meghalok. Végtére is eljárt felettem az idő. Nem kellek senkinek, nem hiányoznék senkinek. Haydock doktor szokásos nyers modorában szakította félbe. Igen, igen, ezt ismerjük, az influenzát követő jellegzetes búskomosság. Valami kell magának, valami lelkiserkentőszer. Sőt, mi több, már el is hoztam magammal az orvosságot. Azzal egy nagy borítékot dobott az ágyra. Ez egy rejtvény, épp magának való. Miss Marple szemében némi érdeklődés csillant. Rejtvény? A doktor elvörösödött. Szerény irodalmi próbálkozásom, megpróbáltam az esetet novella formába önteni. Így szólt a férfi, mondta a lány, gondolta magában, és így tovább. A történet azonban valóságos tényeken alapul. Régen volt, és nagyon messze innen. Még fiatal orvos voltam. Miss Marple kézbe vette a borítékot. De miért rejtvény? Haydock doktor szélesen elmosolyodott, mert magának kell megfejtenie. Mi történt valójában? Kíváncsi vagyok, csak ugyan olyan okos-e, mint ami ennek teszi magát. És ezzel a búcsúdöféssel távozott. Miss Marple pedig kivette a borítékból a kéziratot, és olvasni kezdte. No és hol a menyecske? Kérdezte kedélyesen Miss Harmon. A falut majd szétvetette a kíváncsiság, annyira szerették volna már látni Harry Lexton dúsgazdag és világszép ifjú feleségét, akit külhonból hozott magával. Az volt az általános és elnéző vélemény, hogy a hírhedt tékozló fiú megfogta az Isten lábát. Harryvel régen is mindig mindenki elnéző volt. Még a betört ablakok tulajdonosai, vagyis a kölyök paritjájának kárvallottjai is feledték jogos haragjukat, amikor meglátták a kis Harry gyerek őszintén bűnbánó ábrázatát. Betört ablakok, kifosztott gyümölcsösök, orvul elejtett nyulak szegélyezték Harry kamaszkorát, az iskolában nem tanult, később nem dolgozott, adóságot adósságra halmozott, végül komolyan hírbe keverte Bellát, a trafikosék lányát. Ez volt az utolsó csepp, a fiút a családja sürgősen elküldte Afrikába, de a falu közvéleménye, amelyet különféle idősödő hajadonok képviseltek, elnézően mormogta: fiatalság, bolondság, majd csak benő a fejlányra. És a tékozló fiú hazatért. Nem bűnbánóan, nem oldalogva, hanem büszkén, diadalmenetben, mert megcsinálta a szerencséjét. Összeszedte magát, keményen dolgozott, végül megismerkedett egy dúsgazdag, félig angol, félig francia lánnyal, és rövid udvarlás után elvette feleségül. Harry élhetett volna Londonban, Párizsban, vagy bárhol a világon. Ő azonban úgy döntött, hogy hazatér szülőfalujába. Megvásárolta Kingsdale-t, azt az ősi lerobbant birtokot, amelynek az intézői lakásában töltötte gyerekkorát. Maga az udvarház már vagy 30 esztendeje lakatlan volt. Elhanyagoltan düledezett, omladozott. Egyetlen, viszonylag épp sarkában a vén özvegy házmesterné élt. A kertet felverte a gaz, a fák, bokrok elvadultak. Gyerekkorában Harry állandóan a birtokon csavargott, úgy ismerte a hatalmas sűrű erdőt, akár a tenyerét, és boldogan bolyongott a félig romos nagy udvarházban, ami igazi elvarázsolt kastély volt számára. Aztán felnőtt, elment az országból, itthon a szülei meghaltak, mindenki azt gondolhatta át, hogy Harryt már semmi sem köti hajdani otthonához. És mégis idehozta magával fiatal feleségét. A roskatag udvarházat lebontották, építőmunkások hadaszállta meg a helyet, és varázslatosan rövid idő alatt ott állt a vakító fehér új ház az ősi fák között. Ezután vonult be a kertész sereg, a nyomukban pedig a bútorszállító kocsik. Megérkezett a cselédség. Végül egy szép napon pompás luxusautó gördült puhán a bejárat elé, és Harry a karjában vitte be asszonyát gyönyörű új otthonukba. A falu rohant, hogy köszöntse őket, és Mrs. Price, aki magát a helytársaság vezér alakjának tekintette, meghívókat küldött szét a fiatalasszony tiszteletére rendezett óriási estére.
No és hol a menyecske? Miss Hermon, a viharvert kedélyes öreg kisasszony akkor tette fel ezt a kérdést, amikor átnyomakodott a zsúfolt szalon ajtaján. A kis Miss Brent vézna kiszáradt hajadon izgatottan szolgált információval. Ó, kedvesem, elbűvölő teremtés, és milyen jó modorú, és milyen elegáns, nincs benne semmi közönséges, és a drága Harry a tenyerén hordja. Mindketten Harryre néztek. Miss Hermon összeráncolt a tömzsi orrát. Semmi sem tart örökké. Ismerjük valamennyien a mi Harrynket. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen. Úgy gondolod, szegény asszonyka? Miss Brent arcán elégedettség ömlött el. Hát igen, alig, ha nem meggyűlik még a baja a férjével. Vajon hallott-e arról a régi históriáról? A két hölgy jelentőség teljes pillantást váltott. Igazán kínos. Kivált, hogy a faluban csak egyetlen patika van. Bella, a trafikosék lánya ugyanis Mr. H-hez, a patikushoz ment feleségül. Miss Hermon erélyesen bólintott. Igen, az asszonykának tudnia kellene Belláról. Nézd, hogy sugdolóznak, szólt felháborodva unokabátyjához, helyi doktorhoz, Clarice. Némelyik vénasszony valóságos szörnyeteg. Clarice magas, csinos, fekete lány volt. Melegszívű, könnyen hevülő természet, mindig mosolygó, nagy barna szeme most dühösen villogott. Már megint pletykának. Hallottam. A patikus néről meg Harryről. A doktor vállat vont. Ó, az a régi ügy. Emlékszem, a fiú eléggé bolondult Belláért, tehát sok fiatal embernek volt hasonló szerelmi históriája. Clarice csak úgy szikrázott. Hát persze, volt és el is múlt. Miért kell hát előhozni? Hiszen hosszú évek teltek el azóta, mint a keselyük, amikor hullákon lakmároznak. Komolyan! A doktor átölelte a vállát. Csak azt nem értem, miért izgat ez téged ennyire? Clarice az ajkába harapott, arcát elfutotta a vér. Mert olyan boldognak látszanak. Az imént odajött hozzám Harry. Olyan izgatott, úgy fel van dobva, és annyira boldog, amiért megvalósult a gyerekkori álma. Tudod, mindig is újjá akarta építeni a kastélyt, a felesége pedig, nos, azt hiszem, ő még soha életében semmi rosszat nem tapasztalt. Mindig megvolt mindene. De hiszen látod magad is, nézd csak rá, mi a véleményed? Az orvos késlekedett a válasszal. Mások szemében Louise Lexton irigylésre méltó lehet. A szerencse elkényeztetett gyermeke. De ő csak a hajdani slágerre emlékeztette. Szegény kicsi gazdag lány. Finom csontú, törékeny kis teremtés, szinte áttetsző lenszőke haja merev csigákban övezi fehér arcát, halvány kék szeme ártatlanul és sóvárogva néz a világba. Szegény kicsi gazdag lány. Autón hajtottak hazafelé. Na végre, sóhajtott meg könnyebbülten Louise. Drágám, hogy milyen szörnyű volt ez az estély. Harry mosolygott. Annyi baj legyen, édes. Muszáj volt végigcsinálni. Ezek a vén macskák mind ismertek engem kölyök koromban. Rémes csalódás lett volna nekik, ha nem vizsgálhatnak meg téged alaposan minden oldalról. Louise elhúzta a száját. Mondd, lakik a környéken valaki, akivel kellemes együtt lenni? Harry az utat nézte. Hogyne? A vidéki gentritársaság, bár lehetséges, hogy egy kicsit ők is unalmasak. Többnyire csak a kertjük érdekli őket, meg a vadászkutyák, meg a lovak. Persze, te is fogsz lovagolni. Azt majd nagyon élvezed, meglátod. Van is egy ló, szeretném, ha megnézni, de a neve Prince. Gyönyörű állat, tökéletesen idomított, semmi rossz indulat nincs benne, és csupa élet. Bekanyarodtak a birtok kapuján. Harry hirtelen elkapta a kormányt, és vadul káromkodott, mert valaki az út közepén felszökkent az autó előtt. Hajszál híja volt, hogy el nem gázolták. Az alaktalan alak ott állt, az öklét rázta, és a távolodó autó után ordítozott. Louise megragadta férje karját. Ki ez? Harry arca elkomorult. Az öreg Murgatroydné, a férjével amolyan házmesterfélék voltak a régi házban ősidők óta. A férje tavaly meghalt. Louise reszketett. Miért rázta az öklét?
mert nagyon dühös, vagy lebontottam a házat, neki meg persze felmondtam. De csak nem éhezik. Louise-nak ködös és meglehetősen drámai elképzelései voltak az életről. Aki nagyon gazdag, az elszakad a valóságtól. Harry elvörösödött. Úristen, Louise, mit képzelsz te rólam? Tisztességes nyugdíjat adok neki természetesen, és egy saját kis házba költöztettem. Hát akkor mi bántja? Nem tudom, drágám, imádta azt a romos udvarházat. Nem is értem. A fala kidőlt, bedőlt, a tető felét elvitte a szél, nem is volt már biztonságos, de azért neki alig, hanem sokat jelentett. Az emlékek, vagy nem is

valóban gyűlöl bennünket, érzem, a halálunkat kívánja. Harry türelmetlenül kapta fel a fejét. De hát ő sem boszorkány, még ha annak is látszik. Hagyj már fel ezzel a beteges képzelgéssel! Louis hallgatott. Most, hogy a költözködés első izgalma elült, furcsán magányosnak érezte magát, és tartalmatlannak az életét. Eddig Londonban élt, Párizsban, Rómában, vagy a Rivierán, vagy ahol kedve tartotta. Nem ismerte az angol vidéki életet, nem is volt hozzáérzéke. A kertészkedéshez nem értett, legfeljebb a virágokat tudta ízlésesen elrendezni. A kutyákat sem szerette igazán. A szomszédokat, akikkel megismerkedett, szívből unta. Leginkább a lovaglást élvezte. Olykor Harryvel lovagolt ki, máskor, ha férjét elfoglalták a birtokügyei, egyedül. Átvágott az erdőn, az ösvényeken, élvezte, milyen egyenletesen vágtat Prince, a gyönyörű ló, amelyet a férjétől kapott, de még Prince is meghőkölt, amikor úrnőjével a hátán elügetett a rosszindulatú vénasszony kuporgó alakja mellett. Egy napon Louise összeszedte minden bátorságát. Kilépett a kapun, és egyenesen odament az öreg asszonyhoz. Kisé remegett a hangja, amikor megkérdezte, mi a baj, Mrs. Murgatroyd, mit akar tőlem, mi a szándéka? Az csak pislogott. Sötét arcán gyűlölet, szürke haja mocskos kuszacsimbókokban lógott, gyanakvó szeme csipás volt. Talán iszik, gondolta Louise. A vénység fenyegetően méregette. Azt kérti, mit akarok? Még hagy mit? Azt, amit elvettek tőlem, kidobtak a házamból, majd 40 évig ott laktam az én drága urammal. Gonoszság volt kidobni engem onnan, és gonosz sorsot hoz majd magára meg. Őre! Louise hátra lépett, a lába remegett. De hiszen nagyon szép kis háza van, és torkának adta szó. Az öregasszony égnek vetette két karját. Mi hasznom belőle? Nekem az én házam kell, az én tűzhelyem, ahol évekig üldögéltem, az otthonom. Azt megmondom, hogy magának meg neki egyetlen boldog percese lesz abban a csuda új házukban. Fekete bánat szálljon magukra, gond és halál is az én átkom, hogy rohadjon el, feketedjen meg az a szép arca. Louise sarkon fordult, és botladozva futásnak eredt. El kell menni innen, gondolta, el kell adnunk a házat, azonnal mennünk kell. E pillanatban igazán könnyűnek látszott a megoldás, hanem Harry tökéletesen érzéketlen volt. Hogy elmenjünk, mondta elképedve, hogy adjuk el a házat egy bolond vénasszony fenyegetőzése miatt. Azt hiszem, te is megbolondultál. Louise szemét elfutatta a könny. Én csak meg vagyok rémülve. Tudom, hogy valami nagy baj ér bennünket. Harry keze ökölbe szorult. Hadd csak rám az öreg asszony, drágám. Majd én elintézem. Clarice és Louise hasonlókorú volt. Bár alkatuk és ízlésük is igen különböző. Összebarátkoztak. Elmondta neki a rettenetes vénasszony átkait, de Clarice inkább kellemetlennek, mintsem ijesztőnek találta a dolgot. Szörnyen ostoba helyzet, drágám, igazán nagyon bosszanthat benneteket. Louise ránézett, a szája remegett. Gyűlölöm ezt a helyet, Clarice. Utálok itt lenni, és félek, rémesen félek. Az erdő, ez a ház, éjszaka a bakolyhúgás, meg az emberek. Clarice elsápadt. Mit mondanak? Nem tudom, semmi különöset, de szörnyen rossz indulatúak. Ha az ember beszélget velük, az az érzése, hogy már nem bízhat senkiben, az ég világon senkiben. Louise letörölte a könnyeit. Bár csak soha ne jöttem volna ide. De tudod, Harry annyira imádja Kingsdale-t. Te pedig Harryt imádod, gondolta Clarice, és egy kicsit kényelmetlenül érezte magát. Mennem kell, mondta hirtelen. Louise átölelte. Gyere el minél hamarabb! Megvigasztalta új barátnőinek látogatása. Harry örült, hogy jobb kedvében találja, és bíztatta, hívja meg Clarice-t minél gyakrabban.

Ha a falubeli hölgyek azt a reményt dédelgették, hogy a fiatalasszonynak tájékoztatással szolgálhatnak a férje múltjáról, ettől az élvezettől maga Harry Lexton fosztotta meg őket. Miss Hermon és Clarice is bent volt Mr. H. patikájában. Az egyik moirtót vásárolt, a másik egy csomag borsavat, amikor belépett Harry Lexton és felesége. Miss Hermon gyorsan leült egy székre és kényelembe helyezte magát. Kíváncsian figyelt. Harry üdvözölte a hölgyeket, majd a pult felé fordult, és egy fogkefét kért, ám elakadt a szava, és a pult mögött álló asszonyra merett. Na hát, hiszen ez Bella saját személyében. Mrs. H. rámosolygott, nagy fehér fogai kivillantak. Valaha csinos fekete lány volt, és még most is szemrevaló asszony, noha tekintélyes súlyt szedett magára. Arcvonásai durvábbak lettek, de nagy barna szeme melegen sugárzott, amikor visszanozta az üdvözlést. Bizony, hogy Bella, és nagyon örül, hogy régi kedves ismerősét láthatta viszont. Harry a feleségéhez fordult. Bella hajdani szívszerelmem, Louise. Őrültem bele voltam habarodva. Bella így a férfi szemébe nézett. Ó, mi nem felejtettük el magát, Harry. Remekül néz ki, Bella, mondta Harry. Mrs. H. pedig vidáman közölte, hogy remekül is érzi magát. Azután megkérdezte, milyen fogkefével szolgálhat. Clarice az elképett Miss Hermon ábrázatát figyelte, és magában újjongott. Jól van, Harry, ügyesen csináltad. Helytök doktor homlokát ráncolva fordult unokahúgához. Mi ez az ostobaság az öreg Mrs. Murgatroyddal, hogy Kingsdale körül ólálkodik, az öklét rázza és átkozza az új lakókat? Clarice a fejét rázta. Nem ostobaság. Louise eléggé kétségbe is van esve miatta. Mondd meg neki, hogy ne aggódjon, amikor még Murgatroydék házmesterkedtek, szüntelen morogtak a ház miatt, hogy milyen ócska, meg veszélyes, szívből utáltak ott lakni, csak azért maradtak, mert Murgatroyd ivott, és máshol nem kapott munkát. Körülbelül ebben a percben Harry Lexton átölelte a feleségét. Jó híreim vannak, drágám. Elintéztem a házmesternét. Van egy fia Amerikában, és rábeszéltem, hogy költözzön hozzá. Kifizetem az úti költségét. Jövő héten indul. Louise a nyakába borult, és forrón megcsókolta. Boldog volt, felszabadult és bizakodó. De hirtelen megborzongott. Nem tudott egy csapásra megszabadulni babonás félelmétől. 3 nap múlva a ló levetette Louise-t, és a fiatalasszony szörnyet halt. A Pék teherautójának sofőrje és a rakodó munkás szemtanúja volt a balesetnek. Látták, amint Louise kilovagol a kapun, látták, amint az öregasszony felugrik, kiabál és az út közepén hadonászik, látták, hogy a ló meghőköl, felágaskodik, majd vadul végig száguld az úton, és leveti magáról lovasát. Az egyik ember ott állt az eszméletlen alak fölött. Nem tudta, mit tegyen. A másik a házba rohant segítségért. Harry Lexton futva közeledett, az arca szinte kísérteties volt. Ráborult a feleségére, átölelte, zokogott. A férfiak levették a teherautó ajtaját, arra fektették az asszonyt, és bevitték a házba. Louise nem nyerte vissza az eszméletét, és meghalt, mire az orvos megérkezett. Miss Marple letette a kéziratot az éjjeli szekrényre, hátradőlt a párnál, és mélyen elgondolkozott. Amikor az orvos másnap beállított, örömmel látta, hogy Miss Marple orcája rózsásra pirult, és sokkal élénkebb az egész hangulata. Nos, szólt a doktor, halljam a megoldást. Miss Marple fölült az ágyban. A megoldás kulcsa, úgy gondolom, a házmesterné különös magatartása. Miért viselkedett ennyire furcsán? Igaz, hogy az emberek általában rosszul viselik, ha kiteszik őket a régi otthonukból, csak hogy az nem volt az otthona. Sőt, amíg ott lakott, más se tett, mint zsörtölődött, panaszkodott. Ez valóban gyanús. Megvesztegették, igaz? Tehát ez a kegyed megoldása? Miss Marple bólintott. Talán azt is tudja, ki volt az a valaki? Ó, igen, azt hiszem.
Harry hajdanában bolondult Belláért, aki fekete hajú, barna szemű, élénk, vidám teremtés. A maga Clarice húga ugyanaz a típus, csak fiatalabb és még szebb. De a szegény kis feleség már egészen másfajta volt. Félénk, törékeny, szőke, álmodozó, egyáltalán nem Harry Lexton zsánere. Tehát nyilván a pénzért vette el, és a pénzért gyilkolta is meg. Kegyet tehát a gyilkosság szót használja? Miss Marple tekintete hűvös volt. Harry tökéletesen gátlástalan. Ez már gyerekkorában kiderült róla. Gondolom meg akarta szerezni a felesége pénzét, aztán elvenni egy fekete hajú és szemű életvidám lányt, mondjuk a maga unokahúgát. Clarice nagyon tetszett neki, az biztos, és a lánynak sem volt teljesen közömbös. A doktor elvörösödött. De nem volt köztük semmi, Clarice becsületes teremtés. Tudom, kedvesem, nem is pletykáltak róluk a faluban. Többen is többször látták azonban Harryt, amint Bella Age-zel beszélgetett. Én nem hiszem, hogy Bella még érdekelte volna. De úgy gondolom, hogy elhitette szegénykével csak azért, hogy kihasználhassa. És mégis mit gondol, hogyan gyilkolta meg a feleségét? Miss Marple néhány pillanatig szótlanul merett maga elé álmatok kék szemével. Nagyszerű volt az időzítés, a pék embereivel, mint szemtanúkkal. Látták felugrani az öregasszonyt, és a lóriadalmát persze ennek tulajdonították. De én magam azt gondolom, hogy paritja riasztotta meg. A kis Harry gyerek híres paritjás volt valaha. Gyerekjáték volt az emeleti ablakból eltalálni az állat hátsó lábát. A ló természetesen meghőkölt és levetette a hátáról a szerencsétlen fiatalasszonyt. Miss Marple elhallgatott, összevonta szemüldökét. A zuhanásba is belehalhatott, de ez nem volt biztos. Márpedig Harry Lexton az a fajta ember, aki semmit sem bíz a véletlenre. Igen, alig hanem volt nála valami gyorsan ülő méreg, amit beadhatott még az ön megérkezése előtt. Akkor, amikor átölelte, magához szorította az eszméletlen nőt. Ha valakit levet a ló, súlyosan megsérül, és úgy hal meg, hogy vissza sem nyeri az eszméletét. Nos, egy orvos rendes körülmények között nem gyanakodna, igaz? Magának mi keltette fel a gyanúját? A doktor bólint. Éppen néhány vigasztaló szót szóltam a kétségbe esett férjhez, amikor zokogva levetette magát a heverőre egy kis színjátszás céljából, és a zsebéből kiesett egy injekciós fecskendő. Olyan rémülten kapta fel, hogy ez szöget ütött a fejembe. Harry Lexton nem kábítószeres, az egészségi állapota kitűnő. Mit csinál egy injekciós fecskendővel? Boncolás közben szem előtt tartottam bizonyos lehetőségeket, és strofantint találtam. A többi már nem volt nehéz. A férfinek ugyan volt ideje eltüntetni a maradék gyógyszert, de amikor Bella Age-et kikérdezték a rendőrök, megtört és bevallotta, hogy ő adta neki. És végül az öreg házmesterné is beismerte, hogy Harry Lexton bérelte fel az átkozódós színjátékra. Miss Marple mosolyogva átnyújtotta a kéziratot. Az orvos átvette, és figyelmesen ránézett betegére. Kitűnőt érdemel, Miss Marple, de kitűnő jár nekem is a gyógymódomért. Kegyed valósággal megfiatalodott.

Miss Marple mesél. Nem hinném, kedveseim, hogy valaha is meséltem volna nektek arról a meglehetősen furcsa kis esetről, amely néhány esztendeje történt. Nem szeretném, ha hiúnak tűnnék, de óhatatlanul egy irinyó-pirinyót meg voltam elégedve magammal, mert egy csipetnyi józan ész segítségével alig hanem sikerült megoldanom egy problémát, amely előtt nálamnál sokkal okosabb emberek értetlenül álltak. Holott valójában úgy gondolom, kezdettől fogva tökéletesen nyilvánvaló volt az egész. Nos, elmondom az én kis történetemet, és ha az a véleményetek, hogy elbizakodott vagyok, ne feledjétek, hogy legalább segítettem egy embertársamon, aki igen nagy bajba keveredett. Egy este, úgy 9 óra tájban értesültem a dologról, amikor Gwen, ugye emlékeztek Gwenre, a kis szeplős, vöröshajú szolgálómra, tehát amikor Gwen bejött és közölte, hogy Mr. Pederick és még egy úr szeretne meglátogatni. Gwen a szalomba vezette őket, igen helyesen. Én az ebédlőben üldögéltem, mert kora tavasz lévén pazarlásnak tartottam volna, ha 2 szobát fűtünk. Szóltam Gwennek, hogy hozom be megylikört és poharakat, én pedig a szalomba siettem. Nem tudom, emlékeztek-e Mr. Pederickre? Hosszú évekig jó barátom volt, és ő intézte jogi ügyeimet. Sajnos 2 esztendeje meghalt. Igen éles eszű ember volt, és kitűnő ügyvéd. Most a fia vette át a helyét. Nagyon helyes fiú, roppant modern gondolkodású. De valahogy nem vagyok iránta olyan bizalommal, mint az édesapja iránt. Elmagyaráztam Mr. Pedericknek, mi a helyzet a fűtéssel, és rögtön azt mondta, hogy szívesen bejönnek az ebédlőbe, és nyomban be is mutatta barátját, bizonyos Mr. Rhodes, aki fiatalabb volt nála, alig valamivel múlhatott 40 éves. Első pillantásra láttam, hogy itt valami nagy baj van. A fiatalember magatartása igen sajátos volt. Még akár gorombának is lehetett volna vélni, ha az ember nincs tisztában vele, hogy szegény roppant idegfeszültségben szenved. Mr. Pederick a tárgyra tért. Meg kell bocsátania egy régi barátja alkalmatlankodását, Miss Marple, kezdte. Voltak éppen konzultálni szeretnénk egyeddel. Nem egészen értettem, mire gondol, ő azonban folytatta. Betegség esetén az ember szeret 2 véleményt meghallgatni, a specialistájét és a házi orvosét. Manapság divat az előzőt többre értékelni, én azonban nem egészen értek egyet ezzel a nézettel. A specialistának csak a maga szakterületén vannak tapasztalatai. A házi orvosnak talán kevesebb a tudása, de lényegesen szélesebb körű a tapasztalata. Ha Mr. Rhodes beteg, kezdtem, de elhallgattam, mert a szegény ember keservesen felkacagott. Alig, hanem nyakcsigolya törés következtében fogok elhalálozni néhány hónap múlva, mondta, vagy heveny légzési elégtelenségben. És akkor kikerekedett a történet. Nemrégiben gyilkosság történt Barchesterben, egy körülbelül 20 mérföldnyire fekvő városban. Emlékeztem, hogy egy asszonyt leszúrtak egy szállodában, de a neve nem jutott az eszembe. Most azonban kiderült, hogy az áldozat Mr. Rhodes felesége volt, és ami még ennél is rosszabb, a férjet gyanúsítják a gyilkosság elkövetésével. Mr. Pederick mindezt igen világosan elmagyarázta. Elmondta azt is, hogy a törvényszéki halott szemlén az esküdszék ismeretlen tettes vagy tettesek által elkövetett gyilkosságot állapított meg. Mr. Rhodesnak azonban oka van hinni, hogy 1-2 nap múlva letartóztatják, ezért felkereste őt és rábízta az ügyet. Megtanácskozták, hogy mire építenék fel a védelmet.
Ez azonban pusztán csak a specialista szempontjait tükrözi. Mert még a védelem legjobb módja is figyelmen kívül hagyhatja azt, ami az ő, Mr. Pederick véleménye szerint minden ügy sarkalatos pontja. Nevezetesen, hogy valójában mi is történt. Ekkor értettem meg, kedveseim, mit is akart az ügyvéd úr a házi orvos hasonlattal, és nem tévedtem, mert ezek után Mr. Pederick igen kedves és hízelgő mondatokat mondott megfigyelő képességemről, ítélő képességemről, és engedélyemet kérte, hogy elmondhassa a történteket abban a reményben, hogy némi magyarázattal szolgálhatok. Mr. és Mrs. Rhodes a Manchesteri koronaszállóban szálltak meg. Az asszony, ahogy Mr. Pederick óvatos fogalmazásából kivehettem, bizonyos mértéki hipohonder volt. Vacsora után nyugtatót vett be, és azonnal lefeküdt. Férjével két egymásban nyíló szobát foglaltak el. Mr. Rhodes, aki őskori kovakövekről írt könyvet, leült dolgozni a saját szobájában. 11 órakor összerakta iratait, és lefekvéshez készült. Előbb azonban benézett a másik szobába, megtudakolni, hogy van-e az asszonynak valami kívánsága. Ekkor fedezte fel, hogy ég a villany, felesége pedig az ágyon fekszik, átdöfött szívvel. Legalább 2 órája halott lehetett. A következő tényeket állapították meg. Mrs. Rhodes szobájának volt még egy ajtaja, ez a folyosóra nyílt. Az ajtó belülről volt bezárva. A szoba egyetlen ablaka be volt csukva és bereteszelve. Mr. Rhodes szerint senki sem ment át a szobán, amelyben ő ült, csak egy szobalány, aki forró vizes palackokat hozott. A fegyver, amellyel feleségét megölték, hegyes tőr volt, amely eredetileg az öltöző asztalon feküdt. A hölgy papírvágókésnek használta, új lenyomatot nem találtak rajta. Megállapították tehát, hogy az áldozat szobájába nem lépett be más, mint Mr. Rhodes és a szobalány. Kérdezősködtem a szobalány felől. Mi is legelőször ő iránta érdeklődtünk, mondta Mr. Pederick. Helybéli nő, a neve Mary Hill, 10 esztendeje szobalánya koronában, szelíd, kisé ostoba teremtés. Amikor Mrs. Rhodesnak bevitte a forró vizes palackot, a hölgy kába volt, félig már aludt. Mary Hill kicsit ügyetlenkedett a palack elhelyezésénél, mert még délután megrándította a jobb csuklóját, ami némi nehézséget okozott a munkája elvégzésében is, az pedig lehetetlenné tette, hogy megmarkoljon vele egy tört és döfjön. Mr. Pederick megemlített még néhány részletet. A koronaszálló lépcső fordulójában van egy miniatűr hall, ahol néha kávéznak egy páran. A halból nyíló folyosón az utolsó ajtó Mr. Rhodesé. A folyosó így derékszögben befordul, és a sarok utáni első ajtó a felesége szobájáé. Történetesen mind a két ajtót tanúk látták. Az első ajtót, amely Mr. Rhodes szobájába vezet, és amelyet A jelzéssel fogok említeni, 4 személy látta, akik este a halban kávéztak. Szerintük senki sem ment se be, se ki az A ajtón, a szobalány kivételével. Ami a másik, a B jelzésű ajtót illeti, azon a folyósó szakaszon egy villanyszerelő dolgozott, s ő ugyancsak eskü alatt vallja, hogy a B ajtón se be, se ki nem lépett más, csak a szobalány. Valóban igen különös és érdekes eset, minden jel arra vallott, hogy csak is Mr. Rhodes gyilkolhatta meg a feleségét. Kettőjük közül az asszony volt a gazdag. Valamivel idősebb volt férjénél, nyafogó, képzelődő, idegesítő teremtés. Nem lehetett egyszerű vele élni. Láttam azonban, hogy Mr. Pederick
Szilárdul meg van győződve kliense ártatlanságáról. Márpedig Mr. Pederik igen éles eszű ember volt. A halott szemlén a férj tétovázva, zavarosan beszélt valami nőről, aki fenyegető leveleket írt a feleségének. A történet, mint értesültem, egyáltalán nem volt meggyőző. Mr. Rhodes a következő magyarázattal szolgált. Őszintén szólva egy percig sem hittem neki. Biztos voltam benne, hogy Amy találta ki az egész históriát. Mint szavaiból kivehettem, Amy Rhodes a féle romantikus hazudozó volt, aki egész életében mindent kiszínezett, ami csak történt vele. Hihetetlennek hangzó kalandokról mesélt. Ha megbotlott egy járda szegélyben, elbeszélése szerint hajszál híja volt, hogy szörnyet nem halt. Ha tüzet fogott egy lámpaernyő? Nos, az élete forgott kockán, miközben kimentették a lángok közül. A férje már megszokta, hogy mindig csak módjával higgye a felesége meséit. Amikor például valami nőről mesélt, akinek a gyermekét ő elgázolta, és a nő bosszút esküdött, nos, Mr. Rhodes egyszerűen elengedte a füle mellett a históriát. Megkérdeztem, tartózkodott-e ugyanakkor a szállodában magányos hölgy vendég. Mint megtudtam, kettő is. Egy bizonyos Mrs. Granby, egy Indiában szolgált katonatiszt özvegye, meg egy Miss Carruthers nevű marcona, gentry vénkisasszony. Mr. Pederik hozzáfűzte, egyiküket sem lehetett semmi módon kapcsolatba hozni a bűnténnyel. Megkértem, írja le a két hölgy külsejét. Mint mondta, Mrs. Granby vöröses haját rendetlenül hordja, arca sápadt, életkora 50 év körüli. Miss Carruthers 40 éves lehet, csiptetőt hord, haját férfiasan rövidre nyíratja, pattogó stílusban beszél, rendszerint lovagló csizmát és férfias szabású kosztümöket visel, mindig van nála lovagló ostor, és enyhén biceg. Gondolkodtam egy percig, aztán megkérdeztem, vajon Mrs. Rhodes szobájából közvetlenül a folyosóra nyílik-e az ajtó? Nem, mondta Mr. Rhodes, van egy kis előtér, amelyből a fürdőszoba és a mellékhelyiség nyílik. A hálószobából az előtérbe nyíló ajtó volt belülről bezárva és bereteszelve. Ebben az esetben, mondtam, az egész dolog figyelemre méltóan egyszerű. És valóban az is volt. A világon a legeslegegyszerűbb, és ezt mégsem vette észre eddig senki. Mr. Pederik és Mr. Rhodes úgy bámult rám, hogy valósággal zavarba jöttem. Miss Marple talán nem mérte fel teljesen a nehézségeket, szólalt meg végül Mr. Rhodes. De igen, mondtam, négy lehetőség van. Mrs. Rhodes vagy a férje ölte meg, vagy a szobalány, vagy öngyilkosságot követett el, vagy külső személy ölte meg, akit sem be, sem kilépni nem látott senki. Márpedig ez lehetetlen, szakított félbe Mr. Rhodes. A szobámba senki be nem léphetett, senki át nem mehetett rajta úgy, hogy meg ne láttam volna. És még ha a feleségem szobájába beléphetett volna is valaki, annélkül, hogy a villanyszerelő észrevegye, hogy az ördögbe mehetett ki, és maradt utána belülről zárva az ajtó? Szeretnék valamit kérdezni, Mr. Rhodes, mondtam. Hogy nézett ki az a szobalány? Nem tudja biztosan, mondta erre ő. Úgy véli, elég magas volt, de lehet, hogy alacsony, és vagy szőke, vagy barna. Mr. Pederikhez fordultam, és feltettem neki is ugyanezt a kérdést. Középmagas nő, mondta, a haja sötét szőke, a szeme kék, az arca pirosposgás. Maga jobb megfigyelő, mint én, Pederik, mondta erre Mr. Rhodes. Bátorkodtam ellent mondani, majd megkérdeztem, Mr. Rhodes, le tudná-e írni az én szobalányomat?
Erre azonban sem ő, sem Mr. Pederik nem volt képes. Értik most már, mit jelent ez? Kérdeztem. Most mind a ketten tele vannak a maguk gondjaival, és az a személy, aki beengedte ide önöket, csupán egy szobalány. Ugyanez áll Mr. Rhodes-ra a szállodában. Elmélyedt a munkájában, látta a szobalány ruháját, kötényét, főkötőjét. Mr. Pederik azonban kikérdezte ugyanazt a nőt, beszélgetett vele, és mint személyt látta, és erre épített az a nő, aki a gyilkosságot elkövette. Minthogy még ekkor sem értették, kénytelen voltam megmagyarázni. A dolog, gondolom, a következőképpen történt. A szobalány belépett az A ajtón. Átment Mr. Rhodes szobáján, bement Mrs. Rhodes szobájába a forró vizes palackkal, majd az előtéren át kiment a B folyosóra. A gyilkos nő a B ajtón lépett be a kis előtérbe, elrejtőzött a... egy bizonyos helyiségben, és várt, amíg a szobalány kiment. Ezután belépett a szobába, elvette az öltözőasztalról a tört, ilyen papírvágók és a szálloda minden szobájának tartozéka volt. Az ágyhoz lépett, leszúrta a szúnyókáló asszonyt, letörölte a tör markolatát, bezárta és elreteszelte az ajtót, amelyen belépett volt, majd átment azon a szobán, amelyben Mr. Rhodes dolgozott. Ön nem látta, mert a nő szobalánynak volt öltözve. Hagytam néhány másodpercet, hogy ezt megemészze, majd folytattam. Ön elmerült a munkájában. A szeme sarkából látta, amint egy szobalány bejön, átmegy a felesége szobájába, visszajön és kimegy. Ugyanaz a ruha, kötény, főkötő volt, de nem ugyanaz a nő. Ezt látták a kávézó vendégek is, hogy egy szobalány bemegy és egy szobalány kijön. Ugyanezt látta a villanyszerelő. Ha egy szobalány fiatal és csinos, az urak esetleg észreveszik az arcát, vagy ha valami testi hibája van, mondjuk sántít, azt is észreveszik. De ha csak olyan mindennapi külsejű, köznapian mozgó középkorú nő, nos, akkor csak a szobalány ruháját látják, nem magát a nőt. De ki volt az? Kiáltott fel Mr. Rhodes. Vagy Mrs. Granby, vagy Miss Carruthers, mondtam. Nem hinném, hogy nehéz lenne megállapítaniuk, melyikük volt az. Miss Carruthers biceg, kiáltotta izgatottan Mr. Rhodes. Akkor csak is a másik nő lehetett. Nos, mondtam megfontoltan. Én részemről inkább Miss Carruthersre gondolok. És valóban, kedveseim, ez a vége a históriának. A Carruthers álnév volt, de valóban ő volt a kérdéses nő. Terhelt családból származik. Amy Rhodes vakmerő és veszedelmes autóvezető volt, és elgázolta a nő kislányát. A szegény asszony pedig ebbe beleőrült. Őrültségét sikerült lepleznie, csak annak nem tudott ellenállni, hogy leendő áldozatának eszelős leveleket irkáljon. Néhány éve már nyomon követte Mrs. Rhodes-t, megfigyelte a szokásait, és igen ügyesen főzte ki a tervét. Másnap reggel első dolga volt, hogy a parókát és a szobalányruhát postán feladja. Ezt a rendőrség később megtalálta a nő londoni lakásán. Amikor szembesítették a tényekkel, megtört és mindent bevallott. A szerencsétlen most elmegyógyintézetben van. Mr. Pederik utóbb felkeresett, és hozott egy csokor gyönyörű virágot, meg egy roppant kedves levelet Mr. Rhodes-tól. Valósággal belepirultam. Aztán öreg barátom megkérdezte. Árulja el nekem, Miss Marple. Miért gondolta valószínűbbnek, hogy a Carruthers nő volt a tettes, és nem Mrs. Granby? Hiszen egyiküket sem látta. Nos, válaszoltam,
a lovagló csizma meg a lovagló ostor volt gyanús. Ilyesmit legfeljebb könyvekben hordanak, a való életben ritkán. A mai 40-es nők pedig soha. A megjátszott bicegés is arra vallott, hogy a nő alakoskodik, és kissé túljátsza a szerepét. Szerénységem tiltja, hogy elismételjem, mit mondott erre Mr. Petherick, de nem tagadom, egy irinyó-pirinyót magam is elégedett voltam magammal. És igazán különös, hogy a dolgok a való életben is néha úgy alakulnak, mint a mesében. Mr. Rhodes újra megnősült, egy kedves, okos leányt vett el, és van egy gyönyörű kis babájuk, és képzeljétek, engem kértek fel keresztmamának. Hát nem aranyos tőlük. Jaj, Istenkém, remélem nem untattalak benneteket túlságosan, kedveseim.

Tiro serio. A kertakarót hallottátok, és benne Agatha Christie Miss Marple történeteiből. Még lesz egy szám, aztán következik Elizó meséi. További a tilosozást.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

A harsfaágok csendes árnyán. A harsfaágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja, húj, daloltám a csalogány. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt reám. Oly izgatottan jött elémbe, mély boldogság volt Márián, hogy megcsókolt-e. Megbizá, ej, haja, húj, most is pirul belé a szál. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen, nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja, húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyelném magam. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja, húj, az nem árul el talán. Jacopone da Todi.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnám, part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán, sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó nyájas táj, ó tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündökletesre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássam itt ridegnek a követse. Lángoljatok, hisz lánggal égek én is.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: 내고도
1: 덤덤덤 이자가 아야 독립모
0: 아이게 아유 뺏어 줘요
1: 아라 공도서 애매냐게 오고르워서 그르르르 부르고 덤덤덤 아 토스토스타 냄아
0: 오호 냄? Hát nem, akkor Isten veled! Mi mindent megtettünk, amit tehettünk. Gyertek!
1: Ez nem tehetitek velem! Mi lesz a fogammal?
0: Mondtuk, hogy csak a fogorvos segít!
1: Olyan mogorva vagy vele!
2: Mondhatjuk vidáman is, csak a fogorvos segít!
1: Széttépem! Széttépem!

0: A korállítólag már én is láttam villamost.
1: És én állítólag te is, ha van szemem. Na, de itt a ház.
0: Te, miféle ház?
1: A fogorvosi.
0: Ajajajajaj.
1: A hidegre.
0: Én aztán, én, hát te mit gondolsz? Fájni fog.
1: Ugyan, egy olyan nagy vitéznek, mint te. Na, gyerünk!
0: Na, jaj, otthon felejtettem a zsebkendőmet, otthon felejtettem, visszamegyek.
1: Hív a hős oroszlán! A bátrak, bátrak, a rettenthetetlen. Hallod?
2: Valamit fúrnak.
0: Jaj, szegény fogacskám, jaj, aranyos fogam. Ne,
3: én már itt se vagyok, itt se vagyok!

0: volt, hol nem volt. Volt egyszer egy öreg anyó, két kis unokája, Mása és Dása. Dása egyszer az erdőbe indult illatos bogyóért, friss gombáért. Azt mondja neki a nagyanyja, ne menj messzire, Dásenka, ne térj le az ösvényről, ne ugrálj át fatörzseken, mert még eltévedsz. Jól van, azt mondja Dása. Beért az erdőbe. Szedte, szedegette a bogyókat, dalolgatott magában, észre sem vette, hogy letért az ösvényről, betévedt a rengetegbe, fatörzseken ugrált keresztül. Egy magas tölgyfán, magas tölgyfa száraz ágán kakukkmadár üldögélt. Kakukk, kakukk, bal felé menj, kis leány. Dásenka elindult bal felé. Honnan se, egyszerre előugrott, honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve, rendes nevén Mihail Ivanovics. Mancsa közé kapta Dását, és már futott vele, futott, míg a házába nem ért. Nagy háza volt, igen nagy, gazdag háza. Nem volt üres a pincéje, tele répával, káposztával, szárított gombával, lépes mézecskével. Bevitte a medve Dását a házába, és így szólt hozzá. Jó, hogy találkoztam veled. Éppen gazdasszonykára van szükségem. Itt élsz eztán nálam. Kesztyűt varsz nekem. Jó kis tüzet raksz, tésztát dagasztasz, én meg vadászni megyek, élelmet hozok neked, amíg te dolgozol rám. Sírva fakadt Dásenka. A medve meg csak hordta neki a mézet, diót, finom bogyót, vigasztalta. Amikor Dásenka kisírta magát, lefeküdt aludni. Miska reggel így ébrezgette. No, én most elmegyek vadászni, te addig főzd nekem scsít. Szőj nekem takarót. Miska elment, és Dása munkához látott. Nem ment a munka sehogy. Mindenki esett a kezéből. Levest akart főzni, kiömlött a fele, tüzet akart rakni, könnyezett a szeme, olyan füst támadt a kemencében. Leült szőni, de a fonal összebogozódott, összebonyolódott. Este megjött Miska. Fekete a háza füsttől, nem látni ki az ablakon, sótalan a leves, keserű a kása. Aludni tért Miska, betakarózott az új takaróval, de fel is ugrott nyomban. Hát ez micsoda dolog? Nem takaró ez, durva daróc. Megszúrta a talpacskámat, fölkarcolt a vállacskámat. Hely, te haszontalan, lusta, rendetlen teremtés. Eredj a pincébe, legalább válogasd ki a répámat, számold meg a káposztámat. Ezzel bezárta Dását a pincébe. A nagyanyó meg Mása pedig keresték Dását, aztán belefáradtak a keresésbe. Telt múlt az idő. Egyszer Mása is elindult bogyót szedni az erdőbe. Azt mondja neki a nagyanyó, ne menj messzire, Másenka, ne térj le az ösvényről, ne ugrálj át fatörzseken, mert eltévedsz. Jól van, mondja Mása. Beért Mása az erdőbe. Szedte a bogyókat, csipegette, dalolgatott magában. Észre sem vette, hogy letért az ösvényről, betévedt a rengetegbe, fatörzseken ugrált keresztül. Egy magas tölgyfán, magas tölgyfa száraz ágán kakukkmadár üldögélt. Kakukk, kakukk, jobb felé menj, kis leány. Mása elindult jobb felé. Honnan se, egyszerre előugrott, honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve, rendes nevén Mihail Ivanovics. Mancsa közé kapta Mását, és már futott is vele, szaladt, még csak a házába nem ért.
1: Jó, hogy találkoztam veled, mondta. Gazdasszonykára van szükségem. Itt élsz eztán nálam, kesztyűt varsz nekem, jó kis tüzet raksz, tésztát dagasztasz. Én megvadászni megyek, te addig főzd nekem scsít, és szőj nekem takarót.
0: Ezzel elment. Neki látott Mása a munkának, bekukkantott a ház minden zugába, de nézett a pincébe is. De sok minden volt ott. Répa, káposzta, szárított gomba, lépes mézecske, és ott volt Dásenka is. Ott volt a hugocska is. Sírva fakadtak örömükben, amikor meglátták egymást. Hallod-e, Hugocskám? Mondja Mása. Te maradj itt. Én majd kitalálom, hogyan szabadulhatnánk. Bement a házba, munkához látott. Levest főzött, aztán kását, kisöpörte Miska házát, aztán leült szőni. A fonalat húzogatta, kis kezével simogatta. Megjött a medve. Hát a háza fénylik, tiszta, zsíros a leves, forró a kása. Hely, azt mondja, de ügyes kislány vagy te. Hely, azt mondja, de nagyon derék kislány vagy te. Miska aludni tért, fejére húzta az új takarót, s azt dörmögte. Hű, de finom takaró, könnyű, mint a pihe, meleg, mint a kemence. Melegíti talpacskámat, ringatgatja a vállacskámat. Ezzel elaludt. Mása pedig enni adott Dásának, és lefektette a kemencére. Felkelt reggel Miska, és így szól. Hogy hálálja meg a munkádat, kislány. Kérj, amit akarsz. Azt mondta neki Mása. Nem kérek én mást, Mihály Ivanovics, csak annyit, hogy vigyél ajándékot a nagyanyónak. Jól van, mondja Miska. Süteményt sütök, zsákba teszem, te meg vidd el neki, és dobd a küszöbére. De a zsákban nehogy benézz, meg ne dézsmáld a süteményt. Felmászom a tetőre, onnan nézek majd utánad. Jól van, mondja a medve. Elment hát Mihály Ivanovics vadászni. Másenka megsütötte a süteményt, beledugta Dását a zsákba, aztán belebújt maga is a sütemény közé. Megjön a medve, és látja, ott a zsák tele süteménnyel. Vállára kanyarította, és útnak indul. Megy, mendegél, tip-top, tip-top, tapossa az epret, tiporja a füvet, tördeli a gajja. Elfáradt, megéhezett. No, mondja, leülök a fatönkre, eszem egy kis süteményt. Más a vékony hangon kiáltja a zsákból. Magasan állok, messzire látok. A fatönkre nem merj ülni, a zsákomhoz nem merj nyúlni. Tovább megy Miska. Tip-top, tip-top, tapossa az epret, tiporja a füvet, tördeli a gajjat. Elfáradt. Megéhezett. No, azt mondja, most már messze vagyok a házamtól. Másenka nem lát meg. Leülök erre a fatönkre. Eszem, eszegetek egy kis süteményt. Mása meg vékony hangon kikiált a zsákból. Magasan állok, messzire látok. A fatönkre nem merj ülni, a zsákomhoz nem merj nyúlni. Nocsak, nocsak, ámul Miska. Milyen messzire ellát. Mit tehetek más? Gyorsan elviszem a zsákot, és hazasietek. Otthon majd vacsorázom. Gyorsabban szedegette a lábát. Elfutott a nagyanyó házáig, ledobta a nehéz zsákot, aztán szaladt vissza. Kilépett a nagyanyó a tornácra. Nézi, nézi, egy zsák hever a háza előtt. Kibontja, és mit talál benne? Süteményt. Kivett egy kis darabot, gyorsan beleharapott, keservesen zokogott. Éppen olyan, mint amilyet Másenka szokott sütni. Hol lehettek unokái? Hol lehettek leánykái? A két kislány ekkor előugrott a zsákból. Itt vagyunk, nagyanyó. Hely, de nagyon megörültek. Mindjárt táncra kerekedtek. Ott pörögtek mind a hárman, s daloltak nagy vidám.

0: iszod, és rögtön meggyógyulsz.
1: Édes vagy keserű?
0: Keserű.
1: Akkor nem iszom meg.
0: Na, gyere csak, ülj ide az ölembe. Mesélek neked. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fabábú.
1: Rólam szól ez a mese.
0: Aki nagyon szerette a friss forrásvizet, mindig magával hordott egy kis ezüstbögrét. A forrásra talált, megmerítette, és a vizet nagy-nagy kortyokban lenyelte. Úgy, mint most te az orvosságot.
1: Lenyeltem, észre se vettem.
2: Hála a tündér végtelen és érthetetlen türelmének.
1: Már járni is tudok, nézzétek!
0: Akkor holnap már mehetsz iskolába.
1: Tündér, te is ezzel jössz, akár a tücsök.
2: Mert mi mindannyian azt szeretnénk, hogy okos, jól nevelt fabáb legyél.
1: De iskolába csak igazi gyerekek járhatnak. És te magad mondtad, hogy én csak fabáb vagyok.
0: Majd én megkérem a tanítónénit,
1: hogy... De én még túl fiatal vagyok az iskolához.
2: És a csavargáshoz nem vagy fiatal?
1: Én nem szoktam csavarogni. Én

0: A merre vissza lábam.
1: Ne menj sehova. Gepetto, ide jön érted.
2: Akkor elébe megyek, jó?
1: Nem.
2: Na de tündér, kérlek, igazán ne légy ilyen szívtelen.
3: A tündér szívtelen, megáll az eszem.
2: Te hallgass! Nézd, tündér! Úgy szeretem Gepettót, hiszen ő faragott bábút belőlem. Úgy szeretném minél előbb megölelni.
3: Hogy ragaszkodik.
4: Menj, annyira akarsz. De ígérd meg, ha nem találkozol vele, estére visszajössz.
2: Megígérem! Viszlát, tündér!
4: Az erdőn át vezet az út. Mindig a kék jelzést kövess. Az egyenesen Gepetto házához visz.
3: Hogy engedhetted el?
1: Nem fog eltévedni.
3: Megy ez mindenhová, csak Gepetto elé nem.
4: Hogy tudsz így élni? Sajnálok az örökös gyanakvásodért. Mit akarsz, méhecske? Miért vagy ilyen izgatott?
5: Kedves néném, ne haragudj, de... Az ajtó mögött hallgatóztam, és úgy érzem kötelességem jelenteni, hogy a róka és a macska itt kóborolnak a környéken.
1: Szóval tücsök, és gyorsan hozd vissza!
3: Nem! Egyék meg! Akaszák fel, én egy tapontat sem megyek!
1: Hát Gepetto, szomorú lesz, ha nem találja itt.
3: Ez a fabár csak bajt hoz rá.
5: Nénikém, valamit elfelejtettem megmondani. De most, hogy meghallottam a nevét, szörnyű dolog történt.
1: Mondd már!
5: Gepetto a déli tengernél behajózott.
1: Mi csinált?
5: Behajózott. Vízre szállt egy korhatvén csónakkal.
1: És te hagytad?
5: Mit tehettem volna? Amikor megpillantottam, már messze kint járt a nyílt tengeren. Közben kitört a vihar, és a szárnyaim átrendesedtek. Nem látod, hogy még most is csúron víz vagyok?
1: Fogják be a nyuszikat! Azonnal indulunk!
5: Hová? Néni, hová?
1: Meg kell mentenünk Gepettót!
5: Ja.

0: gyorsan, várj meg! Félek itt a sötét erdőben!
1: Ne nevettesd ki magad másra, hiszen ez a mi igazi otthonunk. De halló, Gánor!
2: Wow, jövök már!
1: Na, könnyen ide találtam meg.
2: Igen, igen, de... De nem volt egyszerű megszögnöm otthonról. Szerencsém, hogy az anyám átszaladt a szomszédba tojásért. Amíg veletek nem találkoztam, nem hittem, hogy valóban létezik játékország. Azt mondjátok, néhány óra múlva ott leszek?
1: Ó, ó, ott
3: jaj! Hoppá, mami fotó! A hideg, hogy hatanvárt hallom, de hát ki érti meg?
2: Én nagyon is megértelek!
1: Nézd csak, macska, mi drága látos Pinokkió barátom!
3: A róka és a macska! Alig ismerek rátok! Jó ruhában, jó egészségben mind a ketten! Már nem is sántítasz, és a te szemed is meggyógyul! Engem bezzeg elkerült a szerencse! Ott a csodák mezén, tudjátok, ahol elástam az aranyaimat, rablók támadtak rá! Igen, a kékhajú tündér mentette meg az életemet. Ki ez a fiú?
2: Kanúc vagyok. És az éjfélt várom, hogy útnak induljak játékország felé. Gyere te is!
3: Á, nem lehet, haza kell mennem.
2: Á, rosszul teszed, mert hiszen, ha jól értettem, te sem szeretnél iskolába járni.
3: Bro, nem.
2: Na hát akkor még mire vársz? Játékországban nincs iskola, nem kell szót fogadnod senkinek, ott reggeltől estig játszhatsz, és azt csinálhatsz, amit akarsz!
3: Hát ez jól hangzik. És egyedül mi?
1: Egyedül ugyan? Kiró, a környék összes gyerekje
4: meg. Mind?
3: És ott csak ugyan nincs iskola?
1: Nincs, nem igaz, macska?
4: Nem, iskola az nincs.
3: Szép ország lehet.
2: Most mit tétovázol? Szánd el magad és gyere!
1: Megérkezett a Tintó. Ez köszönt fel benneket a játékországba.
2: Nézd! Hadd pár csacsi húzza!
3: És hogy tele van?
5: Gyertek, fiúk, talán még felfértek.
2: Hoppá! Hoppá! Én már fenn is vagyok! Mire vársz, Pinokkió?
3: Nem is tudom, hova üljek?
5: Gyere ide mellém a bakra. Innen a kilátást is élvezheted.
6: Igaz, kise feledékeny vagyok. Tessék itt van.
5: Most, srácok, indulunk. Már nagyon várnak rátok játékországban.
3: Kik várnak ránk?
5: A játékok.
3: És tessék mondani, játékországban biztos, hogy nincs iskola?
5: Nincs, fiacskám, ott csak szamarak vannak.
1: Jó utat, kedves Pinokkió!
2: Jó utat!
4: Nagyszerű üzlet ez, Róka! Ha minden gyerekért 5 aranyat kapunk, hamarosan meggazdagszunk! Kérem a fele pénzt!
1: Elhasznál és elégedj meg egy gyarakkal!
4: Uraim! Tisztelt! Látok, Eplé, egy fabábú!
1: Csak nem Pinokkió!
4: De igen!
1: Jönni is látok, meg elmenni is!
4: Hintón távozott! Hintón!
2: Ismerős ez a hang! Csak nem
4: vártak jobban látni a sötétben!
2: De igen! Ők azok!
4: Meg tudnád mondani, hová ment azon a hintón? Hintót mondod?
1: Hintón? Egyenesen játékországba!
2: Játékországba? Nem hallottam ilyen nevű országba.
1: Pedig nagyon híres. Ott nőnek a legszebb szamarak a világon. Mit te jó táltas, Pröcsek úr! Remélem, hogy találkozunk.
2: Játékország? Mi a neve is förtelmes. Játék. Oda megyek, és ha kell, erőszakkal a fülénél fogva ráncigálom haza Pinokkiót.
7: végre megérkedtenetes ricsaj, ez a fűsértő zene, ezek a szörnyűséges, lengő, sikló szerkezetek. Ez csak játékország lehet. A gyerekek úgy rohangálnak, mint az őrültek. Végig még eltaposnak. Felmászom erre a fára, és onnan nézek körül, hát ha megpillantom Pinokkiót.
8: Fagylaltal töltött őszi barack. Kimagozott szőlőszemek, pörkölcsös magyarok, hámozott dió, nyukros mandula, fülgeszte, finom.
7: Vajon a többi fán is ilyen csuda dolgok teremnek? A tündér mindig azzal vádolt, hogy innyenc vagyok. Talán igaza van. Bekapok még egy szem tejszínes mazsolát, és aztán megkeresem Pinokkiót.
8: Mekkora hinta?
7: Ha csak nézem is elszérülök. Ott van! Megtaláltam! Pinokkió! Pinokkió!
9: Megérztem, pedig most reggel is.
10: Rajta! 1, 2, 3!
8: Zuhanó!
7: Leráztak a fáról, mint egy makkot. Még szerencsé, hogy nem tettem össze magam. És hova tűnt Pinokkió?
2: Igazán hálás lesz nekem, Pinokkió, hogy elhoztalak ide. Nagyszerű hely ez a játékország.
3: Napjában 10-szer hallom ezt tőled, Panót. Nem unod még?
2: Talán nem szeretsz itt lenni?
3: Szeretek, szeretek, de már 3 hete itt vagyunk. Mindent láttam, mindent kipróbáltam.
2: Hát az óriás kerék, az csak nem unod?
3: Annyit ültem rajta, hogy már álmomban is az égen himbálódzom.
2: Kérsz egy kis vattacukrot?
3: Már ragad a fejem a sok vattacukortól.
2: Akkor gyere, másszunk fel a palacsinta egy tetejére. Ott fenn van a meggyes mákos, nincs annál jobb.
3: Egy kiszáradt kifli csücsöknek jobban örülnék.
2: Akkor mivel szórakozzunk?
3: Legszívesebben aludnék egyet.
2: Hiszen most keltünk fel.
3: Ez a legjobb itt játékországban, hogy annyit aludhatsz, amennyit akarsz. Felkelsz, és utána azonnal lefekhetsz. Már alszom is.
2: Amíg otthon voltam hajnalban, kiráncigáltak az ágyból, hiába különöttem, csak percet még. Egyszer egy vödör vizet öntöttek a nyakamba, úgy ugrasztottak ki a paplan alól. Pedig reggel a legjobb aludni.
11: Aludok én is csak. Sőt, ne viszkedne annyira a fülem.
2: Hiába vakarom nem múlik el. Pinokkió! Pinokkió, ébredj!
3: Mi az? Mi az?
2: Vakard meg kérlek a fülem, nagyon viszket. Ne sajnáld, esd neki 2 kézzel. Jaj, de finom. Na, mi az? Miért hagytad abba?
3: Te kanóc. Nekem is viszket. Pedig fából van faragva.
2: Na, csak képzeled. Vakard kérlek, vakard még egy kicsit.
3: Kanóc, itt valami nincs rendben. Egyre nagyobb és egyre szőrösebb a füle.
2: Jaj, hülye vicceid vannak.
3: Ez nem vicc. És az enyém is egyre jobban viszket.
2: Tudod csak, a tiéd is megnőtt és csupa szőr.
3: Kanóc, véged van. Szamárfüled nőtt. És nézd, a kezed és a lábad. Patáid vannak.
2: Szamárfüled.
3: És nekem is. Megkaptuk a szamárlázat.
2: Jaj!
3: Szamárrá változtunk. De hiszen megmondta a tárcsost, csak megmondta, hogy előbb-utóbb szamárrá változol.
2: Megmondta! Farkad is van!
3: Neked így!

Kino i templum. Sent kert vylum tartsul sar. Hun len tag i jukik ar. Nij fim tjeng sip ju hirong. Moid me chun leng min hult hang. A galagonya. Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fátylat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. A tündér. Bóbita-bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita-bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita-bóbita épít, hajnali kötfala vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Bóbita-bóbita álmos, elpihen őszi levélen, két

csinglingling, száncsengő, száncsengő, csinglingling, télcsengén halkan ring. Höldobban két nagy ló, kop, kop, kop, nyolc patkó, kop, kop, kop, csöndzsákból hangot kop. Szétmálló hangerdő, csinglingling, száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblény, táborring. Robogó szekerek, mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekek éjszaka, a tagyai kutyaugatásokon át tova, s a falusi zárt kapuk álmain át tova, azúton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor, innen is, onnan is, árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa, bársony a cipra szalagja, de virrad a kicsi öcsikés húgok álmai hajnali légcsiga fonatain újra le földre pörögnek. Súlyos muraközi ló dobog, a kövön a patakopog, a paripa fölnyihog, a falon a ló feje hószínen a fekete tovasuhan, ablakon és puha keszekusza mennyei álmokon átmut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekerek erezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágain, ezer üvegizmú, salátabokájú, kakukkfejű tarka lovat lát. Ancsónő, feleségemnek, még nem tudom, hogy mennyi vagy nekem. Ó, hallgat még fel.

Új mézes fájdalom indáig közt nehéz utat találnom. Csak azt tudom, hogy társra sose várt az én szívem, s lettél egyszerre társa, elvéve tőle életet s halált, hogy visszaadd másféle ragyogásra. Hol bennem erdő volt, dúvacs, madárhat, hazátlan csörtet villámtűz elől, és kunyhóm összedül, ha benne otthonod meg nem találtad. Csak azt tudom, hogy hajlós tested, de szinte öröktől ismerős a testem, fejemnek fészke ott a kebleden, s nem szégyen, ha előtted könyve estem. Semmit se titkolok, s ős ismerősen jársz vad, töretlen Tibet tájamon, imbolygó szánalom, vagy éjjé égen csillagkérdező szem. A megtépett ideg, a rossz kuvik, szemed nyugodt kék mécsét megtalálja. Kicsinyke úrnő térdethez buvik, s elzunnyad az érzékiség kutyája. És benne a fénykirály az örök ember, még hallgattán nem tudja szép neved, s nem mond ítéletet, így vár piros ruhában, szerelemben. Dob és tánc. Csönd, béke, csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút, békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton, fény, ingája, kútban, csönd, ajkája, csepp, csepp, kút, csepje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, csepje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lengy, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lengy, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

0: Bóbita-bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita-bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita-bóbita épít, hajnali kötfala vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Bóbita-bóbita álmos, elpihen őszi levélen, kétsiga őrzi az álmát, szűnjed az ág sűrűjében.
1: Fürge vízi csikóval mentem csukabiró, sok hullámzó polip zászló figyelte, de jó nyálkás a lelke. Lila alga világ volt, rezgő mozgó világ volt, a hináron sejem álom ficánkolt, viháncolt, hengergette a fátyol. Nád szányult a légkörbe, s a szem ferdén megtörte, len odvas mély vízi kastély bizserget, didergett, buborékot szemergett. Ide csukabíróval jöttünk vízicsikóval, sugaras táj, csupa kristály, galóca a lóca, odaült a pióca. Embercsonta teríték, hordó számra veríték, átok áldás, jaj kiáltás, suhogva, zuhogva süllyed fentről iszapba. Olyan szép a halélek, néma bárki fülé, habok száll, hova száll, talatta, talatta, kár aggódni miatta. Halkisasszony ikrája, csukabíró aránya, lágy kocsányon gyöngyös álom átfonja, karolja, vőlegénye csókolja. Jó a pikkely, ha csúszós, jó a nyálka, ha nyúlós, akkor csinos, mikor sikos a szikla, az ikra hideg csillám borítja. Némaságban egy hangot hallék, fentről harangot, tán csak lengő birka csengő. Szerelmem, szerelmem. Úszni kezdtem ád ellen.
2: Kicsi patak, kicsi patak. Habjait halkan omlanak, fürtös vizet csillog, szalad, a kő között, a lomb alatt.
3: Emberkém, jöjj hát, állj belém, bokádat hadd becézzem én. Most itt csipek, most ott csipek, meglásd, hogy milyen jó hideg.
2: Kicsi patak, habjait gyorsan siklanak. Állj meg, ringas, mint hajdanán nagy térdeim. Anyám, anyám.
3: Emberkém, meg nem állhatok. Vár rám a tó, a kék titok, vár rám a hegy mögött a tó, a ringató, a nyugtató.
2: Kicsi patak, szomjas szörny zárja útadat, vár rád a tó, megöl a tó, félek, légy jó, patakanyó.
3: Emberkém, nem halok meg ott, nagy víz borít rám fénysikot, nem vész el egy cseppem se, nem. Csak nem lát többé senki sem.
4: A balholmi leányok, leányok mind csúcsos csukját viselnek, mindig mosolyognak, de soha se nevetnek. Puha pára borul rá a hegyekre, hegyek közti zöldes, borzas, kacskaringós tengerre. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra, csillog, villog a leányok csukjára, szállogál a halszagú szél, könnyű ködök szitálnak. Kikötőben, szürke ködben színes csukják vibrálnak. A bálholmi leányok, leányok mind párosával, hármasával karonfogva sétálnak. Kéklő szemük mosolyogva rádereng a borúra, az idegen fiúra, s ő elviszi mosolyukat a tengeren is túlra, a tengeren is túlra. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. A balholmi leányok, leányok mind csúcsos csukját viselnek. Mindig mosolyognak, de sohasem nevetnek.
1: Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba. Bilingalom, nagypapa leszállt a fekete tóba. Nézi a zöld hal nagypapa bokáját, nézi a zöld hal nagypapa lábujját, nézi a zöld hal. Bilingalom, nagypapát nézi a zöld hal. Leszállt a tóba, ringolong. Nagypapa leszállt a tóba, nagypapa változik vízi sóvá. Nagypapa változik fekete kővé. Nagypapa leszállt a tóba, ringolong.
3: Áruk mellett üszkös a fadereka, üszkös a fadereka, kikorhat. Felhő cápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl nem mász, mert üszkös a fadereka, kikorhat.
1: Ablak kereszt mögött zöld lomb imbolyog, ablak párkány előtt mosdó állvány. Kin sincs senki, ben sincs senki.
3: A megállt idő.
1: Nyári napfény szobába merül, cukor habcsipke terítő, király kisasszony mosdó kancsó. Torta szelet borotva szappan, hal kocsonya fogkefenyél, buzatarló fésű tartó, holt sarló körömolló, cirkuszmenet árnyék, csip-csep, csap-csepegés, csengő lépte siet, cuppok csendben nyárban, szoba ragadós forró iszapjában egy helyben mérföldeket. Fali óra kötőtűi, kin sincs senki, ben sincs senki, falon foltok csendbetűi. Három éves volt a gyermek.
5: When you wake up in the morning, it's a quarter to one, and you want to have a little fun. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to two, and you want to find something to do. You brush your teeth, you brush your teeth. And when you wake up in the morning, it's a quarter to three, and your mind starts humming, twiddly-dee. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to four, and you think you hear a knock on your door. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to five, and you just can't wait to come alive. You brush your teeth, you brush your teeth, you brush your teeth, you brush your teeth.

0: lesz után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.

Várjon meg Istvánkám, mehetünk együtt. Buzi néni ezúttal héjaként csapott le. Vagy egy idő óta különösen figyelmetlen volt. Nem is figyelmetlen, inkább kába. Meg lehet a meleg miatt, vagy mert mostanában egyre rosszabbul aludt. Vagy így felgyűltek a szervezetében a királyszolatlan méreganyagok. A feje is sokat fájt, a gyomra is egyre gyakrabban égett. Minek is akar élni az ember 30 fölött? Rosszat sejtve pillantott Buzi nénire, aki láthatóan elemében volt. Buzogott, mondhatni. Kivárt. Fogalma sem volt, hová mehetnének együtt. Örülök, hogy nem felejtette el, mosolygott virgonc képpel Buzi néni, és akkor már értette. Az élettel kapcsolatos kérdést egy fokkal még kevésbé. De elfelejtettem, és jobban tennék, ha kollektíven mind szénné égnének. Nagyszerű, örvendezett Buzi néni. Tüsténkedve terelgette vissza őt a lépcsőház irányába, ahonnan annak reményében érkezett, hogy otthon végre levághatja magát a gép elé csendesen kiszenvedni egy újabb dronglajossal töltött nap után. Buzi néni fogta, mint valami zászlórudat, és vitte diadalmasan. Nem volt ereje tiltakozni. A közgyűlést az egy saroknyira található általános iskola menzáján tartották. Korán érkeztek, még csak néhányan ücsörögtek a szellőzetlen, főzelék és hónajszagú ebédlő egy hosszú asztalánál. Ilyen lakók. Nem sima járókelők, meg tömegközlekedők, a pofájukra volt írva a lakóság, hogy egy alomból szalajtották mindet. Buzi néni szívélyesen köszöngetett, az asztal fönn foglalt helyet. Gondosan kipakolt a cekkeréből néhány öreges gyöngybetűkkel sűrűn teleírt lapot, majd mellé helyezte ormótlan esztékes szemüvegét. Ő az asztal legtávolabbi végéhez ült. Próbált ellenszenvesnek tűnni. Ez sem segített. A hat előtt pár perccel befutó, olyan tipikus, kedves pár szinte gondolkodás nélkül mellé kanyarintotta magát. Nyilván életkori megfontolásokból. Olyan genetikusan kedves fejük volt, hogy dögöltek volna meg ott, ahol az anyjuk lepottyantotta őket, egyforma vastag keretes szemüveget viseltek, oldalválasztékos, fénylő sötét barna frizurát, egyszerű, letisztult, jó minőségű ruhákat, és állandóan egymás kezét szorongatták. Agylerohasztó kedvességgel hozzáfordultak, és érdeklődtek, hogy neki is ez az első lakógyűlése. Ja, mondta. Az úgynevezett kedves pár tagjai erre bemutatkoztak, és megállapították, hogy biztos ő is nem régen költözött ide. Ja, mondta, mert nem volt kedve beszélgetni. Reménykedett, hogy nem lesz szem előtt, mert nyilván minden fontos esemény Buzi néni közelében fog zajlani. Tévedett. Kiderült, hogy az a bagótól rekett, csutakhajú, bibircsókos nő mellette a közös képviselő. Észrevétlen, centinként csúsztatta arrébb a székét, hogy legalább a szagát ne kelljen éreznie, de az úgynevezett kedves párhoz sem akar túlságosan közel kerülni. Egyébként szinte mindegy volt. Azt a, legalábbis így képzelte, lotyat konyhásasszonyok termelte elviselhetetlen, savanykás bűzt az ebédlő bármely pontján egyforma intenzitással lehetett érezni. A lakógyűlés hervasztóbb volt, mint képzelte. A közös képviselő vagy egy óra hosszat a ház első fél évének költségeit ismertette, a negyedik emeleti beázástól a földszinti csőtörésen át a tetőtatarozásig. Buzi néni bölcs pofával bólogatta végig az egészet. Aztán siralmasan hosszú ideig tárgyalták bizonyos Beliász Dezsőné ügyét, aki ugyan már nem lakott a házban, de birtokba vette az egyik földszinti tárolóhelyiséget, és évek óta nem mutatott hajlandóságot kihurcolkodni onnan. Nem tudom, mit tartott, de bűzlik, panaszolta nyefegő hangon az a lógó állkapcsú idióta külleméhez képest meglepően szapora beszédű nő a negyedikről. Botrány, füstölgött Buzi néni. Látszott, hogy bodorított feje belsejében forrásnak indult az agy. Erre az a harmadikon lakó idősödő pasas, akit úgy tűnt mindannyian legalább annyira tisztelnek, mint Buzi nénit, előterjesztette indítványát a helyzet megoldására valami fizetési felszólítással. A többség száját sikerült betömni, megtanácskozták a kötelezettség teljesítésének határidejét, és meg is nyugodtak, Buzi néni azonban kitörni készült. És ha nem fizet? Érdeklődött csípősen. Akkor mi van? Akkor ketyeg neki a havi 10 000 forint, mondta a köztiszteletben álló pasas. Nem fog fizetni, vágta rá Buzi néni vörösödő fejjel. Látni vélte, hogy füst csap ki az orrán. Hogy ebben az országban már mindent meg lehet csinálni. Mi meg fizessük a szemetje fenntartását, mi? Élesedett Buzi néni hangja kérlelhetetlenül. Nézze, más megoldás, kezdte a köztiszteletben álló pasas,
de Buzi néni dühötten lehúrogta. Ne meséljen nekem, Ádámkám, ne meséljen! Inkább nyissa ki az ablakot, mert 600-on van a vérnyomásom! Ádámkám korát meghazudtolva pattant az ablakhoz. Perelni kell, punktum, ezt tessék jegyzőkönyvbe venni, zihált a Buzi néni. Hát micsoda világ ez, hogy még a jó tisztességes emberek parolázzanak egy közönséges bűnözőnek. Mindjárt széjjel robbanok. A közelében ülők meglapultak, egymásra sandítottak, talán számolva Buzi néni küszöbön álló széjjel robbanásának őket érintő következményeivel. Az ügyvéd úrnak sajnos igaza van, csitította a jegyző. Ha perelünk, az mind a ház költsége, és ki tudja, meddig húzódik egy ilyen eljárás. Hogy meddig? Vágott vissza Buzi néni. Felőlem az idők végezetéig. Ráérünk, nem? Ez elvi kérdés. Ha akarja, fizetem a pört. Igen, a nyugdíjamból, de ezt a szégyent én el nem tűröm. Az újabb, immár többek felől érkező csitításokra Buzi néni gyöngybetűkkel teleírt papírjaival legyezte magát, egyre valami olyasmit zihálva, hogy micsoda világ meg szégyen, és hogy ezt kelljen megérnie ebben a korban. Aztán egyszerre lecsapta a paksamétát. Azt csinálnak, amit akarnak, közölte megtört, elhaló hangon. Én befejeztem. A vérfagyasztó csöndben roncsebkendőt vett elő, és a homlokát törölgette. Lemondok a számvizsgáló bizottság elnöki posztjáról. Kollektív felhördülés. Nem, ne is próbálkozzanak. Nekem ennyi izgalmat már nem bír el a szívem, pihegte sértettem Buzi néni. Oda is nyúlt szívtájékra, mutatva, mennyire nem bírja. A többiek erre kórusban kérlelni kezdték, hogy nála jobb, precízebb és alaposabb bizottsági elnököt egyszerűen keresve sem találni, és ő is tudja, mekkora szükség van rá. Az az érzése támad, hogy már számtalanszor elpróbált színjáték szemtanúja. Át kell adni a stafétabotot az ifjúságnak, rázta a fejét Buzi néni. Tekintete előbb az úgynevezett kedves párra, majd ő rá vándorolt. Mindhárman behúzták a nyakukat. Ő a viaszos vászon abrosz piros-fehér kockáit rajzolgatta körbe a tekintetével. A lényeg, hogy mindenki érezze magáénak a ház összes problémáját, lehelte Buzi néni olyan hangon, mint akinek ez volt élete utolsó kinyilatkoztatása, kéretik aranybetűkkel felvésni a jegyzőkönyvbe. Mi ezzel nagyon egyetértünk, de sajnos az időbeosztásunk nem teszi lehetővé, magyarázkodott az úgynevezett kedves pár női tagja, ráadásul rengeteget utazunk is. Honokul merett maga elé. Neki ehhez az egészhez semmi köze sem volt. Mint ahogy ezt egyre inkább érezte, semmi máshoz sem. A többiek megújhodó lendülettel kezdték kórusban kérlelni Buzi nénit. Egy évre még drága Janka néni vette magához a szót, egy kislányos arcú, rövidhajú, 20 évesnek tűnő, fából faragott fülbevalót és lemvászon ruhát viselő lány, abból az irritálóan szelíd fajtából. Nekem még egy évig tart a gyes, addig én sem mondok le a tagságomról. Utána, ugye, hát persze Zsófikám, ne is mondja, két kisgyerekkel, tudom én, bólogatott Buzi néni mély együttérzéssel és elismeréssel. Ez nyilván a többieknek is szólt, akik példát vehettek volna Zsófikáról. Zsófika szerényen mosolygott. Buzi néni hosszan, mélyet sóhajtott. A lakók feszülten várakoztak. Ezt a kérdést még újra tárgyaljuk a közös képviselő asszonnyal, jelentette ki végül. Sötét pillantást vetett mindnyájukra. De most ne raboljuk a drága időt. Néhányan megkönnyebbülve kifújták a benreket levegőt, köhintettek vagy megmozgatták a tagjaikat. Következő napirendi pontunk, igyekezett magához ragadni a szót a közös képviselő, a függő folyosók ráccsal történő felszereléséről való szavazás. Erre ő is hegyezni kezdte a fülét. Mint talán néhányan már tudják, kértünk is rá árajánlatot, és lakásonként mindössze 25 000 forintról lenne szó. Elnézést, tette fel a kezét az úgynevezett kedves pár férfi tagja. Nekünk 8 előtt pár perccel mennünk kell, meg tudjuk esetleg addig gyorsan beszélni a biciklitároló kérdését? Mi ezt már jeleztük a... Persze, kedvesem, tudunk róla, öltötte magára Buzi néni legnyájasabb ábrázatát, immár a vérnyomás problémák legapróbb jelenélkül, de ha nem bánják, én is készültem néhány közérdekű kérdéssel, amelyek, ha jól számolok, többeket érintenek, mint az önök kerékpártárolója. Nem csak minket, hanem próbálkozott az úgynevezett kedves pár férfi tagja, de Buzi néni rendületlenül hasított előre. Igen, Kovácsik Áront is, hogyne, bólogatott megértően, aki úgy látom ma nem tisztelt meg minket a jelenlétével. Közös képviselő asszony megengedi, hogy végigfussak ezen a néhány apró kérdésen? Lengette meg a paksamétáját.
A rácsok felszereléséről én már beszéltem a lakók többségével, azt hiszem csak a rendkedvéért fogunk szavazni, nincs igazam? Néhány helyről egyetértő morajlások. Hogy húznának fel, élve arra kurva rácsra, formálta a szavakat hangtalanul. Az úgynevezett kedves pár férfi tagja cinkos pillantást vetett rá. Elfordította a tekintetét. Buzi néni orrára illesztette az asztalon heverő vastag pápa szemet. És elkezdte. És folytatta. Minden újabb pontnál akadt hozzászóló. Minden újabb pontnál újabb verejtékcsöp vándorolt végig a gerincén, egészen az alsó gatyájáig. Kiszáradt. Olyan pálott volt az egész világ, mintha mindannyian egy gigantikus konyhásasszony hónaljába szorultak volna. Nem fütyülhetett. Nem dobolhatott. Néhányszor leragadt a szeme. Még el is bóbiskolt. Álmában Buzi néni szónokolt. Megrázkodott, kinyitotta a szemét. Buzi néni szónokolt. És még mindig. Már-már halucinált, amikor Buzi néni elégedetten leütögette paksa métája sarkait. Örülök, hogy végre megbeszélhettük ezt, mosolygott jóságos anyóka ábrázattal, bár neki fogalma sem volt, mit. Ha valakinek van még hozzászólása, elnézést, tette fel a kezét ismét az úgynevezett kedves pár férfi tagja, nem következhetne most már a biciklitárolók kérdése? Nekünk hamarosan muszáj egy kicsit felgyorsítanunk a dolgokat, szabadkozott a jegyző. Ha nem sietünk, kitoloncolnak minket az iskolából, tette hozzá kis kacaj kíséretében, mint aki valami humorosat mondott. Nem feledkeztünk meg a biciklitárolókról, sietett megnyugtatni őket a közös képviselő, de kérem, ha tehetik, még várják meg utolsó napirendi pontunkat. Janka néninek azt hiszem igaza van. Régóta esedékes kérdés a függő folyosók ráccsal való felszerelése, és hamar döntésre fogunk jutni. Rövid kitérő következett az utóbbi időkben különösen megszaporodó betörésekről. A lakók persze nem bírtak megmaradni a seggükön, többen fontosnak tartották közbeszúrni a saját érdektelen históriájukat. Az úgynevezett kedves pár tagjai fészkelődtek, pusmogva vitatkoztak. A közös képviselő újfent ismertette a roppant kedvező árajánlatot, a rácsok jellemzőit és a munkálatok megkezdésének időpontját. Valaki aggodalmasan felvetette, hogy nem lehet-e szétfűrészelni a rácsokat. A közös képviselő még részletesebben ismertette a rácsok jellemzőit. Valaki aggodalmasan felvetette, hogyan egyeztethető mindez össze a társasházakban érvényes tűzvédelmi szabályzattal. A közös képviselő részletesen ismertette a hatályos tűzvédelmi szabályzatot. A hatályos tűzvédelmi szabályzat kimerítő áttekintése közben elképzelte, hogy az abroszalat kínos lassúsággal elnyiszálja az ereit, az asztallap kissé karcos szélével. Fájdalmas lenne, de megpróbálná úgy intézni, hogy mindenkire fröccsenjen belőle. Az úgynevezett kedves pár tagjai egyre feltűnőbben fészkelődtek és vitatkoztak. Aztán a közös képviselő szavazásra bocsájtotta a kérdést, a rácsokét. Minden kéz a magasba emelkedett, kivéve az övét. Konokul merett maga elé. Ellenszavazat? Kérdezte a közös képviselő. Felsandított. Senki sem moccant. Akkor tehát abszolút többséggel megszavaztuk a függő folyosók zárható ráccsal való felszerelését, nyilatkoztatta ki a közös képviselő. Elmúlt 8 óra, és még mindig nem beszéltünk a biciklitárolóról, szólt közbe az úgynevezett kedves pár női tagja, most már leplezetlen idegességgel. Hát arról ma már nem is fogunk aranyos, nyugtatta meg kedélyesen Buzi néni.

0: Tilos Rádió, a kert a karót halljátok, és benne pedig üdvözöljük Szendi Nórát. Mit hallunk most?
1: A Természetes Lustaság című készülő regényemből olvasok fel részleteket, ami jövőre fog megjelenni a Kaligram kiadó gondozásában.
0: Akkor folytassuk is gyorsan.
1: Milyen volt demokráciában élni, Nyuszi? Hogy érezted magad? Jó volt, affektált a Nyuszi laposat pislantva nem nagy meggyőződéssel. Egy ideig így azért el lehet tűrni. Hamiskás mosoly kunkorodott műszája sarkában. Egy kicsit hiányzott a csoki, tette hozzá. Ezen mindenki jót derült. Ricardo megpaskolta Nyuszi rezgő húsú combját. Jól viseljed magadat, ecsém, ahogy egy worst ladyhez illik. Talán rosszul viselkedett? Nevetett Sudár Balázs a műsorvezető. Egy korábbi szériából importálták a műsorba, pedig akkor olyan unalmas figura volt, hogy kiesett harmadiknak. Csináltak vele valamit, vagy csak nagyságrendekkel több kokainhoz jutott, mint korábban. Önmagában azért elég gyéren mutatott, úgyhogy berakták mellé dekorációnak Aranyosi Vivient, az egykori Arianna Goldot, akit most már persze nem szabadott így nevezni, mert, mint nyilatkozta, a meditáció és a jóga segítségével jobb emberré vált, és maga mögött hagyta felnőtt filmes múltját. Most modellkedett, életmódblogot vezetett, és úgy látszik immár műsort is, ami annyit tett, hogy egyik lábáról a másikra állt, egyik oldalról a másikra billentette a fejét, és ő csipoghatta el a könnyen bemagolható szövegrészeket, például ő figyelmeztetett minden műsor valamely pontján, hogy a tét hatalmas, egészen pontosan 40 millió forint. Ha nézzél rá, tesó, tudod milyen? Mondta Ricardo büszkén. Zsivány ez, nagy zsivány, paskolta meg ismét Nyuszi combját. Ha nem fér meg a bőriben. Hát teszel is róla, mesterem, hogy ne férjen, nevetett Sudár Balázs, Nyuszi álpironkodva vihogott, aztán azt kérdezte, milyen volt elnöknek lenni. Nem panaszkodhatok, tesó, jelentette ki Ricardo elégedetten, enyhén kihúzva magát. Szerintem kiálltam a sarat. Való rám az ilyen szerep, tudod? Szigorú vagyok, de igazságos. Nyuszi műszempillái sűrű rácsán át majd kicsurrant szerelemtől olvadozó pillantása. A demokráciáról szóló tematikus hét végénél már csak az ökohét lezárultának örültek jobban a villa lakói, amikor maguknak kellett áramot fejleszteniük egy szobakerékpár tekerésével. Ő ezen a ponton adta volna fel az egészet. Többen hisztériás rohamot kaptak, mert a bicikli nyerge feltörte a seggüket, illetve lázongás robbant ki, amikor Andi hajsütő vasának működtetéséhez legalább egy órányi tekerésre volt szükség. A demokrácia hét annyiból komolyan vehetetlen volt, hogy a lakóknak ugyan be kellett osztaniuk egy heti villazsetont, de volt egy fix keretük, amiért nem kellett megdolgozniuk. Úgy tűnt, az egész branchból egyedül a jelentős többséggel elnökké választott Ricardo van tisztában az élelmiszerek áraival. Nyuszi szinte minimális nyafogással, hősies elszántsággal mondott le betevő csoki adagjáról. A hét második felében, amikor már csak olcsó parizerre futotta, valami felvágottra, amire neki sohasem lett volna pénze, kitört a sejemsonkavész. Nem elég, hogy egy fél műsoridőt az utolsó sejemsonkáért való összecsapás, majd ennek utórezgései töltöttek ki, a hét zárásakor, a legemlékezetesebb pillanatok összefoglalásakor ismét vagy 5 percet szenteltek neki. Kislattyogott a konyhába megmikrózni egy leveskockát. Elment a kedve a műsor utáni live-tól, Nyuszi és Ricardo győzelmi reszelésétől és a többiek megkönnyebbült bebaszásától. Kéne keresni egy archív parlamenti közvetítést. Főként elalváshoz használta őket, de némi kitartással egész vicces kontenteket is lehetett találni. Egyébként már önmagukban a degenerált pofáik. Egy-két alfahím, többnyire kopaszodó, ronda, szemölcsös, tokás, farnehéz csávok, bajszok mindenféle méretben és formában. Plusz pár nő, valami frusztrált környezetvédő picsák, meg egy szétbotoxolt, sejpegő, kiskosztümös nyanya. Ő korábban azt hitte, a parlamentbe kerüléshez legalább annyi feltételt szabnak, hogy beszélni tudjanak. Nem tartotta valószínűnek, hogy a Kossuth Lajos, meg az Ötvös Lórán, meg az ilyen formák papírról nyökörézték a szövegüket. Ezek a hulladékok olyanok voltak, mint a villalakók, amikor feladatot kapnak, hogy mondjuk írjanak verset vagy valamit. Aztán időnként náluk is kitört a balhé, amire mindig rá is tette egy lapáttal a villamester, házelnök. Ő volt a sok fasz közül a legnagyobb, nyilván direkt ez alapján választotta meg a többi kisebb pöcs. A kedvence ezt többször is végignézte, még fel is rötyögött párszor hangosan az arcmimikákon, az a videó részlet volt, amelyben egy matyó hímzéses ingben feszítő, körszakállas, zselézethajú, flegma figurára rúgott kép. Látom, frakcióvezető úr minden alkalomra kitalál valamit, amivel magára vonhatja a figyelmet, recsegte szigorúan a házelnök. Elmondhatnám, amiért szót kaptam, vagy ismét a ruházatomon szeretne élcelődni ahelyett, hogy a haza szétlopásáról beszélgetnénk, érdeklődött a flegma figura. Frakcióvezető úr, szedje össze magát, legyen szíves, csikorogta a házelnök, és kísérelje meg diszkrétebben viselni az alkarján azt a tetoválást, amely, ha jól veszem ki, tiltott önkényuralmi jelkép. Figyelmeztettem, hogy pillanatokon belül megvonom öntől a szót, ha ebben a stílusban folytatja a felszólalását. Szégyen! Ordított be egy kopasz, fekete inges pofa a flegma figura mögött. A többi pártárs zúgolódott. Az! Szégyen! Szívott egyet az orrán a házelnök. A kamera valamiért ijesztően rázúmolt a fejére. Azt lehetett képzelni, hogy mindjárt olyan hangot hallott, mint a Darth Vader. Képviselőtársaim, próbálják meg Elter frakcióvezető urat meggyőzni arról, hogy nem a kocsmában van a huligán haverjai közt, hanem a 110 éves magyar országgyűlésben. Elképzelte Ricardót házelnökként. Ő biztos pont leszarná ki, kik mivel varratják tele magukat, meg milyen röhelyes hacukákba jelennek meg. Végül is az ő bajuk.

Miután Misu valahogy kiszagolta, hogy ő is ezt a szót használta, vesés, rászállt valamelyik vacsora után. Vagyis hát a Pali bácsiék klubja, amit a Misu is előszeretettel látogatott, de mások is, például az a bajuszos figura, akiről egy szimpla uzsonnás zacskó lógott, televérrel, valahogy a pizsama nadrágjához tűzve, mert azt mondta, már nagyon húz, szóval ez a klub pont az ő ágya mellett ülésezett, nyilván már az érkezése előtt is. Pontosabban a Pali bácsi és az ő ágya, vagy a Náci bácsi és az ő ágya közti szakasz mellett, de az ő szempontjából ez mindegy volt. Még értette is, beletörődve, hogy egyes embereknek lételeme a pofázás. Hogyha középen verődnek össze, Hipertóni azonnal kezdi, sőt megfigyelte, hogy van egy csicska vénember, aki amúgy egész nap mered a plafonra üveges tekintettel, de Hipertóni panaszához azért rögtön hozzányekereg valamit. Nem akart Hipertóni lenni. Amúgy is fáradt volt még hozzá, hogy mindenem felhúzza magát. Épp elég volt pár olyan körülmény, mint Misu. Pali bácsiék meg úgy vették, hogy köztük ül, vagyis, hogy velük. Akkor is, ha meg sem ukkant. Még csak nem is ült rendesen, inkább felpolcolta magát. Néha kérdeztek tőle is valamit, néha ő is a többiekkel nevetett a poénokon. Néha akkor is, ha nem értette őket. Néha a többiek nevettek azon, amit ő mondott, bár nem szánta viccnek. Szóval maga is vesés, zökkent az ágya szélére Misu, megelégelve Pali bácsi és Náci bácsi politizálását. Tényleg unalmas volt, de jól esett hallgatni. Olyankor ki tudott kapcsolni az agya, és csak nézett. Misu a fekhelyére dobta pizsamás hájas seggét. Ideiglenes otthona megnyekkent. Rosszat sejtve felsandított. Hát olyasmi, mondta. Nem akart közösséget vállalni Misuval. Most robbant le, nem is tudta eddig? Érdeklődött mohón Misu. Na, szerencse, legalább behozták időben. Mikor először voltam itt, élből tropára volt a vesém, úgy képzelj el. Azt mondták, Campes Dolores, ez a vese mehet a kukába, ezt én már nem fogom az életbe használni. Ha jó van, hát mit csináljak, ez van, kapják ki, rakjanak össze, csak hadd menjek vissza mielőbb melózni. Tudja, egy vendéglőnk van a nejemmel, házias ízek, ma prima kis kerthelyiség, az a mindenem nekem, a lételemem, úgy képzelj el, én abba belepusztulok, ha nélkülem megy a bolt. Na de nem úgy van az, hogy csak úgy lehet ugrálni egyszer vesével. Valakinek megy, valakinek nem, ez ilyen alkati dolog. Egy évet vártam új vesére, úgy képzelj el, addig meg dialízis. Maga hogy bírta az elsőt? Mit? Kérdezte. Nem akarta tudni. Igyekezett nem gondolni semmilyen vesére, sem a Misuéra, sem a magáéra. A művesét tudja ott, ha kimegy arra a folyosón. Sem igazira, sem műre. Nagyjából olyannak képzelte, mint a gimnáziumi bioszertár torzójába pakolható, babforma plastikszervet, amivel a Holzer Matyi bebaszott egy ablakot. Egyszer berakták a kabát zsebébe. Csak egy műanyag szar volt, de utána majdnem hányt. Míg Misu előrébb hajolt a szövegelés hevében, félkézzel a matracon támaszkodva, ő centiről centire csúszott feljebb a párnán. No, csak figyeljen oda, lehet, hogy lesz még benne része, lengette meg a mutató ujját Misu szinte gyönyörűséggel, aztán valami fisztuláról magyarázott, hogy olyat kap az ember, ügyesen beépítik neki a vénája meg az artériája közé, hogy rendesen meg lehessen forgatni a vérit. Ideni, akarja megtapintani? Elhiszem, vágta rá. Majdnem hozzátett, hogy nagyon érdekes. Semmi az egész, mondta Misu, legyintését gazdaságosan egy homloktörléssel kombinálva. Tisztán látta a verejtékcseppeket, amint Misu pizsamája helyett az ő paplanjára peregnek. Ha sikerül ez a második beültetésem, ki is szedik végleg. Akkor most magában kezdte, magának ilyen művesélye van? Sietve meghúzta a teát. Dehogy mű, düllesztette a mellét Misu önérzetesen, egy igazi, egészséges, prima, vadiúj kis vese. Reméljük, meg is marad a helyén. Tudja, egyelőre csak barátkozunk. Sípolva nevetett. Az előzővel nem jöttünk ki valami jól, az egy fél évig bírta a strapát, aztán itt nyisszantó mozdulatot végzett tömzsi nyaka előtt, és ismét, mint egy rutinból, ahogy a szaftos történeteken szoktak, zihálva röhögött egy sort. Jaj! Kapott karéjokba rendeződő oldalához. Ez most nem tetszik neki. Figyelte a görnyedő, vörösödő fejű Misut, nem repede föl, mint egy szósztól szétázott, dugig tömött gírosz, hogy pont az ő ágyára löködjön ki belőle elvetélt magzatként az új veséje,
ami azért elég nagy fasság lehet, hogy új, olyan nincs, hogy csak úgy lombikba kinövesztik, vagy ha van is, azt nem egy ilyen parasztra fogják elpazarolni, ilyesmiket amerikai milliomosok kapnak. Hát tudja, csak azért okoskodok, törölgette a homlokát Misu, mert ha ne adj úristen, magával is ez történik, már tudja, hogy nem kell olyan piszakul félni. Mindent karba lehet tartani, én nem azt mondom, de előbb-utóbb azért a rossz vese kifárad, és akkor pif, konyec. Én aztán világéletemben tökös gyerek voltam, még boxoltam is sokáig, úgy képzelj el, ez itt rajtam mindegy merő izomból volt egy nád, hát nem kaptam el soha, hát képzelheti, hogy telecsináltam a gatyámat, amikor megtudtam, hogy belém milyen csöveket, meg tűket fognak dugdosni. Na, csak ezért mondom, hogy semmi pánik. Pár alkalmat leszámítva, amikor, úgy képzelj el, szó szerint, mintha félholtra vertek volna, egy semmiség az egész, gyorsan meg lehet szokni. 3-4 óra, azt lezavarja reggel, aztán mehet a melóba. Különben ez is alkatfüggő, van, aki egy az egybe ki van ütve fél napra, másnak meg se kottyan. Hát ugye nem vagyunk egyformák. Tudja, engem az bolondított meg kezdetben, hogy nem mozoghatok. Ha én nem mozoghatok, hát az embertelen, úgy képzelj el, én nem bírok magammal mindenem viszket, csak annál jobban mennék, minél inkább nem szabad. Na, ne nézzen így! Paskolta meg a kezét barátságosan, mire ő akaratlanul összerezzent. Szoktam túlozni, de nem ilyenekben, nekem elhiheti egy semmiség. Érezte a bőrén Misu izzadt tenyere nyomát, és lassan elszámolt 10-ig, ami után már nem olyan feltűnő, ha a paplanba törli a kezét. Különben lehet, hogy maga megúszta, fél évente bejön kontrollra, aztán csókolom, mondta biztatóan Misu. Ha meg mégse, hát nézze a jó oldalát. Nekem például, úgy képzelj el, legjobb cimboráim vannak a vesések közül. Összehozza egy ilyen az embereket, elhiszi? Bármit készséggel elhitt volna, csak legyen vége ennek. Magát látta egy csapat vesés közt, akikkel állandóan a veséikről kell társalogni, meg a saját veséiről is megosztani minden megoszthatót, hogy a többiek is okulhassanak. Lehet, hogy röntgenfelvételeket is visz mindegyik, ahogy más a kölykét mutogatja. Tudja, mikor így összeülünk vesés fiúk, hát azért lecsúszik egy-két sör, mondjuk is mindig, hű, de szomjasok ezek a vesék, röhécselt Misu felfel sípolva. Hát na de kérem, ennyi, azért az embernek vigyázni kell, nem lehet már csak úgy dur beleérti. Nekem különben ez volt, ami megizzasztott, ezt megszokni, a jó fűszeres, húsos dolgok, az mint sztornó, nehéz ételek, sültek, pia elfelejteni. Le is futott pár kiló az utóbbi években, úgy képzelj el, hát nem így néztem én ki. Szereti a bort? Már a jó félét, most nem ezt a bolti vackokat gondolom. Nem, mondta a kelleténél talán egy lehelettel ellenségesebben, nem iszom alkoholt. Na, látja, az nagy szerencse, örült helyette is Misu. Egyel kevesebb lemondás. Ez volt nekem a tragédiám, hogy a feleségemnek ezek a csoda ételei, meg lagzin, mindenki a disznósültet, én meg rágom a tört krumplit, érti, és még csak be se rúghatok bánatomban, vágott Fancsali pofát, aztán minden átmenet nélkül pizsamás sonkájára csapva felröhögött. Ideiglenes otthona megrázkódott. Mihály öcsém, ne háborogj a sorsod ellen, szólt hátra Pali bácsi kenetteljesen, műanyag székével továbbra is Náci bácsi felé fordulva. Többfelől nevetgélések. Nem háborgok én, Pali bátyám, csak a fiatalemberrel beszélgetünk, mondta jókedvűen Misu, gondolatban nyilván hozzáértve, hogy mi vesések. Hol tartottam? Fordult visszafelé. Szóval nincs semmi szenvedélye? Nincs. Hát maga egy kész főnyeremény, gondolom erre már a nők is rájöttek, ha van egy csöpp eszük, kacsintott, nekem nincs ilyen áldott jó természetem. A bagót, avval még küzdök, pedig mondja eleget a Máté doktor, hogy nem kéne. Tudom én, nem kéne, de mit csináljak, valamit csak kell néha érti. Látom, nem érti, de hát ebben is mások vagyunk, az egyik megveszik érte, a másikat hidegen hagyja. A Máté doktor egyébként, ha már így feljött, hát az már szinte családtag. Meghívtuk vacsorázni is tavaly, feleségem háromfogásos lakomával készült, úgy képzelj el, de evett is szépen, volt étvágya a doktor úrnak, nevetett köhécselve Misu. Pár pillanatra elkalandozott a tekintete, mint aki gyönyörködő nosztalgiával idézi fel a doktor úr táplálkozásának folyamatát. Ő valahogy a buldog pofájú főorvos urat képzelte a Máté doktor helyébe, és azt is képzelte, hogy ez a buldog pofájú Máté doktor vesével táplálkozik, úgy nyílik a szája, mint az Alien-nek a 8. utasban, egy tál véres vese van előtte, és azt nézi a Misu és a Misuné elfogódott büszkeséggel. Igazából azért kell az ilyen Misuknak éveket várniuk, mert a buldog pofájú Máté doktor falja fel a veséket.
Ami nem ízlik neki, azt varják bele a tirpákokba. Na, ehhez meg mit szól? Vigyorgott rá cinkos pofával Misu. Visszahőkölt, hogy most mindjárt megmutatja a műtéti sepphelyét, vagy valami csövet, zacskót, kilógó eret, beépített üvegfalú bélben a szart, amilyen van, bármi kitelik tőle, ha a faszába építenének ilyen pisztulát, azt is megmutatná. Még mindig ugyanott tartanak, intett az állával Misu Pali bácsiék felé. Vén komcsik, nem szégyellitek magatokat? Bömbölte suttogva, ezt már Pali bácsiéknak és sípolva vihogott. Ennek is mindenbe bele kell ütni az orrát, morogta Náci bácsi. Mindhárman vihogtak. Misu túlrajzolt mozdulatokkal forgatta a halántékánál a mutató ujját, őrá kacsingatva. Igazuk van, szólalt meg. Fogalma sem volt, miről beszélnek. Mindegy volt, a Pali bácsiéknak az oldalára akart állni. Vagyis inkább el a Misunak az összeizzadt, összevesézett, összefisztulázott oldaláról. Nem akarnak maguk hárman pártot alapítani? Rötyögött Misu. Míg felküzdötte magát az ágyról, hosszasan sípolt. Pár év, és meg fogsz dögleni, bazd meg, mondta magában Misunak. Aztán hirtelen tudta, hogy tényleg. Hogy ezt most nem kívánta, bár akár kívánhatta is volna, de nem ez volt a lényeg. Valahogy tudta. Nézte Misut, ahogy az oldalát fogva visszakecmereg az ágyához. Semmilyen vesére sem akart gondolni. Sokáig nyeldekelve itta a túlcukrozott teát.

citromos szódát? Ismételte megütközve Kánya Jani. Azt szoktam, vonogatta a vállát. Ne viccelj! Egy pillanat türelmet, fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. A felszolgáló udvarias félmosollyal bólintott. Azt remélte, elhúz, amíg ezt a kínos jelenetet letudják, de lehajtotta a fejét, összekulcsolta a háta mögött a kezét, és meg sem moccant. Ideges pillantást lövelt felé. Kánya Jani halkan és diszkréten győzködte őt valami specialitásról, amit a kedvéért és feltétlenül még azt is el tudta volna képzelni, hogy egy ilyen helyen nem is tartanak mást, mint specialitásokat, életükben nem hallottak olyasmiről, hogy citromos szóda. A szeme sarkából a felszolgálót figyelte, aki tártnak álcázta magát, mint egy döglöttséget mímelő állat, miközben látszott a semmiféle érzelmet nem tükröző hüllőfején, hogy minden szavukra figyel, és nyilván már a következtetéseket is levonta az ő csóróságával kapcsolatban, ha eddig ránézésre nem lett volna nyilvánvaló. Valami könnyed délutáni frissítőt tudna esetleg javasolni a barátomnak? Fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. Alkoholosat vagy alkoholmenteset óhajt, moccant ki hibernált hüllő állapotából, hasonló nyájassággal a felszolgáló, ő felé fordítva joviális pincérmosolyát, mégis az volt az érzése, hogy valami titkos összeköttetésben áll Kánya Janival, mondjuk elrejtettek az asztal alatt egy gombot, amelyről kizárólag Kánya Janinak van tudomása, és azzal irányítja ezt a lakáinak öltöztetett gyíkot. Inkább menteset, dünnyögte. Meleg szívvel ajánlhatom házi limonádéinkat, bodzaszörpös, lájmos, vadszamócás, áfonyás, gránátalmás, valamint homoktövises, passió gyümölcsös ízekben, továbbá széles smoothie, illetve alkoholmentes gyümölcskoktél választékkal szolgálunk, csusszantak, siklottak a lakálygyík szájából a szavak, mintha tükör simára vakszolt padlón valahol Kánya Jani luxus villájában, luxus életében. Míg ernyetten hagyta elvágódni magát és elveszni a fonalat, Rizs Blankára gondolt, mint múlt vasárnap óta állandóan, és feltételezte, hogy mostantól egész hátralévő, innentől fogva teljesen eseménytelen életében, hogy ő vajon melyik limonádét választaná. Biztos a tövises passiósat, annak van a leghülyébb neve. Neki erről az a Jézus trancsírozós film ugrott be, amit nem bírt végignézni, pedig valaki mondta, hogy egész jó horrort kihoztak a sztoriból. Jézus koktél. Rizs Blanka viccesnek tartaná ezt a fasságot. Tartaná egy másik életben. Tartotta volna ebben az életben. Ha esetleg gondolkodna még rajta, egészen nyugodtan majd visszajövök, mondta szolgálatkészen a lakágyik. Legyen egy... próbált sebesen kapcsolni. Legyen ugyanaz, amit ez az úr kért. Azt, hogy ez az úr, egy kicsit elharapta. Nem volt biztos benne, minek kéne neveznie Kánya Janit, vagy egyáltalán hogy kellene vagy szabadna beszélnie ebben a helyzetben. Kitűnő választás, bólintott a lakágyik. Ezt tényleg a Kánya Jani programozta. Étlapot esetleg parancsolnak az urak? Akkor tehát két Aperol spritz már is hozom. Ismét és ismét bólintott, minden bólintással mint egy szimbolikusan meghajolva feléjük. Ha a kettejük világban elfoglalt helyzetét nézte, neki kellett volna a lakágyik előtt hajbókolnia. Mondjuk a cipőjét fényesítenie reggelente. És ez látni fogja, ahogy a Kánya Jani állja a teljes cehet. Mert efelől a citromos szóda kérdés felmerülése óta nem volt kétsége. Rendben, ez is csúsztatás volt. Már akkor is pontosan tudta, amikor leültek ide. Sőt, már akkor is, amikor némi eltévedés után befutott a vigadó térre verejtékfoltos ingben, ez a cucca tűnt a legvállalhatóbbnak, de mégsem olyannak, mintha direkt a Kánya Jani kedvéért vágta volna pucba magát, jól lehet bizonyos szempontból pontosan ezt tette. Talán már akkor sejtette, amikor felhívta Kánya Janit azon a minden esték legszarabbikán. Ide jutott, itt tartott. Hát akkor egészségünkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Remélem, már jól van a vesséd. Jó, persze jól. Bólogatott szórakozottan, és tőle szokatlanul mohón kortyolt az italába. Ez az újfajta belső hidegség okozhatta, hogy még az öngyilkosságra vagy más nyomorúságos halálnemre, például a veseleállásra és a belőle fakadó agyvérzésre és szívelégtelenségre, amelyekről önkínzó pillanataiban olvasott a kórház után, ahová végül mégis baszott visszamenni kontrollra, sem gondolt annyit, mint korábban. Mint aki leszámolt vele, hogy ezt az egészet ennyivel el lehet intézni.
soha valóra nem váló képzelgésekkel, mert persze olyan szerencséje nincs. Meg gyáva is hozzá. Még a veséje is gyáva hozzá. Ennek az egésznek, ami ő maga, végtelen időre halasztódik az elintézése. És te, érdeklődött Kánya Jani, te jól vagy? Megvonta a vállát. Hát te, dünnyögte, részint, hogy témát váltson, részint, mert valami rossz érzése támad Kánya Janival kapcsolatban. Hogy ő de kurvára utálja a Kánya Janit, meg így burzsújgeci, meg úgy burzsújgeci, aztán csak felhívja, amikor kéne, pedig még azt sem igazán tudta, hogy egész pontosan mi kéne. A rizs blanka az kéne, de hát nincs, és nem is lehet, és már megint rágondol, és a gondolásának az irányát kellene valahogy másfelé téríteni, valamivel, ami legalább van. De nincs semmi. Ha legalább pénze lenne, egy csomó dolgot beszerezhetne, amivel leköthetné az üres járatban pörgő, rohadozó rizs blanka emlékmaradványokkal tömött agyát, például először is venne egy jó gépet, nem laptopot, hanem egy kurva jó gamer PC-t bazinagy monitorral, amilyen a Bardi Bandinak van, akit, ha lenne pénze, kirakhatna az otthonából, de még annál is jobbat, ilyen 3D-s hangrendszerrel, és azon baszatna a Dirty Town 5-öt, hiperrealisztikus hentelőhangokkal, meg egy tévét is vehetne, előfizethetne 100 csatornára, és kapcsolgathatna a fotelből, meg szerezhetne egy kényelmes fotelt is, bár az ágyból is nézhetné a tévét, és ha már itt tartott, nem ártana egy kényelmes ágy sem, amitől mondjuk nem hasogatna állandóan a dereka. Köszönöm kérdésed, én remekül, mosolygott rá Kánya Jani. Receptre írnám fel mindenkinek a házasságot. Ha lenne pénze, a nőkkel sem kéne többet baszakodnia. Ilyen, mint a rizs blanka, először és utoljára történt vele, de ha lenne pénze, legalább költhetné kurvákra. Semmi folytogatás, kötözés, meg hasonlók, csak időnként beleverni valakibe a farkát, az tiszta ügy. Jó, esetleg néhaságbe, és ennyi, nincsenek túl nagy igényei. Ebben tudod, én már csak ilyen régi vágású fiú vagyok, mondta elgondolkodva Kánya Jani. Mostanában szörnyen divatos azt hangoztatni, hogy ez csak egy papír, formaság. Kövezzenek meg, de szerintem meg ez a papír a család alapja. Félnek a felelősségvállalástól. Manapság mindenki, nem figyelted meg? De, bólogatott kissé zavartan, visszazökkenve a pillanatba. Szerintem nem kellene mindent elvetni pusztán azért, mert múltja van, mondta Kánya Jani. Persze félre ne érts, te is tudod, hogy a haladás szerelmese vagyok, abban, amiben tényleg szükség van rá. Elvégre ez a munkám. Egészen kiváló, csettintett a nyelvével az italát tanulmányozva. Ő már majdnem végzett a sajátjával, de látva Kánya Jani élvezkedő, komótos tempóját, igyekezett visszafogni magát. Szóval bizonyos dolgokat remekül kitaláltak eleink. Ilyen a házasság is. Egy férfi, ság is. Egy férfi, egy nő, gyerekek. És nem kell az első veszekedés után mindjárt válni.

rögtön nekitámadnak az embernek, hogy házi cselédet akar csinálni a nőkből. De hogy akarok, Isten őrizzen, emelte az ég felé Kánya Jani a tekintetét, mint aki csekkolja, hogy tényleg őrzi-e az Isten. Még azt az üvegplafon petíciót is aláírtam. Tényleg? Nem hallottál róla? Érdekes. Több nőtt a felső vezetők közé és a politikába. Az egyik legszebb kampány volt az utóbbi időkben. Tökéletesen egyetértek vele. Több szív, több lélek kellene ebbe a mi harcias, agresszív, férfias politikai és vállalkozói kultúránkba. Aki olyan ösztönös precizitással és határozottsággal mégis kifogyhatatlan szeretettel és türelemmel képes vinni egy egész háztartást, mint ők, arra megmerem kockáztatni, minden további nélkül rá lehet bízni egy nagyvállalkozást, akár egy település, akár egy ország vezetését. Hiszen mi egyéb egy ország, mint egy nagyvállalkozás, bevételekkel, kiadásokkal, kockázattal és nyerességgel? Hogy lehetne ezt elhivatottság és szeretet nélkül csinálni? Na, de elkalandoztam, nem untatlak a nagyívű eszmefuttatásaimmal. Nem untatsz, vágta rá, centiről centire húzva maga felé az itallapot, és oda-oda sandítva megpróbálta rajta megtalálni azt a perol spiccet vagy micsodát, szembesülendő a valósággal arra az esetre, ha el van tájolva, és mégsem Kánya Jani állná a teljes cehet. Kérünk még egy kört? Kérdezte jókedvűen Kánya Jani. Egy kissé összerezzent. Kánya Jani társaságában gyakran érezte úgy, hogy rajta kapták valamin. Bután pislogott. Kérjünk még egy kört, mondta határozottan Kánya Jani. A vendégem vagy, intett a lakáj egyiknak. Kösz, motyogta. Hülyén érezte magát, de azért megkönnyebbült. Ami csodálatos magyar nőinkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Szóval csupán azt akartam mondani, hogy ami engem illet, töredelmesen bevallom, hogy nem csak otthon vettem alá magam szinte mindenben Toncsinak, de bármilyen döntést hozok a munkámban, biztosan kikérem a véleményét. És olyan még nem fordult elő, hogy Toncsinak ne lett volna igaza. Ezek a női megérzések, édes barátom, mint a macska hatodik érzéke. Ez valami varázsműszer bennük. Sokszor ő sem tudja megfogalmazni, csak például arra kér, hogy ne vágjak bele ebbe vagy abba, ne kössek üzletet ezzel vagy azzal. És rendre kiderül, hogy ha a saját fejem után megyek, súlyos veszteségekbe hajszolom magam, vagy aki remek partnernek tűnt, két hónappal később csődöt jelent. Nagyot kortyolt az italába. Érezte, ahogy meglöttyen a fejében, és mintha valami kis pír szökne az arcába. Tulajdonképpen mivel is foglalkozol? Szólalt meg, mert nem volt kedve a Toncsiról való áradozáshoz. Így is minden arról szólt, hogy a Kánya Jani milyen kurva jól érzi magát a bőrében, ami folyton arra emlékeztette, hogy ő meg milyen szarul. Mondtad, hogy a várossal, tette hozzá, nehogy úgy tűnjön, semmire sem emlékszik a kórházi beszélgetésből. No igen, a város, mosolyodott ez, szélesen Kánya Jani, jó városunk Budapest. Beruházásokkal, édes barátom, olyan projektekkel, amelyek élhetőbbé, modernebbé, kulturáltabbá teszik ezt a gyönyörű várost. Kánya Jani hosszas fejtegetésbe kezdett mindenféle közterekről, parkosításokról, díszburkolatokról és kulturális komplexumokról, ő pedig most már határozottan érezte, hogy kezd a fejébe szállni az ital, és arra gondolt, mekkora buziság, a Kánya Jani nem látszik semmi, egy igazi férfi nyilván nem csípne be ilyen könnyedén. Egy hajtásra kihörpintette a maradékot. Látom, ízlik, jegyezte meg kedélyesen Kánya Jani. Kérsz még? Pajtás, ne fogd vissza magad, ritkaság, hogy így össze tudunk jönni. Meggondoltam magam, fordult joviálisan az intésére ott termő lakáegyikhoz. Mégis kérnék két étlapot, ha szabad. A lakáegyik szélsebesen eltűzött étlapért. Arra gondolt, hogy a világban elfoglalt helye alapján valóban a lakáegyik cipőjét kéne fényesítenie, de felakasztaná magát, ha akár csak egyetlen órára cserélniük kellene. Angus tatár, fűrt tojással és pirított rostkenyérrel, hümmögött félhangosan Kánya Jani az étlapot tanulmányozva. Nem hangzik rosszul, kecske saj, terén, friss körtével, céklával, sült, nocsak, libamáj, pástétom, rebarbarával, földi cseresznyével és ropogós morzsával, ez lesz az. Tud mellé ajánlani valamilyen vörösbort? Pinot Noir, köllőbír, tökéletes. Már is hozom, bólintott a lakáegyik, majd hozzáfordult. Ön parancsol valamit? Épp tele volt a szája a piával, valahogy már megint a harmadáig lehörpintette. Nyeldekelve rázta a fejét. A lakáegyik könnyed meghajlással elkotródott. Ugye most nem szerénykedsz? Kérdezte Kánya Jani mélyen a szemébe nézve.

Dehogy is, rázta a fejét, sietve letéve a kezében szorongatott italt. Biztos? Unszolta Kánya Jani. Nem kívánsz semmit? Nem vagyok éhes, mondta. Kánya Jani ciccentve csóválta a fejét. Neked sosem mondott olyat édesanyád, hogy nem éhségre esszük? Nem, mondta. Majdnem hozzátette, hogy semmire sem emlékszik, amit valaha az anyja mondott neki, akire soha az életben nem gondolt édesként, de aztán arra jutott, hogy ez még enyhén kapatosan is túlzás lenne. Jaj, barátom, sóhajtott Kánya Jani, te félsz élvezni a dolgokat. Már ne haragudj, hogy így okoskodom rólad. Nem baj, mondta, és újabbat kortyolt az italából. Attól félsz, hogy elszabadulsz, állapította meg Kánya Jani. Lemerem fogadni, hogy nincs nálad élvetegebb ember, és éppen ettől tartasz. Hát nincs igazam? Csak mondd meg, ha ostobaságokat beszélek. Nem, mondta bizonytalanul, és a maga elé helyezett poharat nézte. Ismét kortyolt volna belőle, de arra gondolt, legalább a lakálygyíkot meg kellene várnia. Most már biztos volt benne, hogy két vörös plecsni égtelenkedik a pofáján. Izzadt. Képtelen gondolat volt, mégis az jutott eszébe, ahogy gimis korukban ülnek egy kocsmában Kánya Janival, és ő nem érti, miért csinálja ezt a Kánya Jani. És hogy akkor, bármennyire is utálta Kánya Janit, valahogy azért jó volt, hogy történnek vele ezek a dolgok. Jobb volt, mintha nem történnének. Jobb volt, mintha egyáltalán semmi sem történne. Aluljárókkal is foglalkozol? Kérdezte felpillantva. Aluljárókkal? Kérdezte kissé meglepődve Kánya Jani. Éppenséggel aluljárókkal is. Mire gondolsz? Van egy aluljáró, kezdte. Érezte, hogy a két vörös plecsni terjeszkedni kezd a képén. Pár pillanatig hezitált, aztán felhörpintette az italát. Mondta, hogy melyik aluljáró. Kánya Jani bátorítón bólogatott, mint egy jóindulatú tanár a balfasz nebulónak. Én nagyon kezdte, nekem fontos az az aluljáró, szoktam ott, és már próbáltam, szóval még mindig munkát keresek volna is már, csak jó lenne, nem tudsz esetleg valakit, nem tudod, hogy lehetne ott munkát szerezni? Annyira szégyelte magát, hogy kedve lett volna bedobni egy felest. Ilyen még soha életében nem történt vele. Milyen munkára gondolsz? Kérdezte Kánya Jani valamiféle üzletkötői ábrázatot öltve. Bármilyenre, mondta. Nyelt egyet. Csak nem innen a BKV-s históriád, kacagott fel Kánya Jani, mint valami elmés tréfán. Hát végül is, mondta kényszeredetten. Na de csak nem akarsz ellenőrré vagy biztonsági őrré avanzsálni, mondta Kánya Jani. Mondom, hogy mindegy, felelte kényszeredetten. Akár. Ha ott lehetek, oltári pofa vagy, nevetett hátradőlve jóízűen Kánya Jani. Szóval hadd értelmezzelek, a rögeszméddé vált ez az aluljáró, és bármi áron ott akarsz dolgozni. Mint a banán címkéid, azokat is milyen páratlan szenvedéllyel gyűjtötted. Tényleg még mindig? Te emlékszel a banán címkékre? Kérdezte rekedten. Érezte, hogy menthetetlenül szétesik. Már hogy ne emlékeznék, édes barátom, mindig csodáltam azt a mániás, úgy értem, jó értelemben vett mániás kitartást, ami munkál benned. Ó, köszönöm, ez mennyi ilyen néz ki, mondta Kánya Jani, ezt már a lakáigyiknak, aki nem is értette honnan, nesztelen hüllő sikamlással megjelent az asztaluknál a libamáj pástétommal. Pazar ez a bor, egészen gazdag az íze, emelte meg kissé a poharát Kánya Jani, azt hiszem kérnénk belőle egy üveggel. Ha nem bánod, pillantott rá. A fejét rázta. Nem bánta. A lakáigyik bólingatva elhúzott. Annyit bizonyosan értett, hogy egy nagyobb adag piáért. Szóval az aluljáró, támasztotta egymásnak az újbegyeit Kánya Jani. Megkönnyebbült, hogy nem kell a banán címkékről beszélni. Nézd, cimbora, tehetek egy próbát. Van ott pár üzlet, ha jól emlékszem, trafik, büfé. Ilyesmi lenne reális, igaz? Nem mondom, hogy sikerülni fog, de körbe kérdezhetek. Aztán majd meglátjuk. Kösz, dünnyögte. Kösz, tényleg. Beesett vállakkal figyelte, ahogy Kánya Jani míves mozdulattal tölt neki az italból. BKV, csóválta a fejét kuncogva Kánya Jani. Haláli pofa vagy, komolyan haláli pofa. Imádom az eszed járását. Egy fickó, aki a fejébe veszi, hogy egy aluljáróban akar dolgozni, és nem tágít a tervétől. Egy falat libamáj pástétomot kent az ízlésesen a tányérja szélére rendezett pirítós falatkák egyikére. De miért? Komolyan érdekel.
Építészeti, város történeti, közlekedési, motyogta elanyátlanodva. Mindenhogy érdekel, nem tudom, csak szeretem, mondta, és közben Rizs Blankára gondolt. Egy kicsit húgyoznia kellett, de nem mert felállni és elimbolyogni megkeresni a klotyót. Meg félt volna, mi történne, ha eljutna odáig. Elbőgné magát, kiverné, vagy a fejét csapkodná a falba, nyilván valami drága csempébe, ami többet ér, mint az egész élete. Persze valószínűbb, hogy csak pössentene, kicsit mellé menne, ő meg azt gondolná, hogy túlfizetett lakájgyikok legalább egy kis húgyot is moshattok kaviáros evőeszközökön kívül. Persze az is valószínűbb, hogy maga törölgetné le gondosan a WC-kávát. Nagyot kortyolt az italából. Szóval te is a város szerelmese vagy, összegezte Kánya Jani. Leharapta a libamáj pástétommal megkent pirítós csücsköt. Jó, hogy mondod, látod, erre jók az ilyen kötetlen baráti csevelyek. A villájára szúrt valami értelmezhetetlen bogyót. Ki tudja, még hozhatja úgy az élet, hogy egyszer együtt dolgozunk. Kacsintott. Nézte Kánya Janit, ahogy táplálkozik, és arra gondolt, ha csaj lenne, biztos egy ilyen Kánya Janiba zúgna bele. Nyilván odáig lenne azokért a vele születetten laza és gáláns mozdulatokért, ahogy eszik, ahogy egy-egy bőséges késhegynyit ken a pirítós falatkára a libamáj pástétomból, de mégsem túl sokat, mint aki előre kiszámolta, hány ekkora kenésnyi jut éppen ennyi pirítós falatkára, és hányszor kell az értelmezhetetlen bogyókba, meg egyéb értelmezhetetlen darabkákba szúrnia a villáját, hogy egyik se fogjon el túl hamar egymáshoz képest. És ha csaj lenne, arra is vágyna, hogy ne legyen izzadságfolt a hónaljában, ami neki például egyre terjeszkedett, és vörös plecsni sem az arcán, ami dettó, és mindig tudja, mit kell mondani és hogyan, amit ő például általában sem, de most aztán már végképp nem tudott, míg Kánya Jani úgy beszélt, hogy még a kultúrált étkezésre és a szája megnedvesítésére is figyelt, de hogy miről, hogy miket, egy időre elvesztette a fonalat, elfelhősödött a szeme, és kortyolt az italából. Rizs Blanka a kurva életbe gondolta. Rizs Blanka, hogy a tetves kurva életbe mikor lesz már vége, húgyozni sem ártana, csak innen el, csak innen még ne kelljen elmozdulni. Az esküvődön megismerkedtem egy csajjal, mondta. Nocsak, megismerkedtél egy lányjal, neszelt fel Kánya Jani. Kivel? Az imént valamiért azt mondta, hogy Kánya Jani esküvőjén megismerkedett egy csajjal. Nagyot kortyolt az italából. A Toncsinak egy barátnőjével, mondta, amit már is megbánt, amennyire ebből az egészből bármit meg lehetett bánni, mert mindent egyre tompábban és zavarosabban érzett, és már amúgy is mindegy volt. Mindegy, folytatta lomhán sietve, hogy a Kánya Jani ne kérdezze meg, a Kánya Toncsi melyik udvarhölgyéről van szó. Úgy sem lett belőle semmi. Elhallgatott. Hát, ha a Kánya Jani megkérdezi, hogy miért, és akkor elmondhatja, de mit is? Kánya Jani azonban nem kérdezett semmit, csak várakozón, csillogó szemmel nézett. Azt hiszem, lehet valami, hallotta saját, visszataszítóan kásás hangját, a hangot, amely úgy fordult megállíthatatlanul ebbe az elbaszott történetmesélésbe, mint egy részeg melós az egész napos kubikolás után hazafelé az árokba, de nekem nincs szerencsém a nőkkel. Nagyot kortyolt az italából. Valamit épp elkezdett, miközben Kánya Jani azt mondta, hogy ugyan már egy ilyen jóvágású eredeti fazon. Felröhintett, bár inkább horkantott, sőt röffentett. A húgyhólyagja pulzált. A halántéka dobolt. Elismételte, ki tudja miért, hogy nincs szerencséje a nőkkel. Sajnálom, barátom, pedig te, kezdte Kánya Jani, de nem akart még egy üres dicséretet hallani. Vagy akart, persze, vagy nem akart, mindegy, egyszerűen csak közbevágott értelem nélkül. Meg is volt, érted? Böffent fel belőle, meg is volt, oda volt, értem. És akkor elkezdi, hogy neki milyen diplomái vannak. Ezt affektálva mondta, valami nem létező csajt utánozva. Hogy ő milyen életet szeretne. Nagyot kortyolt az italából. Kiről beszélsz? Kérdezte Kánya Jani. Nem tudom, ki... Meg volt... Hörrente rekedte, míg felkavarodott a gyomra, végül én mondtam, hogy hagyjuk ezt, bazdnek, nekem nem kell ez a szar. Már bocs, hogy így, bocs, tényleg, nekem nem kell ez a szar a nőkkel, hogy mit akar, hát szarok rá, úgy élek, ahogy élek, elküldtem, mehet, találjon jobbat, bazd meg. Tökéletesen igazad van, barátom, bólogatott Kánya Jani.
Az arca körvonalai elmosódtak, ahogy mozgott a feje, de a tekintete tiszta volt, mint egy hegyi forrás. Ne kezdj olyan nővel, aki nem méltó hozzád. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Ja, persze, kis kurva, kit érdekel? No, jól van, azért tudod, így akkor se beszéljünk a nőkről, mondta szinte gyöngéden Kánya Jani. A női nemet, akkor is, ha egyes nők nem méltók a tiszteletre, azért mindenek felett tisztelnünk kell. Ja, ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Egy pillanatra még látta magát, ahogy görnyetten, meg-megbillenő fejjel, lógó állkapocsal ül. Kis kurva, motyogta tompán, alig hallhatóan, inkább magának, mint Kánya Janinak, míg igyekezett magába nyelni egy gyomorsavas böffentést.

Hogy van a kis csaj? Érdeklődött Bardi Bandi. Jókor a lábosban kotyvasztott valami rettenetes káposztaszagú undormányt. Igyekezett a konyhaasztal lehető legtávolabbi sarkában elkölteni a kínai tésztáját. Rühelte, hogy Bardi Bandi összekiscsajozza Blankát a pálott szájával. Hogy másznak ki a ragyás képéből a szavak, és érintkezésbe kerülnek Blankával. Jól, morogta. Mikor hozod már fel? Tudakolta Bardi Bandi. Majd. A szájába tömött egy adag tésztát. Igyekezett mielőbb végezni. Hónapok óta jártok, okvetlenkedett Bardi Bandi, másfél, dünnyögte teli szájjal. Most nem mintha az én dolgom lenne, tényleg nem, dünnyögte nyeldekelve, de én a helyedben öregem dúr, és Bardi Bandi robbanó darabkák szétrepülését imitálta a kezeivel. Nagyot nyelt. A szemét dörgölte. Nem különösebben vágyott elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, most sajnos mégis ez történt. Megoldjuk, mondta. Jó helyen lakik? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Fogalma sem volt, hol lakik Blanka. Mesélte már egy párszor, de képtelen volt utcák és városrészek megjegyzésére, nem mondtak számára semmit. Csupán azok a riasztó körülmények, amelyek között Blanka élt. Blanka szerint idilliek voltak. Egyetlen földszinti lakás, amit a főbérlők egy nagyobb és egy kisebb lakássá alakítottak két külön ajtóval. Egy fiatal pár, Plankton és Zsuzsi, úgy egy fél éve született gyerekük állati lazák. Nem tudott elképzelni olyan univerzumot, ahol egy normális emberi lényt Planktonnak hívhatnak. És egy csecsemő. Blanka szerint már a macskájával barátkozik. Egy csecsemő és egy macska. Nyál, szőr, húgy, pelenka, nyávogás, ordítás, ételmaradékok. Felerészt kihányva. Aha, aha, bólogatott arcára kocsonyásodott mosolyjal, míg Plankton, Zsuzsi, a csecsemő és a macska történeteit hallgatta. Albi? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Régebben ott lakott Félix is, mesélte Blanka, de az a 25 négyzetméter azért kicsi volt kettőjüknek. Közös ágy, ugye, másképp nem fértek el a dolgaik, főleg a Félix gitárcuccai, de persze nem volt gond, ők egész gyerekkorukban összebújva aludtak, mikor a Félix félt, olyan édi volt, mindig bekucorodott mellé. Ez vajon már vérfertőzésnek számít? Morfondírozott. Különben leszarta, minek számít, lehet, hogy ez a Félix egy kicsit a Blankából is van, vagy hát így egy eresztés, vagy hogy mondják ezt, de akkor is egy csávó, akinek ugyanúgy hullik a szőre az ágyra, mint neki, és ugyanolyan büdös reggelente, mint ő, a paplant enyhén megemelő reggeli merevedése is ugyanaz, és ez feküdt a Blanka nyilván rózsaszirmokból rakott ágyába, és ennek a helyére kell majd neki is befeküdnie, ami már önmagában elég undorító. Ne feküdjön oda senki, se ő, se más. Inkább csak az életritmusukkal volt nehéz, mesélte Blanka, ő korán fekvő típus, Félix meg hazállított hajnali 3-4 felé, hát igen, a művészvilág. De nincs velük baj, nagyon aranyosak a barátai. Kik nem aranyosak szerinted, dörmögte félhangosan. Néha most is átugranak páran, megisznak egy-két üveg bort, társasoznak, dumálnak, nyáron ki lehet ülni a két lakás elé, van, hogy csatlakoznak a planktonék is, szuper kis csapat szokott összeverődni, a Félix mostani barátnője, az is eszméletlen cuki csaj. Egy hippi kommunában laksz? Összegezte a hallottakat. Dehogy is, nevetett Blanka. A planktonék egy kicsit hippik, tudod, a buddhista főiskolára jártak, van egy ilyen ezotér beütésük, de az a jó fajta, és mióta gyerekük van, nem füveznek meg semmi. Mondom, tök aranyosak. Tök aranyosak, tök aranyosak, tök aranyosak. Egyáltalán mi a fasz az, hogy jó fajta ezotér? Kezdte megbecsülni Buzi nénit, amiért csak a lakás ajtóig üldözi, és a múltkori ígéretéhez híven valóban vitt neki levest. A szétpuhult zöldségeket a tányér szélére kotorta, különben azonban tényleg finom volt. Ugye megmondtam, csak nem képzeli, hogy valami híg löttyöt sózok magára Istvánkám, vágta csípőre a kezét diadalmasan Buzi néni, amikor életében először becsöngetett hozzá köszönetet mondani és visszaszolgáltatni a kondért. Anyád hogy van? Kérdezte, hogy témát váltson. Bardi Bandi sóhajtott, kavart egyet a lábos tartalmán. Egy kicsit jobban. Már hazaengedték. Mondom neki, anyuka, ha iszol, üljél le, nézzed a tévét. Persze nem bír megmaradni. Neki legalább ilyen problémái nem voltak soha. Mindegy, szoktatva vagyok, legyintett Bardi Bandi. 10 évesen hívtam ki rá először a mentőt, mikor átesett a nappali üveg ajtaján.
itt kellene talán mégis kezdeni náluk. Letudni Bardi Bandi ömlengését, meg hát végül is hadd örüljön a nyomorult. Legfeljebb, ha nagyon nem szállna le róluk, egy kicsit segbe rúgni, hogy indítson vissza a vackára. Valahova kell menni. Lassan hideg is lesz. Azért azt nem lehet a végtelenségig, hogy ő mindenféle parkokban simogassa a Blankát, újjal legfőjebb nadrágperemig merészkedve, miközben. Nem akarta elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, de magát se. Nem erre volt berendezkedve a régi unott pornóra rejszolgatásokkal. Hazaért, és előfordult, hogy kétszer is egy este. Azt hitte, ő egyszerűen nem ilyesmire van hitelesítve. Ezt is neki csinálom, bökött a lábos felé a fejével Bardi Bandi. Káposztás cvekedli. Jó nagy adag, elég egy hétre. Káposztás cvekedli? Ismételte. Káposztás kocka, helyesbített Bardi Bandi. Muter mindig így nevezte. Szereti. Jó gyerek vagy, bazd meg, mondta. Á, legyintett Bardi Bandi. Az anyám. Megszült, felnevelt. Biztos nem hiszed, de jó anya volt. Elhiszem, mondta. A mosogatóhoz vitte a kiürült tésztás tányért, vizet engedett bele. Bardi Bandi szórakozottan követte a mozdulatait a tekintetével.

az Annáék körbe akarják biciklizni a Balatont, mesélte izgatottan Blanka. Aha, mondta, az jó. Igen, tök jó, lelkesedett Blanka. Vinnénk sátrat, kempingeznénk, talán még sütögetni is lehetne. Vinnénk? Ismételte rosszat sejtve. Mármint, hogy mi? Hát, sütötte a tányérjára a szemét elbizonytalanodva Blanka. Nem tudom, hogy te akarnál-e jönni. Nem akarnék, vágta rá határozottan. Nem is tudok biciklizni. Hát végül is, addig még van 2 hét. Ha van kedved, esetleg megtanulhatnál. Nyújtotta el a szavakat Blanka nyuszi módra, nem túl nagy meggyőződéssel. Aha, mondta rossz kedvűen. Megtörölte a száját. És hol meg milyen biciklivel? Azt biztos meg lehetne oldani, nyújtotta el a szavakat Blanka még kevesebb meggyőződéssel. Hülyeség, mondta. Aztán ez gyorsan meg is bánta. Szóval le akarsz menni a Balatonra? Tette hozzá. Akarod, hogy lemenjünk ketten a Balatonra? Ezt viszont már a kimondás pillanatában megbánta, semmi kedve sem volt izzadt, rákvörös, lángost és hekket zabáló német turisták, meg visongó strandlabdával dobálózó kölykök társaságában fülni valami lelakott szabadstrandon, míg Blanka a vízben viháncolva mutogatja picike, bikinis testét mindenféle szőrös, melkasú, sörhasú, aranyláncos, kiéhezett faszkalapnak. Hogy legalább mondhatta volna a velencei tavat, az közelebb van, talán szállás sem kellene foglalni méregdrágán, csak levonatozni reggel, visszavonatozni este. De rendben, ha Blanka mindenáron le akar menni a Balatonra, ő erre is hajlandó, mert azt nem lehet elviselni, hogy a Blanka ne kapjon meg valamit, amire vágyik, mert akkor jön a csendes szomorkodás, meg a folytott sóhajok, hogy de jó lehet most a többieknek a Balatonon. Hát akkor menjenek le pár napra a buzi Balatonra. Különben sem nyaraltak még együtt, azt az egy látogatást a szülőknél pedig sem üdülésnek, sem kikapcsolódásnak nem számította. Hát, mondta Blanka, amúgy lenne kedvem, csak már olyan kevés szabad napom van, és így tökre beleéltem magam, meg mostanában olyan keveset találkoztam az Annáékkal. Beleélte magát. Utálta, ha Blanka beleéli magát valamibe, aminek ő a létezéséről sem tud, és csak addigra értesül róla, ameddigre Blanka a beleélésnek már egy teljesen visszafordíthatatlan fázisában jár. Értem, mondta idegen. Szóval le akarsz menni a Balatonra nélkülem. Jaj, majmóca, nyűnyögte Blanka. Most ezen nem kell megsértődni. Pár nap az egész, vagy hát nem tudom, maximum 1 hét. Mi állandóan együtt vagyunk, lassan már egészen elfelejtenek a barátaim. Emlékszel, múltkor is hívtak arra a kerti grillezésre, és aztán itthon maradtam, mert neked nem volt kedved jönni. Vagy az a börzsönyös kirándulás? A kurva börzsönyös kirándulás. Mióta hallgatta ezt a hülyeséget, hogy a többiek még vaddisznót is láttak? Ha be lehet ütni a Google képkeresőbe, hogy vaddisznó, aztán ott van. Nem vagyok megsértődve, szorította össze a száját, mint aki érzi, hogy kezd felbugyogni benne az indulat. Csak azt nem értem, mi a fasznak kellett összeköltözni, ha te rögtön el akarsz húzni mellőlem. Ezzel az erővel az a nyomorék is maradhatott volna még a nyakamon. Makika, ne beszélj csúnyán, fuvolázta irritáló szelídséggel Blanka. Az összeköltözésnek pont az a lényege, hogy össze vagyunk költözve, és hozzád jövök haza a biciklizésből. Konakul merett maga elé. Mindegy, leszarom, vágta oda végül. Oda mész, ahová akarsz, úgyis hányok a Balatontól. Miért, voltál ott valaha? Kérdezte Blanka enyhe megbántottsággal, mintha legalábbis ő maga vájta volna ki azt a mocskos, telehúgyozott pocsolyát. Nem, de el tudom képzelni, morogta. Na, látod, erről van szó, szegezte felé a mutató ujját szinte diadalmasan Blanka. Miről? Kérdezte. Hogy te mindent utálsz, meg mindenből kivonod magad, és neked soha semmi nem jó. A Félixék előadásán is láttam, milyen pofákat vágsz. Mikor csináltunk utoljára valami értelmes programot? Blanka mondatról mondatra hevesebben beszélt. Nekem nem hiányoznak az ilyen unaloműző fasságok, vágott vissza. Nekem elég az, hogy te itt vagy velem. Unaloműző fasságok? Visította Blanka a felháborodástól a szokottnál pár oktávval magasabban, szinte cincogó düvel. Szerinted az unaloműző fasság, hogy emberek szép helyeket néznek meg, és együtt tök szuper dolgokat élnek át?
akkor azokat velem is átélhetnéd, recsentette. Most mondtad, hogy utálod a Balatont, háborgott Blanka. De a kedvedért oda mennék. Lehetne értékelni, hogy próbálok jó pofát vágni a 2 percenként változó ötleteidhez. Balaton, bazd meg, szűrte még hozzá a fogai közt. A kedvemért nem kell megjátszanod magad, csattant fel Blanka. Semmi kedvem végig a savanyú képedet nézni, hogy te mekkora áldozatot hozol. Olyan emberek is léteznek, akik tényleg élvezik az ilyesmit. Keserűen turkálta az előtte heverő félbe hagyott kaját. Kuszkuszt, vagy mi a lófaszt, ez is a Blankának volt valami új kísérleti baromsága. Kik mennek? Szólalt meg végül Zordan. Hát ugye az Anna, meg az új barátja, a Peti, a Timi, a Rozi, meg a Zsolt. Ki az a Zsolt? Kérdezte gyanakodva. Tudod, az a tájépítés srác ilyen tök aranyos. Te sohasem figyelsz arra, amiket mesélek? Tök aranyos. A Blankának semmiféle Zsolt ne legyen tök aranyos. Elege volt ebből az egészből. Elmegyek sétálni, pattant fel. Várj, Maki, ugrott fel Blanka is. Most nem kell rögtön duzzogni. Nem duzzogok, bazd meg, csak szeretnék sétálni, mondta. Maki, kérlek, váltott hirtelen cuki tónusra Blanka. Nem akartalak megbántani. Majd elmúlik, köpte oda kifelé csörtetve. Addig te meg elgondolkodhatnál azon, hogy nem egy ilyen csávóval kellett volna összejönni, hanem mondjuk egy tök aranyos Zsolttal, csapta hozzá dühötten gondolatban. Maki, loholta nyomában most már szinte essengő hangon Blanka. Ne haragudj! Nem haragszom, vakkantotta. Nem találta a fél cipőjét. Nyilván megint ez a kibaszott dög pofozgatta el valahova. Az a kibaszott dög, akit majd Blanka itt hagy a nyakán, amíg ő biciklizget, meg lubickolgat, meg mindenféle Zsoltokkal kacarászik. Maki! Ölelte át hátulról Blanka a derekát. Úgy szeretlek, én ezt nem bírom elviselni. Akarod, hogy ne menjek le velük? Komolyan, akarod? Én lemondok bármiről, csak ne utálj! Elernyett. Dehogy utállak, kismajom, sóhajtotta. Egyszerre minden harag kipárolgott belőle, és valami olmos, tompa fáradtság költözött a helyére. Karjai élettelenül csüngtek Blanka szorításában. Figyelj, mondta hízelegve Blanka, majd kitalálunk valamit, amit te is élvezel. Ha akarod, megtanítalak biciklizni, nem kell hozzá elutazni, meg semmi, itt a környéken is találhatunk valami kihaltabb részt. De ha nem akarod, nem leszek erőszakos. Vagy lemehetünk megint pár napra anyumékhoz, nyáron olyan szép, és akkor a szállásért sem kell fizetnünk. Mit szólsz? Jó, persze, az jó lesz, bólogatott megtörten. Blanka távollétét igazán este kezdte érezni. Míg füllett, levegőtlen cellájában rostokolt, próbált nem gondolni rá, vajon hol járhat épp Blanka, leszállt-e a vonatról, esetleg már javában teker, hekket vagy lángost teszik, mint az izzadt, rákvörös német turisták, netán túl van az ebéden, és most mártogatja a lábát a vízbe. Hazafelé caplatott, amikor Blanka felhívta, hogy elújságolja, milyen szuper eddig minden, Aligától Siófokig jutottak, most vacsiztak a parton egy pizzázóban, és képzelje, hogy ez az aranypart, ez tisztára olyan, mintha a tengernél lennének, mindenütt pálmafák, homokos strand, egyszer azért tényleg neki is látnia kellene, szóval annyira ilyen karibi feeling, hogy ő lehet, hogy vesz is magának egy piña coladát, vagy egy Sex on the Beach-et, de nyugi, nem fog berúgni. Sex on the beach, mi más? Jutott eszébe baljóslatúan. Vegyél csak, mondta, érezd jól magad. Nem is emlékezett, mikor hallotta utoljára ilyen feldobottnak Blankát. És otthon? Minden oké? Kérdezte Blanka. Várjatok meg! Kiáltotta a többieknek. Persze, mondta. Bocika nem hiányol nagyon? Nem tudom, még nem értem haza. Azért majd mondd meg neki, hogy nem mentem el örökre? Kérte Blanka. Jó, majd megmondom. De tényleg mondd meg, erősködött Blanka. Meg úgy általában is beszélj hozzá, Bocika tiszta depressziós lesz, ha nem beszélgethet emberekkel. Nem felejted el? Úgy szeretlek, makákó. Na most le kell tennem, majd még hívlak, puszi! Hogy száradt volna szét az anyád retkes picsája, mielőtt felcsináltak, te rühes patkány, beszélgetett Bocikával, aki nem volt hajlandó elfogyasztani az elérakott macskatápot, cserébe keserves nyávogással, éhségtől idegesen grasszált fel alá. Amikor a nyitott hűtőajtón is benyomult, bosszúból rázárta a frigidert. Pár perc elteltével eszébe jutott, hogy mi van, ha megfázik, és még állatorvoshoz is neki kell cipelnie, csak az kéne még.
Bocikát nem különösebben rázta meg a fogság, megfontoltan kióvakodott, aztán folytatta irritáló mászkálását és kunyerálását. Ha nem eszed meg, a te bajod, geci! Sziszegte neki, összeszedte a vacsorája maradékát és bezárkózott a szobájába. Akkor kezdte igazán érezni. Elment az étvágya. Hevert az ágyon, mellette a földön a kaja maradványok. Még recskázni sem volt kedve, és ez másnapra még rosszabb lett, harmadnapra pedig annál is rosszabb. Másnap elkezdtek felkerülni az első fotók. Blanka is csodásan érzi magát itt, Zamárdi kalandpark. Selfie egy kisvasúton, Blanka csupa fog mosolya, mögötte a többiek nyújtogatják a nyakukat, hogy mindenki beleférjen a képbe. Zsolt Radecki. Érezte, hogy az arcába szökik a vér, annyira kínos volt, amit csinált, de rákattintott a csávó adatlapjára. Göndör, fekete hajú, sötét, élénk tekintetű faszi, arányosan sportos testalkat, az ismeretlenként is megtekinthető képeken, mind bringatúrákon, erdőkben, a Tátrában, snowboardozás közben látható, nyilván kurva drága túracipőben, légáteresztő sportfelsőben, sokzsebes nadrágban vagy sécucban. Felkavarodott a gyomra az idegességtől. A harmadik napon hiába várta Blanka esti hívását. Hazaért, nyomta a Dirty Town-t, próbálta valahogy agyonütni az időt, fél szemmel folyamatosan a mobiljára tapadva. Fél kilencig bírta. Újabb Facebook poszt. Rozália kis, ünnepi hangulatban érzi magát itt, Balatonszárszó. Körben ülnek a földön valami pavilonban, a kezükben magasba emelt műanyag boros poharak. Ugyanazok a ragyogó vagy egy fokkal még ragyogóbb vigyorok, mint a kisvasúton. Anna és a pasia összebújnak, Timi győzelmi vét mutat, Blanka illumináltan integet, Zsolt meg csak ül, de már a bölcs visszafogott mosolya irritáló. Mit kell itt a sokat látott vándort alakítani? Lehet, hogy Blanka részeg és nem kellene felhívnia. Gyorsan a fejébe bírszálni. Ezt vajon a többiek is tudják? Mi van, hogyha rosszul lesz? Egyáltalán van ezeknek szállásuk, vagy itt csövelnek? Bűdös hippik. Fel alá járkált. A hívás listáját nézte, hát ha mégis tévedett. Nem tévedett. Nyilván elfelejtette. Hát elmegy a picsába, ha ezt elbírja felejteni. Fogja, kikapcsolja a telefonját, mondjuk az nem jó, akkor mire ébred föl reggel, szóval lenémítja, és játszik tovább, míg csak ki nem dől. Jaj, majmóca! Viáncolt a Blanka a telefonba hallhatóan spiccesen. Ne haragudj, fel akartalak hívni, csak tudod, annyi minden volt. Kb. Egész nap strandoltunk, rendeztünk úszóversenyt, meg röpisztünk, meg ilyenek, majd rakunk fel képeket. Szerintem magamhoz képest egész lebarnultam. Pesten is ilyen kánikula van? Ja, mondta. Olyan jó hallani a hangod, lelkendezett Blanka. Hiányzol azért nagyon. Ezt jó tudni, mondta. Majd ha megtanulsz biciklizni, eljöhetünk egyszer ketten is, olyan gyönyörű helyek vannak, áradozott Blanka. Jó, majd elmegyünk, mondta. Bocikával megvagytok? Kérdezte Blanka. Eszik rendesen? Eszik, mondta. Arra gondolt, hogy ez a hálátlan dög jobban hiányzik Blankának, mint ő. Ez nem ér, most mit nevettek? Visította Blanka. Bocsi, bocsi, vihogta ismét neki. Annyira bolondok a többiek. Na, figyú, inkább lerakom, ezektől képtelenség beszélni. Majd holnap hívlak, szerelmem. Nagyon szeretlek, aludj jól, pusz, pusz, cuppogta érzelgősen. Én is téged, Ci, kezdte, de mielőtt befejezhette volna, a vonal megszakadt. Meretten bámult maga elé. A többiekre gondolt, hogy nyilván halálra röhögik magukat rajta, a Blanka retardált pasián, hogy folytaná meg őket valaki a saját bicikli láncukkal. A negyedik napon felkerültek a szabad strandos képek. Blanka pánt nélküli fürdőruhában rohan a röplabdáért. Blanka, Rozi és Anna fagyit nyalva napszemüvegben, csípőbillentős egyenpózban. Anna pasia, Peti bőszen magyaráz valamit egy büféasztalnál, Blanka, Rozi és Timi kacagnak. Blanka és... itt megállt. Nem hitt el. Ez egyszerűen nem lehetett igaz. A pán nélküli fürdőruhás napszemüveges Blanka és a fürdőgatyás napszemüveges Zsolt egymást átkarolva feszítenek a vízparton, Blanka a hüvelyk ujjával is mutatja, milyen kurva jó nekik. Zsolt keze Blanka derekánál. Zsolt, mocskos mancsa legszívesebben nyilván rámarkolna a nője fokhagyma popsiára, és ezt ő tehetetlenül nézi itthonról. Ököllel ütötte a falat.
Amikor rájött, hogy már vérzik, inkább kimenekült a lakásból. Iránytalanul vakon rótta az utcákat. Hol vagy, ilyen utcazajt hallok, jegyezte meg Blanka, aki ezúttal felhívta, de lehet, hogy csak lelkiismeret furdalásból. Ki a fasz tudhatta innentől fogva? Mert utcán vagyok, felelte Kurtán. Sétálsz? Kérdezte Blanka. De jó, neked is jár egy kis kikapcsolódás. Hát az járt volna. Napról napra rosszabbul és kevesebbet aludt, a macska pedig annyira az idegeire ment, hogy csak azért nem rúgta föl, mert félt, hogy kárt tesz benne, Blanka észreveszi, és végképp kiábrándul belőle. Amikor végre keservesen elaludt, azt álmodta, hogy Blanka mellette fekszik. Megkönnyebbülve átkarolta hátulról, és akkor vette észre azt a harmadikat, aki felé Blanka fordul. Kétségbeesve próbálta magához húzni Blankát, aki hátra csapott a kezével, és még szorosabban fonódott erre a valakire, akinek nem látszott az arca, de a cuppogó hangot tisztán hallotta. Üvöltve lerántotta róluk a takarót. Basztak, mint az állatok. Tehetetlenül ordított, egy párnával verte őket, de mintha észre sem vették volna, vadul egymásba tekeredve vonaglottak. Aztán egyszer csak Blanka felé fordította az arcát, miközben a másik továbbra is csurig merült belé, nem mondott semmit, csak nézett, és ő volt, Blanka volt, de mégsem volt Blanka. Egy idegen volt. A saját zokogására riadt fel. Először nem is értette, mi van, csuron víz volt alatta a lepedő, a hátán, a paplan, az arca zihált. Percekig nem bírta abba hagyni a bőgést. Lehet, hogy egy kicsit tovább maradunk egy hétnél, mondta Blanka az ötödik napon, ugye nem baj? Nem azt mondtad, hogy pár nap az egész? Próbált nem beszélni olyan elgyötörten, mint ahogy érezte magát. Tudod, mindenki két hét szabit vett ki, hogy ne korlátozzuk be magunkat, magyarázta Blanka, és olyan szép minden, hogy elhatároztuk, teszünk egy kis kitérőt a Káli medence felé. Láttad a fotót a Szigligeti várról? Hogy ne látta volna? Minden fotót mániákus alapossággal vizslatott végig, árulkodó pillantásokra, mozdulatokra és testtartásokra vadászva. Képzeld, Szentbékálán van egy kőtenger nevű hely, újságolta Blanka, azt mindenképp meg akarjuk nézni, egy csomó érdekes szikla, az egyiket ingókőnek hívják, mert így mozog alattad, ha rámászol. Igen? És ez nem veszélyes? Kérdezte. Ugyan már, kacagott Blanka, ne aggódj, Nagyi, egy csomóan rámásznak. Pár napja még szerelmem, most már Nagyi. Sápítozó vénasszonnyá heréltetett. Ugye nincs semmi baj, cukorborsó, kérdezte Blanka. Kicsit nyúzottnak hangzol. Ja, csak ez a meleg, mondta. Szegénykém, elhiszem, egész nap abban a szellőzetlen lukban, sajnálkozott Blanka. Bárcsak itt lehetnél, most úgy megölelgetnélek. Azt a túrabúzi stricidet ölelges bazd meg, gondolta keserűen. Már mindent elképzelt. Ahogy Blanka hazajön, hízeleg, mint amikor forgat valamit a fejében, túljátszott feldobottsággal sürgölődik a konyhában, mesél, hogy ez milyen nagy élmény volt, meg az milyen nagy élmény volt. Aztán leülnek vacsorázni, Blanka nem mer a szemébe nézni, zavartan nevetgél, majd végül csak belefog. Hogy igazán szereti őt, de... Hogy nem akarja megbántani, de... Hogy nagyon sajnálja, de... De közelebbről is megismerte a Zsoltit, mert biztos így fogja hívni, neki most már nyilván Zsolti, és rájött, hogy neki egy ilyen Zsolti kell. Hogy ő egy ilyen Zsoltinál nem adja a láb. Már eleve, hogy a Zsolti tájakat épít. Nem mellékesen, a teste is tök férfias. És ismeri a gazok neveit, meg tudja szerelni a biciklit, ha lerobban, nem téved el az erdőben túrázáskor, bárhol képes felverni egy sátrat, és szívesen is alszik benne, a természet lágy ölén, ugye, ami eleve olyan romcsi. Szóval, hogy a Zsoltival egy kaland az élet. Vele pedig hát, most mit köntörfalazzon tovább, unalmas. Lassan ott tartott, hogy elkezdi összehordani Blanka cuccait, hát ha úgy mindkettejük dolgát megkönnyíti, aztán nem vitte rá a lélek. Fogta Blanka picike ruháit, és beléjük temette az arcát, próbálva magába szippantani legalább néhány illatmorzsányit Blankából. Napközben takarékon funkcionált, tette a dolgát, mint egy gép, este odalökött valami kaját bocikának, aztán ténfergett a lakásban, vagy hevert az ágyon. Egyszer keresett egy éjjel-nappalit, és banáncímkéket kapirgált, de az sem segített. Kibillent az életéből.
az élete Blankával, a Blankáért való tetves, nyomorult élete üres váz volt. Ő maga volt az üres váz. Az öngyilkosságról fantáziált. Kifigyeli Zsoltit és Blankát, merre laknak, és szétnyiszálja az ereit az ajtajuk előtt. Valahogy betör hozzájuk, és felakasztja magát a WC-ben. Előtte levágja a faszát, és Blanka párnája alá teszi. Felmászik a ház tetejére, és akkor veti le magát, amikor kilépnek a kapun andalogni. Az orruk előtt fog véres pépé placsanni. Aztán Blanka a 8. napon este felé hazatért. Szabad napja volt, délfelé kecmergett ki az ágyból, és akkor is csak azért, mert mégsem mutatkozhatott ilyen állapotban. Amikor Blanka meglátta, elhajította a hátizsákját, és a karjaiba rohant. Nem is tudta, mit gondoljon. Görcsösen, némán ölelte Blankát. Nincs kedved sétálni? Kérdezte Blanka csapongó, túláradó, lelkesült élménybeszámolójának első rohama után. Elmehettünk valahová. Randizni, tette hozzá félszegen. Jaj, Maki, az nagyon jó lenne, nyújtózott jól esően Blanka, de én olyan fáradt vagyok, nem lehet, hogy inkább vacsizunk, és utána ágyba bújunk? Dehogy nem lehet, mosolyodott el. Mióta Blanka elment, egyszer sem szánta rá magát a vásárlásra. Kínai tésztán és leveskockán élt, mint Blanka előtt is, ha egyáltalán képes volt legyűrni pár falatot. Blanka nem tett megjegyzést, hogy miért üres a hűtő, előkapart hátulról valami bolonyai szószt, és összedobott egy spagettit. Vacsora közben Blanka arcát fürkészte. Hogy tudsz nézni? Mosolygott rá csillogó szemmel Blanka. Hogy? Kérdezte. Hát nem tudom, hát úgy, hogy elolvadok tőled. Elnevette magát. Tiszta hülye vagy. Egy párszor még felvetődött benne, hogy megkérdezi, akkor most mégis mi van ezzel a Zsolttal, és gyanakodva figyelte Blankát, akárhányszor olyan sztori merült fel, amiben Zsolt is szerepelt, aztán hagyta az egészet. Azt érezte, hogy minden perc, amit Blankával tölthet, egy kicsivel elodázza a halálát. El se hiszed, milyen finom ez az ágyikó most ennyi sátrazás után, fészkelődött vadító pózba Blanka. Más finom dolgokat is el tudnék képzelni ebben az ágyban, dünnyögte Sanda félmosollyal. Igazán? Villant rá Blanka szeme hamiskásan. Nem is tudom, mire gondolsz. Akkor majd megmutatom, mondta. Azon ritka esték egyike volt, amikor előbb aludt el Blankánál. A pusztulás órája meghatározhatatlan időre elhalasztatott.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass!
1: Na kell takaró. Kell takaró.

a holló. Egyszer egy bús éjféltájon még borongtam zsongva fájón, s furcsa könyvek altatgattak volt mesékből vénbazár. Lankat főm már lelet dobban, mikor én valami koppant, künn az ajtón, mintha roppant, halkan roppanna a zár. Vendég lesz az így tűnődtem, azért roppan künn a zár, az lesz, más ki lenne már. Ó, az emlék, hogy szívem ver, padlómon a vak december éjjén fantom rejtelemmel hújt el minden szénsugár. És én vártam, hát ha virrad, s a sok vén betűvel írt lap bánatomra, hát ha írt ad, szép Lenórám halva bár. Fény leánya, angyal néven, szép Lenórám halva bár, s földi néven senki már. S úgy tetszett a függöny leng, és bíborán búsejmű zengés, fájó, vájó, sose sejtett torz iszony suhogva jár, rémült szívem izgatottan lüktetett, s én csitítottam. Látogató lesz az ottan, azért roppan künn a zár. Késő vendég lesz az ottan, azért roppan künn a zár. Az lesz, más ki lenne már. Visszatérve lelkem mersze, habozásom elmúlt persze, s uram kezdtem, avagy úrnőm megbocsátja ugyebár. Ám de tény, hogy már ledobbant álmos főm, és ön meg roppant halkan zörgött, alig koppant, alig roppant rá a zár, nem is hittem a fülemnek. S ajtót tártam, nyílt a zár, éj volt künn, más semmi más. S mély homályba elmeredtem, szívvel mely csodákra rettem, látást vártam, mi egy gyáva földi álom sose tár. Ám a csend, a nagy kegyetlen csend, csak állok megszegetlen. Nem búgott más, csak egyetlen szó. Lenóra, halk, sóvár hangon én búgtam, Lenóra. S visszhang kelt rá, halk, sóvár. Ez hangzott, s más semmi más. S hogy szobámba visszatértem, s még tüzelt javába vérem, hirtelen már hangosabban újra zörrent halmizás, szóltam. Persze biztosan csak megzörrent a rácsos ablak. Na te zaj, most rajta kaplak.

híres titkod most lejár. Csicilem még csak egy percig, most a nagy titok lejár. Szél lesz az, már semmi már. Azzal ablakom kitártam, s íme garral hegyke bátran roppant holló léptetett be, mesebeli vénmadár, s rám nem is biccentve orrot meg sem állt, és fennen hordott sőrrel lédíts, büszke lordot mímelt, s mindkit helye vár, ajtón felett pallás szobrán megült, mindkit helye vár, ült, nem is moccanva már. S ahogy guggolt zordon ében méltóságú tolmezében, gyászos kedve mosolygóra váltotta a vénmadár, szóltam, bár meg vagy te nyesve, jól tudom, nem vagy te beste, zord holló vagy, ős nemeste, éji part küld vadhatár, mondd, mi néven tisztelott lenn a plútói mély vadár. Szólt a holló, soha már. Ámultam, hogy fertett csőrén, ilyen tártam, ilyen főrén kél a hang, okos, komoly szó, alig volt a szava bár, ám el az sem hallgatandó, hogy nem is volt még halandó, kit, hogy felnézett az ajtó vállán, így várt egy madár, ajtajának szobra vállán egy ilyen szörny vagy madár, kinek neve soha már. S fenn a csöndes szobron ülve az a holló egyedüle szót tagolta, mintha lelke ebbe volna öntve már, nem nyílt más igére ajka, nem rebbent a toll se rajta, s én szólék alig sóhajtva, majd csak elmegy messzi szál, mint remény, mint barátok. Holnap ez is messzi szál, szólt a holló, soha már. Megriadtam, csendziláló replikája, mély találó, úgy leszóltam, ennyit tud csak, s kész a szó és igetár, gazdájának holmi hajszolt, bús flótásnak búra ajzott ajkán leste el a jajszót, más nem is hallhatva már, csak remények gyászdalá, csak terhes jajt hallhatva már, ezt, hogy soha, soha már. Gyászos kedvem újra szépen felmosolygott, spárnás széken szemközt húztam, ott, ahol várt ajtó, szobor és madár, s a lágy bársonyra dőlten, tarka eszmét sorra szőttem, elmerengtem, eltűnődtem, mi borongó nyitra jár, átkos, ős, vad, furcsa, hollóm titka, mi bús nyitra jár, miért károgja soha már. Ekként ültem, szőve fejtve, bús eszméket, szót se ejtve, míg a madár szeme izzott, szívemig tüzelve már, s fejtve titkot szőve vágyat, fejem halkan hátra bágyat, bársonyon keresve ágyat, mint lámpám fénykörbe zár, s melynek bíborát a lágyat, mint lámpám fénykörbe zár, ő nem nyomja soha már. Ekkor úgy rém lett a légnek sűrűjén látatlan égnek füstölők, s a szőnyek bolyhán angyaltánc kés muzsikál. Bús szív búgtam, íma szent ég szállt le hozzád, égi vendéghoz vigaszt, és önt nepentét, s felejtést áld a pohár. Idd, ó, idd a hűs nepentét, jó felejtés enyhe vár. Szólt a holló, soha már. Látnok, nyögtem, szörnyű látnok, ördög légy, madár vagy átok. Sátán küldött vagy viharvert, most te puszta partra bár, tépetten is büszke lázban, húsvarástól leigáztan. Itt te rémek járt a házban, mondd meg, lelkem szódra vár. Van balzsam Gileadban, mondd meg, lelkem esdre vár. Szólt a holló, soha már. Látnok búgtam, szörnyű látnok, ördög lény, madár vagy átok, hogyha Istent úgy félsz, mint én, s van hited, mely égre száll, mondd meg egy gyászterhes órán, messze mennyben vár-e jórá, angyal néven szép lenórám, kit nem szennyez földi sár, átölel még szép lenórám, aki csupa fénysugár. Szólt a holló,
soha már. Ez legyen hát búcsú dörgött ajkam. Menj, madár vagy ördög, menj, ahol vár vadvihar rád és plútói mély határ. Itt egy pejhet se maradjon, csöp setét nyomot se hagyjon, torz lelked már nyugtot adjon. Hagyd el szabrom rút, madár, tépd ki csőröd a szívemből. Hagyd el ajtóm, csúf, madár, szólt a holló, soha már. Szárnyán többé tol se lenni, és csak fent ül, egyre fent ül. Ajtóm sápat pallaszáról el nem űzi tél se nyár. Szörnyű szemmel ül a holló, alvó démonhoz hasonló, míg a lámpa sávja omló fényén roppant árnya száll. S lelkem itt elomha árnyból, mely padló elöntve száll. Fel nem rögtön.

0: Ahollo. Fordította Babics Mihály. Egyszer unt évfél közelbent, bóbiskoltam elfelejtett tudományok furcsa körvén, ellankadva terhesen, fejem csükke egyre jobban. És én egyszerre ajtunk robban, mintha egy kéz félve koppan, dobban ajtunk csöndesen. Szóltam. Éj, vendég, toppan küszöbömre csöndesen, az lehet, már semmi sem. Jól emlékszem, valóban. Tél volt, búzs december hóban. Szellemét a szén hunyóban földre hímzé, véresen. Lassan nyúlt az éjóra. Könyvem nem nyújtott a búra enyhülést. Ó, holt Lenóra, érted? Égi kedvesem, kit a mennyekben Lenóra néven hívnak. Kedvesem, itt len, nincs már nevesem. S bíbor kárpit sejmerezzen, bizonytalan zajra zizzen. Fájó, vájó, sosem ismert féltés kínját érezem. S míg szívem dobbanva retten, mind ismétlem önfeledten. Éj, vándorvár, ijedten ajtóm előtt, azt hiszem. Késett vendég kér, ijedten bebocsátást, azt hiszem, az lehet. Más semmi sem. Most kicsit magamhoz térvén nem haboztam, így beszélvén. Jó uram! Vagy drága hölgyem, ne akadjon fenn ezen, tény, hogy kissé szundítottam, és ön olyan halkan koppan, s amit könnyű lépte dobban, koppan ott kün csöndesen, szinte képzeletnek vélném. S ajtót tártam csöndesen. Kün az éj. Más semmi sem. Hosszan néztem ott az éjbe bámulva, kétkedő, félve. Álmodva, amilyent nem mert még álmodni senki sem. De a csöndesség töretlen, s a homály nem ad jelet, nem hangzik más szó, mint egyetlen név. Lenóra? Kedvesem neve, melyet én rebegtem, s visszanyögte édesen a visszhang. Más semmi sem. Visszamenve a szobába, lelkem ég, a fejem kába, újra koppanást hallottam. Már nem is olyan csöndesen. Valamitől bizonyára megzörrent az ablakzára. Rá kell jönnöm az okára. Nosza, mondtam. Meglesem. Nyughass szívem pillanatra, míg erejtét meglesem. Csak a szél. Más semmi sem. Széttárva a rácsos táblát, íme, furcsán verve szárnyát, egy nagy, őskort látott holló szállt be rajta, peckesen. Rám se viccent, meg se hökkent, csak jött, mint egy ide csöppent úr vagy hölgy. Ajtómra röppent, s megtelepült odafenn. Ott egy vén pallasszobor volt. A madár megült ezen. Ült, csak ült, és semmi sem. Akkor bánatom, mosolyra csalta furcsa ében tolla, ahogy ott morc méltósággal ült, nagy ünnepélyesen. Bár megtépve, zord kóborló, szólta. Te se vagy utolsó, éj partok küldte holló. Úrnevet hadd kérdezem, hogy hívnak, ha ott len röpködsz a plútói búsvizen? Szólt a holló. Sohasem! Néztem a szárnyas bolondot, hogy egy szót így jól kimondott, s válaszolt szavamra, bárha nem is túl értelmesen. Meg kell adni, ilyet élő még nem ért, hogy egy beszélő madár ajtaja fölé jő, s rátelepszik kényesen, ajtó fölött egy szoborra rátelepszik peckesen, és a neve sohasem! De a holló fönn a szobron csak ez egy szót mondta folyton, mintha abba volna lelke beleöntve teljesen. Másképp csőrét nem nyitotta. szárnyait sem mozdította. S nyögte. Hozzám senki sem hű, még szívem reményesem. Majd csak el, hogy a madár is, nem lesz reggel nyoma sem.
1: Szólt a holló.
0: Sohasem! Megdöbbentem. Hogy talál az elsírt szóra ez a válasz? Persze, mondtam, ennyi ennek kincset ára összesen. Tán egy régi búcs gazdája oktaták itt, sorsviszája dúlt és mart, míg sírószája erre járt rá, másra sem. Holt remények gyászdalához nincs is jobb rím, semmi, mint hogy soha, soha sem. De a bölcsmadár mosolyra csalt a méla lelkem újra, és egy zsöjjét gördítettem szembe, hogy majd ott lesem. És bársonyába besüppedve képzeletet képzeletre halmoztam, hogy hol szerezte, s miért ismétli vészesen ez a baljós, vén, vadholló. Miért ismétli rémesen ezt a szót, hogy sohasem? Ezen tűnődtem magammal. Noha egy betűt sem mondtam a madárhoz. És már szívembe fúrt a két fém élű szem. Oh, ha titkát eltalálnám. És így fejem ledőlt a párnán, melynek bársonyára lámpán fénye hullott kékesen, viola szín bársonyára, melyen, ó, már kedvesen, nem pihed meg sohasem. Most úgy tetszett, langy szellőkkel, s lengve titkos füstölőkkel, angyaltánc a szőnyeg bolyhát csiklandozta kékesen. Búj szív, nekte, égi vendég szállt le hozzád. Lám, a szent ég, angyalokkal küld nepentét elfeledni, kedvesem. Idd, ó, idd e hűs nepentét, és feledd el, kedvesem. Szólt a holló. Sohasem! Jós! Hörögtem. Választ kérek. Jós, madár vagy gonosz lélek? Sátán küldött vagy viharvert hozzám, én nem keresem. Ki büszkén, bár megtépázva érkeztél a puszta házba, hol rémek dúlnak csatázva, mondd meg nékem kegyesen, van-e balzsam Gileádban? Megenyül-e zord sebem? Szólt a holló. Sohasem! Jós! Hörögtem. Választ kérek. Jós, madár vagy gonosz lélek? Hiszen egy égból borul ránk, s egy úrunk van oda fenn. Mondd meg, vár-e még a búra messze mennyben, édes óra? Vár-e majd a szent Lenóra ölelése oda fenn? Kit az angyalok Lenóra néven hívnak oda fenn? Szólt a holló. Sohasem!
2: Legyen hát ez szó, utolsó!
0: Szöktem föl.
2: Sátán vagy holló! Menj! Röpködj az éjviharban, a plútói búzsvizen! Itt ne hagyd egy árva tollat! Nehogy arról rágondoljak, mit hazudtál-e szobornak vállán ülve peckesen! Kép kicsőrödet szívemből! Hagyj magam, míg elveszem!
3: Szólt a holló.
0: Sohasem!
3: És a szárnya meg se lendül. És csak fent ül. És csak fent ül. Fent. Ajtón fölött. A Pallas sápat szobrán. Csöndese. Álmodó rémhez hasonló szemmel. Ül. A szörnyű holló. Míg
0: ahogy a lámpafény elomló árnyát veti rémesen. S lelkem e padlómon ringó árnyba fulladt csöndesen. Nem szabad.

0: A holló, fordította Lévai József. Egyszer egy bús késő éjjel, amint elmerülve mélyen, rég felett tankönyve mellett tört, s bágyasztott a tudás, amint főlehajtva ültem, szinte félig szenderülten, koppanás hallik az ajtón, némi gyönge kopogás. Talán vendég, így susogtam, övé az a kopogás, az lesz az, és semmi más. És igen, jól emlékszem, decemberben volt az éppen, árnyait a falra himzé minden hambadó sugár. A hajnalt epedve lestem, enyhet hasztalan kerestem könyveimben bánatomra, hogy Lenóra oda már. Angyalok közt a dicső, szép lány Lenóra néven jár, itt többé nincs neve már. S a lefüggő bársony leplek, amint búsan ott lebegtek, megragadott némi rémes, még nem érzett borzadás. S hogy szívemen csillapítsak, egyre azt ismételém csak, vendég áll itt az ajtómnál, övé ez a jeladás. Késett vendég az ajtómnál, övé ez a jeladás. Az lesz az, és semmi más. Mindjárt bátorodni kezdtem, s többé nem is révedeztem. Uram, vagy hölgyem, kiálték, bárki légy ott, megbocsás, de kisé elszenderültem, s te oly csenddel jársz körültem, oly halkan zörögve jöttél, oly lassú a kopogás, hogy csak alig vettem észre, ajtót nyitok, ime láss! Sötétség volt, semmi más. Mélyen nézve a sötétbe, ott álltam bámulva, félve, agva, álmat álmodozva. Nincs több ilyen álmodás. Ám de a csend nesztelen volt. A sötétben senki sem szólt. Csak az egy Lenóra szócskát ejté némi suttogás. Azt susogtam, s a Lenóra szó lett a visszhangozás. Csupán az, és semmi más. Majd szobámba visszanéztem. Lelkem földgyulladt egészen. Újra hangzott, s hangosabban, mint előbb a kopogás. Bizonnyal, szóltam, ott áll valaki az ablakomnál. Hadd lássuk hát, vaj, mi lesz ez a rejtélyes látomás? Hadd nyugtasson percre is bár-e rejtélyes látomás. A szél volt, és semmi más. Ekkor ablakom kitártam. Nagy holló röppenbe hagyta. Régi, régi származás. Magát még csak meg se hajtva, nyakra, főre neki hajta, s úr vagy úrnő módon ült le, ajtón felett a csodás. Éppen egy pallas szoborra, ajtón felett a csodás. Szállt, s leült, és semmi más. És mosolyra bűvölé el, bölcs komoly tekintetével lelkem gyás sötét eszméit, ez az éjben színmadár. Bár tollad zilálva, tépve nem vagy, mondám, gyáva mégse régi, rémes, ritka holló, kit az éj vidéke zár. Mondd, becses neved, mi légyen, ott, hol Plútó éje vár. Szólt a holló, soha már. Így szólván a furcsa állat, elfogadtan a csodál. Bár szavában értelem sincs, s a vigasz csekéke bár, de nem volt még így megáldva halandó, hogy élve lássa, mint telepszik ajtajának tetejére egy madár. S metszett szobron, mint ül ott meg egy kis állat, vagy madár, melynek neve soha már. Ám a holló fent a szobron, azt az egy szót vitte folyton, mintha lelkét ez egyetlen szóba öntené ki már. Többet egy betűt sem monda, többé meg sem moccan tolla, míg én alig halva súgtam, barátom, mint tovajár.
1: Holnap reggel ő is elhagy, mint reményem tovább jár.
0: A madár szólt, soha már. Így találom törve csendet, az a válasz megdöbbentett. Egész tudománya, mondám, amit fecseg abban áll, olyan gazdától tanult, akit a végzett átka dúla, s űze hajta zordan, amíg minden bajt egyhangba zár. Tört remények gyászdalából mindent ez egyhangba zár. Soha, soha, soha már. Míg a holló lelkem búját mosolygásá bűvöli át, én egy zsője székre dőltem, szemben a szobor, s madár.
1: Szék bársonyán elheverve, képzeletet képzeletre halmozék, hogy eltaláljam, vajon mit vél, mire vár ez a baljós, furcsa, rémes, cinga, szörnyű, vél madár, így károgva, soha már. Ezt forgatva üldögéltem a madárhoz, egy igét sem szólva, ám bár tűz szemével szívemet égette már. Ezt, s több ilyet vetve, hányva fejem a szék bársonyára hajtottam le, melyen játszva rezg a lámpa fénysugár. Nőj a bársonyt, melyen rezg a lámpa fénysugár. Nem érinti soha már. Ekkor úgy tetszett, hogy a lég sűrűbbé vált, s illatömlék látatlanul egy szeráfról, mely szobámban lengve jár. Isten külde, drága lélek, angyaltársaidra kérlek, Lenóráért nyugtott enyhet adj egy pillanatra bár, a felejtés enyhe csöpjét, csak egy pillanatra bár. Szólt a holló, soha már.
0: Jós, rossz ellen vagy, jós, mégis, ördöga vagy madárlégy is, légy kísértő vagy vihartól űzve, lát-e bús határ, e megbűvölt puszta kis hely, de mely félelmet nem ismer, ez a borzalom tanyája, mondd igazán, ugye vár majd ott, Gileádi balzsam, ó mondd, ugye vár!
1: Szólt a holló, soha már.
0: Jós! Rossz ellen, vagy jós mégis, ördöga vagy madárlégy is, kérlek Istenünk nevére, kérlek az égboltra már, mondd-e búterhelte lélek, ha a távol mennybe érek, átkarolja még Lenórát, angyalok közt ugyebár, angyalok közt átkarolja még Lenórát ugyebár, szólt a holló, soha már, vissza a viharba, ahol Plútó éje vár. Ne hagyd itt egy pejhetet se, mely hazugságot jelentse. Hagyd magányomat magára, e szobrot hagyd oda már. Gond ki csőrödet szívemből, s ajtómról szállj tova már. Szólt a holló, soha már. És a holló megserezdül. Mindig ott ül, mindig fent ül a halvány pallas szobron, ajtón felett várva vár. Szeme úgy néz rám meredve, mintha démon szenderegne, s árnyával a lámpa fénye szobám padlatára jár. Lelkem ez árnyképtől, amely szobám padlatára jár.

0: fordította sáskáról. A holló fordította sáskáról. Egyszer néma, rideg éjjel ültem elmerülve mélyen, álmodozva valamely rég elfelejtett éneken. Bólingattam félálomban. Én egyszerre ajtón koppan. Félénk lépés zaja dobban, dobban halkan, csöndesen. Látogató, gondolám. Ki ajtómhoz jött csöndesen? Az lesz, egyéb semmi sem. Ah, oly jól emlékszem még én. Késő volt, december végén. Minden üszög hanvigégrém, árja rezgett rémesen. Úgy vártam, s késett a hajna. Könyveim, bár nagy halommal, nem bírtak a fájdalommal. Érted? Elhalt kedvesem. Kit Lenórának neveznek az angyalok odafenn? Itt örökre névtelen. De az ajtós ablakoknak függönyei mind susogtak, és ismeretlen rémülettel foglalák el kebelem. S hogy legyőzhessem magamon a félelmet, váltig mondtam. Látogató csak ki ott van ajtóm előtt csöndesen. Valami elkésett utas vár az ajtón csöndesen. Az lesz. Egyéb semmi sem. S lelkem rögtön meg erősbül, kikelvéne kétkedésbül. Uram! Szólik. Vagy nemes hölgy? Bocsásson meg kegyesen, megvallom, itt bólingattam. Kegyed meg oly szépen, halkan, lehető legfinomabban kopogtatott csendesen. Alig tudtam, jól halléke. S ajtót nyitok sebesen. Nagy sötét. Más semmi sem. És kibámulva a sötétbe csodálkozva, várva, félve, álltam. Álmot látva, amit még sosem látott földi szem. De a csönd még egyre tartott. Nesz se szó, azt nem zavartam. Csak az egy. Lenóra? Hangra, amint halkan tördelem. Csak az egy. Lenóra? Hangra szólt a visszhang szüntelen. Csak-e hang? Más semmi sem. S visszafordulék szobámba, egész lelkem izzó lángba. S újra hallom, amint dobban, most már jobban kiveszem. Úgy van, bizonyára, mondtam, valami van ablakomban. Hadd nézzem meg, mi az ottan, most egy titkot kilesem. Csak a szél, más semmi sem. Kinyitám az ablak szárnyát. És... azonnal nyilatán állt. Százados holló csapott be. Komoran, nehézkesen. Anélkül, hogy meghajolna, sem köszönve, se nem szólva. Mintha az úr ő lett volna, csak leszállt negédesen. Ajtón felett egy szobor volt, arra szállt egyenesen. Rászállt, ráült mesztelen. A sötét madár miképül nem nézhettem mosoly nélkül. Komoly, büszke méltósággal ült, nagy ünnepélyesen. Bár ütött kopott ruhában, gondolám. Nem vagy te gába, vénbotor. Nem jössz hiába élakodból odalenn. Szólj, neved mi, hogyha hon vagy alvilági helyeden? Szólt a madár. Sohasem! Csak bámultam e bolondot, hogy oly tiszta hangot mondott, bár szavában bizonyára kevés volt az értelem. De példátlan íj madár, mely szobádba, mit négy fal zár el, ajtódnak fölébe száll fel, s ott ül jó magas helyen, s nevét mondja, hogyha kérded, biztos helyén ülve fenn, és a neve sohasem. És a holló ülve helybe csak az egy szót ismételte, mintha abban volna lelke kifejezve teljesen. Azután egyet se szól, meg se rezzent szárnyatól. És én sugám, inkább gondolom. Minden el vagy Istenem. Maradé csak egy barátom, lehet én remélem. A madár szól.
1: Sohasem!
0: Megrendültem, hogy talál az én sohajomra válasz. Ám de, ezt sugál a kétely. Nem tud ez mást, úgy hiszem. Erre taníták gazdája, kit kitartó sorsviszája, addig ülde, addig hánya, míg ez dallá szüntelen. Tört reménye omladékén, ez sóhajtá szüntelen, soha, soha, soha sem. Rám a holló merőn nézve, engem is mosolyra készte. És odaültem, ellenébe. Ő meg szembe ült velem. Én magam pamlagra vetve, képzeletről képzeletre száll a elmém önfeledve, és azon törém fejem, hogy a rémes, dió,
1: vad, kopott holló szüntelen miért kiáltja? Sohasem.
0: Ezt találgatám magamban. A holló előtt azonban róla egy hangot sem mondtam. S ő csak nézett mereven. S kedvesem nevét sohajtván fejem a vánkosra hajtám, melynek puha bársony habján rezg a mécsfény kétesen, melynek puha bársony habját érinteni kedvesem, ach, nem fogja sohasem. S mintha most a szagos légbe láthatatlan tömjén égne, s angyaloknak zengne lépte szétszórt virágkelyheken. Rebegtem. Tán az Isten küld angyalt, hogy megenyhítsen. S melyre földön balzsam nincsen, a bú feledve legyen. Itt ki a felejtés kelyhét, búd enyhet lel csöppiben. Szólt a holló.
1: Sohasem!
0: Jós! Kiállték. Bárki légy te, angyal, ördög, madárképbe, vagy vihartól űzetébe pihenni ez enyhelyen. Bár elhagyva, nem leverve, kifáradva a keservbe, most felelj meg nékem erre, könyörgök, s követelem, van-e balzsam Gileádban, s én valaha föllelem? Szólt a holló.
1: Sohasem!
0: Jós, kiállték. Bárki légy te, angyal, ördög, madárképbe, hogyha van hited az égbe, és egy Istent félsz velem, szólj a szívhez keservében, lesz-e a ma boldog éden, ahol egyesítve légyen kedvesével végtelen, kit Lenórának neveznek az angyalok odafent. Szólt a holló?
1: Sohasem! Menj te át!
0: Pusztulj azonnal! Kiállték a fájdalommal.
1: Vesz örökre semmiségbe a pokor éjjel! Ne maradjon itt egyetlen toll! Emlékezted engem, hogy fölverted néma csendem. Szállj tovább! Szállj hirtelen! Vont ki körmedet szívemből, bár szakadjon félesen!
0: Szólt a holló.
1: Sohasem!
0: S barna szárnya meg se lendít, mind csak ott, mind csak bennünk. Akármerre fordulok, csak szemben ül mindig velem. Szemei merett világa, mint kísértett rémes ár. És körülötte a hús lámpa fénye reszke, kétesen. S lelke, ah, e néma áldó, mely körülleg rémesen. Nem menekszik.

Edgar Allan Poe halálának évfordulóján variációkat hallottuk a hollóra, majd egyéb szárnyasokra.

0: fordított a kosztolányi dezsűn. Egyszer, elmúlt régen éjfél, ültem álmos lámpafénynél. Régi bűvös fóliáson tétovázott a kezem, s hogy nehéz fejem lehajtom, észrevétlen koppan ajtóm, roppan félve egy sóhajtón, zajmotozó leteszett. Éj, vándor, így susogtam, az babrál a reteszett. Az lehet, már senki sem. Télidő volt, bús december, amilyen nem ért meg ember. Nőtt az árnyék, lomha tenger, a parástól veresett. Lelkem a bánattól óván, olvastam az én órán, hogy feledjem holt lemúlám, fényes régi kedvesem. Már az angyalok között van fényes égi kedvesem, itt lenn nincsen nevesem. Most a függöny bíbor öble megborzad, zizeg zörögve, félelemnek tőre szúrja, fúrja által a szívem. Nyugtatom, és egyre dobban várok, és ver egyre jobban. Éj, vándor áll ajtomban, az motoz a reteszen. Éj, vendég vár ajtomban, az babrál a reteszen. Az lehet, más semmi sem. Hirtelen felbátorultam, és hadartam, elborultam. Megbocsásson, jó uram vagy asszonyom, de azt hiszem, álmos fáradt voltam, roppant, és az ajtóm csöndbe roppant. A babráló halk lopott hang nem hallatszott septiben. Erre felnyitom az ajtót, szétvigyázva septiben. Künn az ég, már semmi sem. A sűrű sötétben nézek, álmodok vadat merészek, mint az őrült, mint a részek bódorokva képesen. Csöndes az éjféli óra, szám susogja csak. S a visszhang a drága szóra halkan hívja kedvesen, hívja, hívja, hívogatja, szólogatja kedvesen. A visszhang, már semmi sem. A szobámba már fehéren mentem vissza, forta vérem, mert az ablak zára koppant, roppant újra érdesen. Meg kell tudnom minden áron, hogy mi zörren ott a záron. Most az ablakot kitárom, az okát megkeresem, csöndesű szív, tébolyult szív, az okát megkeresem. Zúg a szél, már semmi sem. Nyílik az ablak, s az árnyal, méltóságosan beszárnyal, óriási lomha szárnyal, egy vén holló, pecke. Mintha mi sem volna ebben, a viharnál sebesebben, a szobám szobrára lebben, s úgy ül ott, mint a lesen. Pallas szobrán mozdulatlan ül, csak ül, mint a lesen. Nem történik semmi sem. Én nevettem őt, hogy ében tollal, talpik feketében, gőgösen gukkolt a szobron, és szóltam fölényesen, bár alig van rajta toll, ó, fergeteg ver, csúnya, holló, bús Heroldhoz vagy hasonló, mondd, miért jöttél, édesem? Mondd meg nékem, a pokolban hogy neveztek, édesem? Szólt a holló. Sohasem. Bámultam, hogy jár nyelve és folyékonyan perelve, annyi szent, hogy locska szájú, nem beszél értelmesen. Mégis furcsa, hogy a bátor, csúnya torkú prédikátor berepül az éjszakából. Bár nincs semmi oka sem, a szobám szobrára ül le, bár nincs semmi oka sem, és úgy hívják, sohasem. És a holló vár komorlón a fehér és néma szobrán, s ez egy szóba lelke rezgett, reszketett rejtelmesen, mást sem mond, csak ül meretten, meg se rezzen, meg se retten. Végre halkan ezt rebegtem. Nem örök a csoda sem. Minden elszállt, ez is elszállt. Nem örök a csoda sem. A madár szólt, sohasem. Felriadtam. mert oly száraz, kulta furcsa volt a válasz. Bamba, szajkó! Így beszéltem, nincsen egy épp sora sem. Bús különc volt a gazdája, bizton azt kapatta rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen. Benne lelke átkazörgött, és hörgött keservesen, hogy már többé sohasem. Még nevettem, hogy az ében holló ott ül feketében, spárnás mézsőjén elébe györdítettem sebesen, bojtal-rojtal elmotoztam, és a zsibbat csöndbe hosszan tépelődtem, álmodoztam. Miért néz egy csodaszem? Miért mered rám egy sanda húsza, kósza csodaszem? Miért károgja sohasem? Lestem a sötét madárra, szótlanul vigyázva, várva, s a szemével a szívembe szúrt le, fúrt le tüzesen, süppedő bársonyra dültem, s a violafény körülten, lengedezve szállt körültem, kimbálgattam mécsesen, itten ült ő, itt a párnán, pislogott a mécsesen, s nem ülne, sohasem. Most egyszerre százezüstből angyalok csapatja füstöl. Száll a tömény, cseng a léptük, trilláz a nesz édesem. Angyalok, hát végre Isten elküldött, hogy megsegítsen, elfeledni régi kincsem, eltemetni kedvesem, elfeledni, eltemetni régi égi kedvesem. Szólt a holló. Sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök. Bármi légy, angyal vagy ördög, kit szobámba vert az orkán, és kísértesz rémesen. Mondd meg itt a szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam, hol a borzalom s a láz van. Nincs sebemre mohasem, nincs-e ír szívemre, nincs gyógyító mohasem. Szólt a holló. Sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök. Bármi légy, angyal vagy ördög, kérlek a mindenhatóra, mondd meg végre kegyesen, lát-e engem még a kedves, aki most a mennybe repdes? Hajlik-e még a szerelmes szívre, régi kedvesem? Hajlik-e még a szerelmes szívre, égi kedvesem? Szólt a holló. Sohasem.
1: Pusztulj innen a pokolba, ordítottam fuldokolva, száj a kárgó viharba, vár a bús éjpartja len, egy tollat se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel, károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem, tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem.
0: Szólt a holló, sohasem. És a holló meg sem otszan, néz rám meredve hosszan. A szoborról, a komorról tűz rám két tompa szem. Úgy ül, mint egy omladékon, mélyen alvó éjdémon. A padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen. Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen, s nem bírod meg.

madarak. Hó esett, a tarhegyorma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött őszapókat, pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert fele. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát, megetetem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint halk rimek, bús pirók jel, csak varázsló és poéta érti meg, pinty felel rá, címkeszó, most szállingózni kezd a hó, s Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó. Apám emléke. Zengő patakvölgy, szirtes, katlanos, szurdukja fentebb tisztásokra bomlik.

Itt is mikor elárulták, kezdett gondolkozni, hogy meg az emberiségnek nem tette eleget, bújdoklok köztetek.

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete Rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó, ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó, nem fúvaláz a fekete rigó, egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Veréb. Hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok, ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit, morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó, fönn a fám, füttyentett egyet, azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja, és a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentett. Egy fa, egy fütty, így szálltak fáról fára, s reggelre kiződült, a környék minden fája.

mert a járása is olyan gyönyörű volt, mintha gyöngyszemeken lépegetett volna. Hát még a hangja, az volt csak igazán csodálatos. Hallatára még a zúzmarás téli ág is kizöldült, mert télen is énekel. Meg éjszakánként is, ha éppen akkor volt énekelni valója. Hol szomorút, hol vidámat zengett, mikor mire volt kedve. Ez bizony nem tetszett a környék urának. Mit

0: Angicsálus szevissza ez a fránya madár. S megszabta, hogy mettől meddig, s mikor mit énekelhet. A rendeletét kiragasztotta minden tisztásra. De a madárka fütyült az órarendre, fújta tovább a magáét. Hozzátok előmbe azt a tiszteletlen madarat! Elhatározta, hogy kalitkába záratja. Megtanítalak én Móresre, te jó madár, majd akkor énekelsz, ha mondom, s azt fújod, amit én kívánok. Enyém a környék, enyém vagy te is. Hangod az én tulajdonom. Mit gyönyörködjék benned más is, a kapás is, a kaszás is. Dohogta a környék ura, s már menesztette is az embereit, hogy minél előbb szín előtt legyenek a madárral. Mentek is, azok indultak, ahányan voltak annyi felé, mert hol innen, hol onnan hallatszott a madárka csodálatos éneke. Napokig, hetekig jártak utána, de csak a hangját hallották. Csak a lombot látták, vélték itt is, ott is megrezzenni, de megfogni nem tudták. Hívták pedig szép szóval, gyöngykásával, csalogatták volna lépre, törbe, fenyegették hurokkal, golyóval, parittyakővel. Hiába! Hiába toporzékolt a környék ura, fogdostatott össze annyi madarat, hogy az ácsok s az asztalosok már egyebet se csináltak, csak kalitkát, de a csoda madárnak, a táltos madárnak csak az énekét hallották. Nyomára nem akadtak. Már-már föl akarták gyújtani az erdőt, hogy benne égjen a madár, de akkor a gyümölcsfák közül zendült fel a hangja. No, majd ott télen, ha a fák csupaszon állnak, s nem lesz ahová rejtőzzön, akkor majd nyakon csípjük, vigasztalta magát az úr s a madárvadászok. Eljött a tél, és elkezdte a madár is a maga szomorú téli énekét. Na most, itt az alkalom, indultak is seregestül a környék urának emberei. Meg is pillantották az egyik zúzmarás bükfa ágon. Zöld volt a tolla, kék a lába. Célba is vették. De a madárka most egy vidám énekbe kezdett.
1: S
0: a csupasz bükfa azon nyomban sűrű lombot hajtott. Ámulva engedték le a vadászok a puskájukat. Hallgatták a madárka énekét. Szemük láttára télvíz idején kizöldült az egész hatalmas nagy erdő. Ha akarták volna, se tudtak volna nyomára akadni a csoda madárnak. A környék ura, mondják, megpukkadt mérgében. A madarat pedig azóta se látta senki. De valahányszor fáradt kapások, kaszások dőlnek le egy-egy fa vagy bokor alá pihenni, félszendergésükben ott hallják fejük fölött a táltos madár csodálatos ég.

0: Ez a Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!
1: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt. Bocsánat! Betán oldalvást Cohenre sondított. Ezt szokás mondani?
2: Eredeti megközelítéssel ismerem.
1: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól, és feléjük tartottak. Nem úgy néztek ki, mint akiknek szándékában áll bárki kötelékét kioldozni. A két férfi inkább olyan fajtának tűnt, akik, midőn megkötözött embereket látnak, elkezdenek késeikkel játszadozni, kenetteljes javaslatokat tenni, és sokat tudóan kacsingatni. Herén a kardja kirántásával mutatkozott be, amit aztán két virág szívének szegezett. Melyik közületek széltoló, a varázsló? Kérdezte. Négy lovatok volt. Ő itt van köztetek?
2: Hát, nem tudom, hol lehet,
1: válaszolta két virág.
2: Elment hagymát keresni.
1: Akkor hát ti a barátai vagytok, és ő el fog jönni, hogy megmentsen titeket, jelentette ki Helena. Először Cohenre és Metánra vetett egy pillantást, majd egy alaposabbat a podgyászra. Armand erősen hangsúlyozta, hogy semmi körülmények között ne nyúljanak a podgyászhoz. A kíváncsiság árt a szépségnek, de Herina úgy vélte, neki már édes mindegy. Lecsúsztatta róla a hálót, és megragadta a láda fedelét. Két virág idegesen összerándult. Zárva van, mondta végül a nő. Hol a kulcs, hájas barátom?
2: Neki nincs kulcsa,
1: nyögte két virág. Van rajta kulcsjuk, mutatott rá Herina.
2: Nos, igen, de ha zárva akar maradni, zárva marad,
1: fészkelődött két virág kényelmetlenül. Herina tisztában volt gáncsérgúny vigyorával, bicsorított. Nyitva akarom látni, parancsolta. Gáncsér, gondoskodj róla! Azzal visszamasírozott a tűzhöz. Gáncsér előhúzott egy hosszú, vékony pengélyű kést, és közel hajolt két virág arcához. Nyitva akarja látni, mondta. Felnézett a másik pasasra, és vigyorgott.
2: Nyitva akarja látni, Vidor!
3: Aha!
1: Gáncsér lassan meglengette a kést két virág arca előtt.
2: Nézze!
1: Mondta két virág türelmesen. Azt hiszem, nem érti. Senki se tudja kinyitni a podgyászt, ha zárkózott hangulatban van.
3: Igen, elfelejtettem,
1: felelte Gáncsér elgondolkozva.
3: Természetesen ez egy varázslatos láda, ugye? Kis lábakkal, azt mondják. Hé, Vidor, vannak lábak a te oldaladon? Nincsenek?
1: Két virág torkához szorította a kését.
3: Állati zabos vagyok ettől,
1: közölte.
3: És Vidor is, aki nem locsog sokat, de tudod, mit csinál? Kis darabokat szaggat ki az emberekből, szóval nyisd ki azt a lábát.
1: Megfordult, és a láda oldalába rúgott, csúnyán meghasította a fát. Aprócska kattanás hallatszott. Gáncsér vigyorgott. A fedél lassan, nehézkesen felnyílt. A távoli tűzfény táncolt az aranyon. Rengeteg aranyon. Rudagban, láncokban, érmékben, súlyos és sziporkázó a villózó árnyékban.
3: Azt a mindenit,
1: mondta Gáncsér lánya. Visszanézett a tűz körüli társakra, akik oda se vagoztak. És úgy tűnt, valakinek kiordítoznak a barlangon kívülre. Aztán töprenkedve Vidorra merett. Ajkai hangtalan mozogtak a fejszámolás szokatlan erőfeszítésétől. Lenézett a késére, és akkor megmozdult a padló.
4: Hallok valakit,
1: mondta a férfiak egyike.
4: Odalent a sziklák közt.
2: Széltoló hangja szárnyalt fel a sötétségből.
4: Hé! Mi van?
2: Mondta Helena.
4: Nagy veszélyben vagytok!
2: Kiabált a széltoló.
4: Azonnal oltsátok el a tüzet!
2: Nem,
4: nem!
2: Magyarázta Helena.
4: Rosszul fogod fel a dolgot! Te vagy nagy veszélyben! A tűz megmarad! Van ez a nagy, öreg troll! Mindenki tudja, hogy a trollok kerülik a tüzet!
2: Válaszolta Helena. Bólintott. Két férfi kardot húzott, és kisurrantak a sötétbe.
4: Abszolút igaz!
2: Ordított a széltoló kétségbe esve.
4: Csak ez a bizonyos troll sajnos nem teheti, érted?
2: Nem teheti? Helena tétovázott. Valami a széltoló hangjából áradó rettegésből hatott rá.
4: Igen, mert tudod, a nyelvén gyújtottátok meg!
2: És akkor megmozdult a padló. Ménységes nagyapó lassan ébredezett évszázados szendergéséből. Közel járt ahhoz, hogy egyáltalán ne ébredjen fel. Igazából néhány évtizeddel később mindez már nem történhetett volna meg. Amikor egy troll megöregszik, és nekiáll komolyan elgondolkozni a világegyetemről, általában keres magának egy csöndes helyet, letelepszik némi elmélyült filozófalgatásra, és egy idő után elkezd megfeledkezni végtagjairól. Elindul a szélein egy kristályosodási folyamat, ami aztán odáig fajul, hogy nem marad más, csak egy csöpnyi életszikra egy eléggé nagy, némileg szokatlan rétegződésű hegyben. Vénséges nagyapó még nem jutott el teljesen idáig. Arra ébredt egy meglehetősen ígéretesnek látszó, az igazság értelmét firtató gondolatmenetből, hogy valami forró és hamu ízű van abban, amit némi töprengés után halvány emlékképek alapján a szájaként azonosított. Elkezdett méregbe gurulni. Szennyezett szilícium idegpályákon parancsok siettek végig. Szilikát teste mélyén sziklarétegek csúsztak meg gördülékenyen, sajátos törésvonalak mentén. Fák borultak, pázsit hasadt, ahogy hajónagyságú ujjait kinyújtotta, s megragadta a földet. Magasan, szírt arcán két hatalmas sziklaomlás jelezte óriási, megkérgesedett opálhoz hasonlatos szemének kinyitását. Széltoló mindezt nem tudta megfigyelni, mert az ő szemét csakis nappali fényre érvényesítették, ám azt láthatta, hogy a teljes, sötét látkép lassan megrázza magát, és lehetetlen módon emelkedni kezd a csillagos háttér előtt. Felkelt a nap. A napfény viszont nem. Ami történt, az az volt, hogy a híres korongvilági napfény, amiről már megemlítettük, hogy nagyon vontatott ütemben utazik a korong erőteljes mágikus mezejében, lágyan rálocsant a peremvidéki földekre, s megkezdte gyöngéd, hangtalan harcát az éj visszavonuló ármádiáival. Olvadt aranyként, nem pontosan persze, a fák nem lobbantak lángra, az emberek nem váltak hirtelen roppant gazdaggá és múlt felett holtakká, és a tengerek sem gőzölögtek el, valójában sokkal megfelelőbb hasonlat lenne az, hogy nem olvadt aranyként öntötte el az alvó tájat, fényesen, tisztán, és mindenek fölött lassan. Nem tétovázott. Nagy lélekjelenléttel vénséges nagyapó alsó ajkának széléhez futott, már is leugrott és tovább gördült, ahogy a földnek ütközött. A férfiak követték, és szitkozódva landoltak a törmelékek között. Mint egy fekvőtámaszra készülő hájas férfi, úgy próbált feltápászkodni a vén troll. Ez persze egyáltalán nem volt nyilvánvaló a foglyok helyzetéből. Ők mindössze annyit érzékeltek, hogy a padló meglódul alattuk, és hogy egy csomó zaj támad, javarészük kellemetlen.
3: Barlangrengés! Vidor megragadta Gáncsér karját. Tűnjünk innen! Egy tapottat se az arany nélkül! Milyen arany? Arany! Haver, olyan gazdagok lehetünk, mint Kerőzus!
2: Tagadhatatlan, hogy Vidor intelligencia hányadosa nem volt magasabb az átlag szobahőmérsékletnél, ám ettől még azonnal fölismerte az idiotizmust, ha szembe került vele. Gáncsér szeme az aranynál is fényesebben csillogott, és úgy tűnt, hogy Vidor bal fülét fixírozza. Vidor kétségbe esetten nézett a podgyászra. Továbbra is hívogatóan nyitva állt, ami furcsa volt. Az ember azt gondolná, hogy attól a rengeteg rászkódástól be kellett volna csapódjon a fedele.
5: Nem tudnánk elvinni,
2: vélte. túl nehéz,
1: tette hozzá. De még mennyire, hogy elvisszük. Legalább egy részét, kiáltott a gáncsér, és ahogy a tala ismét megremegett, a láda felé ugrott.
2: A fedél rácsattant. Gáncsér eltűnt. És nehogy Vidor azt higgye, mindez véletlen volt csupán, a padjász fedele ismét felcsapódott. Csupán egy röpke pillanatra, és egy jókora, mahagóni vörös nyelv vált láthatóvá, amint széles mozdulattal végignyal egy szikamor fehér fogsort. Aztán ismét becsattant. Vidor fokozódó rémületére több száz aprócska láb bukkant elő a láda alján. Rendkívül kimérten felemelkedett, és gondosan rakosgatva a lábacskáit, szembefordult vele. Volt valami különösen fenyegető a kulcsjuk nézésében, mintha azt mondaná: gyere csak, hadd legyen egy jó napom. Vidor elhátrált, és esedezve merett két virágra.
1: Azt hiszem, nem lenne rossz ötlet, ha most eloldozna bennünket, javasolt a turista. Nagyon barátságos tud lenni azokhoz, akiket már megismert.
2: Vidor ajka remegett, miközben előhúzta a kését. A podgyász figyelmeztető recsenést hallatott. A zsoldos sietve elnyiszálta a foglyok kötelékét, és azonnal elhátrált. Köszönöm, mondta két virág.
5: Azt hiszem, már megint a lumbágom,
2: panaszkodott Cohen, miközben Bepám talpra segítette.
1: Mit kezdjünk ezzel az emberrel? Kérdezte a lány.
5: Elvesszük a kését, és elhajtjuk a francba,
2: jelentette ki Cohen.
5: Rendben!
3: Igen, uram. Köszönöm, uram,
2: hálálkodott Vidor, és már is a barlangszáj felé iramodott. Egy másodpercre kontúrja kirajzolódott a hajnal előtti szürkés derengésben, aztán eltűnt. Egy elhaló hallatszott. Napfény nesztelenül szágoldott keresztül a tájon, mint egy tarajos hullám. Itt-ott, ahol a mágikus mező némileg gyöngébb volt, kinyújtott reggelnyelvek siklottak a közeledő nappal előtt, éjszigeteket hagyva maguk mögött, amik összezsugorodtak és megszűntek, ahogy a ragyogó áradat előre ömpölygött. Az örvényfenség felföldje úgy állt ki a közelítő ár előtt, mint egy nagy, szürke hajó. Még egy trollt is le lehet kaszabolni, de a technika igényelné, mint gyakorlást. Viszont soha senkinek nincs lehetősége a gyakorlásra egynél több alkalommal. Heréna és emberei látták, amint a trollok megkövesedett szellemekként bontakoznak ki a sötétségből. Pengék csattantak a szilícium bőrön, felharsant egy-két kurta a folytott sikoly, aztán már csak távolról hallatszottak a menekülők kiabálásai, mivel hogy a zsoldosok akkora távolságot próbáltak maguk és a bosszúálló föld között kialakítani, amekkorát csak tudtak. Széltoló előmászott egy fa mögül, és körülnézett. Egyedül volt. Ám mögötte a bokrok recsegtek, ropogtak, ahogy a trollok a menekülők nyomában csörtettek. Felnézett. Magasan fölötte egy gigászi kristályszempár bámult le rá, gyűlöletet sugározva minden iránt, ami puha, cuppogós és legfőképpen meleg. Széltoló halálra vártan kuporodott össze, amikor egy házni nagyságú kéz ökölbe szorult fölötte és lefelé lendült. A nappal hangtalan fényrobbanással érkezett. Egy pillanatig vénséges nagyapó iszonyatosan hatalmas tömege árnyékos gátat képezett, miközben a nappali fény elsöpört mellette. Kurta csikorgás hallatszott. Aztán csend lett. Eltelt néhány perc. Semmi sem történt. Néhány madár énekelni kezdett. Egy poszmé zümmögte körül a sziklát, amely korábban vénséges nagyapó ökle volt. Majd leszállt egy kakukk fűfoltra, amely az egyik megkövesedett köröm alatt virágzott. Alulról halk neszezés hallatszott. Széltoló szuszakolta ki magát ügyetlenül az ököl és a talaj közötti keskeny résből, akár egy üregből előtekergő kígyó. Hanyat feküdt, és a dermedt troll fölötti eget bámulta. A troll egy szemet sem változott, eltekintve mozdulatlanságától, de már a szeme is kezdte becsapni a varázslót. Éjszaka látta, mint válnak a kő repedései szemekké és szájakká. Most, ahogy a hatalmas sziklaarcot nézte, azt tapasztalta, hogy az arcvonások, mintha csak mágia mosná el azokat, puszta foltokká válnak a kövön.
1: Húha, nyögte. Úgy tűnt, ez nem segített. Felállt, leporolta magát és körülnézett. A poszmétől eltekintve teljesen egyedül volt.
2: Némi mászkálás után rábukkant egy kőre, amely bizonyos szögből nézve meglehetősen hasonlított Berylre. Eltévedt. Egyedül volt, és nagyon messze az otthontól. Ő. Némi csikorgás hallatszott felülről, és apró kőszilánkok szólottak a földre. Nagy magasságban, vénséges nagyapó arcán egy lyuk jelent meg. Egy pillanatra feltűnt a podgyász hátsó fertája, amint éppen megvetette a lábait, aztán két virág feje bukkant ki a barlang száján.
4: Van valaki odalenn? Ha-ho! Hé!
2: Kiáltotta a varázsló.
4: Tán örüljek, hogy láthatlak?
2: Nem tudom, felelte két virág.
4: Örülsz? Ugyan minek? Micsoda csodás kilátás nyílik innen fentről!
2: Fél órába telt, mire lejutottak. Szerencséjükre vénséges nagyapó csuparánc ábrázata bőséges fogóckodóval szolgált, ám az orra igencsak megkeserítette volna a hegymászók életét, ha nem tenyészett volna egy terebélyes tölgy az orjukában. A podgyász nem vesztegette az időt mászásra. Egyszerűen leugrott, és a legcsekélyebb sérülés nélkül ért földet. Miután leértek, Cohen letelepedett az árnyékba, próbálta visszanyerni a lélegzetét, és arra várt, hogy életereje visszanyerje őt magát. Töprengve szemlélte a podgyászt.
1: Az összes ló megszökött, jelentette két virág. Már találjuk őket, mondta Cohen.
2: Farkas szemet nézett a podgyásszal, és az egyre zavartabban feszengett. Rajtuk volt az összes élelmünk, fűzte hozzá Széltoló.
5: Tele van az erdő kajával.
1: Van néhány tápláló kétszer sült a podgyászban, mondta két virág. Utazó kedvence. Ezt kap a gyomor, ha a helyzet komor.
2: Már próbáltam, fanyalgott Széltoló. Egy kissé kemények, és alig hiszem, hogy... Cohen felállt, az arca megrándult.
5: Elnézést, mondta szintelen hangon. Van itt valami, amit meg kell vizsgálnom.
2: Podgyászhoz lépett, és megragadta a fedelét. A láda sietve próbált elhátrálni, Cohen azonban kinyújtott csontos lábával elgáncsolt vagy 50 lábacskát. Ahogy a láda feléje kapott, Cohen összeszorította száját, teleszívta melkasát, és úgy a görbe fedelére hajította a podgyászt, hogy az csak billegni tudott mérgesen, mint egy hátára fordított, felingerelt teknős béka.
1: Hé, az az én podgyászom! Kiabálta két virág. Hát miért támad rá a podgyászomra?
2: Azt hiszem azért, mondta Betán csendesen, mivel valószínűleg fél tőle. Két virág tátott szájjal fordult Széltoló felé, ő pedig vállat vont. Ne tőlem kérdezd, vetette oda. Én elmenekülök attól, amitől félek. Egy haragos fedél csattintással a podgyász feldobta magát a levegőbe. Lefelé zúgott, és sípcsonttal találta Cohent az egyik bronz sarokpánttal. Ahogy azonban a láda megperdült volna, a barbár ismét fogást talált rajta, de csak annyira, hogy teljes erővel neki lódítsa egy ciklának.
1: Nem is rossz,
2: jegyezte meg Széltoló elismerően. A podgyász hátra tántorodott a sziklától, megállt egy pillanatra, aztán a fedelét fenyegetően csattogtatva ismét Cohenre rontott. A barbár rávetette magát, mindkét kezét és lábát megvetette a láda és a fedél közötti résben. Ez alaposan zavarba hozta a podgyászt, és még inkább megdöbbent, amikor a barbár vette egy nagy lélegzetet és megfeszítette testét. Izmai úgy dagadtak ki csontos karjai, mintha kókuszdiókat rejtegetne a bőre alatt. Egymásnak feszülve megdermedtek néhány pillanatig. Inak a forgópántok ellen. Néha-néha az egyik vagy a másik megreccsent. Betán belekönyökölt két virág bordái közé.
1: Csinálj már valamit!
2: Nyögte két virág.
1: Már is. Szerintem elég ebből, engedd el, légy szíves!
2: A podgyász panaszosan felnyikordult a gazdája hangjára. Olyan erővel csapta fel a fedelét, hogy Cohen hanyatt leesett róla. Ám a barbár már is feltápászkodott, és a láda felé lódult. A podgyász tárva nyitva állt. Cohen belekotort. A podgyász nyikorgott egy csöppet, ám valószínűleg felmérte annak lehetőségét, hogyha tovább kekeckedik, egykönnyen felkerülhet a mennybéli gardrób tetejére. Amikor széltoló kimert kukucskálni az ujjai között, azt látta, hogy Cohen hitetlenkedve bámul a podgyászba, és szitkozódik az orra alatt.
5: Szennyez! Háborgott. Csupán ennyi? Csak szennyez!
2: Remegett a dütöl. Lennie kell egy kevés kétszersültnek is, jegyezte meg két virág nagyon szerény hangon.
5: Arany is szólt benne! És azt itt láttam, hogy felfalt valakit!
2: Cohen szinte könyörgőn merett széltolóra. A varázsló sóhajtott.
3: Lám hiába bámulsz, vetette oda. Nem az enyém ez a kurva láda.
2: Én pedig egy boltban vettem, szabadkozott két virág. Azt mondtam, hogy utazó ládát kérek.
3: Pontosan azt is kaptál, semmi kétség,
2: jegyezte meg széltoló. Rendkívül hűséges,
3: jegyezte meg két virág.
2: Na ja, értett egyet széltoló. Feltéve, hogy lojalitást vársz el a kofferettől.
5: Várjunk csak!
2: Szólt közbe Cohen, aki időközben leroskadt egy kőtömbre.
5: Olyasmi bolt volt, úgy értem, amit korábban még észreszem vettél, amikor meg még egyszer visszamentél, már nem volt bolt? Úgy bizony,
2: ragyogott fel két virág.
5: A bolt az pedig egy töperedett vén passzi. Egy bolt tele furábbál furaholmival. Pontosan, sosem találtam meg még egyszer. Arra gondoltam, hogy biztosan eltévesztettem az utcát. Csak egy csupasz kőfalat találtam a helyén, és emlékszem, hogy akkor arra gondoltam, hogy inkább...
2: Cohen vállat vont.
5: Ez olyan bolt volt!
2: Senki sem tudja miért, de az igazán rejtélyes és varázslatos holmik olyan üzletekből származnak, amelyek megjelennek, majd pedig még egy alkalmi pénzmosó cégnél is kérész életűbb kereskedelmi lét után eltűnnek, mint a füst. Különböző kísérletek történnek ennek magyarázatára, amelyeknek nem mindegyike teszi érthetővé a megfigyelt tényeket. Ezek az üzletek bárhol feltűnhetnek az univerzumban, és jelenlegi nem létünkre, bármely szokványos városban következtethetünk, működésképtelen varázstárgyakkal bóklászó tömegekről, akik cirkalmas garancia leveleket szorongatnak, és meglehetősen gyanakodva bámulnak csupasz téglafalakra.
5: Ez olyan bolt volt, mondta. Ez mindent megmagyaráz.
2: A hátát tapogatta és grimaszolt.
5: Az az átkozott ló elvitte a kencém!
2: Széltolónak eszébe jutott valami, és kotorászni kezdett, szakadozott, és jelenleg rendkívül piszkos köpenye bélésében. Egy zöld üvegecskét húzott elő.
5: Ez az!
2: Örvendezett Cohen.
5: Igazi varázsló vagy!
2: Lopva két virágra pillantott.
5: Legyőztem volna,
2: jelentette ki csendesen.
5: Ha nem palancsoltad volna vissza a végén, szétvertem volna!
2: Ebben biztos vagyok, vélte Betán.
5: Ti ketten tegyétek hasznossá magatokat,
2: dörmögte a barbár.
5: Az a podgyás trollfogakon tört keresztül, hogy kiszabadítson minket. Gyémántfogakon! Keresszétek a darabjait! Terveim vannak velük!
2: Amikor Betán felgyűrte ruhaujját, és kidugaszolta az üvegcsét, széltoló elrángatta onnan két virágot. Amikor egy cserje már biztonságosan elrejtette őket, azt mondta. Dél is az öreg. Te Cohenről, a barbáról beszélsz, hé? Mondta két virág őszintén megrökönyödve. Ő minden idők legnagyobb csak volt, vágott közbe széltoló. Az összes mese a harcos papokról, meg az emberevő zombikról évekkel ezelőtt történt. Mostanra már csak az emlékei maradtak, na meg az a temérdek sebb hely, amitől olyan cakkos a bőre, hogy amőbázni lehetne rajta. Hát, igen, jócskán idősebb, mint képzeltem, ismert el két virág. Felvett a földről egy gyémánt darabot. Szóval, magukra kéne hagyjuk őket, megkeresni a lovainkat és továbbállni, vérte széltoló. Ez elég hitvány trükk, nem? Nem lesz semmi bajuk, mondta széltoló szívélyesen. Vagy te talán jól érzed magad olyas valaki társaságában, aki képes puszta kézzel rátámadni a podgyászra. Nos, ezt talált. Ismert el két virág. Valószínűleg jól el lesznek nélkülünk is. Úgy gondolod? Teljes mértékig. Felelte széltoló. Rátaláltak a cserjésben céltalanul bóklászó lovakra, félszáraz lóhúst reggeliztek, majd nekivágtak arra, amit céltoló jó iránynak gondolt. Néhány perccel később a podgyász bukkant elő a bokrok közül, és a nyomukba szegődött. A nap magasabbra kúszott az égen, de még mindig képtelen volt kioltani a csillagfényét. Megnőtt az éjszaka alatt, közölte két virág. Miért nem csinál valaki valamit?
3: Úgy, mint mit?
2: Két virág gondolkodott. Nem szólhatna valaki nagy Atuinnak, hogy térjen ki? Egyfajta kikerülésre gondolok. Már próbálkoztak hasonlóval, felelte széltoló. Varázslók próbáltak ráhangolódni nagy Atuin tudatára. Nem jött össze?
3: Simán összejött,
2: mondta széltoló. Csak éppen léteztek bizonyos előre nem látható kockázatok egy olyan hatalmas tudatolvasásakor, mint amilyen a világteknőcé, magyarázta. A varázslók előbb szárazföldi, vagy pedig óriási tengeri teknősökön gyakoroltak, hogy ráérezzenek a teknőc tudat szerkezetére. De bár tudták, hogy nagy Atuin elméje óriási lesz, arra nem döbbentek rá, hogy ugyanakkor lassú is. Egy falka varázsló fürkészte a gondolatait váltott műszakban 30 éven át, folytatta széltoló. És mindössze annyit derítettek ki, hogy nagy Atuin várva vár valamire. Mire? Ki tudja. Egy ideig csendben lovagoltak a vadvidéken, ahol hatalmas mészkőtömbök sorakoztak az út mentén. Végül két virág szólalt meg. Vissza kellene fordulnunk, nem gondolod?
3: Figyelj!
2: Holnap elérjük a gabajt, mondta széltoló. Nekik semmi bajuk nem lesz nélkülünk, így nem értem, hogy miért... Magához beszélt. Két virág ugyanis megfordította a lovát és visszafelé ügetett. Egy zsák krumpli minden lovas tudományát bemutatva. Széltoló lepillantott. A podgyász fontoskodóan méregette. Mit bámulsz? Förmett rá a varázsló. Hadd menjen, ha akar. Azt hiszed érdekel? A podgyász nem szólt semmit. Nézd, én nem vagyok felelős érte, magyarázta széltoló. Ezt feltétlenül le kell szögeznünk. A podgyász ezúttal sem szólt semmit, de most hangosabban tette. Jó, gyerünk, menj utána. Neked semmi között hozzám. Podgyász behúzta a lábacskáit, és letelepedett az ösvényre. Nos, én megyek tovább, jelentette ki széltoló.
3: Komolyan beszélek,
2: tette hozzá. A ló fejét az új láthatár felé fordította, és lepillantott. A podgyász csak ült. Semmi értelme a jobbikénemre appellálni. Az sem érdekel, ha így maradsz egész nap. Én egyszerűen csak ellovagolok. Rendben? Rámerett a podgyászra. A podgyász állta a tekintetét. Tudtam, hogy utánam jössz, mondta két virág. Nem akarok beszélni róla. Sziszegte széltoló. Akkor beszéljünk valami másról? Na, példának okáért arról, miként szabadulhatnék meg ezektől a kötelektől, dörmögte széltoló. A csuklóján feszülő kötelet rángatta. El sem tudom képzelni, mitől vagy te olyan fontos, jegyezte meg Heréna. A nő egy velük átellenes kövön ült, kardját a térdén nyugtatta. A banda nagy része jóval fentebb, a sziklák között lapult, és az utat leste. Széltoló és két virág szánalmasan könnyű zsákmánynak bizonyult. Vidortól tudom, mit művelt a ládátok Gáncsérral, tette hozzá a nő. Nem mondom, ez nem valami nagy veszteség, de remélem megérti a láda, hogyha egy mérföldre megközelít, személyesen vágom el mindkettőtök torkát. Értve vagyok? Széltoló hevesen bólintott. Jó, mondta Heréna. Téged elevenen vagy holtan kell leszállítani. Tehát nekem aztán tök mindegy, élsz-e, halsz-e, de a fiúk közül néhány szívesen elbeszélgetne veled egy kicsit azokról a trollokról, ha a nap nem kell fel épp időben. Nem fejezte be a mondatot, csak elsétált onnan.
1: Na már megint bajban vagyunk,
2: dörmögte Széltoló. Ismét megrántotta a köteleket, amik fogva tartották. Volt mögötte egy szikla, és ha fel tudná emelni a csuklóit... Igen, ahogy számított is rá, a szikla fájdalmasan nyomta, még ugyanakkor ahhoz túl tompa volt, hogy a kötélre bármiféle hatással legyen. De miért vadáztak ránk? Kérdezte két virág. A csillaggal függ össze, ugye? Semmit sem tudok a csillagról, felelte Széltoló. Egyetlen asztrológia előadást sem hallgattam az egyetemen.
1: Hát szerintem a végén minden jóra fordul, vélte két virág.
2: Széltoló ránézett. Az ilyen megjegyzések mindig elképesztették. Valóban azt hiszed? Mármint komolyan?
1: Hát az esetek nagy része közmegelégedése megoldódik, ha az ember jobban meggondolja.
2: Ha arra gondolsz, hogy az utóbbi egy évben az életem közmegelégedése alakult át totális csődtömeggé, akkor talán igazad van. Számát sem tudom, hányszor kerültem halálos veszélybe.
1: 27,
2: mondta két virág. Mi?
1: 27-szer?
2: Ismételte két virág segítőkészen.
1: Én kiszámoltam. De végül is egyszer sem.
2: Mi? Egyszer sem számoltam ki? Mondta Széltoló, és kezdett rátörni az az ismerős érzés, hogy ez hülyék párbeszéde.
1: Nem. Nem haltál meg. Egyszer sem. Nem gyanús ez neked egy kicsit?
2: De nem is állt szándékomban, ha már itt tartunk, felelte Széltoló. A lábfejét bámulta. Két virágnak persze igaza volt. Az ige tartotta őt életben, ez nyilvánvaló. Semmi kétség, ha levetné magát egy cirtről, egy elhaladó felhőpárna fogná fel a zuhanását. A baj csak az ezzel az elmélettel, döntötte el, hogy csak is akkor működik, ha nem hisz benne. Abban a pillanatban, amint sebezhetetlennek hiszi magát, halott ember. Így hát, mindent egybevéve, az a legbölcsebb, ha egyáltalán nem is gondol rá. Különben is. Lehet, hogy téved. Csupán abban lehetett biztos, hogy kezd megfájdulni a feje.
1: Nagyon remélte, hogy az ige valahol a fájós részen van, és rettenetesen szenved.
2: Amikor kilovagoltak a mélyedésből, Széltoló és két virág egy-egy fogvatartójával osztozott a lovakon. Széltoló kényelmetlenül ült Vidor előtt, aki kificamította a bokáját, és nem volt jó hangulatban. Két virág Heréna előtt helyezkedett el, s lévén egészen apró termetű, legalább a fülét melegen tartotta. A nő kivont késsel lovagolt, és sétáló lábák után fürkészett. Heréna nem egészen jött rá, miféle lény a podgyász, de elég eszes volt ahhoz, hogy tudja, az nem fogja tétlenül nézni, hogy megöljék a gazdáját. 10 perccel később meglátták az út közepén. A fedele hívogatóan nyitva állt. Tele volt arannyal.
6: Kikerülni?
2: Remmelkezett Heréna.
6: De ez csapda.
7: Úgy van,
2: mondta Vidor sápadt képpel.
7: Nekem elhihetitek.
2: Tétovázva elrúgtattak a csillogó csábítás mellett, és tovább ügettek az ösvényen. Vidor félve pillantott hátra, mert elszörnyedt a gondolattól, hogy a láda a nyomába ered. Azonban még talán ennél is rosszabbat látott. A láda eltűnt. Messze az ösvény egyik oldalán a hosszú fű rejtélyesen hullámzott, aztán kiegyenesedett. Széltoló nem volt igazi varázsló, és még kevésbé nevezhette magát hősnek. Ám a gyávaságban nagy szakértő volt, és a szagáról felismerte a félelmet.
8: Követni fog, ugye tudod? Jegyezte meg halkan.
2: Mi?
8: Rezzent meg Vidor. Még mindig a füvet bámulta. Rendkívül türelmes, és sosem adja fel. Tudákos körtefával van dolgod. Úgy tesz, mintha teljesen megfeledkezne rólad, aztán egy napon, amikor egy sötét utcán lépdelsz, apró lábak lépteit hallod majd magad mögött, kip-kop hallatszik majd, és amikor futni kezdesz, ők is gyorsítanak, kip-kop, kip-kop, kip-kop, pufa be! Kiáltotta Vidor.
6: Valószínűleg már megjegyzett, úgyhogy
7: azt mondta, pufa be!
2: Heréna hátrafordult a nyergében, és rájuk merett. Vidor a szemöldökét ráncolta, és addig húzta Széltoló fülét, amíg egészen a szája elé nem vonta.
7: Én nem félek semmitől, érted?
2: Mondta rekedten.
9: köpök az ilyen varázslói izékre.
8: Mindezt mondják, amíg fel nem hangzanak mögöttük a léptek, jegyezte meg Széltoló. Nem folytatta. Egy késhegy csiklandozta meg a bordáit. A nap további részében semmi sem történt, ám Széltoló nagy elégedettségére és Vidor növekvő üldözési mániájára a podgyász feltűnt még néhányszor. Hol egy szirt tetején meredezett, hol félig rejtetten lapult egy vízmosásban, mohától körülvéve. Késő délutánra egy hegy tetejére értek, és onnan pillantottak le a korong leghosszabb folyójának, a Gabajnak felső völgyére. Már fél mérföld széles volt, és hordalékkal terhes. Emiatt volt az alsó szakasz a legtermékenyebb terület a kontinensen. Korai kötpamacsok gomolyogtak a folyó ágy fölött. Kopp, mondta Széltoló. Érezte, ahogy Vidor nagyot rándul a nyerekben.
2: Há?
8: Csak a torkamat köszörülöm, mondta Széltoló és vigyorgott. Nagyon gondosan kidolgozta ezt a vigyort. Ezzel a vigyorral szoktak egyes emberek elbámulni a bal füled mellett és sürgető hangon közölni, hogy egy másik galaxisból érkezett titkos ügynök lesz téged. Nem túl bizalomkeltő vigyor, annyi szent. Valószínűleg léteznek iszonyatosabb vigyorok is, de azok elkövetőjének sárga-fekete csíkos hosszú farka van, és állandóan a dzsungelben kószál áldozatokra lesve, akikre rávigyoroghat.
2: Pofa le!
8: Ugratott oda Heréna. Ahol az ösvény a folyóparthoz ért, egy durva múló tűnt föl, és egy jókora bronz gong.
2: Ezzel lehet hívni a révészt, mondta Heréna.
8: Ha átkelünk, levághatunk egy nagy kanyarulatot.
2: Még az is lehet, hogy éjszakára egy városba érünk.
8: Vidor kétkedőnek tűnt. A nap egyre kövéredett és vörösödött, a köd pedig kezdett sűrűsödni.
2: Vagy talán az innenső oldalon akarod tölteni az éjszakát?
8: Vidor felkapta a kalapácsot, és akkor átvert a gongra, hogy az körbefordult akasztóján, és lehullott.
2: Néma csendben vártak.
8: Aztán nedves csörgéssel egy lánc bukkant elő a vízből, és megfeszült a folyóparton meredő vaspóznán. Hamarosan a komp lassú, lapos formája bukkant elő a ködből, a kámzsás révész egy középen elhelyezett, nagy keréknek feszülve csörlőzött a part felé. A komp lapos alja megcsikordult a fenéken, és a kámzsás alak zihálva dőlt a keréknek.
5: Csak ketteszével,
8: motyogta.
5: Csak ennyit bír. Csak kettő plusz a lovak.
8: Széltoló nagyot nyelt, és megpróbált nem nézni két virágra. A kis fickó nyilván vigyorog, és olyan képet vág, mint egy idióta. Megkockáztatott egy oldalpillantást. Két virág tátott szájjal ült.
2: Te nem a szokásos révész vagy, mondta Heréna. Jártam már itt, és a révész egy hatalmas termetű férfi volt. Olyasféle, mint...
5: Ma szabad, ma posz!
8: Na mindegy, mondta a nő kétkedőn.
2: Ez esetben... Ez meg mit röheg?
8: Két virág vállai rázkódtak, arca kivörösödött, és folytott horgantásokat hallatott. Heréna rámerett, aztán keményen a révészre pillantott.
2: Ti ketten, kapjátok el!
8: Szünet. Aztán az egyik férfi megkérdezte.
5: Kit? A révészt?
2: Igen!
5: Miért?
8: Heréna kifejezéstelenül merett maga elé. Ilyesminek nem lenne szabad megtörténnie. Bevett dolog, hogy amikor valaki olyasmit üvölt, hogy kapjátok el, vagy fegyverbe, az embereknek azonnal pattanniuk kellene, nem pedig ráérősen ülve megbeszélni az esetet.
2: Azért, mert ezt mondtam.
8: Ennyi telt tőle, semmi több. A hajlott alakhoz legközelebbi két fickó egymásra nézett, vállat vont, lekászálódott a lóról, és mindegyikük megragadott egy-egy vállat. A révész körülbelül fele akkora volt, mint ők.
5: Így?
8: Kérdezte az egyikük. Két virág fuldokolva kapkodott lélegzetért.
2: Most látni akarom, mi van a köntöse alatt.
8: A két férfi összenézett.
5: Hát alig hinném, hogy... mondta az egyikük.
8: Nem folytathatta, mivel egy göcsörtös könyök vágódott a gyomrába, akár egy dugattyú. A társa hitetlenkedve nézett le, és megkapta a másik könyököt, bele a veséjébe.
6: Cohen átkozódott és küszködve próbálta kigabajítani a kardját a köpenye alól, miközben rák módjára oldalazva szögdécselt Heréna felé. Széltoló felnyögött, a fogát csikorgatta és keményen hátra csapta a fejét. Sikoly hallatszott Vidor irányából. Széltoló oldalra vetette magát, nagyot toccsant az iszabban, eszelős gyorsasággal pattant fel, és már is rejtekhely után nézett. Cohen diadalmas kiáltással kísérte, hogy sikerült kiszabadítani a kardját. Győzedelmesen meglengette azt, és súlyosan megsebesített egy embert, aki közben mögé esettenkedett. Heréna lelökte lováról két virágot, és saját kardja után matatott. Két virág megpróbált felállni, és ezen kísérletével ágaskodásra késztette egy másik zsoldos lovát, amely levetette a fickót a nyerekből, s ha már a feje úgyis megfelelő szintre került, Széltoló akkorát rúgott bele, amekkorát csak bírt. Széltoló készséggel elismerte, hogy egy szemét patkány, de még egy patkány is küzd, ha sarokba szorítják. Vidor keze megragadta a vállát, és egy közepes méretű kődarabbal fejbe csapták. Miközben összerogyott, hallotta, amint Heréna csöndesen odaveti. Öld meg mindkettőt. Én elintézem ezt a vénbalondot.
5: Rendítsek!
6: Nyugtázta Vidor, és kivont karddal fordult két virág felé. Széltoló látta, hogy tétovázik. Egy pillanatig csend volt, aztán Heréna tocsogást hallott, ahogy a podgyász kigázolt a partra, és víz csorgott belőle. Vidor iszonyodva merett rá. A kardja kihullott a kezéből, megfordult és belerohant a ködbe. Egy pillanattal később a podgyász átszökkent Széltoló felett, és Vidor nyomába erett. Herén a Cohen felé vágott, ám ő hárított és felnyögött, hogy a karja belesajdult. A két penge nedvesen csikorgott. Aztán Herén a kénytelen volt meghátrálni, amikor Cohen egy rabasz felfelé irányuló csavarással csak nem lefegyverezte. Széltoló oda támolygott két virághoz, és megpróbálta elvonszolni, de nem sok eredménnyel. Ideje lelépni, mormolta. Ez remek volt, lelkesedett két virág. Láttad, ahogy Cohen az előbb? Igen, csak gyerünk már! De én meg akarom... Hú, ez igen! Herén a kardja kiperdült a kezéből, és remekbe fúródott a földbe. Cohen elégedett hördüléssel húzta vissza saját kardját. Egy pillanatra kancsalított, fájdalmas nyikkanást hallatott, és abszolút mozdulatlanná vermett. Heréna meghökkenve bámulta. Próbaképpen a kardja felé mozdult, és amikor semmi sem történt, megragadta. Kirántotta, tesztelt az egyensúlyát, és rámerett Cohenre. A férfi csupán elkínzott tekintettel követte a nőt, amint az óvatosan a hátába került.
10: Jaj, már megint a lumbágója,
6: suttogta két virág.
10: Mit tegyünk?
11: Megpróbálhatnánk elkapni a lovakat.
6: Nos, mondta Heréna, nem tudom ki vagy. Sem azt, hogy miért vagy itt, és ugye megérted, hogy semmi bajom veled. Két kézre fogta a kardját, és megemelte. Hirtelen mozgás kelt a ködben, és egy súlyos fatuskó csattant egy fejen. Heréna ámulva merett maga elé egy pillanatig, aztán előre bukott. Betán elhajította az ágat, amit markolt, és Cohenre nézett. Aztán megragadta mindkét vállát, térdét a hátába mélyeztette, szakszerűen megrántotta, aztán elengedte. Üdvözült kifejezés suhant át a férfi arcán, próbaképpen lehajolt.
5: Megszűnt,
6: mondta.
5: A lumbágom megszűnt.
6: Két virág Széltolóhoz fordult.
12: Apám azt szokta tanácsolni, hogy lógjunk kicsit az ajtófélfán,
6: közölte csevegő stílusba. Vidor óvatosan osont keresztül a csenevész, köd alatt roskadozó fák között. A homályos, nyirkos levegő elfojtott minden zajt, de ő biztos volt abban, hogy nem is volt mit hallani az elmúlt 10 percben. Nagyon lassan megfordult, és megengedte magának azt a luxust, hogy hosszan, szívből jövően felsóhajtson. Visszalépett a bokrok fedezékébe. Valami megbökte a tért hajlatát. Nagyon gyengéden. Valami szögletes. Lepillantott. Illetlenül sok lábat látott. Kurta, éles csattanás hallatszott. A tűz apró fénypont volt a sötét tájban. A hold még nem kelt fel, de a csillag lesben állva ragyogott a horizonton.
12: Most már kör alakú, mondta Betán. Olyan akár egy picinke nap. Biztos vagyok abban, hogy egyre melegszik is az idő.
11: No ne, dörmögte Széltoló.
12: mintha nem lenne elegendő aggódnivalóm enélkül is.
5: Azt viszont nem értem,
12: szólalt meg Cohen hátmasszázsa közben.
5: Hogy kaphattak el titeket anélkül, hogy meghallottuk volna? Észre vettük volna, ha padjászatok nem ugrál fel, és le!
12: És szűkölt is, tette hozzá Betán. Valamennyien ránéztek.
11: Hát legalábbis úgy nézett ki, mint ami szűköl,
12: magyarázta a lány.
11: Szerintem igazán édes pofa.
12: Három és fél szempár fordult a podgyász felé, amely a tűz túloldalán kuporgott. Az felkelt, és sokat mondóan visszahúzódott az árnyékba.
5: Könnyű etetni,
12: vélte Cohen.
13: Nehéz elveszíteni,
12: tette hozzá Széltoló.
11: Hűséges,
12: helyesbített két virág.
5: Tágasz,
12: egészítette ki Cohen. De semmi esetre sem nevezném édes pofának, mondta Széltoló.
5: Feltételezem, nem áll szándékodban eladni,
12: mondta Cohen. Két virág a fejét rázta.
11: Nem hiszem, hogy megértené.
5: Nem. Szerintem sem,
12: mondta Cohen. Felült, és az ajkába harapott.
5: Tudod, csak egy ajándékot keresek Betánnak. Össze fogunk házasodni.
11: Úgy gondoltuk, úgy illik, hogy ti tudjátok meg elsőnek,
12: tette hozzá Betán, és elpirult. Széltoló nem tudott két virág szemébe nézni.
13: Hát ez nagyon... Ez nagyon...
11: Amint találunk egy várost, ahol van pap, jelentette ki Betán, annak rendes módja szerint akarom az esküvőt. Ez nagyon fontos,
13: jegyezte meg

0: asszony, van valami kifogásod?
1: Nem, behogy, persze, hogy nincs, csak úgy értem, ő 17 éves, te pedig, hogy is mondjam, az élemedettek közé tartozol.
0: Úgy érted, ideje letelepedni?
1: Széltoló keresgélte a szavakat. 70 évvel vagy nála idősebb, Cohen. Biztos vagy abban, hogy...
0: Tudod, voltam már nősz,
1: mondta Cohen szemrehányóan.
0: És remek a memóriám.
1: Nem, én arra gondolok, nos, úgy értem, testileg. Mármint a lényeg, azzal mi van, tudod? A korkülönbség meg minden, amikor is fontos a jó egészségi állapot, ugye, és... mondta Cohen lassan.
0: Értem már, mire célzol? A megerőltetés. Erre még nem is gondoltam.
1: Nem, Széltoló felegyenesedett. Nem, nos, erre számítani lehet.
0: Na most aztán van, min eltöprengenem ezt, két széktelen.
1: Remélem, nem rontottam el semmit.
0: Nem, dehogy,
1: mondta Cohen tétován.
0: Nem empegetőz. Jól tetted, hogy felhívtad rá a figyelmet.
1: Megfordult, Betárra pillantott, aki odaintett neki, aztán felnézett a csillagra, amely lebámult rájuk a ködön keresztül.
0: Veszélyes időket élünk,
1: mondta végül. Ez tény.
0: Ki tudja, mit hoz a holnap?
1: Én nem. Cohen megveregette Széltoló vállát.
0: Néha vállalnunk kell a kockázatot, mondta. Ne bántódj meg, de úgy gondolom, mindenképp nyélbe ütjük a házasságot. És hát...
1: Betárra pillantott és sóhajtott.
0: Most reménykedjünk, hogy bírja a strapát.
1: A következő napon, úgy déltájt, belovagoltak egy kis, vályogfallal körbevett városba, ami körül a mezők még buján zöldelt. Az ellenkező irányban nagy volt a forgalom. Óriási társzekerek dübörögtek el mellettük. Lábas jószált csordák baktattak az út kellős közepén. Öregasszonyok bandukoltak elfelé, egész háztartásukat meg egy-két szénakazlat cipelve a hátukon. Járvány? Kérdezte Széltoló, megállítva egy fickót, aki egy gyerekekkel megrakott kézikocsit tolt maga előtt. A férfi tagadólag rázta fejét.
2: A csillag, haver, mondta. Nem láttad az égboltom?
1: Kénytelenek voltunk észrevenni,
2: valóban.
0: Mondják, hogy disznólesés éjjelén fog belénk ütközni, és felfornak a tengerek, és a korong minden tája csupa hepe-hupa lesz, és a királyok leesnek trónjukról, és a városok üvegtavakká válnak, sorolta a pasas. Jó magam, a hegyekbe igyekszem.
2: Az majd segít, mi? Kételkedett Széltoló.
0: Dehogy. Viszont jobb lesz a kilátás.
1: Széltoló visszalovagolt a többiekhez.
0: Mindenkit aggaszt a csillag,
1: számolt be nekik.
0: Láthatólag alig maradt valaki a városban, mindenkit elrémített.
3: Senkit se akarok felidegesíteni, kezdte Betán. De nem gondoljátok, hogy az évszakhoz képest túlságosan meleg van?
4: Pont ezt mondtam tegnap éjjel,
1: bólogatott két virág.
4: Kifejezetten forróság van, szerintem is.
0: Azt szeltem, még sokkal nagyobb forróság jön hamarosan,
1: nyilatkozta Cohen.
0: Gyerünk be a városba!
1: Keresztül lovagoltak a visszhangzó, gyakorlatilag néptelen utcákon. Cohen a cégéreket figyelte, míg aztán meghúzta a kantárszárat, és azt mondta.
0: Ez az, amit kerestem. Menjetek, kutassatok fel egy templomot, meg egy papot. Mindjárt jövök én is.
1: Ékszerész, firtatta Széltoló.
0: Meglepepész.
3: Jól jönne egy új ruha is, mondta Betán.
0: Jó, majd lopok neked egyet.
1: Széltoló úgy döntött, hogy van valami nyomasztó ebben a városban, és valami fura. Csak nem minden ajtóra egy nagy, vörös csillagot festette.
3: Hát borzongató, jelentette ki Betán, mintha az emberek ide akarnák csalogatni a csillagot. Vagy elriasztani,
1: vetette fel két virág.
3: Nem fog összejönni nekik.
1: A csillag túl nagy, felelte Széltoló.

0: Látta, hogy erre minden arc feléje fordul. Most ez magától értetődik, vagy nem? Mondta akadozva. Nem, válaszolta Petán. A csillagok apró fények az égen, okította két virág. Egyszer az egyik leesett a lakásom közelébe. Egy nagy fehér izé, akkor, mint egy ház. Hetekig izzott, mielőtt kialudt. Ez a csillag más, szólt egy hang. Nagy Attuin végig úszta az űr nagy óceánját. Ez már a világegyetem strandja. Honnan tudod? Kérdezte két virág. Mit honnan tudok? Kérdezett vissza Széltonú. Hát, amit most mondtál. A strandokról, meg az óceánokról. Nem mondtam semmit. De igenis mondtál, te félnótás! Visította Betán. Láttuk, hogy a szállt fel, meg le, meg mindenfelé mozgott. Széltonú lehúnta a szemét. Az elméjében érezte, hogy a varázsige futólépésben nyargalt elbújni a lelkiismerete mögé, miközben magában motyogott.
1: Jó, jó, rendben, ismerte be. Semmi szükség az ordítozásra. Én nem is tudom, honnan tudom, csak tudom.
0: Nos, azt kívánom, bárcsak el tudnád mondani.
2: Befordultak a sarkon. Minden körkörös tengermelléki városban akadt egy az isteneknek, akiktől a korong luxus igényeket is kielégítő mennyiséggel rendelkezett, elkülönített terület. Ezek általában zsúfoltak voltak, és építészeti szemszögből nem különösebben vonzóak. A rangidős isteneket, mi sem természetesebb, hatalmas és gyönyörűséges templomokban imádták. Az volt a gond, hogy a később jövő istenek egyenlőséget követeltek, amitől a megszentelt térben hamarosan elburjánoztak a sufnik, színek, fészerek, szárny és toldalék épületek, padlástérlakások, szutarénok, csinos kis garzonok, egyházi beépítések és transztemporális társbérletek, mivel nincs az az Isten, hogy egy Isten hajlandó legyen a Szent Negyeden, illetőleg, hogy a dolgok manapság állnak 3/8-on kívül élni. Általában legalább 300 különféle tömjén égett egyszerre, és a zajszint normális körülmények között átlépte a fájdalom küszöböt, mert az összes pap versengett egymással a ráeső hívek imádása szólongatásában. De ez az utca most csöndbe burkolózott. Abba a fajta kellemetlen csöndességbe, ami csak olyankor érezhető, amikor halálra rémült és nagyon dühös emberek százai tömörülnek szótlanul. Egy férfi a tömeg szélén megfordult, s mogorván az újonnan jöttekre nézett. A homlokára vörös csillagot festett. Mi a... kezdte Széltonú, és azonnal elhallgatott, mert túl harsánynak hallatszott a hangja. Mi folyik itt? Idegenek vagytok? Kérdezte a férfi.
0: Valójában egész jól ismerjük már egy...
2: Két virág is elhallgatott a mondat közepén. Betán rámutatott az utcára. Minden templomra vörös csillagot festettek. Egy különösképp nagyot mázoltak az istenek vezérének, Vak Iónak katedrális a melletti sziklaszemre.
1: Hú, nyugodt fel Széltonú. Ió állati pipa lesz, ha meglátja ezt. Barátaim, azt hiszem jobb lesz, ha nem időzünk itt túl sokáig.
2: A tömeg egy kezdetleges emelvényre merett várakozóan, amit egy széles utca közepén gányoltak össze. Egy hatalmas lobogót feszítettek ki keresztbe az elején.
0: Én úgy tudtam, hogy Vak Ió mindent lát, bárhol is történjék a dolog, mondta halkan Betán. Akkor most miért nem?
1: Csend legyen!
2: Förmett rá valaki mellettük.
1: Benin Dehoni emelkedik szólásra!
2: Egy alak lépett fel az emelvényre. Egy magas, sovány férfi pikpang frizurával. A tömeg nem éjjenzett, csak felsóhajtott. A pikpang hajú beszélni kezdett. Széltonú növekvő rémülettel hallgatta.
1: Hol vannak az Isten? Kérdezte a férfi. Elenyészt. Talán soha nem is léteztek. Ki az, aki tényleg, igazán, saját szemével látta őket? És most megjelent a csillag.
2: És így tovább, halk hang duruzsolt. Olyan szavakat használva, mint megtisztulni, meg megtisztítani, meg tisztogatni. és úgy döfött az agyba, mint egy tüzes kard. Hol vannak a varázslók? Hol van a mágia? Volt egyáltalán valaha is működő varázslat, vagy csak álmodoztunk róla? Széltoló kezdett igazán megijedni, hogy az istenek esetleg meghallják mindezt, és úgy feldühödnek, hogy akárkin kitöltik mérgük, aki történetesen épp jelen van. De valahogy még az istenek haragja is jobb lett volna, mint ennek a hangnak a hangzása. Úgy tűnt, azt mondja, a csillag közelettét, félelmetes tüzét csak is az háríthatja el, ha... Széltolóban felsejlett egy kép. Megjelent előtte kardok és zászlók erdeje, üres tekintetű harcosok feje felett. A hang nem hitt az istenekben, ami Széltoló felfogása szerint eléggé rendben is lett volna, de az emberekben sem. Széltoló balján egy magas, csukjás idegen véletlenül meglökte őt. Odafordult, s a csuki alatt vigyorgó koponya arcába merett. A varázslók, akárcsak a macskák, képesek látni a halált. A hanghoz képest a halál csak nem kellemesnek tűnt. Nekidőlt a falnak, kaszáját is oda támasztotta maga mellé. Oda biccentett Széltolónak.
0: Jöttél kárőrvendezni?
2: Suttogta Széltoló. A halál vállat vett.
0: A jövőt jöttem megnézni,
2: mondta. Ez a jövő?
0: Egyfajta jövő. Hajlamos vagyok egyet érteni veled,
2: bólította halál. Azt hittem volna, hogy te odáig leszel érte.
0: Így nem. A harcos vagy az öreg ember, vagy a kisgyerek halálát, nos, azt megértem és megszüntetem a fájdalmat. Véget vetek a szenvedésnek, de az elme... Ilyen halálát nem tudom megérteni.
2: Kihez beszélsz? Kérdezte két virág. A gyülekezet több tagja feléjük fordult, gyanakvóan bámult Széltolóra. Senkihez, válaszolta Széltoló. Nem mehetnénk el innen? Fáj a fejem. Ekkorra a tömeg szélén már egy nagyobbacska csoportosulás marmogott és feléjük mutogatott. Széltoló megragadta a másik kettőt, és sietve a sarkon túlra vonta őket. Gyerek be is, gyerünk, javasolta. Van egy olyan rossz érzésem, hogy... Egy kéz landolt a vállán. Megpördült. Egy ködös, szürke szempár, egy kerek kopasz fejen, amely egy óriási izmos testhez tartozott, bámulta keményen a bal fülét. A fickónak vörös csillag volt a homlokán.
3: Varázslónak látszol?
2: Mondta olyan hangon, ami azt sugallta, hogy ez bizony nagyon botor dolog, és valószínűleg végzetes is. Kisoda, én? Hát, de, hogy én egy hivatalnok vagyok, igen. Egy aktakukac, pontosan. Hárított Széltoló. Még nevetgélt is kicsit, hogy meggyőzőbb legyen. A fickó tétovázott. Ajka hangtalanul mozgott, mintha egy a fejében szóló hangot hallgatna. Több csillagos alak csatlakozott hozzá, Széltoló bal fülét széles körben szemlélték.
3: Hosszám, te varázsló vagy!
2: Jelentette ki a pasas. No ide figyelj, felelte Széltoló. Ha varázsló lennék, akkor tudnék varázsolni, ugye? Azzá változtatnálak, amibé akarnálak, s mivel nem tettem, nem is lehetek mágus.
3: Megöltük az összes varázslónkat!
2: Büszkélkedett a csillagosok egyike.
3: Hányan elmenekültek, de egész sokat megöltünk. Akárhogy leengedték a kezüket, nem jött ki belőle semmi.
2: Széltoló rámerett.
4: És azt hiszük, hogy te is egy nyavajás varázsló vagy.
2: A pasi szorítása Széltoló karján egyre szorosabbá vált.
4: Van egy járkáló ládád, és úgy nézel ki, mint egy varázsló.
2: Széltolóban hirtelen tudatosult, hogy őket, hármukat, meg a podgyászt valahogy elválasztották a lovaiktól, és hogy szürke arcú, ünnepélyesen komor emberek egyre közelebb nyomuló körében állnak. Betán elsápadt. Még két virág is némileg aggódni látszott, pedig az ő veszélyfelismerő képessége pont annyira volt jó, mint Széltoló repülési tudománya. Széltoló mélyet lélegzett. Kezét a klasszikus pózba emelte, ahogy évekkel korábban tanulta, és azt recsegte.
5: Vissza! Különben teletöltelek titeket mágiával!
4: A mágia erejét vesztette, mondta a fickó. A csillag megszünteti. Az összes hamis varázsló kimondta a röhelyes igéket, de nem történt semmi. És rémülten meredtek a kezükre, és csak néhánynak volt elég esze ahhoz, hogy menekülőre fogja.
5: Komolyan mondtam,
2: kiáltott a széltoló. Halott ember vagyok, gondolta. Annyi. Még csak nem is tudok mit blöffölni többé. Nem vagyok jó varázslásban, nem vagyok jó blöffölésben. Én csak... A varázsige megmoccant az elméjében. Érezte, ahogy az agyába szivárog, mint a jeges víz, és neki gyürkőzik. Hideg bizsergés futott le a karján. Karja a saját akaratából felemelkedett. A nyelve mozgott, ahogy egy hang határozottan nem a sajátja, hanem vénséges és száraz hangzású szótagokat ejtett ki, amik gőzpamacsokként pöffentek a levegőbe. Oktarintűz sarjadt a körmény alól, beburkolta a megrettent férfit, aki tökéletesen láthatatlanná vált az úttest fölé emelkedő és egy hosszú pillanatig ott elterpeszkedő, hideg, köpködő felhőben, ami aztán semmivé robbant. Még csak egy zsíros füstfoszlány se gomolygott utána. Széltoló elborzadva bámult saját kezére. Két virág és betán megragadták karját, és átfurakodtak vele a megrendült tömegen, míg a nyílt utcára nem jutottak. Egy fájdalmas másodpercig ketten kétfelé igyekeztek menekülni, más-más utat választva, de aztán tovább loholtak magukkal vonszolva Széltolót, akinek a lába alig-alig érintette a macska köveket.
6: Varázsoltam, motyogta izgatottan. Varázsoltam.
2: Úgy van, nyugtatta két virág.
6: Akarod, hogy varázsoljak neked?
2: Kérdezte Széltoló. Ujját az arra járó kutyára szögezte, és azt mondta.
6: Ujj!
2: A kutya sértett pillantást vetett rá.
6: Ha a lábaidat vennéd rá, hogy gyorsabban fussanak, az lenne csak az igazi,
2: mondta Betán morcosan.
6: Há, persze! Rikkantott a Széltoló. Lábak, fussatok sebesebben! Na, nézd, hát nem megtették!
2: Több eszük van, mint neked, morogta Betán.
6: Most merre?
2: Két virág alaposan megnézte a körülöttük látható utak útvesztőjét. Egy kicsivel odébbról hangos és vehemens kiáltozás hallatszott. Széltoló kivergődött a markukból, és bizonytalanul a legközelebbi utcácska felé tántorgott.
4: Képes vagyok rá!
2: Kiabálta vadul.
4: Képes vagyok rá! Csak ti mind jól vigyázzatok!
6: Sokkos állapotban van, magyarázta két virág.
4: Miért? Mert még soha életében nem varázsolt.
6: De hát varázsló, de ez egy cseppet bonyolult, mondta két virág, miközben Széltoló után nyargalt. Meg aztán nem is vagyok benne biztos, hogy tényleg ő tette. Határozottan másképp hangzott. Na, gyere, édes öregem, gyere!
2: Széltoló vad szemeket mereztett rá. Nézett, de nem látott.
4: Téged pedig rózsabokorrá varázsollak,
2: közölte.
6: Jó, jó, remek lesz, csak gyere már,
2: csítított a két virág, gyengéden ráncigálva a karjánál fogva. Több sikátorból is léptek kopogása hallatszott, és váratlanul egy tucatnyi csillagos alak közelgett feléjük. Betán megmarkolt a Széltoló karját, és fenyegetően a közelítőkre emelte.
6: Megállni!
2: Visította.
6: Úgy van! Úgy van! Van egy varázslónk, és nem félünk használni!
2: Rikoltott a két virág.
6: Komolyan beszélünk!
2: Sikította Betán, úgy pörgetve Széltolót a karjánál fogva, mint egy függőleges tengelyű csörlőt.
6: Igen! Nehéz, hogy verzetünk van,
2: mondta két virág.
4: Azt kérdem, hol a podgyász?
2: Sziszegte Betán Széltoló háta mögül. Két virág körbe pislogott.
4: A podgyász nem volt sehol.
2: Mindazonáltal Széltoló a kívánatos hatást gyakorolta a csillagosokra. Ahogy a keze ide-oda lengett határozatlanul, a csőcselék úgy reagált rá, mint egy körforgást végző kaszára, azaz megpróbáltak egymás háta mögé bújni.
4: Na de hol lehet?
6: Honnan tudhatnám?
2: Adta két virág az ártatlant.
4: A te podgyászod?
6: Hát gyakran fogalmam sincs arról, hol a podgyászom.
4: Ami azt illeti, pontosan ezt jelenti a turistáskodás,
2: jelentette ki két virág.
6: különben is. Gyakran elkószál. Jobb, ha nem firtatjuk, miért?
2: A csücselék kezdett ráébredni, hogy semmi sem történik, hogy széltoló nincs abban az állapotban, hogy sértéseket, pláne nem varázstüzet várjon hozzájuk. Közelebb óvakodtak, noha nem vették le szemüket a kezéről. Két virág és Betán hátráltak. Két virág körülnézett.
7: Betán!
6: Mi van?
2: Kérdezte a lány továbbra is a közeledőket figyelve.
6: Ez egy zsákutca. Biztos vagy benne?
7: Azt hiszem, felismerek egy téglafalat közvetlenül az orrom előtt,
2: mondta két virág némi szemrehányással a hangjában.
6: Hát, akkor annyi,
2: felelte Betán.
6: Nem gondolod, ha esetleg megmagyaráznám?
7: Nem.
6: Nem hinném, hogy ezek olyan emberek, akik meghallgatnak bármiféle magyarázkodást, tette hozzá Betán.
2: Két virág megtekintette a csillagosokat.
8: Ahogy már mondtuk, általában észre sem vette a személyét fenyegető veszélyeket. Az emberiség ősidők óta felhalmozott tapasztalatai ellenére két virág mélyen hitte, hogyha az emberek szóba elegyednének egymással, együtt lehajtanának egy-két pohárral, megmutogatnák egymásnak unokáik fényképeit, esetleg szerveznének egy közös murit, akkor bármit el lehetne rendezni. Azt is hitte, hogy az emberek alapjában véve jók, csak néha vannak rossz napjaik. Ami most az utcán feléjük közelgett, olyan hatással volt rá, mint egy gorilla az üvegárugyárra. A meszek leghalkabbika hallatszott mögöttük, nem is annyira hang, mint valójában csak változás a levegő szövedékében. Az arcok előtte egyszer csak eltátották szájuk, megfordultak, és sürgősen eltűztek az utca másik vége felé. Nyögte Betán, még mindig támogatva a mostanra eszméletlen széltolót. Két virág a másik irányba nézett, egy nagy üvegkirakatra, telisteli fura árukkal, és egy gyöngyfüggönyös bejáratra, meg fölötte a nagy cégérre, ami most, hogy a betűk immár helyükre kígyóztak, a következő felirat volt olvasható. Tégely, Kón, Hudák, Fusifilkó, Brankovics és Pite, alapítva többször. Szállító. Az ékszerész lassan forgatta az aranyat az apró üllő fölött, az utolsó, különlegesen csiszolt gyémántot is a helyére ütve.
6: Azt mondod, trollfogból van, motyogta rásandítva alkotására.
9: Igen,
2: felelte Cohen.
9: Hisz ahogy mondtam, a maradék a tied lehet.
2: Ujjai egy aranygyűrűkkel teli tálcát babráltak.
6: Rokkandékezi,
2: marmolta a törpe ékszerész, aki azonnal felismerte a jó üzletet, ha majd kiverte szemét. Nagyot sóhajtott.
9: Nem megy a bolt mostanában,
2: érdeklődött Cohen. Kinézett az aprócska ablakon és a keskeny sikátor másik oldalán gyülekező, üres tekintetű emberek csoportját leste.
6: Igen. Rossz idők járnak.
9: Kik ezek a fickók homlokukra festett csillaggal?
2: Kérdezte Cohen. A törpe ékszerész fel se nézett.
6: Elmebetegek,
2: felelte.
6: Felszólítottak, hogy ne dolgozzak, mert jön a csillag. Mondtam nekik, hogy csillagok még sose bántottak. Bárcsak elmondhatnám ugyanezt az emberekről is.
2: Cohen elgondolkozva bólogatott, s figyelte, ahogy hat férfi elszakadva a csoporttól a bolt felé közeledik. Fegyverek széles választékát cipelték, s űzött, eltökélt benyomást keltettek.
9: Fura!
2: Jegyezte meg Cohen.
6: Én, ahogy láthatod, törpe származású vagyok, mondta az ékszerész. Úgy mondják, egyike a mágikus fajoknak. A csillagosok azt hiszik, hogy a csillag nem fogja elpusztítani a korongot, ha hátat fordítunk a mágiának. Valószínűleg el fognak páholni egy kicsit. Ez van.
2: Egy csipesszel felemelte legutóbbi készítményét.
6: A legfurcsább dolog, amit valaha is készítettem, mondta. De praktikus, azt látom. Mit is mondtál? Hogy nevezik ezt?
9: Fogszor!
2: Válaszolta Cohen. Megtekintette a ráncos tenyerében fészkelő lópatkó alakú formákat, majd kitátott a száját, és egy sorozat fájdalmasan morgó hangot hallatott. Az ajtó kivágódott. A férfiak becsörtettek és elhelyezkedtek körbe a falak mentén. Izzadtak, valamint bizonytalannak látszottak, ám vezérük megvetően félrelökte Cohent, és ingénél fogva a levegőbe emelte a törpét.
4: Mondtuk neked tegnap, te kerti dísz, fröcsögte. Hogy élve vagy halva, nekünk az tök mindegy, de tisztuljál innét. Úgyhogy mostan megmutassuk neked, te alaposan.
2: Cohen megütögette a vezérbika vállát. A fickó ingerülten odakapta a fejét.
4: Mi kéne, tata?
2: Röffentette. Cohen szünetet tartott. Még meg nem bizonyosodott, hogy övé a pasas összes figyelme, és akkor elmosolyodott egy lassú, lusta mosollyal, ami úgy 300 karátnyi fogék követ fedett fel, s ezzel határozottan világosabbá tette a helyiséget.
9: Háromig számolok,
2: mondta barátságos hangon.
9: Egy! Kettő!
2: Felemelte csontos térdét, és beletemette a fickó ágyékába egy kielégítően húsba vágó hanghatás kíséretében, majd fél fordulattal könyökét teljes erővel bevitte a vezér vese tájékára, hogy az összeesett, belegömbölyödve a maga privát, csupa fájdalom univerzumába.
9: Három!
2: Tette hozzá, kifejezetten a padlón agonizáló labdának címezve. Cohen hallott már a sportszerű küzdelemről, és réges-rég elhatározta, hogy meghagyja másoknak. Felnézett a többi férfira, és rájuk villantotta a hihetetlen mosolyát. Azok rá kellett volna roncsanak, ehelyett egyikük elbizakodottan a tudattól, hogy van ám neki kardja, Cohennek meg nincs, rákszerűen oldalazni kezdett felé.
9: Ó, ne!
2: Hadonászott Cohen a kezével.
9: Ó, nehogy már kölök, ha ne úgy!
2: A pasi oldalvást rásandított.
9: Ne úgy, mit? Még sose volt kard a kezedben!
2: A férfi társai felé fordult biztatásért. Nem sokat, ismerte be.
9: Nem túl gyakran.
2: Fenyegetőleg lengette kardját. Cohen vállat von.
9: Lehet, hogy most meg fogok halni, de jobb szeretném, ha olyan fickó ölne meg, aki legalább képes úgy tartani egy kardot, mint a harcosok.
2: A férfi a kezére pislantott.
4: De hát ez így jónak látszik, mondta némi kételjel hangjában.
9: Ibesüss, kale! Az ilyesmiről van valamicske fogalma. Na, gyere ide, egy percre, gyere, nem bánod, ugye? Na, így a bal kezed odaped, úgy a markolat köré, jó van? A jobb kezed meg az, ott pont jó lesz, úgy van. És a penge akkor, figyelj, egyenesen a lábadba dőf!
2: Ahogy a férfi sikoltott és combjához kapott, Cohen kirúgta alul a sértetlen lábát, s úgy általában a szobához fordult.
9: Na fiúk, ha megy ez! Miért is nem rohantak rám?
4: Úgy bizony,
2: szólt egy hang kb. Derék magasságban. Az ékszerész elővadászott valahonnan egy óriási és nagyon rozsdás bárdot, ami garantáltan hozzácsapta a tetanuszt a hadviselés egyéb borzalmaihoz. A megmaradt négy férfi kicsinyég latolgatta az esélyeket, majd az ajtó felé hátráltak.
9: És töröljétek le azokat a hülye csillagokat,
2: javallotta Cohen.
9: Elmondhatjátok mindenkinek, hogy Cohen a barbár bedühöbik, ha még egyet meglát. Oké?
2: Az ajtó becsapódott. Egy pillanattal később a bár belevágódott, visszapattant, és lenyesett egy kis bőrszeletet Cohen szandáljának orrából.
4: Bocs, mentegetődzött a törpe. Még a nagypapié volt. Én csak tűzifát hasogatok vele.
2: Cohen az állkapcsát mozgatta kísérleti jelleggel.
9: A fogszor úgy tűnt, már egész jól belakta a helyet. Én a helyedben mindenképpen szedném a sátorfámat,
2: mondta. De a törpe addigra már futólépésben szedte össze holmiát, egy bőriszágba borítva a nemes fémet és égköveket tartalmazó tárcákat. Egy göngyöleg szerszám az egyik zsebbe, egy csomag készáru egy másikba, és a törpe egy nagy nyögéssel mindkét oldalon átbújtatta karját a kovástűzhely fogóin, és úgy, ahogy volt, a hátára vetette.
4: Rendben, kész vagyok.
9: Már nem jössz!
0: Egész a város kapuig, ha nincs ellene kifogásod, felelt az ékszerész. Nem baj, ugye?
9: Nem, nem. De a bár dob, hagyd itt!
2: Kiléptek a délutáni napsütésben kihalt utcára. Amikor Cohen kinyitotta a száját, apró, ragyogó fénypöttyök világították meg az árnyékokat.
9: Van erre valahol néhány barátom, akiket össze kéne szednem,
2: mondta.
9: Remélem nem esett bajuk. Hogy hívnak?
0: Ála nincs.
9: Jó, van erre valahol egy hely, ahol én...
2: Cohen élvezettel elhallgatott, kóstolgatta a szavakat.
9: Ahol egy jó, rostélyos tehetnék!
0: A csillagosok bezárattuk minden vendéglőt. Azt mondják, helytelen enni meg inni, amikor... Tudom,
2: szakította félbe Cohen.
0: Azt hiszem már kapizsgálom, hogyan megyek. Nincs semmi, amit helyeselnének.
2: Államincs egy pillanatig gondolataiba merül.
0: Nyújtogatás, égetés,
2: válaszolta végül.
0: Abban elég jók. Könyveket meg ilyesmit. Mindig hatalmas mágiákat raknak.
2: Cohen megdöbbent.
9: Ágjára veszik a könyveket?
0: Igen. Hát nem szörnyű.
9: Az!
2: Felelte Cohen. Felháborítónak találta a dolgot. Ha valaki egész életét nomádul a szabadban tölti, megtanulja értékelni a jó vastag könyveket. Egy vaskös kötet legalább egy évszaknyi tábortüzet ki kell tartson, feltéve, hogy elég óvatosan tépkedett ki alapokat. Hány életet mentett meg már a havas éjszakákor egy maréknyi, átnedvesedett gyújtós, meg egy igazán száraz könyv? Ha kedved szottyan rágyújtan, és nincs nálad pipa, egy könyv mindig kapóra jön. Cohen tisztában volt azzal, hogy egyesek mindenféléket írnak a könyvekbe. Ezt mindig is könnyelmi papírtékozlásnak tartotta.
0: Attól tartok, hogyha a barátaid összefutottak a csillagosokkal, akkor bajba kerültek,
2: mondta szomorúan Ála nincs, amikor már az utcán bandukoltak. Befordultak a sarkon, s megpillantották a mágiát. Az utca kellős közepén. Egy közeli házból, aminek ajtaját betörték, meg telepingálták csillagokkal, két csillagos hordta rá a könyveket. Cohen aznapi tetteinek híre még nem terjedt el messzire. A könyvégetők Szikrányi figyelmet se szenteltek neki, mikor megérkezett és a falnak támaszkodott. Égett papír összepöndörödött pernyei repkedtek a forró levegőben, szálltak el a tetők fölé.
9: – Mit csináltok?
2: – kérdezte. A csillagosok egyike, egy nő, koromtól feketéllő kézzel elhúzta szemébe lógó tincseit, szúrósan Cohen bal fülére merett, s így szólt.
9: Megszabadítjuk a korongot a gonosztól!
2: Két férfi lépett ki az épületből, s bámult Cohenre, vagy legalábbis a fülére. Cohen kinyújtotta a kezét, és elvette a nőtől a nehéz könyvet, amit épp cipelt. A borítót különös, vörös és fekete kőberakás ékítette, amik együtt, Cohen ebben egészen biztos volt, egy szót formáztak. Oda mutatta Ála nincsnek.
0: A Necrotelecomicon,
2: olvasta a törpe.
0: Varázslók használják. Azt hiszem arról szól, hogyan lép kapcsolatba a holtakkal.
9: Igen. A varázslók már csak ilyenek,
2: bólogatott Cohen. Megtapogatott egy lapot ujjai közt. Vékony volt és eléggé puha. A meglehetősen kellemetlen kinézetű, határozottan elevennek tűnő írás egyáltalán nem izgatta.
0: Igen, egy ilyen könyv az ember igazi jó barátja lehet.
9: No, mi van? Akarsz valamit?
2: Kérdezte a csillagosok egyikétől, aki épp megragadta karját.
10: Minden varázskönyvet el kell égetni,
2: nyilatkozta a fickó, noha kicsi bizonytalanul, mert Cohen fogsora valamiképp a józanság ocsmányérzésével töltötte el.
9: Miért?
2: Írtatta Cohen.
10: Így szól a kinyilatkoztatás.
2: Erre Cohen mosolya szélesebbé vált, mint a világ, és sokkal, de sokkal veszélyesebbé.
0: Én azt hiszem, mennünk kéne,
2: vetette közben idegesen Ála nincs. Mögöttük egy egész csapat csillagos fordult be az utcába.
3: Én azt hiszem, hogy szeretnék valakit kinyírni,
2: mondta Cohen még mindig mosolyogva.
3: A csillag utasítására a korongot meg kell tisztítani,
2: jelentette ki a férfi immár hátrálva.
9: A csillagok nem tudnak beszélni,
2: szögezte le Cohen kardot rántva.
3: Megölsz! Ezrek állnak a helyembe!
2: Nyögte a pasas, mostanra már háttal a falnak szorulva.
9: Igen.
2: Cohen hangja észszerűséget csöpögött.
9: Ám nem ez a lényeg, nem? A lényeg az, hogy te halott leszel!
2: A fickó Ádám csutkája jójóként ugrándozott, lebandzsított Cohen kardjára.
3: Ebben van valami, egyezett bele. Tudod mit? Mit szólnál ahhoz, ha eloltanánk a tüzet?
9: Jó ötlet!
2: Bólintott Cohen. Állanincs megráncigálta Cohen üvét. A többi csillagos már feléjük rohant. Sokan voltak, rendkívül sokan, és közülük számosan fegyvert viseltek, és kezdett úgy kinézni a helyzet, hogy itt hamarosan egy kicsit komolyabbra fordulnak a dolgok. Cohen dacosan feléjük suhintott kardjával, majd megfordult, és elinalt. Még Állanincsnek sem ment könnyen a lépéstartás.
9: Röhely! Röhely!
2: Lihegte, ahogy berontottak egy másik sikátorba.
9: Azt hittem egy pillanatig, hogy ki akarsz állni ellenük, és harcolni a végsőkig. Az ördög! Vigye az olyan mókát!
2: Ahogy a sikátor másik végén újra kibukkantak a fényre, Cohen a falnak vetette magát. Ott állt, fejét féloldalra fordítva, ahogy megbecsülte a közeledő léptek távolságát. Aztán gyomormagasságban körbelendítette pengéjét egy hirtelen, lapos suhintással. Egy kellemetlennél is kellemetlenebb nesz hallatszott, vagy több sikoly, de akkora már Cohen jókora távot megtett az utca hosszából, azzal a szokatlanul csaszogó futással, ami kímélte bütykeit. Állanincsel együtt, aki komoran loholt mellette, berohant egy csillagokkal bemázott kocsmába. Felugrott az asztalra, csak egy egész pici fájdalmas nyögést adva ki, végig nyargalt rajta, csak nem tökéletes koreográfiával, Állanincs pedig, anélkül, hogy lehajtotta volna fejét az asztal alatt szaporázta, a másik végén leugrott. Keresztül rugdosta magát a konyhán, és kirobbant egy újabb sikátorba. Tovább szaladtak még néhány fordulónyit, és betömörültek egy kapu bejáratba. Cohen a falhoz simult, és zihált, míg a kis kék és lila csillagok abban nem hagyták a sziporkázást.
9: Nos,
2: lihegte,
9: te mit szereztél?
0: A fűszertartót, felelte Állanincs.
9: Csak annyit?
0: Hát, végül is muszáj volt az asztal alatt mennem, ugyebár. Te még annyira se villogtál.
2: Cohen rossz kedvűen nézett a kis dinnyére, amit menekülés közben sikerült felnyársalnia.
9: Elég nehéz lehet az élet errefelé,
2: mondta, áthalakva a héjat.
0: Kész egy kis sót rá,
2: érdeklődött a törpe. Cohen nem válaszolt, csak állt kezében a dinnyével, eltátott szájjal.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

ってらっしゃるよ。クリス・カラストン、イージ、アカワートカズン、részben a műsor első felében angol nyelvlecke Shakespeare-rel. Jó hallgatást! Vagy amit akartok.

színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép. És mindenki sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló. Csigamódra is kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedves eszemöldökére. Jön a párduc szakállú katona, cifra szitkok, kényes becsület és robbanó dű, a buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon bízott kerek potlok és szigorú szem és jól ápolt szakáll, bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágon lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, mely a furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés. Vak, süke, buta, megsemmisülés. Robert Gida búcsúja Mici Mackótól.

színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú táskás nebuló. Csigamódra és kelletlen mászik itt kolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdald zeng kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakállú katona, cifraszitkok, kényes becsület és robbanó düh. A buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott kerek potroh, és szigorú szem, és jól ápolt szakál, bölcseket mond, modern közhelyeket, s így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól vasalt dendinadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sípol, fütyül. A végső jelenet, melye furcsa s gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, vak, süket, buta.

They catch us, we're not there. Scum. Fool. Crow.

Holiday. Food. Yeah.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ez irodalmi lépegetőt halljátok. És angol nyelvű műsor következik. Mégpedig a fő motivum Iceberg Slim Reflections lesz, ami mindjárt indul, és figyelem, kiskorúak, főleg akik angolul is tudnak, csak szülői felügyelettel hallgathatják. Tudjátok, tőle vette Ice-T a nevét. Jó hallgatást!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Angol nyelvű műsort. Tovább folytatjuk. Iceberg Scene. Reflections. Című spoken word albumát. És figyelem. Kiskorúak. Főleg angol felsőfokúval rendelkezők csakis nagykorú felügyelete mellett hallgathatják. További jó szórakozást!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne angol nyelvű szövegeket, kabarit és spoken word-et. Az előforduló csúnya szavak miatt kiskorú hallgatók kérjük, hogy csak nagykorú felügyelete mellett hallgassa. És mindjárt folytatjuk Iceberg Slim Reflections című nagylemezét. További hallgatást!